0: Egy másik jelenetbe, és akkor, hogy amit egyedül csinálok, azt mindenkit teszi.
1: Igen, az utolsó jelenetre gondolsz, az úszásra gondolsz, de még a megáll az időre már utaltunk, megint utalok, megáll az idő, eltörik az óra, ott is 56-ban áll meg az idő, és itt is 56-ban áll meg az idő. Ez az óra eltörés, és akkor ez lehet, hogy részben válasz a kérdésedre, Bálint, hogy ez egy fontos elem a felnövésben is, és fontos elem a szembesülésben is. Apát utánoztam, a kitalált apa, kitalált hőstettét utánoztam az álhőstettemmel 56-ban. Eltörik az óra.
0: Van nagyon sok egyéb műfaj is, vendégként megjelenik ebben a filmben. Egyrészt a filmhíradók. Nagyon vicces, mert ezek egyszerre nagyon brutális jelenteket néznek a filmhíradókban, amelyeket tényleg kemény lehet nagy moziban nézni. Igaz, hogy utána megnézünk egy pár gyilkosságot a moziban, de ezek igazi gyilkosságok, igaz, hogy nem most, hanem már egy picit korábban. Zárójel, ezek fönt megtalálhatók az online filmhíradók bázisán, és az eredeti szinkron, vagy az eredeti narráció az sokkal-sokkal brutálisabb. Én egyébként beviszem ezeket töri órára is, olyan vegyesen, mosolygósan és rettegve hallgatjuk ezeket a hogy hozzák haza a háborús bűnösöket. A másik érdekesség, amin gondolkodtam, az a akciófilmek jelenetei, hogy mit ér az a néző? Izgulunk, vagy nevetünk?
2: Nevetünk.
0: Igen?
2: Én azt hiszem, hogy azért ezek elég burleskbe ágyazva jelennek meg. Tehát egy Bud Spencer, Terence Hill film juthat az eszünkbe. Bár azokat sose láttam, de én azokat csak rosszabbnak tudom elképzelni, mint ezeket a jeleneteket. Tehát az nagyon komikus, ahogy ott dobálják az üvegeket egymásra. Vagy a motoros üldözős jelenet.
0: De nem szerencsétlenkednek, mint a Chaplini jelenetekben, csak...
2: Nem, de azért rájátszanak rendesen. Aha. Ezekre.
0: Zárójel, mindenképpen említsük meg a filmnek az operatőrét.
1: Sára Sándor.
0: És a Sára Sándorról meg azt szokták mondani, hogy ő anti-új hullámos. Nagyon lenézte az új hullámnak a különböző kamerás, így van, eszközeit. Ehhez képest lehet, ő is bedobott párat.
1: Fontos, és talán a magyar filmtörténet egyik kulcsjelenete, amikor statisztaként a Lánchídon mennek. Ugye ez a film, amit ott forgatnak a Lánchídon, az a zsidóság deportálásáról szól. Keretlegények terelgetik a zsidókat, és ők statisztákat játszanak, aztán később kérdezik, hogy a lány is, aki ott statiszta, ő maga is zsidó, illetve a főszereplő fiunk is zsidó, és mind a kettő kicsit másképp viszonyul a zsidóságához. Pláne, hogy a jelenetben, és ez innentől nagyon csodálatos, már az is, egyébként az is csodálatos, ahogy a rendező üvöltözik velük, mint ha keretlegény lenne, igen, de aztán hirtelen cserélnie kell a fiúnak, mert kevés van nyilasból, és akkor legyél olyan kedves.
0: Apáj gyilkosait, egy 3 perces
1: és azt is nagyon jól játsz egyébként.
2: De ez egy gyönyörű jelenet, amely ugye azt ábrázolja, hogy a sorsfintura tulajdonképpen, hogy ki melyik oldalra születik, és nekem eszembe jutott Kertész Imre sorstalansága, föl is ütöttem, az 75-ben kerül publikálásra, tehát hogy tulajdonképpen Szabó István megelőzi ezt a monumentális művet, és abban Gyuri mond egy történetet a szomszédlánynak, ott vitatkoznak, hogy most a zsidók különbözők-e vagy sem, hogy lehet ezt fölfogni, hogy miért gyűlölik őt a vallása miatt, gyerekekről van szó. És Gyuri mesél egy történetet, amiben a koldus és a királyfi megszólalásig hasonlítanak egymásra, aztán szerepet cserélnek, királyfiból lesz koldus, koldusból királyfi, és azt mondja Gyuri, hogy a sárga csillag is ilyen. Hiszen ha véletlenül elcserélték volna őt a kórházban egy nem zsidó család gyermekével, akkor most ő viselni a sárga csillagot.
1: Kemény, sorstalanság történik.
0: És velük. Akkor ez a jelenet, ez előkészíti egyrészt azt, amikor ő a lányjal a Dunaparton sétál, azért ez fontos.
1: A lány nyomasztja több ezer év zsidó története, a fiú pedig keresi a múltját. Tehát ő neki pont az ellenkezője, hogy ki az én apám, mi az a hagyomány, amit tovább vihetni.
0: Zárójel, úgy tudom, hogy a zsidósághoz tartozásról nem nagyon volt szokás eddig magyar filmben beszélgetni így. És nagyon érdekes ebben a jelenetben, hogy csajjal beszélget, már felnőtt férfiről beszélünk, és még mindig hazudozik az apjáról. És akkor ott egyiket van egy váltás, zárójel, a villamosos jelenet, ami megtanul az egyik legszebb jelenet a magyar filmtörténetben, ahol egyszer csak megtolnak egy villamost, és közben talán Bachot hallgatunk, és mindenfajta ragasztmányok vannak ezen a villamoson. Mit jelképez ez a villamos, a szabadságot, vagy az új életet?
1: Összefogás, nép összefogását. Az apa fontos szerepet visz ennek a villamosnak az elmozdításában.
0: És akkor utána is föltűnik a Halász Judit, hogy szabadság, vagy azt hiszem őt, vagy csak az ő hangja. Már az elején is ott van a szabadság újság kiáltása, hogy biztos tudjátok ti is nagyon jól, hogy mire utalnak itt. A Máriási Félix, ugye ő az ő rendező tanáruk volt, és az ő, húha, mindjárt mondom a filmének a címét.
2: Szabolcs fejből tudja. Na, pedig hazudhattál volna valamit,
0: Szabolcs. A Budapesti tavasz. Nak a záró jelenete ez a szabadság. Aha. Arra utal, az előtt tiszteleg ezzel a jelenettel.
1: Nekem fontos itt az Apa című filmben, hogy az anya is hazudik, füllent.
2: Tolnai Klári.
1: Kisgyerekének ő is kiszínez valamit, meg olyan furcsán hallgat apukáról. És az igazságot nem ismerjük meg a Dorján pusztán, de azért sejtetések vannak. Egyrészt afelé, hogy az apában olyan nagyon nagy különleges dolog nem volt, de afelé is, hogy volt ott valami megcsalás, és nem is teljesen biztos, hogy ő az apa, de erre nem kapunk választ. Részben azért, mert a tanuk már alig emlékeznek erre a középszerű figurára, illetve azért, mert mintha megállna a nyomozásban az apa is, tehát hogy ennyi talán elég neki ebből.
2: Azért fontos részletek kiderülnek valóban azon túl, hogy egy egyszerű emberről van szó, hát megértette magát a bányászokkal. Minden reggel megivott egy felest, zseniális, nagy magyar volt, ahogy Tolnai Klári olyan lenézően így meg is említi, de hogy azért ez az édesapa használta Magyarországon először az evipánt, ami egy altató volt, és akkor megint ennél a szimbolikánál vagyunk, hogy álom és ébrellét.
0: Az altató az, ami segít abba, hogy ez ne folyjon össze, nem?
2: Az altató az, ami tulajdonképpen a mítosz, ami kicsit elnyom, jól esik nekünk.
0: Nem, én azt gondolom, hogy az altató révén sikerül nekem aludnom, és a nappalt és az éjszakát újra ketté tudom választani. És, mert ha nem használok altatót, akkor nappal is ilyen félkómás állapotban álmodom.
2: Igen, ez már az egészséges szintézis szerintem.
1: A két fontos jelenet van a végén. Na. Az egyik az a Duna átúszása. Ugye úgy fogalmaz, hogy át kell úsznom a Dunát, egyedül kell csinálnom valamit a magam erejéből. Nem mesélni, hogy apa átúszta. És,
0: sikerül vagy nem sikerül?
1: És ez közvetlenül azon jelenet után van, amikor a zsidókról beszélgetnek, meg a zsidóságról, akiket a Duna mellett beszélgetnek erről, akiknek egy részét a Dunába lőtték, és először őt látjuk egyedül, aztán látszik, hogy mögötte még egy csomó ember van, tehát itt van egy áthallás, illetve maga a rendező is ott úszik, tehát egy egész nemzedék együtt úszik ezzel az emberrel, ami megint apa nélkül csinálja, de azért a nemzedékével együtt csinálja, tehát egyedül is csinálja, meg de közösségben
0: mi, de
1: is
0: mondd
1: csinálja.
0: El újra ezt az idézetet, tehát mi volt?
1: Át kell úsznom a Dunát.
0: Megcsinálja? Ezt megcsinálja.
2: Igen, meg.
0: Másik?
1: Egyedül kell csinálnom egyedül, valamit a maga erejéből.
0: De a maga erejéből szerintem fontos.
1: És nem mesélni, hogy apa átúszta, mesélheti, de
0: akkor a négyből végül is azért három teljesül, mert a maga erejéből megcsinálja. Uh-huh. Más kérdés, hogy nem egyedül, de erről nem biztos, hogy ő tehet. Lehet, hogy azért van mögötte annyi ember, mert hogy őt követik.
2: Igen, mondjuk én elgondolkodtam ezen, hogy ez mennyire hősies dolog átúszni a Dunát, tehát hogy van-e ennek értelme, inkább alkothatna valami egyedülálló művet, nem tudom, festhetne, vagy színészkedhetne, de nem ez a lényeg, hanem vannak itt áthallások, persze, hát egy József Attila idézettel kezdődik a film.
0: Mint ahogy általában úgy, a többi filmjét is azzal kezdi, meg ebben a kormány
2: nagyon szakás. Helyes, nagyon
0: a tanút
2: helyes.
0: Is József Attila idézettel kezdik.
1: Meg Marx.
2: Úgy nézek farkas szemet, emberarcú a hiányoddal, ezzel kezdődik a film, és tulajdonképpen bevághatta volna, de hát a művelt néző egyébként is magában sorolja a Dunánál sorait, Én dolgozni akarok, elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani, a Dunának, mely múlt jelent jövendő, egymást ölelik lágy hullámai.
1: Nagyon szép, jókat hozol. Mégsem ez az utolsó jelenet, hanem a halottak napja, és kiderül, hogy az apja újra lett temetve, A-ból B-be át lett hozva valami miatt. Az mint egy, hát leszámolás nem az apjával, hanem a hamis apa emlékével, hogy az apám, és most már békében nyugodhatik a földben, ő pedig nekiállhat az alkotó erőnek ezzel az üzenettel ér véget a film.
0: Igen, de van egy fontos
2: szerkezet.
0: És van egy fontos pillanat, tehát a temetőben eleve azért nem szoktunk rágyújtani annyira, legalábbis azt gondolnám, hogy az nem annyira szép, illedelmes dolog, viszont ő ott dohányzik, a saját apja sírjánál, és ugye a cigarettázásban van valami hát felnövés történeti pillanat is, hogy én már felnőtt vagyok gyerekként, és én már rágyújtok, és ebben érzek egy ilyen gesztust, hogy én már apa, most nem mondok csúnya szót, én itt vagyok, szemben veled, és most itt rágyújtok. Tehát én érzek egy ilyen bevállalást.
2: Így van, illetve van egy folyamatosság az édesapja és ő közötte, hiszen ugye az édesapja is, amikor hát szívja a cigarettát, és úgy veszi föl a
0: föl, tényleg. Hát így kell van. Gyereket fölemelni, hogy közben a szájban ott van a cigi.
1: Szívó szájában a bláz. Bálint András játssza mind a három filmben ezt a szerzői alter egót.
2: És ezt a filmet már rá is írta Szabó István. Ugye amikor kiválasztotta őt még az álmodozások korába, akkor Bálint András főiskolás hallgató volt.
0: A filmnek biztos az erejéhez hozzátett, hogy ellentétes hangulatokat kever Szabó István lírát iróniával, érzéseket a rációval. A másik, ami megtűnt nekünk, hogy nagyon sokszor azért is kiszámíthatatlan a film, mert a gyermeki asszociációs logikát követi felnőtt film, mert nem felnőtt filmként, hanem film, felnőtten elkövetett filmként, ahogy az orvosi könyv után jönne a latin nyelv, meg az idegen nyelvek, majd a német nyelv, és aztán már ott is tartunk, hogy körbe bicajozzák Németországot.
1: Nem tudom, hová tartozom, nem tudom, hová akarok tartozni, és nem tudom, hová kellene tartoznom. Apa, egy hit naplója, Szabó István, 1966. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Walter Bálint.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Leselejtezett szélturbinákból fogunk miniházakat építeni, sőt, egy egész vízzel lebegő mini gondola faluban gondolkodnak már kutatók. Természetesen mindez leselejtezett szélturbinákból épülne. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végez el egy új szuper számítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz. Magazinunk legvégén pedig újra téma lesz az idei futball VB. Azzal pár héttel ezelőtt foglalkoztunk, hogy az idei futball VB-nek a labdájába milyen szenzort építettek bele. Ugye okos labdáról van szó. De hogy ez az okos labda július 3-án pénteken hogyan döntötte el a Portugália-Horvátország mérkőzést, azt is el fogom mesélni. Ha valaki nem hallott még volna róla, tehát mindenképpen tudományos szempontból fogjuk a portugál-horvát meccset kibeszélni. Úgyhogy igazán érdekes és klassz témák várnak ránk, úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele. Mindenek előtt egy szintén érdekes témát hozok. Egy kicsit mobiltelefonozzunk, vagy inkább ne. A legfrissebb tudományos eredmények szerint ugyanis a napi több órán át tartó telefon bámulás megváltoztathatja a nyakunk formáját, ronthatja a látásunkat, károsíthatja a motoros készségeinket, és csökkentheti az izomerőnket. A tudomány mai állása már nevet is adott az új testtartásnak, telefontest szindróma. Így hívják. Sokan még amiatt is aggódnak, hogy a technológia vezérelt életmód több ráncot is okoz egyébként. Ráadásul ezen fizikai problémák közül néhány idővel kognitív hanyatláshoz vagy más komolyabb egészségügyi gondokhoz is vezethet. Amikor egy cikket olvasunk a telefonon, nagy eséllyel lehajtjuk a fejünket, miközben a képernyőt nézzük. Ez a banyapúp, vagy előretolt fejtartás, akár 27 kg-nyi nyomást is kifejthet a nyakunkra, idővel ez károsíthatja a gerincben lévő porckorongokat, koptathatja az ízületeket, sorvaszthatja az izmokat, sőt, még a tüdőkapacitást is csökkentheti, állítólag a könyvet vagy újságot olvasunk, akkor azt valahogy másképp tartjuk. Egyébként speciális gyakorlatok orvosi jóváhagyással segíthetnek a probléma korrigálásában. Azt mondják, egyszerűen emeljük magasabbra a mobiltelefonunkat, de ez a számítógépünk vagy laptopunk monitorára is igaz, amit mindenképpen szemmagasságba kell emelni. Ha pedig mindez nem volna elég, a különböző okos eszközeink egyéb problémákat is okozhatnak, például az okos óránk bőr problémákat. A sötét, nyírkos környezet, mint az óra alatti terület, kiváló talaj az élesztő gombák számára, így irritációt vagy akár ekcémát is kaphatunk. Persze órát évtizedek óta, karórát évtizedek óta hordunk, viszont az okos órára jellemző, hogy nagyon sokan még éjszaka se veszik le, 24 órában non-stop a karjukon van. A technológia miatt egyre több időt töltünk a négy fal között. A megoldás egyszerű, több időt kell újra a szabadban töltenünk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Vajon hogyan fejezték ki az emberek 500 vagy 1000 évvel ezelőtt azt, hogy mennyire van meleg, vagy mennyire van hideg, vagy hogy milyen időjárás lesz másnap? Hogyan működtek a meteorológiai előrejelzések? Nos, magát a Celsius skálát, mint hőmérsékleti skálát, az Anders Celsius nevű svéd csillagász javasolta használatra 1742-ben. Egyébként a jelenlegi skálát először Jean-Pierre Christian használta 1743-ban, tehát egy évvel később, illetve tőle függetlenül Carl von Linné, svéd természettudós, orvos és botanikus hasonlót készítetett egy évvel később 1744-ben. Anders Celsius 1701-ben született, és rövid ideig élt, mindössze 42 éves koráig, 1744-ig. Rövid élete alatt viszont nem csak a svéd, de a berlini akadémia tagja is volt, valamint a londoni királyi természettudományos társaság tagja is. Az egyetemen először matematikát, fizikát és csillagászatot tanult, egyébként nem véletlenül, ugyanis apja

0: Svédországban is a Gergely naptárat vezessék be, foglalkozott a nap és a föld távolságának meghatározásával, emellett pedig fizikai és geofizikai kutatásokat is végzett. Ami a délkör megmérését illeti, egyébként 1736-ban vett részt a francia kormány által támogatott expedícióban, amely Lapföldön a sarkkör közelében mérte meg a délkör, vagyis a hosszúsági kör egy szakaszát. A svéd kormány egy századnyi katonát vezényelt a térségbe, ők végezték a kétkezi munkát a háromszögelési pontok kiépítésénél. A párhuzamos expedíció Peruban az egyenlítők közelében végezték el ugyanezt, az eredmények összevetése pedig bizonyította Newton elméletét, hogy a Föld nem tökéletes gömb alakú, hanem a pólusok mentén kissé lapított ellipszoid. Ami pedig a Celsius skálát illeti, 1737-ben tervezte meg tehát meteorológiai méréseihez a ma is használatos Celsius skálát. Egyébként először egy fordított skálát tervezett, mert az első 100-as beosztású hőmérsékleti skálán a 0 a víz forráspontja volt, és a 100 fok volt a fagypont. Ezt a skálát 1750-ben fordította meg Martin Strömer, svéd tudós, Celsius utódja tulajdonképpen. Egyébként más források szerint a mai skálát már korábban Celsius halála körül is fordítva használták, tehát egy-két évvel korábban, 1750-hez képest. Az volt az úgynevezett Lyoni hőmérő, amely állítólag már a francia forradalom előtt ismert volt 1743-ban. A feljegyzésekben olyan elmélet is van, hogy a Celsius skálát Celsius barátja, a botanikus Carl von Linn fordította meg 1744-ben. Visszatérve pedig eredeti kérdésünkre, hogy mondjuk 500 és 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezte ki az ember azt, hogy hány fok van, milyen meleg vagy hideg a levegő, nos, úgynevezett leírójelzőkkel. Csípős hideg, fagyos idő, enyhe napok, hűvös szellő, különböző jelzőket használtak a mindennapi életben az emberek, illetve a korabeli krónikások, szerzetesek és utazók az időjárást a növények fejlődésével és a környezeti eseményekkel írták le, például abból következtettek a melegre, hogy korán virágoztak a fák, vagy sikeres volt a szüret. A hideget pedig olyan eseményekkel dokumentálták, hogy befagyott a Tisza vagy a Duna. És bár a Celsius skálát a 18. században találták fel, Galileo Galilei az 1590-es években már megalkotta az első termoszkópot, ez az eszköz még nem fokokban mért, de megmutatta a hőmérséklet emelkedését vagy csökkenését a folyadék tágulása révén. Úgyhogy az itáliai fizikus és csillagászt, valamint természetfilozófust nem csak arról ismerjük, hogy ő használta először a távcsövet csillagászati megfigyelésekre.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Úgy hiszem, nem vagyunk kevesen, akiknek az elmúlt években és idén nyáron is megfordult a fejében, nem is egyszer, hogy a nyarakat jobb lenne északon tölteni, úgyhogy én most egy picit utaztatom a tisztelt hallgatóságot és publikumot, egészen az északi sarkvidékig fogunk utazni, ugyanis egy francia biológus Olivier Castellel 25 éve kutatja a sarkvidéket úgy, hogy minden nyarát konkrétan ott tölti, egyetlen madárkolóniát tanulmányoz egyébként, különös munkája pedig a tudományos kíváncsiság kielégítésén messze túlmutat, az egész világot érintő veszélyes szennyező anyagok megértéséhez és megfékezéséhez járulnak hozzá Olivier kutatásai. Szóval, amíg sokan nyaranta a tengerparti üdülésüket és a déli üdülésüket tervezik, addig ez a kutató bizony a sarkvidékre utazik általában májusban. Nyáron a hőmérséklet a sarkvidéken alig emelkedik a fagypont fölé, és a nap hónapokon keresztül egyáltalán nem nyugszik le. Egyébként a jeges tengeren található Spitsbergák nevű szigetcsoporton tartózkodik ilyenkor a kutató, ez norvégiai fennhatóság alá tartozik, népessége mintegy 3000 főre tehető, és körülbelül ugyanennyi jeges medve is él a környéken, ezért törvény írja elő, hogy a településeket kizárólag puskával felszerelkezve szabad csak elhagyni.

0: hagyni, így Oliver minden reggel fegyverkíséretében indul munkára, megfigyelne a szigetcsoporton költő, esetenként Magyarországon is megforduló sirályféléket, a csüllőket. Azért választotta ezt a fajt, mert egyszerű a tanulmányozása, a madár kolóniákban él, könnyű megfigyelni és befogni a példányait, de valójában a szennyező anyagokra fókuszál, indikátorfajként használja a csüllőt, hogy megtudja, milyen vegyületek vannak jelen a környezetben, és hogyan hatnak azok az élővilágra. Magyarázta a biológus a National Geographic magazinnak. Ami kutatásaiban az elmúlt 25 évben úgymond bebizonyosodott, hogy a káros vegyszerek már mindenhol ott vannak, a kutató elsősorban a poli- és perfluoralkil anyagok kimutatásán dolgozik, ezek az örök vegyületeknek is nevezett anyagok az egészségre és a környezetre egyaránt károsak, elbomlásuk pedig rendkívül sok időt vesz igénybe, így egyre komolyabb problémát jelentenek. A kutatásai kimutatták tehát, hogy ezek az anyagok mindenütt ott vannak. Elmondása szerint az lenne az újdonsága, ha találna egyetlen egy olyan fajt, amelyben nincsenek jelen. Hogy az örökvegyi anyagok egészen északon, a sarkkörön túl is jelen vannak, óriási probléma. A térség számos fenyegetett fajnak ad otthont egyébként, amelyeknek példányszáma az ilyen szennyező vegyületek hatására tovább csökkenhet. A csüllőket sebezhető fajként tartják számon egyébként a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján. Ezek a bizonyos vegyi anyagok pedig bizonyítottan bejutnak a tojásaikba is, ezzel rontva a szaporodási esélyeiket. Egyébként ezekkel az úgynevezett örök vegyületekkel terhelt állatok fontos táplálékforrást jelentenek a sarkvidéken, például a Grönlandon élő emberek számára, akik itt szintén kitetté válnak. Oliver kutatásai bebizonyították, hogy ezek az anyagok nem csak a légkörben és az óceán áramlatok útján tudnak terjedni, hanem a vándorló állatok révén is a világ legfélre esőbb helyeire is képesek eljutni, ami globális problémává teszi a szennyezést. A kutató egyébként abban bízik, hogy az eredményei segíthetnek felhívni a figyelmet a káros vegyületek veszélyeire, és hozzájárulhatnak azok szigorúbb szabályozásához, esetleg betiltásához.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Leselejtezett szélturbinákból épülhet úszó falu. Az energiahálózatunk elavult elemei nem csak hulladékokká válhatnak, hanem praktikus, élhető otthonokká is. Két cég együttműködésével egyébként már megvalósult egyszer egy ilyen innováció, egy miniház, amelyet a 2024-es Holland Design hétre gyártott le két vállalkozó, viszont most egy egész vízre is építhető úszófalut képzel el ugyanez a két vállalat. A két évvel ezelőtti Tiny House volt az első egyébként, amit egy életciklusa végére ért szélkerékből alakítottak ki. A művelethez maga a szélerőműveket telepítő cég készítette elő a gondolákat. Ez a gondola a szélerőmű oszlopán lévő vízszintes kapszula, amiben normál esetben a fék, a váltómű, a generátor és a villamos vezérlés található, a végéhez pedig a szárnylapátok csatlakoznak. Gondoljunk csak bele, egy ilyen átlagos szélerőmű 2 megawatt energiát állít elő, 61,2 tonnát nyom, és ebből épülhet meg tulajdonképpen 35 négyzetméteres kis ház, és hosszú távú számokat is mondok, az eddig telepített mintegy 10 000 szélerőműből épülhet ilyen típusú kis tiny house, vagyis mini ház. Fontos megjegyezni, hogy az üvegszál erősítésű műanyagból készült gondolák a szélerőművekhez egyszerre vízállóak és könnyűek is egyébként, a belsejük pedig elég nagy ahhoz, hogy az ember számára is kényelmes legyen, mint belmagasság, különösen a V80-as típusú szélerőmű, illetve az azt követő generációk. Magában a miniházban, én közben nézem a fényképet és a videót is erről a szélerőműből, ha lehet így mondani, készült miniházról. Szóval ebben a kis miniházban odabent konyha, sarok, fürdőszoba, hálószoba és nappali is van, természetesen villany és víz is, továbbá extra szigetelést is kap a gondola, így kényelmes és jól használható lesz amellett, hogy minden holland építési előírásnak megfelel. Autonóm házként közműhálózatok nélkül is működik majd napelemek és esővízgyűjtő segítségével, ugyanakkor rá is lehet majd csatlakoztatni a hagyományos hálózatokra. Miután egy normál teherautóval szállítható is, így rugalmasan felhasználható, valós alternatíva az eldobott anyagok második életére. Egyébként ezek az úgynevezett Vestas V80-as szélerőművek Nyugat- és Észak-Európában ezekben az években érnek majd az életciklusuk végére, tehát óriási mennyiségű szélturbina, lapátok, gondola, torony és alapozás újrahasznosításáról kell majd gondoskodni. A jelentős mennyiségű kiselejtezett anyag kezelése eleve kihívás, épp ezért segíthet, ha hulladék helyett értékes erőforrásként tekintünk ezekre, írja a rakéta.hu. A szélturbinából miniházakat gyártó cég szerint tulajdonképpen az újrahasznosítás kérdésére már megérkezett a válasz, ők most nagyobb dologban gondolkodnak, egy vízre építhető lakóparkban. Már tesztelték is, hogy a szélturbina lapátok működnek-e vízen lebegő platformként, majd kifejlesztették az újrahasznosított lapátokon lebegő ház koncepcióját. Innen már csak egy lépés, hogy megszülessen a lebegő gondola falu gondolata. Egyébként a cég megerősíti, a körforgásos gazdaságra való tényleges átállás nem technikai jellegű, inkább az a kulcsa, ahogyan az anyagokat szemléljük. Amint nem nevezünk többé hulladéknak egy dolgot, hanem erőforrásként tekintünk rá, teljesen új lehetőségek nyílnak meg előttünk. Az igazán fenntartható életmód nem a jobb mérnöki munkával kezdődik, hanem egy másfajta gondolkodásmóddal.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: 24 óra alatt 500 évnyi munkát végez el egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Lassan meg kell szoknunk, hogy egy-egy katonai bázis vagy légierő új fegyverként nem egy rakétát vagy egy vadászgépet tervez, hanem szuperszámítógépet. A katonai kutatók ugyanis, mielőtt drága fizikai prototípusokat építenének, egyre inkább a digitális mérnöki tudományokra, a számítógépes folyadék dinamikára, a mesterséges intelligencia képzésére és a virtuális tesztelési környezetekre támaszkodnak. Az amerikai légierőnek ez az új fegyvere, amiről szó van, a szuperszámítógépe, olyan feladatokat tud majd egyetlen nap alatt megoldani, amelyekhez egy átlagos laptopnak 500 évre lenne szüksége. Egészen pontosan egyébként az Egyesült Államok légierejének kutató laboratóriuma helyezte üzembe az Ohio-i Wright-Patterson légibázison ezt a Flyer nevű szuperszámítógépet, amely a Védelmi Minisztérium nagy teljesítményű számítástechnikai modernizációs programjához tartozóan több éves munka része. A Flyer elsődleges feladata nem az, hogy közvetlenül irányítson fegyverrendszereket, ehelyett virtuális laboratóriumként olyan nagyméretű szimulációkat fog támogatni, amelyek a való világban nem lennének praktikusak, megfizethetetlenül drágák, vagy egyenesen lehetetlenek lennének. A szuperszámítógép technikai specifikációi tényleg lenyűgözőek, a rendszer körülbelül 186 ezer processzormagot, 500 terabájt RAM-ot és 18 petabájt tárhelyet tartalmaz, lefordítom, ekkora memória kapacitás eléréséhez nagyjából 2 millió laptopra lenne szükség. De hogy pontosan hogyan fog viselkedni ez a szuper számítógép és mire képes? Nos, például több repülőgép terv kidolgozása vagy több ezer költséges repülési teszt elvégzése helyett digitálisan szimulálhatják ezeket a forgatókönyveket ezzel a szuper számítógéppel, és ha kell, gyorsan módosíthatják is a terveket. Különösen igaz ez a hiperszónikus fegyverek esetében. Az ötszörös hangsebességnél gyorsabban haladó eszközök esetében már olyan extrém fizikai jelenségek lépnek fel, amelyeket csak korlátozottan lehet vizsgálni a hagyományos szélcsatornás kísérletekkel. Ilyenkor a szuper számítógép válik a kutatók legfontosabb eszközévé, talán ezért is van az, hogy a Flyer fejlesztését kifejezetten hiperszónikus kutatásokkal, mesterséges intelligenciával és következő generációs repülőgépek tervezésével kapcsolják össze, írja a HVG tudományos rovata. Egyébként a Flyernek, vagyis ennek a szuper számítógépnek a jövőben az is feladata lesz, hogy kiképezze a jövő AI pilótáit, vagyis mesterséges intelligencia pilótáit. A szuperszámítógép segítségével tesztelik majd azokat az algoritmusokat, amelyek pilóta nélküli önvezető drónokat és vadászgépeket fognak irányítani éles helyzetekben. Mindez nagyon jól beleillik abba az elképzelésbe, hogy a korszerű hadviselésben már egyre kevésbé számít az, hogy kinek van több repülőgépe vagy rakétája, ehelyett jóval lényegesebb, hogy ki tud gyorsabban tervezni, szimulálni, modellezni és tanulni az adatokból. Hamarosan magazinunk végére érünk, és újra futball-VB-zünk. Majd végre kiderült, hogy egészen pontosan mit tud az a szenzor, amelyet az idei futball-VB labdájába építettek be. Konkrétan azt mondják, hogy a futball-VB okos labdája döntötte el, hogy a Portugália-Horvátország mérkőzés nem 2-2, hanem 2-1-es arányú lett, és Portugália jutott tovább az egyenes kieséses rendszerben. Hozom a részleteket hamarosan.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén újra futball-VB-zünk egy kicsit, úgy, ahogy az elmúlt hetekben azt már megszoktuk, végre kiderült, hogy mit tud az a szenzor, amely a futball-VB labdájába lett építve. Ha nem is minden idők, de az idei futball-VB legdrámaibb VAR döntése született. Július 3-án, magyar idő szerint, péntek hajnalban a Portugália-Horvátország összecsapásnál, amikor már egyenes kieséses mérkőzésről volt szó, és 2-1-re győztek a portugálok. Portugália éppen a hosszabbítás legvégén szerzett egy fejes góllal 2-1-es vezetést. A hosszabbítás 103. percében azonban a horvátok gólt szereztek, és úgy hitték, hogy ezzel egyenlítettek 2-2-re, amikor Mário Pasalic átadása után Josko Guardiol közelről a kapuba juttatta a labdát. Az eufóriát azonban lehűtötte, hogy a játékvezetője jelezte, a VAR egy lehetséges lest vizsgál a támadás előkészítése során, a gólt pedig végül les miatt érvénytelenítették, így Portugália jutott tovább a nyolcaddöntőbe. A találatot azért vették el, mert Pasalic lesen állt, mielőtt tovább passzolta a labdát Guardiolnak. Pasalic egy oldalról érkező beadás után tette középre a labdát, amikor pedig a beadást felé ívelték, még egyértelműen nem volt lesen, remélem mindenki tud követni. A lényeg, hogy a labda útközben egészen minimálisan hozzáért csapattársa Igor Matanovics fejéhez. Ez a szinte észrevehetetlen érintés azonban már elegendő volt ahhoz, hogy Pasalic les helyzetbe kerüljön. Mindenki azt mondja, hogy senki nem látta, hogy hozzáért volna a játékoshoz a labda, viszont az okos labda bizony érzékelte az érintést. Egyébként a labda egy portugál védőről is lepattant, és sokan azt hitték, hogy az ellenféltől kapott labdáról lesz szó. Azonban ez az érintés nem számított, mivel nem szándékos játék volt. A horvátok számára különösen bosszantó, hogy Matanovics érintését szabad szemmel, tehát egyáltalán nem lehetett észrevenni, a korábbi világbajnokságokon pedig nagy valószínűséggel meg is adták volna a gólt. Idén azonban ugye a FIFA újítások sorát vezette be, többek között az úgynevezett Connected Ball technológiát, És mások mellett a CNN által is ismertetett közleményében részletezte, mi történt a meccs drámai végjátékában, ezzel pedig rávilágított a labdába szerelt csúcs technológia szerepére. Egyébként az úgynevezett Rionda labdába épített érzékelők, vagyis az idei VB okos labdájába épített érzékelők az idei világbajnokságon más meccsen is szerephez jutottak. A Svédország-Tunézia mérkőzésen például a svéd Mattias Svanberg gólját először les miatt érvénytelenítették, hisz úgy tűnt, hogy közvetlenül a szabadrugásból érkezett hozzá a labda, amikor Svanberg valóban lesen volt, a labdába épített érzékelők azonban megmutatták, hogy a csapattárs Alexander Isak a labdarúgás és a kapuralövés között a lábujja hegyével minimálisan, de beleért a labdába, szabad szemmel semmiképp, de még a kamera felvételek alapján sem lehetett volna egyértelműen megállapítani ezt az érintést. Mivel azonban az érzékelők pontosan meghatározták az érintés pillanatát, a VAR meg tudta állapítani, hogy az átadás Isaktól érkezett, nem pedig a szabadrugásból, és amikor Isak hozzáért a labdához, Svanberg már nem volt lesen, a gól tehát érvényes volt. Egy biztos, akik megépítették ezt az okos labdát, elképesztő pontossággal és precizitással alkották meg azt, nagyszerű teljesítmény. A kérdés már csak az, hogy szükség van erre egy jó futballmeccsen? Erre felé halad a világ és a sport világa? És mit szólnak ehhez a futballisták? Lehet, hogy legközelebb erről is beszélünk majd, de csak is tudományos szempontból. Mai magazinunk végére értünk. Én további nagyon kellemes heteket, napokat kívánok, és további nagyon jó rádiózást. A Tudomány mai állása című magazinna most is Strasser Andrea jelentkezett.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy ismét együtt lehetünk, és Isten igéjét tanulmányozhatjuk. Az egész negyedévben a sáfárságról beszélünk, és most egy kicsikét közelebb hozzuk ezt a témát, nem mint hogyha az előző alkalmakkor nem magunkról beszéltünk volna, mint sáfárokról. A leckénknek az a címe, hogy a sáfár szokásai. Mi a szokás? Úgy szoktam mondani, a szokás egy olyan robotpilóta, ami be van építve az emberbe, nem? Szokásunk például az, hogy az ajtó előtt megtöröljük a lábunkat. Nem gondolunk rá, de látjuk a lábtörlőt, vagy nem is látjuk a lábtörlőt, csak érezzük, megtöröljük a lábunkat. Szokás az, hogy a hölgyeket előre engedjük. Szokás az, hogy a feleségemmel megyek, akkor ő a jobb kezem felől megy. Mert bal kezem felől meg odállok, az nem érzem jól magam. Tehát a szokás az a robotpilóta, ami be van építve az emberbe. És Isten így teremtett bennünket. Mert gondoljátok végig, hogy milyen borzalmas lenne, hogy mindenre külön kell gondolni. Külön kellene gondolni, hogy jaj, hogy is fogom meg a kést, meg a kanalat, meg a villát. Külön kellene gondolni arra, hogy na most köszönni kell, vagy most kopogtatni kell, nem. Ezek mind-mind szokások, robotpilóták, amik olyanok, mint a repülőgépnél is, hogy van, amit nem kell csinálni a pilótának, hanem megy magától a gép, hogyha beállítják megfelelően. Isten úgy teremtett bennünket, hogy vannak szokásaik. Nem csak rossz szokások vannak, mert olyanok is vannak, amit ki kell javítani, hanem vannak jó szokások is. És most egy kicsikét a szokások oldaláról nézzük meg a sáfárságot. A sáfárságnak ugye az a lényege, hogy minden az Úré, ezt a Biblia egy értelmen tanítja, a teremtés jogán Istené minden, és Isten ezt a mindent ránk bízta emberekre. De hogyha élni akarunk vele, akkor szükségünk van ezekre a jó szokásokra, amelyek kifejezésre juttatják, vagy amelyek segítenek bennünket abban, hogy ezt a feladatot jól ellássuk. Most ezekről a szokásokról fogunk tanulni. És ezért én rögtön kérem Erzsikét, hogy olvassuk el a vasárnapi ígét az Efézusi levélből, ahol az 5. fejezetből a 15. verstől olvasunk a 17. versig terjedő szakaszt.
1: Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.
0: Ez is egy szokásról szól, hogy hogyan éljünk, és ez egy általános tanács. Azt kell megkeresni, hogy az Istennek mi az akarata. Miért? Hogy teremtett bennünket az Isten? A maga képére és hasonlatosságára. Tehát az etalon az az isteni akarat, ami létrehozta a mi életünket. És ezért itt kell kezdenünk. Tivadar már is akar valamit.
2: Van egy olyan bibliai gondolat a Zsoltárokban, hogy hogyan őrizheti meg, mi módon őrizheti meg az ifjú az ő útját. És valójában ez is arra mutat, hogy hogyan szerezhet jó szokásokat, hogyan viheti az ő életét megfelelő módon, és nem csak az ifjú, hanem bármelyik ember. És tulajdonképpen azt válaszolja rá Isten igéje, hogy a te igédnek megtartása által, tehát a Biblia által szerezhetjük meg ezeket a jó szokásokat. Manapság sokan kritizálják a Bibliát, vagy próbálják újraértelmezni, vagy átértelmezni, vagy talán újra is írni, de a Biblia nem szorul rá arra, hogy újraírjuk, inkább a világ szorul rá arra, hogy újra olvassuk, és újra felfedezzük benne azokat a kincseket, amelyek a jó szokásokat munkálják ki az ember életében.
0: Köszönöm szépen. Gyula Parancsolj.
3: Hát először a szokásokról szeretnék, tehát ha megfigyeljük, és ezt is gyakorolni kell, Jézus Krisztus, Jézusunk, ő az etalon, a példa, hogy hogyan élte az életét, és mi volt a szokása nap mint nap az atyával a szoros kapcsolat, és hát itt a felolvasott ígében kihasználni az időt, az idő fontosságát, ez nagyon, de nagyon, mert tudjuk, hogy egy korlátolt életet élünk, tehát valamikor megszületünk, valamikor meghalunk, és az az idő lesz számon kérve, hogy hogyan szolgáltuk az Urat. Tehát számon kérés nagyon, de nagyon fontos, és az idő, hogy ezzel hogyan sáfárkodunk, hogy megteszünk-e mindent, mert ha megfigyeljük, hogy az Úr Jézus Krisztust, a teljes itteni életét, az 100%-ba teljesítette, de hogy a tanítványokat is megnézzük, meg a hithősöket, tehát nagyon sok példa van előttünk, akiket követhetünk.
0: Köszönöm szépen, Marika, majd aztán.
4: A szokásoknál van egy olyan, hogy minősítjük a szokásokat. Hogy ki minősíti a szokásokat? Én magam, vagy a másik, vagy az ige mond rá jót, vagy rosszat? Ezt meg kell nézni, mert vannak olyanok, akik szokásuk szerint behódolnak olyan embereknek, akikkel nem értenek egyet. És az a szokásuk. Vagy aki olyan tisztséget tölt be, hogy sok minden tartozik alá. Vajon szokása, hogy meghallgassa a másiknak a véleményét? Olyan sokféle dolog tevődik össze, hogy ki minősíti azt a szokást jónak vagy rossznak. Tehát sok mindent meg kell vizsgálni egy szokásnál, hogy mennyire biblikus, mennyire a keresztényi dolgokat követi. Vagy csak a világból átvett szokások gyűrűznek be.
0: Igen. Tessék, parancsolj, aztán.
5: Ha megengednétek, én a pedagógia területéről hoznék egy kis példát, mégpedig a didaktika tudományágából, magyarul a tanítás-tanulás tudományágából. Ott megkülönböztet ez a tudományág az ismeretnek különböző szintjeit. Azt mondja, hogy először, amikor egy gyereket, vagy hát egy felnőttet is elkezdünk tanítani valamire, akkor először ismeretet szerez a gyerek, vagy a tanuló. Ha amikor egy kicsit már begyakorolta, akkor némi jártasságot is szerez, de például akármilyen szakképzés területén, és ez tényleg bármi, nővér, orvos, pedagógus, autóvezető, sofőr, az a jó szint, amikor már bizonyos dolgok készség szinten vannak. Magyarul szokás ez egy kicsit az, amikor már nem gondolkozom, hanem rutinszerűen csinálom, mert hogy bizonyos dolgokat nincs idő és lehetőség minden alkalommal átgondolni, hogy akkor most hogy kell mondjuk azt az injekciós tűt megfogni, vagy hogy kell azt a tollat megfogni, vagy hogy kell. Nem, az ember már nem is gondolkodik, vagy a számítógépen is már rég nem gondolkodik az ember, hogy melyik billentyűt kell nyomni, és már lenyomta. Na most ez hogy alakul ki a gyakorlás útján? És én ide szeretnék kapcsolódni. A keresztény szokásaink is akkor alakulnak ki, ha merünk gyakorolni. Időt és energiát fektetünk abba, hogy gyakoroljuk azokat a szokásokat, melyek a sáfárnak a jó szokásai.
0: Köszönöm szépen. Dénesnek adjátok, aztán István, és aztán Rózsika, és azután te.
6: Én is egy nagyon gyakorlati szokás kialakításáról szeretnék beszélni. Szerintem mindegyikünk megküzdötte ezt annak idején, hogy a reggeli ébredés után az első dolgunk legyen, hogy a Jóistennel fölajánljuk magunkat, imádkozunk, és valahogy nagyon jó volt mindig azt tapasztalni, hogy a Jóisten ebben nevelt és vezetett bennünket. Ha ez valamiért elmaradt, vagy elsodródtunk, vagy csak formasággá vált, akkor mindig tapasztaltuk, hogy nem úgy megy a napunk, nem úgy volt az egész, szinte az egész nap tönkre ment. És ehhez kapcsolódik még itt a először Istent keresni. Hallottam szülőktől, keresztény szülőktől, hogy amikor gyermekeik megjönnek az iskolából, akkor első dolguk, hogy tanulnak, és utána aztán este, ha marad idő, akkor előveszik az igét, a szentírást, a szombatiskolát, és amikor ezen változtattak, és előrevették a gyermek szombatiskolát, akkor minden megváltozott, sokkal több áldás volt a tanuláson is, és az egész nap délután máshogy alakult.
0: Köszönöm szépen a tapasztalatot, István, Rózsika majd.
7: Én Anikó gondolatait szeretném folytatni. Tulajdonképpen a szokás ismétléssel rögzül. gondoljuk csak a sportokra, egy más területről vett hasonlat, hogy a sportolók egy-egy gyakorlatot, egy-egy mozdulatot hányszor elismétlet, de gyakoroljanak, míg az maga, a sajátjukká válik, vagy rendes gyakorlattá válik. De ugyanígy van a lelki értelemben is, hogy végig csak azok lesznek bajnokok, akik folyamatos gyakorlással tökéletesítik jó szokásaikat a lelki élet területén. Mert a szokás tulajdonképpen a rendszeres ismételt tettek és viselkedés formáknak a összessége. Tehát egy nagyon fontosnak tartom, hogy ez ismétléssel rögzítődnek, tehát gyakorlásnak nagyon-nagyon fontos szerepe van ezekben. Köszönöm, Rózsika.
8: A szokásokkal kapcsolatosan itt a tanulmányunkban van egy nagyon értékes gondolat és egy jó tanács. Imádkozással, az iget tanulmányozásával, ha Jézus jellemét próbáljuk tükrözni minden dolgunkban, akkor szokásunká válik, hogy Isten lesz az első az életünkben.
0: Köszönöm szépen. Tibor, aztán majd.
9: Én egy különös másik oldalt szeretnék elétek tenni. Ugyanis a szokásaink ellen ma a legtöbben lázadnak. Egy olyan korban élünk, amikor gyakorlatilag minden szokást megkérdőjeleznek, meg sokan ki is akarnak dobni, hogy azok feleslegesek. De először is nyilván nem feleslegesek, mert ha nincs szokás, az is egy szokás, hogy nincs szokás, és akkor már mindjárt nagy bajban vagyunk. De a Szentírásnak van erre egy másik szava is. Hogyha Károli fordításból olvassuk ugyanezt az igét, amit az előbb hallottunk, akkor az úgy hangzik, hogy jól gondoljátok meg, hogyan járjatok. És ugye a szokásnak egy másik kifejezése az eljárás. Én még emlékszem, amikor bevonultam katonának, én előtte sportoltam nagyon sok éven keresztül, és én azt hittem, hogy tudok járni. Ott egy perc alatt kiderítették, hogy nem, még az se. És megtanítottak egy másfajta járásra, a csapatban való mozgásra. Nálunk érdekes parancsnokunk volt, a végén odáig kellett eljutnunk, hogy vigyázmenetből is tudtunk hátraarcot csinálni, díszlépésből, ami nem olyan, hogy mondjam, gyakori és nem olyan könnyű dolog. De emlékszem még nagyon jól, hogy az első parancsoknál egy jobbra át, balra át vagy hátraarcnál úgy gabajodott a szakasz egymásba, hogy nem győztünk átesni egymáson, mert nem szoktunk hozzá, hogy így járjunk. Teljesen értelmetlen az egész, mondja egy mai ember. De hát nem arról szólt a dolog, hogy mi feltétlenül így tudjunk mozogni, mint hogyha egy test lenne az egész, hanem arról szólt, hogy tudjunk parancsra figyelni, és azt egy rezdüléssel teljesíteni, ami bizonyos harci helyzetben nem lényegtelen kérdés. És később jutott eszembe, hogy is van ez a jobbra át, balra át, hátra arc, meg egyebek? Hát a hívő életben. Figyelek én az Úrra? Most tessék elképzelni, hátra arc, tessék. Hát na addigra átestünk egymáson. Vagy miért pont én? Ugye? Tehát itt nagyon fontos az, hogy az a készség kialakuljon bennem, az a szokás, hogy az eljárásomban kövessem az Urat. Tehát ne kelljen megkérdezni, hogy most tényleg hűséges leszek? Most tényleg nem fogok hazudni? Most tényleg nem fogok valamit ellopni? Tényleg nem fogok csúsztatni? Tényleg nem fogok valami olyasmit csinálni, ami messze van a hívő élettől? Tényleg nem fogom elfelejteni egy pillanatra, hogy hívő voltam, ezt olyan sokszor hallottam mostanában ezt a kifejezést, hanem teszem, mert hívő vagyok.
0: Köszönöm szépen, mehetünk tovább. Az előbb elhangzott az, hogy a szokás az lényegében az utoljárással összefügg. Lehet-e úgy utoljárni, hogy nincs célunk? És ezért olvassuk most a hétfői leckéből azt, hogy a keresztény embernek a kereszténysége addig ér, amíg van reménysége, amíg van célja az útjának. Erről a célról kérem, hogy Gyöngyike olvasson Lukács evangélium a 12. fejezetéből.
10: Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál Uruk, mikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy fölövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha éjfélkor, vagy ha éjfél után érkezik is meg, és virasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok.
0: Köszönöm szépen. Ez a keresztény várakozásnak a dolga. Mi nagyon sokszor az időt kezdjük, hogy majd mikor jön, de aki vár, és szívesen vár valakit, az mindig vár. A várakozás egy olyan szokás, ami a keresztény embert jellemzi. De ennek a szokásnak van egy alapja, és ez az alap tulajdonképpen nem más, mint az, hogy alig várom már, és szoktuk mondani, alig várom már, mert valakit szeretek. Tessék a gondolataitokra, várom én is, tessék, a Tivadar parancsolja.
2: Még egy gondolatot hadd tegyek hozzá a szokásokkal kapcsolatban, hiszen ahogy elhangzott, ez bizonyos dolgoknak a rendszeres ismétlése. Én olvastam arról, hogy egy szokás 21 nap alatt alakul ki. Tehát, hogyha sokat ismételgetjük, egy bizonyos idő, hát ebben a könyvben így volt, hogy 21 nap alatt szokássá alakul az a bizonyos dolog, cselekedet, amit teszek. És ugyanez Jézus eljövetelével kapcsolatban is nagyon fontos, hogy legyen szokásom az, hogy precízen végezzem a munkát, amit rám bíztak. Hogy ne embereknek szolgáljak, nem embereknek akarok tetszeni, hanem Istennek. És ezek a mindennapi cselekedetek alkotják gyakorlatilag az én életemet, és így várom Jézus második eljövetelét, mert tudom azt, hogy az a valaki, aki itt volt ezen a földön, és azt ígérte, hogy vissza fog jönni, tehát Jézus Krisztus, az lát engem, és tud rólam, és figyeli az én életemet, és ezért nagyon fontos, hogy az ő kegyelme által, az ő segítségével olyan szokásokat alakítsak ki, hogy a végén majd, amikor megérkezem, vagy amikor Jézus Krisztus el fog jönni, akkor azt tudja mondani, hogy jó vagyon, és jó hű szolgám, kevesen voltál hű, de sokra bízlak ezután. Tehát ez legyen a szokásom.
0: Marika, aztán Gyula, aztán...
4: Ezzel a várakozással, ahogy mondtad is, nekünk van egy bizonyos folyamatunk, hogy egy pillanat alatt gondoljuk, hogy majd megváltozunk. Hát a várakozás az nem szabad, hogy elcsüggesszen bennünket, mert folyamatosan várakozni kell. Tehát nem tudjuk, azt csak az Úr tudja, hogy mikor lesz vége. Tehát folyamatosan kell nekünk várakozni, figyelni, cselekedni. És hogyha ilyen a mi életünk, akkor a helyes nézőpontot is megkapjuk, ami a jelenre is, meg a jövőre is vonatkozik. Vannak hűségesek, akik úgy cselekszenek, mint hogyha az Uruk mellettük lenne. De van hűtlen sáfár is, aki csak mondja, meg úgy tesz, de a cselekedete elárulja, hogy hűséges vagy egy megtévesztő sáfár.
0: Köszönöm szépen, Anikó.
5: Én a várakozás nehézségére szeretném felhívni a figyelmeteket, mégpedig egy olyan példával, amit szerintem a legtöbben átéltünk, amikor valami miatt egész éjszaka vezet az ember, és hajnal fele lesz. Nagyon-nagyon figyelni kell, mert belebambul. Nem tudok jobb szót mondani az ember. Fogja a kormányt, és úgy egyre nagyobb kísértése lenne pislogni, de muszáj menni valami miatt. És itt a felolvasott ige szakaszban is a virrasztásról beszél az Úr Jézus, meg arról, hogy lehet, hogy éjfél után jön. És lehet, hogy már hajnal lesz, és lehet, hogy fáradtak vagyunk. Tehát, hogy a figyelmünk fennmaradjon, fenntartsuk, erre vezetés közben is ugye vannak különböző technikák, az ember próbál egy kicsit tornázni a szemét, mély levegő, stb. Zenét hallgat, bármi beszél. Tehát valahogy aktivizálja magát, röviden fogalmazva. És én úgy gondolom, hogy ez a lelki életben is így van. Ha csak úgymond várunk és olyan, hát úgy belefásulhatunk. De ha tesszük a dolgunkat, és tudatosan tesszük a dolgunkat, tehát tudatosan aktivizáljuk magunkat, akkor úgy gondolom, hogy kevésbé fenyeget minket ez az elfáradás, ez a belebambulás, és akkor hát nehogy úgy járjunk, hogy aztán váratlanul lep meg minket az Urunk, hanem gondoljunk erre, és tegyük a dolgunkat.
0: Gyula, és utána lépjünk a
3: tudásra. Jézus tanításait szeretném a figyelem központjába helyezni. Ha megnézzük, akkor olyan precízen a készenlétre nevelt a tanítványait, hogy Pál azt mondja, hogy mi, akik élünk, egy szempillantásra átváltozunk. Hogy amellett, a várakozás mellett nagyon-nagyon fontos a permanens és a folyamatos készenlét. Tehát itt az ígében is az van, hogy bármelyik pillanatban, éjféltájt, hajnalban, tehát nem tudjuk. De a készenlét az nélkülözhetetlen, mert aki készen lesz, csak az találkozhat Jézus Krisztusával.
0: Köszönöm szépen. Ne felejtsétek el a gondolataitokat, de nézzük meg a keddi tanulmányunkat, ami az időbeosztásról szól, mert a várakozásnál állandóan ezt jártuk körbe, az idő problémáját, és kérem Dénest, hogy olvassa a 90. Zsoltárból azt a híres nevezetes ígét, ami a 30., majd a 32. fejezet, versben van.
6: Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
0: Igen. Ez egy ókorból, ez Mózesnek, az Isten emberének az imádsága, a felirata szerint ránk maradt tanács, ami minél közelebb érünk Jézus visszajöveteléhez, annál aktuálisabb lesz, legalábbis a 21. században nagyon. Hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Az idő az egy adott keret, és ebben az adott keretben kell megtalálni minden tettnek a helyét. Ez az embernek a felelőssége. És ehhez kérem a gondolataitokat, és a korábbi gondolatokat is ide lehet fűzni. Tessék, parancsoljatok. Tivadar.
2: Nekem nagyon megforgatta az elmémet ez a bölcs időbeosztás cím, mert azt tapasztalom az életben, nagyon sok esetben, hogy általában késünk. Na jó, persze azt szokták mondani, hogy a vendégségben vagy az ember, akkor illik egy picit késni. De nem tudom, hogy van ez a valóságban, hiszen a tanulmány arra akar bennünket rávezetni, hogy a bölcs időbeosztás által az ember pontos lesz. Mert hogy az Úr is pontos. Ezt tanuljuk a Szentírásból, hogy az Isten mindig pontosan cselekszik, soha nem késik. És ugye van az a jó magyar mondás, hogy a pontosság királyi erény. Én hozzá szoktam tenni, hogy mi pedig királyi gyermekek vagyunk. Tehát elvárható tőlünk, hívő emberektől, hogy pontosak legyünk, és sokszor egyszerűen nem tudom megérteni azt, hogyha mondjuk 6 órakor kezdődik egy program, és mondjuk 6 óra 3 perce, vagy 6 óra 5 perce odaér valaki, hogy akkor miért nem tud 6 óra előtt 3 perce, vagy 6 óra előtt 5 perccel odaérni. Szóval nem tudom, hogyha mondjuk bölcsen osztaná be az idejét, mondjuk nem akarok senkit se kritizálni, hiszen bármi közben jöhet, de hogyha már valakinek szokásává válik, hogy rossz az időbeosztás, és állandóan késik, akkor bizony erről a szokásáról le kell szokni, én úgy gondolom legalábbis.
0: Igen, itt egy szót mondok csak, az alkalom. Az alkalom kihasználása. Ez nagyon fontos az egész keresztény életben, hogy Isten alkalmakat teremt, és ha én ezt az alkalmat elmulasztom, akkor csúszik minden. Ez az időbeosztásunkban naponta tapasztalhatjuk. Hogyha valami elcsúszik az életbe, akkor baj van. Anikó, aztán...
5: Én egy picit női oldalról közelíteném a témát, ha megengednétek, ha már nő vagyok. Gondolom nem csak én, hanem nagyon sokan nők, asszonyok tapasztaljuk, hogy hát az idő az egy nagyon nagy kincs, és mindig kevesebb van, mint amennyi kéne, mert a család, a háztartás, a munkahely, a gyülekezet, mindegyik nagyon fontos, és nagyon sokszor mindegyik 100%-os embert kívánna, és hát az ember próbál mindenhol helyt állni. Nekem nagyon meg kellett tanulnom elég hamar, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket képtelen vagyok elvégezni. Mármint, hogy az időbeosztásba berakni, és nem azért, mert lusta vagyok, vagy lassan dolgozok, hanem mert 24 órából áll a nap, ilyen egyszerű. És azt is meg kellett tanulnom, hogy föltenni azt a kérdést, hogy ez, amit most akarok csinálni, vagy úgy gondolom, hogy kell, ez valóban annyira fontos, és valóban elhalaszthatatlan, és ez a legfontosabb, vagy pedig ez olyan dolog, ami jó lenne, és szeretném is talán, és talán nem is bűn, meg nem olyan dolog, amire azt az ember csípőből azt mondja, hogy nem, hát ez nem, hanem egyszerűen jó és a legjobb között kell nagyon sokszor döntenem. Tehát a jó és azt, amit Isten vár tőlem, a leghelyesebb, a legjobb dolog között. És nekem ezt szokásommá vált, ha már ezt mondjuk, hogy nagyon sokszor föltettem magamnak ezt a kérdést, hogy ez most annyira fontos-e, vagy elhagyhatom? És rá kellett jönnöm, hogy elég sok dologra ki lehetett mondani azt, hogy elhagyhatom. Mert vannak fontosabb dolgok is az életben.
0: És aztán majd Gyula.
9: Idő. Én úgy tudom, hogy Luther Márton a 90. Zsoltár fordításánál másképp fordított, valahogy úgy fordított, hogy taníts úgy élni, hogy meg kell halni. Ez egy kicsit olyan rosszul hangzik, de egyébként így van. Gondoljatok csak bele, hogy mire használjuk fel az életidőt. Néhány évvel ezelőtt fordult elő, hogy fiatalokkal beszélgettem arról, hogy például rendszeres áhítat, és hogy miért nem, mert hát azért a legtöbbeknél az derült, hogy nem. És azt mondták, hogy azért, mert borzasztó sok idő. És tehát csináltunk egy kísérletet. Mondtam, hogy most olvasni fogunk Bibliát, és mindegyikünk, aki itt van, imádkozni fog. Néztek rám döbbenten, mondtam, hogy higgyétek el, hogy ezt most végigcsináljuk. És mennyit fogunk Bibliát olvasni, és mondta, hogy 2 fejezetet János evangéliumából. Végigolvastuk a 2 fejezetet János evangéliumából, és kértem, hogy mindenki úgy imádkozzon, hogy a fejezetből valamit emeljen ki, amit ő fontosnak tartott. Hát, végigcsináltuk, 10-valahányan ültünk körbe, és azt kérdeztem a végén, hogy mennyi időt töltöttünk ezzel. Ők nem tudhatták, hogy benyomtam alul az asztal alatt a stoppert. Hát mondtak fél órától 40 percig mindenfélét, így érezték. Na most én úgy emlékszem, hogy 12 perc volt. És aztán megkérdeztem tőlük, hogy mennyit töltenek, amikor a számítógépen szörföznek ide-oda. És kiderült, hogy hát az óra, másfél óra, hát addig nem is ültek a gép előtt. Hát az persze, hát az repül. Érdemes megfontolnunk, hogy az időnket mire szánjuk oda, és az mennyire értékes. Még időben.
0: Gyula?
3: Én az időt a misszió szempontjából, és a missziót tenném a fókuszba, hogy hogyan sáfárkodunk az idővel, hisz ha ennek a felelősségét mélyen átérezzük, akkor nagy bajban vagyunk. Hogy meg tudunk-e mindent tenni a veszendő világért, és hát ez a nagy kérdés, és a Kulcsár testvér mindig eszembe jut, hogy az időm legalább 10%-át az Úrra tudom-e szánni, vagy nem. De nagyon nagy kérdés, és ha itt tanulmányban benne van Jézus második eljövetele, és a felelősség, akkor hogy állunk készen az Úr előtt. És ez egy nagyon, de nagyon kardinális kérdés.
0: István, és utána Marika, és gyere, olvasod is meg a szöveget.
7: Nekem az jutott eszembe, hogy a 4. parancsolat az, ami tulajdonképpen az egyetlen parancsolat, ami az időt érinti. Mert a munkát és a pihenést is előírja. És nagyon érdekes a fő témakörök, amely körül mozog ez a parancsolat, a munka, a család, a pihenés és Isten imádása. Azt hiszem, mind ez egy szegmensei ennek az idő problémáknak. És ami hiányzik belőle tulajdonképpen, ez a szabadidős tevékenység. És ha ezt hozzáveszem azt, hogy azért a modern kultúra vagy a műszaki vívmányok egyre csökkentik a munka terheit, tehát növekszik a felszabadult idő. És tulajdonképpen ez a kérdés, hogy ezzel a felszabadult időnkkel mit csinálunk, és hogy válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk a legoptimálisabban kihasználni az időnket.
0: Marika, és utána olvasd az ígét, a következő.
4: Az időhöz hozzátartozik, hogy a Jóisten elrendelt egy időt, aminek vége szakad, mielőtt az Úr Jézus eljön. És ez a kegyelem idő. Amíg ez a kegyelem idő tart, addig van lehetőség mindenre. Amikor a kegyelem idő lezárul, akkor mindenki olyan marad már, amilyen volt. És ha nem rövidítetnének meg ezek a napok, akkor bizony senki nem élné ezt túl.
0: Most a következő ígét, amit olvasol, az az új ég és új föld szempontjából nézi meg azokat a problémákat, amik sokszor az időbeosztásunkat tönkre teszik. A Jelenések könyve 21. fejezetének első versét kérem, hogy olvasd.
4: És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme Isten sátora az emberekkel van, és ővelük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, ímé újjá teremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak.
0: Köszönöm szépen. Ha látjuk a jövőt, akkor a jelen is tartalmat kap. Tibor, és utána Tivadar.
9: Én szeretném arra irányítani a figyelmeteket, hogy egy picit más oldalról is nézzük a kérdést. Mert nagyon el vagyunk sokszor foglalva azzal, hogy mi mindent kell nekünk itt megtenni, és ez helyes dolog, meg az időbeosztás, meg egyebekkel. De melyikünk szokott azon gondolkozni, hogy miközben itt velünk történnek ezek a dolgok, közben valami készül. És nem csak valami készül, hanem valaki készül azzal a valamivel. Azt mondja itt a Biblia, hogy egyszer csak megérkezik a mennyei Jeruzsálem, mint a férje számára felékesített mennyasszony, egyszer csak minden készen lesz, és abba csak úgy be kell lépni. Rengeteg mindenért fáradozunk itt ebben a földi életünkben, de arra készülni, hogy azt a mennyei örökséget az adott pillanatban átvehessem, amit Isten készített, fölkészítve, és ő nem egy valamit fog adni, tehát bocsánat, hogy így mondom, mert ez szinte nem is szabad ilyet mondani, hogy Isten nem egy selejtel készül, amit úgy odaad, hogy nekik ez is jó lesz, hanem ő egy gyönyörű dolgot készít, a legtökéletesebbet készíti, és ő készül rá. Tehát nem csak az én oldalomon kell legyen jól felhasznált idő és készülődés, ő használja ezt az időt, ami itt nekem ketyeg, arra, hogy fölkészüljön, arra, hogy engem örökkévaló hazába fogadjon.
0: Köszönöm szépen. Tessék, Tivadar.
2: Folytatnám Tibor gondolatait azzal, hogy ha valami érték a számomra, akkor annak mindent alá fogok vetni. Hogyha mondjuk földi értelemben jó tanuló akarok lenni, jó eredményeket akarok elérni, mondjuk matekból, akkor biztos, hogy arra fogok ráállni, és ez biztos, hogy sikerülni fog. Ha mondjuk sportoló vagyok, és élsportoló akarok lenni, akkor mindent ennek vetek alá, hogy ez megvalósuljon. És ugyanez a lelki értelemben is, hogyha Isten országába akarok jutni, akkor már most elkezdem gyakorolni azokat az alapelveket, amiket Isten megszabott számomra, és állandóan az lebeg előttem, hogy milyen jó lesz majd az a nap, amikor találkozom Jézussal, amikor el fog jönni az a bizonyos ország, és Jézus, mint királyok királya ott lesz előttem. Tehát nagyon fontos, hogy mit értékelek, hogy mi a fontos a számomra, mi az, ami a prioritást elér az én életemben. És hogyha Isten országa ez ott van a szemem előtt állandóan, nap mint nap, ha ezzel foglalkozom, akkor biztos, hogy el is érkezem oda.
0: Tessék, parancsolj, Gyula.
3: Még a kiemelkedő ígéretekkel szeretnék egy kicsit foglalkozni. Tehát itt az van, hogy mindent újjáteszek. Amíg az Édenkertben gyönyörű kertet kapott az első emberpár, a Jelenések könyvében már egy város is van, és az is egy nagyon, de nagyon gyönyörű város. Elképesztő, ami szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív és elme meg se gondol, olyan lesz. Tehát ez a készülődő valami nem akármi, hanem olyan, amit el se tudunk képzelni. És hát a Jelenések könyv attól is más egy picit, hogy a maximumot, a legtöbbet ígéri és nyújtja közvetlen Jézus második eljövetele előtt. Nem csak kert, hanem város is.
0: Tessék, Marika.
4: Ehhez szólnék hozzá, hogy az Úrnak nem renoválni, foltozgatni kell a világot, hanem sajnos újjá kell teremteni, mert annyira elromlott, hogy csak akkor tükrözi az ő tisztaságát, szépségét, hogyha újjá teremti. Tehát a mai kis ide fotózgatok, oda javítgatok, azzal soha nem lesz olyan világ, amit az Úr szeretne.
0: Igen, lépjünk tovább, és nézzük meg a csütörtöki leckét. Anikót kérem, hogy olvassa. Tudnélik, egy célfele haladunk, erről a célról beszélünk.

0: egyszer a kezemben, mert nem maradt rá időm. Tehát hiába mondom, hogy szeretem, ez nem igaz. Egy csomó mindent nagyon szeretek, amire semmiféle időt nem szánok, de ha megkérdezi valaki, akkor benn van abban, hogy persze. És nagyon sokszor így járunk a hívő életünkkel. Nem olyan régen találkoztam egy friss felméréssel, ami egy közösségben azt mondta, hogy a 40 alatti korosztály minimál, körülbelül 20%-a az, aki rendszeres bibliaolvasást is beiktat a tevékenységébe. Nyugodtan ki lehet mondani, hogy ez azt jelenti, hogy itt hobbi kereszténységről van szó, és nincs arról szó, amit Pál apostol úgy mond, hogy mindenképpen úgy akarok futni, mint akit nehogy kizárjanak a küzdelemből, és minden mást félreteszek. Ez a céltudatosság. És ez a céltudatosság csak akkor működik, ha én tudom, kinek mondtam igent, és mire mondtam igent, és ezzel együtt azt is tudom, hogy kire mondtam, és mire mondtam nemet. Ezt feltétlenül tudnom kell, mert különben elveszítem a célt.
1: Gyula, röviden, és én utána...
2: A sportvilágban ki az edző? Ez a nagy kérdés. Nagyon sokszor mondták, hogy az edző függő, hogy győztesek legyenek, és ez tényleg nagyon sokat számít, és a keresztény életben is az nagyon sokat számít, hogy ki az edzőm. Ha Jézus Krisztus az edző, akkor biztos a győzelem, de csak akkor.
1: Rózsika, akkor olvassa az összefoglalást.
3: Istennel járni, ebben minden beletartozik, amit a sáfár tesz. Tehát Istennel él itt a földön, életének minden napján. Hűséges sáfárnak lenni azt is jelenti, hogy minden jóra nyitottan élünk, ami az Istennel való megbékéléssel kezdődik. Krisztusban kell járnunk, jó cselekedetekben, méghozzá egyenes ösvényen.
1: Úgy gondolom, hogy ez a szabály az, amit be kellene tartani. Tudom, hogy még sok gondolatunk volna ehhez az igéhez, végére értünk. Isten áldja meg a hallgatókat, Isten áldja meg a mi szívünkben ezeket az igéket, és adja az Úr, hogy jó sáfárok legyünk, és ezek a szokásaink legyenek. Hogy ne csak alkalmi hívők legyünk, úgy ünnepnapi hívők, egy óra hosszat, vagy 10 percet csak, hanem egész életünkben. Segítsen ehhez Isten bennünket az ő kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és eszerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Igaz Isten tisztelet. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket. Máté evangéliuma 6. fejezet 1. vers. Jézusnak a hegyen elmondott beszéde azokat a tanításokat tárta fel, amelyeket életében csendben megvalósított ugyan, de amelyeket az emberek mégsem értettek. Nem fogták fel, hogy ha ilyen hatalma van, miért nem használja fel mindannak a megvalósítására,

ami szerintük a lényeg volt. Gondolataik, eljárásuk és indokaik éppen ellentétét képezték az övének. Úgy tettek, mintha igen komolyan vennék a törvény iránti tiszteletet, ugyanakkor azonban tulajdonképpeni titkos céljuk felé az önmagasztalásra törekedtek. Pedig Jézus felvilágosította őket, hogy aki önmagát szereti, megszegi Isten törvényét. A farizeusi alapelvek ugyanazok voltak, mint amelyek minden időben jellemezték az embereket. Napjainkban is a farizeusi szellem a mozgatója az emberi természetnek. S mivel az üdvözítő megmutatta azt a különbséget, ami közte és a rabbik írás magyarázatának szelleme között van, tanítása mindenkorban alkalmazható az emberekre. Krisztus korában a farizeusok állandóan az ég kegye megnyerésére törekedtek, hogy ezáltal az emberek tiszteletét és saját jólétüket biztosítsák, amit erényes voltuk jutalmának tekintettek. Ugyanakkor igyekeztek az emberek szeme láttára jótékonykodni, hogy figyelmüket ezzel felkeltsék és jó hírüket megalapozzák. Jézus elítélte ezt a látszat tevékenységet. Mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Máté 6:3-4. Jézus ezzel nem azt mondta, hogy a szeretet szolgálatot mindig titokban kell tartani. Pál apostol, Isten lelkétől indítatva, nem hallgatta el a macedóniai keresztények nagylelkű önfeláldozását, hanem beszélt arról a kegyelemről, amelyet Krisztus munkált bennük, s ezáltal másokat is ugyanaz a lélek hatotta át. A korintusiakhoz is így írt: a ti buzgóságtok sokakat magával ragadt. 2 Korintus 9:2. Krisztus szavai világosak. Jó cselekedeteinknél ne az emberek tiszteletét és dicséretét tekintsük célunknak. Az őszinte, istenfélő ember nem igyekszik emberek előtt tündökölni. Akik dicsérő szavakra és hízelgésre várnak, abban lelik örömüket, csak névleg keresztények. Krisztus követői a jó cselekedetek által ne önmagukat dicsőítsék, hanem őt, akinek kegyelme által mindezt végezhetik. Isten lelke képesít bennünket minden jó cselekedetre, a lélek pedig azért adatott, hogy az adományozót dicsőítse. Ha Krisztus fénye sugárzik be lelkünkbe, ajkunk túlárad az Isten iránti hálától és magasztalástól. Gondolatainkat és beszélgetésünket ne saját imáink, kötelességtudásunk, jó cselekedeteink és önmegtagadásunk elbeszélése képezze, hanem Jézust magasztaljuk mindenkor. Saját énünk vonuljon háttérbe, Krisztus legyen számunkra minden mindenekben. A szenvedők iránti szeretettől és részvéttől késztetve őszintén adakozzunk, és ne azért, hogy jó téteményeinkkel kérkedjünk. Őszinte szándék és igaz szívbéli részvét azok az indokok, amelyeket a mennyben értékelnek. Isten többre becsüli az őszinte, szerető, odaadó lelket, mint Ofír aranyát. A szeretetből fakadó szolgálat a legszebb Isten tisztelet. Ne a jutalomra gondoljunk, hanem mindig arra, hogy miképpen szolgálhatunk. Mindamellett az ilyen szellemben történő szolgálat jutalma sem fog elmaradni. Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Miközben igaz az, hogy Isten maga a legnagyobb jutalom, aki mindent magában foglal, csupán akkor örvendhetné ki az ember, ha jellemében hozzá hasonlóvá vált. Csak a hasonlók fogadják el egymást. Amennyire átadjuk magunkat Istennek az emberek szolgálatára, annyira ragadhatjuk meg Istent.
Senki sem áraszthatja szívéből és életéből másokra Isten áldásának folyamát, hogy önmaga ne részesüljön gazdag jutalomban. A hegyoldalak és síkságok, amelyek lefolyást engednek a hegyi patakoknak, nem szenvednek veszteséget ettől. Százszorosan visszakapják, amit adnak, mert a víz, amely átfolyik rajtuk, termékenyé teszi a földeket. Zöldebb a fű, gazdagabb a fák lombja, és több virág nyílik. Ha a nyári napsugarak kopárrá és barnává perzselik a mezőt, egy szép zöld sáv jelzi a folyó útját. A síkság, amelyen a hegyek e kincse átfolyik, állandóan pompázik. Annak a jutalomnak a jelképeként, amelyet Isten kegyelme áraszt mindazokra, akiknek közvetítésével szétárad az egész világra. Ilyen áldásban részesülnek mindazok, akik irgalmasok a szegények iránt. Ézsaiás próféta mondja, szegd meg az éhezőnek kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárosságban is, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, melynek vize el nem fogy. Ézsaiás 58.7.11. Isten a jótékonyságot kétszeresen megáldja. Amíg az adakozó ellátja a szűkölködőt, nagy mértékben nyer áldást. Krisztus kegyelme olyan jellemvonásokat fejleszt a lélekben, amelyek az önzés ellentétei, s amelyek az életet megszépítik, megnemesítik és meggazdagítják. A csendben végzett baráti cselekedetek szíveket kötnek össze, és közelebb vonják hozzá, aki minden részvét forrása. Apró figyelmességek, jó és önfeláldozó cselekedetek, amelyek oly csendben áradnak szét, mint a virágillat, nagyban hozzájárulnak az élet megszépítéséhez. Végül majd megértjük, hogy az önfeláldozás mások javáért és boldogságáért, ha itt még oly kevésre becsülik is, értéket jelent, s a mennyben a dicsőség királyával való összeköttetésünk jelének tekintik, aki gazdag volt, de érettünk szegényé lett. Ha az irgalmasságot titkon gyakoroltuk, hatása akkor is nyilvánvalóvá lesz a jótevő jellemében. Ha teljes szívvel igyekszünk Krisztus követőihez méltóan tevékenykedni, akkor mind szorosabb összeköttetésbe kerülünk Istennel. Isten lelke pedig, ha szívünket uralja, összhangot teremt köztünk és Isten között. Isten megszaporítja mindazok adományait, akik a meglevőket bölcsen felhasználták. Szeretettel elismeri a hívők szolgálatát Krisztusban, akinek kegyelme és ereje őket erre képesítette. Akik keresztény jellemre és tökéletességre törekedtek, földi vetésük szerint aratnak majd az eljövendő világban. Az e földön megkezdett mű ott a szentebb és dicsőbb életben lesz tökéletessé, hogy mindörökké fennmaradjon.

Néhány évvel ezelőtt a lelkipásztorunk Jézus keresztre feszítéséről prédikált. Az igehirdetés végén azt javasolta, hogy minden reggel olvassuk el Máté evangéliuma 27. fejezetét. Arra gondoltam, milyen csodálatos ötlet, és elhatároztam, hogy pontosan így fogok tenni.

Nem sokkal azután, hogy elkezdtem Máté evangéliuma 27. fejezetét beépíteni a reggeli áhítatomba, a cserkészek vezették a gyülekezeti szolgálatot. Úgy készültek a közelgő cserkész táborozásra, hogy több egész fejezetet memorizáltak a Bibliából, és keményen tanultak, hogy minden kérdésre válaszolni tudjanak ezekkel a fejezetekkel kapcsolatban. Le voltam nyűgözve tőlük. Hát ők még csak gyerekek, gondoltam. Kíváncsi voltam, vajon én is képes lennék ugyanerre?

Már másnap reggel elkezdtem memorizálni a Máté evangéliumának 27. fejezetét. Képzeljétek el, mi történt. Időbe telt, de sikerült.

Miután megtanultam, el kellett döntenem, melyik fejezet legyen a soron következő. A bibliaiskolai tanítónk említette, hogy a kedvenc része a Bibliából a 18. Zsoltár. Így azt a részt kezdtem el megtanulni. Bár érdekes volt, de egy idő után rájöttem, hogy nem ez az én kedvenc fejezetem. Úgy döntöttem, hogy az 51. Zsoltárt fogom memorizálni, amely a kedvenc versemet, a 10. verset tartalmazza. Ismét eltartott egy darabig, de ez is sikerült.

Ezután összeállítottam egy listát azokról a fejezetekről, amelyekről úgy gondoltam, hogy a legfontosabbak számomra, hogy megtanuljam őket. Noha ismertem a hármas angyali üzenetet, de ezt a részt nem tudtam volna felmondani, így Jelenések könyve 14. fejezete következett. Aztán a boldog mondások, majd további zsoltárok, egy-egy fejezet Lukács evangéliumából, a római, a filippi és a kolossei levélből. Ezután még pár zsoltárt memorizáltam, és néhány más tételt a listámról.

micsoda öröm volt mindazt elmondani, amit megjegyeztem. Szinte minden nap. Minden reggel, mielőtt elindulok, kérem Istent, hogy adjon bölcsességet és segítsen emlékezni a különleges fejezeteimre.

ha érdekel a Szentírás megismerése, arra bátorítalak, hogy holnap kezd el Máté evangéliumának 27. fejezetével, majd készíts egy listát a saját kedvenc részeidről, és fogj hozzá. Ne csüggedj, ha ez tovább tart, mint vártad. Ne add fel. Én 72 éves vagyok, és élvezem, hogy minden reggel, amikor előkészülök a napomra, azon munkálkodom, hogy megjegyezzem és elmondjam Isten igéjét. Mire végzek, felfrissülök, és érzem, hogy megváltóm is velem jön a nap folyamán.

lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. 119. Zsoltár, 105. vers.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Mindig igyekszem meglepetéssel szolgálni. Ma is nagyon érdekes vendéget hívtam. Benedek Elekapó egyenes ági leszármazottját, az ükunokáját, Bardóc Orsolyát. Isten hozott, Orsikám!
1: Köszöntelek én is, és a hallgatókat is.
0: No, mi jól ismerjük egymást, úgyhogy megint csak tegeződni fogunk. Annál is inkább, mert hol volt, hol nem volt, hogy ilyen mesésen mondjam. Volt és van, és él 24. éve a Krónikás Zenede, az én iskolám, és Bardóc Orsi oda egyszer csak jelentkezett.

0: tulajdonképpen hogy kerültél oda, mert mi azóta, már rég volt ez, de azóta nagyon-nagyon jó barátságban maradtunk, mindig keressük egymást, és mindig ott folytatjuk a mondatot, ahol előzőleg abba hagytuk, tehát igazi barátok lettünk. De hogy kerültél te tulajdonképpen a krónikás zenedébe? Illetőleg előtte sokkal fontosabb kérdéseim vannak, mert akkor nagyon a dolgok elébe vágnánk. Inkább arról mesélj nekem, hogy hogy is alakult a családi láncolat. Kérlek szépen, hogy helyezd képbe a kedves hallgatókat.
1: Elek apó ükunokája vagyok én. Elek apónak 6 gyereke volt, 12 unokája és nagyon-nagyon sok dédunoka és ükunoka. 3 fia, 3 lánya volt. És az egyik lánynak tulajdonképpen az egyik lánytól jövök én, ott volt a Julia nevezetű nagymamám, aztán jött a Lehel, az édesapám, és én, jó magam, aki tulajdonképpen ükunokája vagyok Benedek Eleknek.
0: Nagyon-nagyon jó, és hogy őrzitek az emlékét? Most tulajdonképpen egy emlékházra gondolok, amelyet nekem is volt szerencsém látni, és csodálatos. Na, ennek az alapításáról mesélj valamit.
1: Akkor mesélek én most arról, hogy én Kisbaconban születtem, az ősi Benedek kúriában nőttem fel, ahol a családi hagyományoknak köszönhetően mindig a mese, a vers, a zenevilága, a szeretete vett engem körül. És nagyszüleim és szüleim ösztönzésére már kisiskolás koromban ismerkedni kezdtem Elek apónak az írásaival, és szorgosan kezdtem mindezt gyűjtögetni is, kimásoltam több mint 100 éves újságokból, könyvekből, és a család tulajdonában álló kéziratokból. Azt is mondhatnám, hogy én tulajdonképpen egyenesen beleszülettem Meseországba. Abban a szobában aludtam, ahol ő korábban dolgozott, az ő asztalánál készültem az érettségire, az ő székében ültem, az ő tollát fogtam a kezemben, karnyújtásnyira voltak tőlem például a műveim. Azt hiszem, azért is mertem hozzányúlni a művekhez is, lefordítani azokat a későbbiekben a zene nyelvére, mert igazán ismertem és értettem is azokat. A ház ma is áll, és múzeumként működik. Tulajdonképpen Flóra néni, Benedek Eleknek a lánya volt az, aki hazajött Kisbaconban, Budapestről, és megalapította 69-ben az emlékházat. Hát az alapításról egy pár gondolat, az emlékház létrehozásának gondolatát tulajdonképpen legelőször Balog Edgár, erdélyi író vetette fel, hozzá később csatlakozott Szilveszter Lajos, a Kovászna megyei kulturális bizottságnak volt ő a vezetője, Király Károly, a megyei párbizottság első titkára, és a Benedek leszármazottak. A megvalósításhoz nem volt egyszerű dolog kicsikarni a román kommunista vezetés támogatását, hiszen korábban szóba se jöhetett, hogy egy önálló magyar intézmény létrehozását engedélyezzék a pártközpontból. Az engedély megszerzésére használták fel a székelyföldi vadászatokat, ahol a bukaresti vezetők rendszeresen részt vettek. Király Károly egyik alkalommal Kisbaconon át kísérte Ceausescu-t kedvenc vadász helyére, a Dél-Hargitára, és a kommunista diktátor kérdésére, hogy hogy vagytok, mit csináltok, azt válaszolta, hogy vannak még bajok, persze ez furfangosan mondta, és Ceausescu-nak a tekintete kérdően nézett rá, elégedetlenek az emberek, folytatta Király Károly, és elmagyarázta, hogy ebben a faluban egy székely író lakik, aki magyarként is szerette és megbecsülte a románokat, és az első világháború után ott hagyta Budapestet és hazaköltözött Erdélybe. Ezt akkor a megyei vezetők furfangos közbejárásának köszönhetően végül megadták Bukarestből az engedélyt az emlékház alapítására. Mindehhez kiemelten fontos volt, hogy Benedek Elek azért egyike volt azon kevés íróknak, akik mindig hirdették, tanították és fontosnak tartották az Erdélyben élő magyarok, szászok és románok békés együttélésének, kölcsönös megismerésének fontosságát. Tehát azt a nézetet vallotta egész életében Elek apu, hogy ember és ember, gyermek és gyermek között nyelve, nemzetisége vagy vallása, gazdag vagy szegény volt, amiatt különbséget azt nem szabad tenni. És ez a múzeum, ez ma is él, és ott születtem. Én is 20 évig édesanyám vezette az emlékházat, aztán 20 évig az egyik nagynéném, és most a másik nagynéném vezeti az emlékházat, és majd később az ükunokák veszik át a következő generáció ezt a staféta botot.
0: Neked a szüleid meséltek Elek apu meséiből?
1: Igen, persze, nyilván meséltek Elek apóról is, Elek apó meséiről is, és hát nyilván ott tulajdonképpen, ahogy Benedek Elek mondja, minden mesélt, erdő, mező, hegy, völgy, falu, minden mesél itt. A mesék földje ez, és csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő az a gyermek. Így jellemezte az ember szerető környezetét Benedek Elek, mert olyan varázslatossá tette az ő gyermekkorát, az én szülőfalumat.
0: Azt hadd kérdezzem meg, mert kihagyhatatlan. Gondolom, hogy nagyon sokan kérdezték tőled, de mit jelent egy ilyen nagy ős jelenléte az életedben? Érzel-e valami nyomást, vagy megkülönböztetést emiatt? Hát gondolom, hogy nagyon sokan érdekesnek találnak és kérdezgetnek róla.
1: Valóban ezt a kérdést elég sokan felszokták nekem tenni, hogy milyen érzés Benedek Elek ükunokájának lenni. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogyha a szememre vetik, úgymond hányják ezt a dolgot, akkor bizony annak nem örülök, de nagyon nagy felelősséggel jár mindez, nagyon oda kell figyelni minden egyes mozdulatunkra, minden egyes viselkedéssel példát mutatunk mások felé. Bizony-bizony volt olyan az iskolában is, hogy tanítónénik, tanárnénik úgy mondták, hogy hát ezt neked tudnod kell, és bezzeg ugye ezt tudod te, és hát ez egy nagy nyomás valahol gyerekként, de én most már ezt másképpen fogom fel, nekem ez most már... mást jelent, büszkeséget, és tartást, és kötelességet.
0: Az iskoláidról mesélj valamit. Hol jártál iskolába?
1: Először Kisbaconban, aztán Baróton, Kolozsváron és Budapesten. Bábszínházban is dolgoztam, tehát Sepsiszentgyörgyön és Kolozsváron, aztán úgy kerültem ide Budapestre, és valóban úgy ismerkedtünk mi meg annak idején, hogy egy közös ismerősünk szólt nekem, hogy tudod, van egy iskola, ahol tanítanak gitározni, és én mivel nálunk ugye mindenki valamilyen hangszeren tudott játszani, édesanyám például csellózott, én meg furuljáztam, nekem meg nagyon-nagyon szerettem volna én megtanulni a gitározást, és így kerültem hozzád, és ott tanultam meg tulajdonképpen gitározni, és azóta is nyilván én is ugyanúgy, ahogyan te szeretettel és büszkeséggel és megzenésített verseket próbálok átadni az utókornak.
0: Ez nagyon-nagyon jó végszó arra, hogy megkérdezzelek, melyik zenét szeretnéd, hogy most megmutassuk a hallgatóknak.
1: Székely ország szélén vagyon egy almafa, az áll most igazából ehhez a beszélgetéshez közel, az én szívügyem. Azt gondolom, hogy ezt most be lehet hamarosan játszani. Hallgassuk most ezt.

0: Folytassuk a beszélgetést azzal, hogy készültek lemezek is. Nem is egy, hanem több. Erről mesélj egy kicsit. Milyen lemezek? Mi hallható ezeken a lemezeken, és hogy születtek?
1: A meseíró Benedek Eleknek már gyerekkorunkban megjegyezzük a nevét, de nagyon kevesen ismerik politikai pályafutását, történelmi fiú és lány regényeit, néprajzi és publicisztikai munkáit, vagy a szülőföldről és a hazáról írt csodálatos verseit. Hát nyilvánvaló, hogy a Székely Zamatú mesék után nem a költő Benedek Elek jut eszünkbe, pedig a verses ABC-kben, a verses mesés könyvekben, a kalendáriumokban és az általa alapított vagy szerkesztett gyerekújságokban szép számban jelentek meg versei és gyerekmondókái. Az első lemezem is ezekkel a versekkel már igazából nagyon korán találkoztam én, és iskolás koromban én már szavaltam őket, vagy gyűjtögetni kezdtem a több mint 100 éves újságokból, könyvekből és kéziratokból. Egy kötetben a Kisbaconi versek címmel a legszebbeket egybe szedjem. A versekből megzenésítettünk néhányat, ketten, már pedig Névai Nagy Kamillával, és ebből jelent meg az első lemezem, Vénfa árnyékában címmel, majd követte ezt egy meselemez, ez volt a Puzsitus tündérek meséi, végül, de nem utolsó sorban a karácsonyi album, az Erdőt mezőt hót akarja, aztán volt még egy Székely tündérország, az is egy meselemez, és a hangos könyv a Testamentum, ami úgyszintén kettőnk nevén van, Dévai Nagy Kamilla és Bardóc Orsolya, Testamentum hangos könyv.
0: Ez nagyon szép munkálkodás volt, én nagyon-nagyon jól emlékszem azokra a percekre, amikor alakítgattuk hozzá a zenét, és próbálgattuk, hogy melyik vershez milyen dallam illik, ez egy nagyon izgalmas és nagyon-nagyon szép rész volt. Milyen volt a mikrofon előtt állni és énekelni?
1: Az az igazság, hogy legelőször én meglepődtem, ugyanis én a Bábszínházban dolgoztam, és ez nem is volt kihívás igazából, de mikrofont tartani, mikrofon elé állni, stúdió munkát, ahogyan fölvettük, hát igazából 20 évesen, megmondom őszintén, hogy izgultam, de büszke voltam. Érdekesen emlékszem vissza én is ezekre az időszakokra. Volt olyan, amikor éjszaka vettük föl a dalokat, mert akkor volt éppen csend, akkor volt nyugalom, akkor voltunk igazából aktívabbak, és hát bizony hamar eltelt ez az idő, éppen a napokban számítottam ki, hogy az első lemez 16 évvel ezelőtt született, Kamilla.
0: Na, ezzel most jól megleptél, mert nem tudtad volna puskával se kiszedni belőlem ezt a dátumot, de hát az 16 év, az bizony, az már idő.
1: No,
0: akkor most térjünk át egy másik témára. Férnél vagy, sőt, gyermekeid is vannak. Hogyan találkoztál a férjeddel, és ki ő? Egy kicsit mutasd be, annál is inkább, mutasd be, de ne beszélj róla túl sokat, annál is inkább, mert olyan érdekes ember, hogy ő lesz a következő műsornak a vendége. Úgyhogy kérlek szépen mutasd be a párodat, és mesélj róla, hogy hogy találkoztatok.
1: Ez egy nagyon érdekes történet a mi találkozásunk, ugyanis Székelyföldön született ő is, nem messze Kisbacontól, 9 kilométernyire Baróton. Mégis, mit ad a jóisten, mi itt Budapesten találkoztunk. Kisbacon és Barót nagyon közel van egymáshoz, de nekünk itt sikerült össze találkozni és össze barátkozni. Ő tulajdonképpen őssejt kutatással foglalkozik, és embriológus. De mivel azt mondtad, hogy ne mondjak túl sokat róla, így csak annyit említek meg, hogy ő általa kerültem ki tulajdonképpen Bostonba is, Amerikába, hiszen ott a Harvard Egyetemen visiting professzor, és az ő munkájának köszönhetően keveredtem én is az ottani bostoni magyarok közösségébe, ott tanítottam, ott aktívan részt vettem a cserkészetben, pörtét vezettem, babusgatót szerveztünk, és évente tulajdonképpen cserélgetjük a hazát. Úgy azt szoktam mondani, hogy Budapest, Boston és Bacon, Kisbacon ugye három otthon, benne tulajdonképpen három gyerek, mint a népmesében, de mindenhol egy szívügy Benedekelek örökségének a gondozása.
0: Ki nem hagyhatom, hogy melyik áll a szívedhez legközelebb. Három B betű, mert Budapest is, Boston is, és Bacon is B betűs. Melyik áll a szívedhez legközelebb?
1: Én úgy vagyok vele, hogy Elekapó azt hallotta, hogy az államnyelvét meg kell tanulnotok, de az édesanyátok nyelvét nem szabad elfelejtenetek. Én sokszor úgy érzem, hogy ezt a mondást valahogy rám örökítette. Éltem már én Bostonban, Budapesten is lakom, néhány hónapot vagyok most csak igazából a kisbaconi szülői házban. Mégis én mindenhol ugyanannyira otthon tudok lenni, és ugyanannyira vagyok magyar. Tehát igazából ott vagyok otthon, ahol éppen vagyok. És mindegy, hogy tulajdonképpen az ember hol lakik, csak az veszhet el, aki feladja az identitását. Aki viszont tudja, hogy kicsoda, a világ minden pontján képviselheti a saját ügyét.
0: És önmaga maradhat, így van. A kapcsolataid változtak-e azáltal, hogy ilyen világlakó lettél?
1: Hát, ahogy a népdal is mondja, irigyeim sokan vannak, mind a szomszédomban laknak, hát ez jellemző.
0: És mind a kutyák úgy ugatnak, én is tudom a dalszöveget.
1: Úgy bizony. De egyébként jó a kapcsolat mindenkivel, mindenki nagyon szereti, szeretnek itt is bennünket, szeretnek Amerikában is, meg hát nyilván Kisbaconban is, hiszen az a szülőfalu, szülőhazám.
0: Milyen volt a magyar közösség odakin? Azt mondtad, hogy tanítottál, tehát egyáltalán nem unatkoztál, de kikkel találkoztál? Milyen magyar emberekkel találkoztál odakin?
1: A bostoni magyar iskola hétvégi iskolaként működik, de nagyon összetartó közösség. Én nem először vagyok ott kint, és nem először tanítok ott kint, de én azt tudom mondani, hogy csak jókat tudok róluk zengeni. A cserkészet az csodálatos, nagyon aktívak, nagyon figyelnek a gyerekekre, a magyar nyelvre, a zene, irodalomra, a történelemre. Tulajdonképpen Kodály módszert is tanítottam nekik. Azt gondolom, furuját is tanítottam a cserkészeknek, de mindenképpen csak jót tudok róluk mondani, hogy nagyon, nagyon összetartó, nagyon összefogó közösség a bostoni magyarok. Ez egy jó példa arra, hogy lehet élni kint külföldön magyarként.
0: Igen, ezt én is tapasztaltam, mert én is jártam, ugyan csak kétszer voltam, és viszonylag rövid ideig, de azt én is tapasztaltam, hogy Bostonban valahogy nyugodtabb. Clevelandben, New Yorkban, ott néha nagyon parázs a kapcsolat a magyarok között. Az 56-osok nem járnak a 45-ösökére, és hát úgy nagyon az újonnan érkezettek, pedig szintén azok pedig semmilyen közösségben nem járnak, úgyhogy bizony ez eléggé össze-vissza helyzet, de nagyon jó ezt hallani, hogy Bostonban jó.
1: Itt nagyon fiatalos a közösség, sok gyerek van, nagyon sokat segítünk egymáson, minden egyes ünnepséget meg lehetett szervezni, úgy március 15-ét, mint október 23-at, anyák napját, mindent, nagyon nagy szeretettel, és együtt, és lélekben. Tehát ez nagyon-nagyon összetartó közösség, a bostoni magyar közösség.
0: Akkor küldünk nekik is, reméljük, hogy ők is fogják hallani majd ezt a műsort, és természetesen a kedves hallgatóknak is a műsor első részének zárásaként a Három tündér című mesét, és utána pedig Elek apó egyik versét, megzenésített versét, Járok, kelek a kertemben. És kérem szépen, hogy a második részre is kapcsoljanak hozzánk, nem sokára folytatjuk a műsort.
2: A három tündér. Hajdanában réges-régen három tündér lakott Hunyadnak a földjén. Déva, Kalán és Arany. Szép volt mind a három, olyan szép, hogy a napra lehetett nézni, de rájuk nem. Ez a három tündér sokáig együtt lakott egy kis házacskában, de egyszer mi történt, mi nem? Versengeni kezdettek a szépségükkel meg a hatalmukkal. Az lehet, hogy beléjük szállott a gonosz szellem, ez rontotta meg a békességet. Azt mondta Déva. Többet nem lakunk együtt. Építse mindenki magának, lakjék a maga házában. Jól van, építsen, mondott a kalán. Majd meglátjuk, melyik tud többet. No, azt én is szeretném látni, szólt Arany büszkén. Déva volt köztük a legszelidebb. Azt mondta, a dévai hegyre mutatván. Én ennek a tetejére építek várat. Kőből építem, s ha Isten megsegít, 3 nap múlva áll az én váram. No, ha te kőből, én meg vasból építem, mondta kalán, s nem kell arra nekem 3 nap, elég lesz 2 is. 2 nap, kacagott Arany. Reggel megkezdem, s estére be is végzem. Színaranyból építem. Ha segít Isten, mondott a déva. Akár segít, akár nem, estére áll az én aranyváram, mondotta Arany. Azzal a 3 tündér 3 felé ment, s hajnal hasadtakor munkának látott. És épültek a várak 3 hegy tetején, gyorsan, mint a tünemény. Estére kelve már ragyogott, tündökölt aranyvára a maros vizepartján. Másnap estére fölépült kalánvára is, csupa vas volt aljától a födeléig. Déva vára is fölépült, de csak 3. nap estére. Hát Isten megengedte, hogy a kevés tündérek felépítsék a várakat, de csak azért, hogy keményen megbüntethesse őket. Amint Déva is fölépítette az ő várát, szörnyű nagy fergetek, földindulás, égszakadás kerekedett, égföld elfeketedett, s kalán és aranyvára összeomlott. De Déva vára állott erősen. Sem égszakadás, sem földindulás nem ingatta meg.

0: Nyesegetem.
1: Folytatjuk a Lélek közelben című műsort. Vendégem Bardóc Orsolya, és Orsikám, folytatjuk a dolgot. Kérlek szépen, hogy valahogy fest le szavakkal, hogy milyen az emlékház és környéke.
2: Benedek Elek 1894 és 96 között a milleniumi ünnepségre készítette el az ötkötetes Magyar Mese és Mondavilág című munkáját, ami abban az időben a legnagyobb példányszámot érte el. Ezt is tartják fő művének, és amely attól kezdve kiapadhatatlan forrása a számos különböző címen kiadott mesekönyvnek is. Úgy döntött, hogy az ötkötet honoráriumából visszavásárolja azokat a földeket, amelyeket szülei eladtak, és az ő tanítására költöttek. Hazautazott tehát Kisbaconban, kinézte magának a templommal szemközti hegyoldalt, majd megtervezte a leendő családi házat, amely még ükunokáinak is otthont adott, parkot, gyümölcsöst és mindent körülölelő fenyősort megtervezett. A ház 2 éven keresztül épült, 1898-ban került tető alá. Homlokzatán egy oszlopos veronda fölötti háromszögben ma is ott díszeleg aranybetűkkel felesége, Mari neve, hiszen az ő szerető, mindenről gondoskodó lénye, vagy támogatása és a gazdasági leleményessége nélkül a székely kuria, az úgy gondolom, hogy nem épült volna fel. A házat körülvevő hatalmas kertben rövid időn belül mesebeli környezet teremtődött, erdőrészeket, parkokat és sétányokat rövid versikék mutattak be. Például ilyen versike, az első unokájához írt vers, amit én is ugye fejből tudok, mivel ott rengeteget sétálgattam annak idején a kertben. Vándor, tudd meg, e kis erdő lengyel Éva erdeje. Ettől a vadalmafától indul, és megy lefele. Nagyapóka rátestálja, senki benne ne turbálja. De az Éva erdeje mellett ott van Flóra lányáról elnevezett lompulató fákkal övezett lugas, melynek ösvényét gyöngyvirág szegélyezi minden tavasszal. Ez is egyik kedvenc versem, hogy ez a terem, Flóra terem, körötte sok virág terem. Legszebb benne az a virág, kinek neve gyöngyvirág. Másik neve Oleander. Mit szólsz ehhez, szegény Vander? De a kert alsó felében található a Mária út. Ezt a sétányt Mária lányáról nevezte el, aki lengyel Miklóshoz ment hozzá feleségül. Már csörgedez, itt ott a trágyalé, a Mária út remek, szép allé. A Benedek had járni itt szeret, amott a templom nézd, mi szép keret. Kinek búja van, itt kesergi el, ide jön kiki jó s rossz viccivel. Könny és kacaj fakad itt vegyesen, ez a Mária útja, kedvesen. De nagyon jó pofa egyébként, amikor a saját mintagazdaságát jellemzi Benedek Elek, mivel nagyon hamar felismerte, hogy amíg ő az íróasztal mellett görnyed, addig az ellustult legények bezzeg szépen a szép idők emlékébe néznek inkább, és van is egy ilyen érdekes kis versike erről, hogy Elekapó mintagazdasága csak ő tudja, sőt, még ő sem, hogy mit fizet rája. Vagy például van egy másik, hogy Vándor, csodáld meg a házad, benne szakszerű tyúkászat, oly szakszerű, hogy mióta épült-e ház, nagyanyóka, tudjátok-e mit teszen? Minden nap tojást veszem.
1: Nagyon-nagyon kedves.
2: A kertjéhez közel volt a templom, és arra is nagyon büszke volt Elekapó, és ezt is mindig olvasható, ahogyan hátra jön a látogató az emlékházhoz, hogy Elekapó kertje, Isten háza mellett szépen ide hallik, mit ott énekelnek.
1: Igen, bizony, és eszembe jut az, hogy ahogy az esküvőtöket majdnem lekéstük. Jöttünk a Krónikás Zene, de többi diákjával, és olyan rettenetes volt, akkor még nem volt meg a sztráda, és bizony majdnem lekéstük. Ott a templom ajtajában kaptunk el, és ott énekeltünk nektek, erre nagyon-nagyon emlékszem.
2: No. Bizony. Erre mi is emlékszünk nagyon, és hideg volt, nagyon hideg volt, arra is emlékszünk, és hogy annyira gyönyörű volt, hogy mindenki azóta is ezt emlegeti, hogy mennyire szép volt, hogy megtiszteltetek bennünket azzal, hogy a templom kertben énekeltetek nekünk.
1: Bizony, és azóta a házasságból, ahogy már említetted is, 3 gyermek született. Mutasd be őket. Mennyi idősek, hogy hívják őket, esetleg, hogy honnan kapták a nevüket?
2: Valóban Benedek Eleknek a lányáról és fiáról kapták a nevüket. Az első lányom Flóra, aki 11 éves, és Benedek Elek lányát is Flórának hívták. Az ő nevéhez tulajdonképpen a Benedek Elek emlékház, későbbi Benedek Elek emlékház is alapítás is kötődik. A második gyerekem Villő, na hát ő egy mesebeli kis fűzfa tündérről kapta a nevét. Ő 5 éves, 5 és fél éves, és a harmadik, a legkisebb, a 3 és fél éves Elek, úgy szintén, mint Benedek Elek, de ugyanúgy Benedek Eleknek volt egy Elek nevű

0: Pál és Timóteus barátsága.
1: Barátság. Timóteusnak, az én szeretett fiamnak, kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Nagyon szeretnélek látni téged, hogy örömmel teljesedjek be. Timóteusnak írt második levél, első fejezet 2-4. Gondolatok az ígéről. Pál visszatért a cellájába a császár törvény

széki terméből, tudva, hogy csak rövid haladékot nyert, mert ellenségei nem nyugszanak, amíg keresztül nem viszik kivégeztetését. De tudta azt is, hogy egy időre az igazság győzedelmeskedett. Sötét cellájában ülve tisztában volt azzal, hogy életét feláldozzák Néró egyetlen szavára vagy intésére. Timóteusra gondolva elhatározta, hogy magához hívatja. Timóteusra bízta az efézusi gyülekezet gondozását, ezért hagyta hátra, amikor utolsó útjára indult Rómába. Pált és Timóteust mély és erős szeretet kötötte össze. Timóteus a megtérése óta osztozott Pál munkájában és szenvedéseiben, így barátságuk egyre erősebbé és szentebbé vált, míg Timóteus mindazzá lett az idős apostolok számára, ami egy fiú lehet szeretett és tisztelt édesapjának. Így nem csoda, hogy Pál látni kívánta őt elhagyatottságában. Igyekezett Timóteus szívébe plantálni a szent megbízatása iránti hűség fontosságát.

0: A föld vizet akar.
1: Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. 42. Zsoltár, első vers. Nemrég fejeztem be egy utat az Egyesült Államokon keresztül egy kis repülőgépen. Órákon átrepültünk zöld mezők, zöld erdők, zöld rétek felett. Zöld, zöld, zöld, zöld. Az új-mexikói Tucumcari közelében a szín egyre inkább barnára kezdett változni. Amikor megérkeztem Albuquerque-be, az egyetlen zöld szín, amit észrevettem a hegyekben vagy a folyóvölgyekben volt, ahol emberi települések voltak. Miért ez a különbség? A víz, az életet adó víz. Nem meglepő, hogy a Biblia, amely a ma Izrael néven ismert szárazföldön íródott, a víz látomását használja az életadó erő szimbolizálására. Testünk tömegének több mint 70%-a vízből áll. A víz az élet alapja. Ez biztosítja azt a környezetet, amelyben az életfolyamatok végbe mennek. Ez a közege az élet alapvető biokémiai reakcióinak, valamint eltávolítja az összes élő sejt által termelt hulladékot. De mit tudunk valójában a vízről? A legtöbb ember természetesnek veszi az apró H2O molekula, amely mindössze két hidrogénatomból és egy oxigénatomból áll. Más ekkora molekulák szobahőmérsékleten gázként léteznek. A víz abban szokatlan, hogy a molekula részei közötti különbségek miatt szobahőmérsékleten folyékony marad. Az oxigénmagok jobban vonzák az elektronokat, mint a hidrogénmagok. Emiatt a molekula egyik vége pozitívan, a másik pedig negatívan töltött. Az így keletkező pozitív és negatív végek alkotják azt, amit dipólusnak nevezünk. A vízmolekulák dipólusos jellege azt jelenti, hogy a molekulák egymáshoz vonzódnak, amit hidrogénkötésnek nevezünk. Ezek a hidrogénkötések minden egyes vízmolekulát más vízmolekulákhoz kötnek, és így egy ragadós folyadékot hoznak létre, amely rendelkezik az élethez szükséges tulajdonságokkal. De mi van akkor, ha Isten nem úgy tervezte volna ezt a molekulát, hogy úgy működjön, ahogyan működik? Mi lenne, ha a molekulán belüli különbségek nem az egész egységét eredményeznék? Feltehetjük ezt a kérdést Isten egy másik teremtményéről is? Vezethetnek-e a mi különbségeink egységhez? Remélem, teljes szívből. Dicsőítelek, Uram, isteni bölcsességedért, amely megteremtette ezt a világot és annak vizét. Segíts, hogy naponta igyak a te igéd élő vizéből.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 24-én, pénteken, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Jób könyvének 9. fejezetében, a 10. versként olvashatjuk. Isten hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott 2. levelének 4. fejezetében, a 14. versként találjuk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. A feltámadásra gyakran úgy gondolunk, mint ami majd egyszer a távoli jövőben vár ránk, remélhetőleg. Mintha a feltámadás az életünk valóságától teljesen független, túlvilági esemény lenne, amely azonban nem befolyásolja hétköznapi életünk jelenlegi menetét. Ez azonban nem így van. De hogy mit jelent a feltámadás tudatában élni a jelenben, arról a kislányaim tanítanak nekem a legtöbbet. Ők a legváratlanabb helyzetekben, homokozás közben, vacsoránál, elalvás előtt mesélnek nekem a mennyországról. Ha majd Istennél leszek, megkérem őt, hogy hadd repülhessek egy igazi szivárványszínű unikornison, mondják ilyenkor a legnagyobb komolysággal, és számukra ez legalább annyira a jelenlegi életük valósága, mint hogy átmegyünk egyik szobából a másikba. Természetes számukra az is, hogy ott együtt leszünk, hiszen Istentől csak jóra számíthatunk, nem élhetünk egymástól elszakítva. Ők nem csak remélik ezt, hanem tudják is, hogy így lesz. Bárcsak ezt a tudást mi felnőttek is magunkénak tudhatnánk. Akkor mi is tudnánk, hogy Isten csodálatos dolgokat tesz már most, a mi életünkben is. És a halál valóban nem több, mint hogy átmegyünk az egyik szobából a másikba. Isten áthelyez minket az egyik gondoskodó kezéből a másikba. A nap imádsága. Úrunk Istenünk, engedd, hogy teljesen beleengedjük magunkat a Te gondoskodó szeretetedbe, és ne akarjunk tőled függetlenül élni. Add, hogy a halál szüntelen tudatában éljünk, de ne félelemben és tagadásban, hanem a feltámadás reménységében. Erősítsd hitünket, hogy a benned való bizalmunk a gyermekekéhez hasonlóan erős lehessen. Amen. Kovács Barbara áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Isten hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. És a nap újszövetségi igéje, mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, s maga elé állít veletek együtt.

Gábor mérnökként dolgozott egy jól fizető multicégnél Budapesten. Megvolt mindene. Biztos jövedelem, autó, lakás, karrier. De egyre többet érezte a szívében azt a halk és erős hangot, hogy többre hívtalak. Eleinte csak az Isten tiszteleten jött elő ez az érzés. Később már a munkahelyén, a tervezések közben is ott motoszkált benne. Gábor elkezdett imádkozni. Uram, mit akarsz? Mit tegyek? Egy missziós szervezetnél keresztény mérnököket kerestek Afrikába. Napelemes rendszerek kiépítésére iskoláknál és kórházaknál. A fizetés alig fedezte volna a megélhetést. Gábornak mégis úgy tűnt, Isten ezt az ajtót nyitja meg. Barátai természetesen bolondnak nézték. Elhagyni egy menő állást egy sátoros afrikai misszió miatt. Szülei is aggódtak. Gábor, mi lesz, ha nem sikerül? Ha nem lesz nyugdíjad, biztos jövőd? De az ő szívében egyre csak visszhangzott a Szentlélek szava. Jöjj! Gábor végül igent mondott. Elengedte a karrierbiztonságot, kilépett a csónakból, akárcsak Péter. Az első hónapok nehezek voltak. Nyelvi akadályok, betegségek, logisztikai káosz. Volt, hogy úgy érezte, süllyed. Egy este kimerülten, a sátorban ülve elővette a Bibliáját, és kinyílt a Filippi beliekhez írott levél első fejezeténél. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi. A könnyek elöntötték a szemét. Ekkor értette meg, nem az ő feladata vízen járni, az Isten ereje tartja meg őt, de csak akkor, ha bízik benne. Az évek során Gábor több mint 20 iskolába segített áramot vinni. De a legnagyobb fényt nem a napelemek hozták, hanem a hit példája, amit a helyiek láttak benne. Egy férfit, aki otthagyta a biztosat, a láthatatlanért, mert bízott Isten szavában.

Az esemény alapja az, amikor Péter Jézus hívására kilép a hajóból, és a vízen jár, amíg hitét meg nem rendíti a vihar. Krisztus tudta, hogy próbára fogja tenni tanítványa hitét. A viharra szükség volt, hogy megmutassa nekik, mennyire függnek tőle. A vihar nem a tanítványok kudarca, hanem Isten eszköze a hitük elmélyítésére. Isten népe gyakran akkor tanul meg igazán bízni, amikor emberileg minden összeomlani látszik. Péter addig volt biztonságban, amíg Jézusra nézett. Ez az alapelve a keresztény életnek is. Hit által járjunk, és nem látás szerint. A körülmények viharosak lehetnek, de ha Jézusra nézünk, megtartó erő árad felénk. Péter nem azért kezdett süllyedni, mert a szíve tele lett volna kétellyel. Ahol a hit ereje gyengül, ott automatikusan a félelem veszi át az uralmat. Az ember elfordul a forrástól, és önmagára hagyatkozik.

a kétség nem Isten távollétének a jele, hanem annak, hogy mi fordítottuk el a tekintetünket róla. De még ekkor is, ahogy Péter kiáltására történt, Jézus azonnal válaszol. Péter süllyedt, de nem veszett el. Amikor segítségért kiáltott, Uram, ments meg! Jézus nem várakozott, hogy majd megtanulja Péter a leckét, inkább adok neki időt erre. Nem, Jézus nem ezt tette, hanem azonnal megragadta és felemelte. Ez mutatja Krisztus irgalmát és türelmét. A próbák célja nem a pusztítás, hanem az erősítés. Jézus tanít, felemel, és újra vezet az úton.

mit jelent ma számunkra vizen járni? Ha úgy járnánk, mint Péter, hogy teljes hittel kilépünk, és szemünket mindig Krisztusra emeljük, akkor mi is megtapasztalhatnánk Isten hatalmának csodáit a mindennapi élet viharaiban is. A vízenjárás tehát a hit engedelmessége. Amikor Jézus hív, még ha minden emberi logika ellen is szól, ez lehet például egy új szolgálat elfogadása, egy erkölcsi döntés nehéz helyzetben, a bizalom megtartása betegség, veszteség, vagy akár munkanélküliség idején. Járni a vízen azt jelenti, hogy nem a körülményekre, hanem Krisztus szavára reagálunk. Ahogy Pétert, minket is hív, jöjj! És ha süllyednénk is, higgyétek el, elég egy kiáltás. Uram, ments meg! És ő azonnal ott terem.

Segíts meg, Istenem, mert nyakamig érnek a vizek. Feneketlen iszabba süllyedtem, nincs hol megállnom. Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. 69. Zsoltár, első és második vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma indul a Művészetek Völgye Fesztivál. Mától július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Talján-Dörögdön és Vigánt-Petenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkusz művészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet, a kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat, szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. Ismét megnyitja kapuit ma a Művészetek Völgye lélegzett református udvara. Ma kezdődik a Művészetek Völgye Fesztivál. Lélegzetvételt, megnyugvást és közösséget kínál ebben az évben is a Talján-Dörögdi lélegzett református udvar is a Művészetek Völgye forgatagában mától július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint 2 évtizede tárja ki kapuit a Talján-Dörögdi református templom és kertje a Művészetek Völgye ideje alatt, hogy a fesztiválozóknak értékes lelki és művészeti tartalmakat, elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A református közéleti és kulturális alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugágyat a betérőknek, és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. Tarisznya evangélikus udvar a Művészetek Völgyében. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a ma kezdődő Művészetek Völgye Fesztiválon lesz mától július 24-en péntektől augusztus 2-a vasárnapig Talján-Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Mivel amúgy is zeng-bong-zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatókkal, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti az zarándokutukat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabadulószoba, láthatatlan színház miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-én péntektől augusztus 2-a vasárnapig Talján-Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma pénteken sok napsütést láthatunk felhőkkel, néhol eső is kialakulhat. Északias a szél, és 27-28 fokunk van. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Ezután azt mondták az izraeliek Gedeonnak: uralkodj rajtunk te, aztán a fiad és az unokád is, mivel megszabadítottál bennünket Midján kezéből. De Gedeon így válaszolt nekik: én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Az Úr uralkodjék rajtatok. Majd ezt mondta nekik Gedeon: csak egyet kérek tőletek. Adja nekem mindenki a függőket, amelyeket zsákmányolt. Azok ugyanis aranyfüggőket viseltek, mivel izmaeliek voltak. Ők így feleltek: örömest odaadjuk. Leterítettek egy felső ruhát, és arra dobta mindenki a zsákmányolt függőket. Az elkért aranyfüggők súlya 1700 aranysékel volt, azokon a holdacskákon, fülbevalókon és bíborruhákon kívül, amelyek Midján királyain voltak, meg a láncokon kívül, amelyek a tevéik nyakán voltak. Gedeon éfódot csináltatott abból, és felállította a városában, Ofrában. Ott paráználkodott azzal egész Izrael. Csapda lett ez a dolog Gedeonnak és háza népének. Így kellett megalázkodnia Midjánnak, Izrael fiai előtt, nem is emelték fel többé a fejüket. És béke lett az országban 40 esztendeig Gedeon idejében. Bírákkönyve, 8. fejezet, 22-től 28-ig.

0: Minden jó, ha jó a vége.
1: Tulajdonképp a tegnapi szakasszal véget is érhetne a történetünk. De a Biblia becsületes, és sajnos a történet vége mégsem teljesen felhőtlen. Gedeon 300 harcossal teljesítette küldetését. Megszabadította népét, Izraelt a midiáni elnyomás alól. A 8. fejezetben olvashatjuk, hogy a végképp kimerült sereg üldözőbe veszi a midianit a királyokat, de a nép egyáltalán nem támogatja őket. Sőt, még ki is gúnyolják Gedeont, akit ez nagyon megvisel, és később bosszút is áll ezért. Gedeon végül mégiscsak a bálványimádás csapdájába esik. Megbántották volna hiúságát. Dicséret és üdvrivalgás helyett gúnyt és csúfolódást aratott. Amikor átéljük Isten győzelmét, és jól vesszük az akadályokat, különösen fenyeget a felfuvalkodás veszélye. Főleg az okozhat mély sebeket, amikor a többi keresztény részéről igazságtalanság ér bennünket. Ezért is nagyon fontos, hogy mindig szoros kapcsolatban maradjunk az Úrral, függetlenül attól, hogy épp gyengének és segítségre szorulónak érezzük magunkat, vagy éppen erősnek, mert egy győzelem áll mögöttünk.

Az Úr így szól hozzád. Figyelj rám, te az enyém vagy. Ez az Istentől való teljes és bensőséges függés, a legmélyebb öröm és beteljesedés.

Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket. Imádkozzunk!

Édes jó Uram, ma reggel a hála érzete tölt el egész valómban, hogy gyermeked lehetek. Köszönök Istenem mindent, ami tőled jön, mert ez a minden a megváltás nyomán az irgalom, a szeretet és az élet. A reggel friss várakozásában köszönöm az örömöket, amelyekben részünk lehet, hogy járhatjuk az erdőt, érezhetjük titokzatos gazdag életét, és megmerülhetünk a rétek áradó illataiban, hogy gyönyörködhetünk a virágok színpompájában, a pillangók lengeröptében, a madarak szárnyalásában, hogy hallhatjuk a vizek zúgását, érezhetjük a szél tisztító leheletét. Köszönöm a ritmust és a dallamot, hogy táncolhatunk és énekelhetünk, hogy szívből nevethetünk, hogy elmerülhetünk műalkotások tőled eredő mély üzeneteiben. Hálát adok az ünnepek nyugalmáért, a jelekért, melyek hétköznapjainkat irányítják. Hálát adok küldetésemért, szerető embertársaimért. Kérlek, add, hogy minden napunkon érezhessünk reményt és elégedettséget Szent Fiad nevében. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 24-e.
2: Dézsi András a debreceni református kollégiumban volt iskolamester. A 16. századi magyar bibliai elbeszélő énekek kiemelkedő művelője. 5 darabját ismerjük. A világ kezdeti tűnlött dolgokról, Izsák áldozatjáról, Makkabeusról, az Lévitáról História, a Mózes és Józsué hadáról az Amelek ellen, az ifjú Tóbiásnak házasságáról való História, énekbe szerzetett 1550-ben, meg a halott temetéskor való isteni dícséret. Mind az 5 ének, mely összesen 1924 sorból áll, megjelent Bornemissza énekes könyvében. A szerző neve a versfőkből tűnik ki.
1: Árkai Aladár tervei szerint az 1908-ban alakult Fasori Református Egyházközség gyűjtése alapján 1911-ben indult meg a Fasori templom építése. Az Istenháza alapjában véve családi ház, a családfő maga Isten, mi a körülötte letelepedő sereg, az ő háza népe, írta dr. Ravasz László, az egyházkerület püspöke. Az épület magyar népművészet ihlette pirogránit burkolata a bécsi zsolnai gyárban készült. A festett üvegablakokat a neves üvegfestőművész Róth Miksa alkotta. Gerle János szerint a gyönyörű templom a késő szecessziós építészet egyik csúcspontja. A századfordulós stílustörekvések és nemzetközi hatások szintetizáló összefoglalása. A magyar iparművész hasábjain pedig így fogalmaztak. Károli Gáspár nyelvének építészetre fordítása ez. Súlyos veretű, kemény magyarság.
2: Jánosi Lajost 1927-ben ezen a napon szentelték lelkészé. Tanult Sopronban, a Lipcsei, a Rostoki és az Apszalai Egyetemen. A révkomáromi gyülekezet segédlelkésze, majd lelkipásztora. 1934-től a Soproni Evangélikus Hittudományi Kar tanára, majd a kar dékánja. Közéleti tevékenysége sokágú, a Dunán inneni egyházkerület törvényszéki bírája és az Egyetemes Egyházi Lelkész Képesítő Bizottság tagja. A Prágában tanuló Magyar Evangélikus Egyetemi Ifjúság lelki gondozásának megszervezője, majd a Koppenhágában megtartott második egyetemes egyházi konventen delegátus. Nyugdíjazása után a budapesti skandináv nagykövetségek lelkésze. Főbb művei. A Szentírás az akadémikusok életében. Az evangélikus liturgia megújhodása történeti és elvi alapon. A mindennapi istentisztelet. Régi magyar liturgikus imádságok az egyházi év ünnepeire. A 16. század magyar istentiszteleti öröksége. A magyar reformáció istentisztelete és énekei.
1: Károly Ami költőnő, műfordító 1909-ben látta meg a napvilágot. Magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett, 1940-ben első verseit Babits Mihály közölte a Nyugatban. Korai kötetei mesék, később is írt gyermekkönyveket, Vörös Sándorral közösen is, ilyen a Tarkaforgó meg a Hetet Hét Ország. Önálló lírája a Harmadik Ház című kötetében mutatkozott meg. A kozmikus és mitológikus távlatot a mindennapi élet részleteinek megfigyelésével ellenpontozza. a kulcsjuk líra, és az egy marék por kötettel új kompozíciót alakított ki, a lírai montást, amely idézetekből és reflexiók kombinációjából áll. Válogatott műfordításainak a Vonzások és viszonzások címet adta. A szellemi rokonság jegyében fordította le Emily Dickinson válogatott írásait. Aforizmája: az ember számba veszi veszteségeit, melyek egyben nyereségek is, és a korallok türelmével újra felépíti magát.
2: Ruggero Ricci élete 1918-tól 2012-ig ívelt. Az olasz-amerikai hegedű virtuóz, akit a 20. század Paganinie néven tiszteltek, csodagyerekként 10 éves korában Mendelssohn Bertoldi hegedűre és zenekarra írt koncertójával mutatkozott be. Karrierje 1929-ben a Carnegie Hallban, majd az Egyesült Államok és Európa minden jelentősebb zenei helyszínén folytatódott. 1934-ben londoni, bécsi, firenzei és berlini turnéja után hazatért. 1946-tól újra elbűvölte a világot, főként Paganini műveinek előadásával. Több egyetemnek a vendégprofesszora. 1984-ben a Budapesti Zeneakadémián nem is egy hangversenyt adott, részben szóló műveket, részben pedig kamaradarabokat interpretálva.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél. Példabeszédek könyve 19. fejezet 5. vers.

Hallottam egy nagyon tanulságos, talán igaz, talán nem történetet. Volt egy erdész, aki a családjával a magas hegyek között élt az erdészházban. A kislánya azzal szórakozott, mikor a szülei nem voltak otthon, hogy kétségbe esetten kiabált segítségért, és azt állította, hogy farkas támadta meg. Amikor pedig a segítségére siettek, jót nevetett, és azt mondta, hogy csak viccelt. Ez szerinte jó móka volt, ezért többször is megjátszotta, hogy bajba került. Egyszer azonban tényleg rátámadt egy farkas. Mivel azonban már senki nem hitt neki, mert annyit hazudott, nem siettek a segítségére, és a kislányt szétmarcangolta az éhes vadállat.

0: Mózes által Isten azt mondta a népének: a tiszta igazságot kövesd, hogy élhess. Ez rád is vonatkozik. Aki folyton hazudik, annak előbb vagy utóbb senki nem fog hinni, és amikor esetleg bajba jut, magára marad. Van, akinek az életébe kerül, hogy nem jár az igaz úton. Salamon intése szerint a hamis tanú nem ússza meg, aki folyton hazudik, nem menekül meg. Ezért legyen távol tőled, hogy hamisan beszélj, és messze kerüld az igazság elferdítését. Bajba sodor, ha valamit csak füllentésnek gondolsz, a másik komolyan veszi, te jót nevetsz rajta, mondván, hogy csak viccelsz. A másik előtt, legyen az család, tanár, diáktárs vagy barát, elveszíted a hiteled. Ezt ne tedd.
1: Az útra valót írta a Motáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Álljunk ki határozottan a mértékletesség mellett.
1: A mai ige 1 Korintus 9:25. Azok pedig, akik részt vesznek a versenyben,

mindenben önmegtartóztatók. Ők azért, hogy elhervadó koronát nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Gondolatok az igéről. Családi körben és a gyülekezetben is magasba kell emelnünk a keresztény mértékletességet. Élő, működő alkotóelemnek kell lennie, amely átalakítja a szokásokat, hajlamokat és jellemeket. A mértéktelenség világunk minden gonoszságának alapja. A gyerekeknek olyan leckéket kell kapniuk, amelyek táplálják bennük a bátorságot, hogy ellenálljanak a gonosznak. A szülőknek nagy gondot kell fordítaniuk a gyermekeik elé helyezett táplálékra. Sokan az otthon tanult mértéktelenség következtében lesznek iszákosok. Kapjanak a gyerekek olyan táplálékot, amely építi az értelmüket és a testüket, de tartsuk távol tőlük az erősen fűszerezett ételeket, amelyek felkelthetik bennük a vágyat a még erősebb izgatószerek iránt. A dohány és az erős ital fogyasztása nagy mértékben összefügg a betegségek és a bűnözés növekedésével. A dohány lassú, alattomos, de a legrossz indulatúbb méreg és használata kimondhatatlan károkat okoz. Nem képezheti vita tárgyát a részegítő italok használatának gonoszsága. Az emberi nem homályos tekintetű eltompult roncsai, lelkek, akikért Krisztus meghalt, és akikért angyalok sírnak, találhatóak mindenütt. Ők a mi büszke civilizációnk szégyenfoltjai. Azok, akik az ősi időkben a győzelmért futottak, felismerhették a mértékletesség fontosságát. Mennyivel inkább kellene nekünk, akik a mennyei koronáért futunk versenyt? Minden erőfeszítést meg kell tennünk a gonosz legyőzésére. Mindig, minden alkalommal erkölcsi bátorságra van szükség ahhoz, hogy ragaszkodni tudjunk a szigorú mértékletesség elveihez. Ne felejtsd el, hogy naponta szövöd magadnak a szokások hálóját. Minél inkább betartod az egészség törvényeit, annál tisztábban felismerheted a kísértéseket, és állhatsz ellen nekik. És annál világosabban felismerheted az örökkévaló dolgok értékét.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A háládatosság nyitja meg a jelenlétembe vezető ajtót. Bár én mindig veled vagyok, nagy távolságokat kellett bejárnom döntési szabadságod megőrzése érdekében. Elhelyeztem egy ajtót kettőnk közé, és képessé tettelek, hogy kinyisd vagy bezárd azt az ajtót. Sokféleképpen ki lehet nyitni, de a hálás hozzáállás az egyik leghatásosabb módszer. A hála a bizalom tartó szerkezetére épül. Amikor a hálás szavak megakadnak a torkodon, ellenőrizned kell a bizalom alapodat. Amikor a háládatosság szabadon árad a szívedből és az ajkadról, hagyd, hogy a hálát közelebb vonjon hozzám. Azt akarom, hogy megtanuld a minden körülmények közötti hálaadás művészetét. Nézd meg, hányszor adhatsz hálát nekem naponta. Ez tudatára fog ébreszteni a sok-sok áldásnak. Egyben enyhíti a próbák hatását, amikor jönnek ellened. Gyakorold jelenlétemet úgy, hogy gyakorolod a hálaadás tudományát.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Századik Zsoltár, negyedik vers. Tesszalonika beliekhez írott első levél, ötödik fejezet, 18. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás könyve, 46. rész. Jövendőlések idegen népek ellen. Az Úr igéje, amely Jeremiás prófétához szólt a népekről. Az egyiptomiak veresége Karkemisnél. Egyiptomról, Nékó fáraónak, Egyiptom királyának a hadseregéről, melyet megvert Nebukadnezar, Babilónia királya, az Eufrátesz folyó mellett Karkemisnél, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében. Készítsétek a pajzsot és a vértet, induljatok a harcba, nyergeljétek a lovakat, üljetek föl lovasok, álljatok sorba sisakban, fenjétek a lándzsákat, öltsetek páncélt. De mit látok? Megrettennek, meghátrálnak, vitézeiket leverik, hanyat homlok menekülnek, vissza se néznek. Iszonyat mindenütt. Így szól az Úr. Nem futhat el a gyors, a vitéz sem menekülhet meg. Megbotlanak és elesnek, északon az Eufrátesz folyó mellett. Ki az, aki árad, mint a Nílus? Vizei zúgnak, mint a folyamok. Egyiptom árad, mint a Nílus. Vizei zúgnak, mint a folyamok. Ezt mondta, elárasztom, elborítom a földet. Városokat pusztítok el, lakosaikkal együtt. Vágtassatok lovak, robogjatok harci kocsik. Vonuljanak ki a vitézek, pajzsal felszerelt etiópok és pútiak, és íjjal felszerelt lúdiak. De az a nap az Úré, a seregek uráé. Bosszúállás napja, bosszút áll ellenségein. Pusztít a fegyver, amíg csak bírja, csurog róla a vér. Az Úrnak, a seregek urának véres áldozata ez, észak földjén, az Eufrátesz folyónál. Menj Gileádba, és vegyél balzsamot, Egyiptom szűz leánya. Hiába a sok orvosság, számodra nincsen gyógyulás. Hallják gyalázatodat a népek, jajgatásod betölti a földet, mert egyik vitéz a másikba botlik, és elesnek együtt mindketten. Jövendőlés Egyiptom elfoglalásáról. Ezt az igét jelentette ki az Úr Jeremiás prófétának arról, hogy eljön Nebukadnezar, Babilónia királya, és megveri Egyiptomot. Mondjátok el Egyiptomban, hirdessétek Migdolban, hirdessétek Nóvban és Tahpanhészban. Ezt mondjátok, állj elő, légy erős, mert fegyver pusztít körülötted. Miért menekül Ápisz, a te hatalmas istened? Nem tudott ellenállni, mert elkergette az Úr. Sokan megtántorodtak, egymásra hullottak. Akkor ezt mondták, jöjjetek, térjünk vissza népünkhöz, szülőföldünkre, a gyilkos fegyver elől. A fáraót, Egyiptom királyát szájhősnek nevezik, aki elmulasztotta az alkalmat. Életemre mondom, így szól a király, akinek seregek ura a neve, oly bizonyosan bekövetkezik ez, ahogyan a Tábor ott áll a hegyek között, és a Karmel belenyúlik a tengerbe. Készítsd a holmidat, mert fogságba mégy Egyiptom lakossága. Mert pusztasággá lesz Nóf, tűzvész miatt válik lakatlanná. Szépséges üszőborjú Egyiptom, de bögöly szárá északról. Zsoldosai is olyanok benne, mint a hízlalt bikaborjúk. De még ők is megfordulnak, elfutnak mind, meg sem állnak, ha eljön rájuk a veszedelem napja, büntetésük ideje. Kígyó sziszegése hangzik, mert haderővel jönnek, és fejszékkel mennek neki, mint a favágók. Kivágják erdejét, így szól az Úr, noha áthatolhatatlan. Mert többen vannak, mint a sáskák, és megszámlálhatatlanok. Megszégyenül Egyiptom leánya, északi nép kezébe kerül. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Csapással sújtom Ámón istent Nóvárosában, a fáraót és Egyiptomot, isteneit és királyait, a fáraót és azokat, akik benne bíznak. Azoknak a kezébe adom őket, akik az életükre törnek, Nebukadnezar babilóniai királynak és szolgáinak a kezébe. De azután megint úgy laknak ott, mint hajdan, így szól az Úr. Vigasztalás Izrael számára. De te ne félj, szolgám Jákob, és ne rettegj, Izrael, mert én hazasegítelek a messzeségből, gyermekeidet a fogság földjéről. Visszatér Jákob, és békében lesz. Gondtalanul él, nem háborgatja senki. Ne félj, szolgám Jákob, így szól az Úr, mert én veled leszek. Véget vetek minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget. Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül.

0: Mai szakasz, Jeremiás 46. rész. E fejezetben Jeremiás könyvének újabb szakasza kezdődik, amely az 51. részig vezet. Ezek a különböző népek és törzsek sorsáról szóló proféciák kijelentései. Mai fejezetünk három részre tagolódik. Az első, a 3-tól 12. versig, Nékó fáraó hadseregéről szól, amely messze északon, az Eufrates folyó partján, Karkemisnél állomásozott. A második, a 12-től 24. versek, Isten prófétai szava Nabukodonozor babiloniai királyról, aki eljön és legyőzi az egyiptomiakat, míg a harmadik, a 27-28. Vers Isten bátorító szavai népéhez, Izraelhez, hogy ne féljenek. Az első részben tehát Jeremiást Nabukodonozor királynak az egyiptomiak fölötti győzelmét jövendőli meg, ami az Eufrates folyónál fog történni. E versekből megtudjuk, hogy az egyiptomi hadseregben, ami olyan hatalmas volt, mint a megáradt Nílus folyó, etióp, líbiai és lédiai zsoldos csapatok is szolgáltak. A 10. vers rámutat, hogy maga Isten lépett közbe, és segített Nabukodonozornak az egyiptomiak legyőzésében. Nagy szomorúság volt Egyiptom földjén, mert az erős egyiptomi sereg elveszítette a hadjáratot. Mindez Júda királya Jójákim uralkodásának 4. esztendejében történt. A 2. szakaszban az Észak-Egyiptomban, Migdolban, Nóvban és Táfnesben élő júdeaiaknak szóló üzenet olvasható. A 15. vers eredeti héber szövegének fordítása így hangzik. Miért menekült el Ápisz? Ami azt jelenti, miért menekült el az egyiptomi bika isten, ahelyett, hogy az egyiptomiaknak segített volna. Ez arra utal, hogy a Nabukodonozor által vezetett babiloni hadsereg olyan hatalmas, mint az izraeli Táborhegy és a Kármelhegy. Őszőborjúnak mutatja be Egyiptomot, ami még egy bögőt sem tud elűzni. Azt mondja, Nabukodonozor serege fejszékkel és favágókkal jön Egyiptom erdői ellen. A 3. rész bátorító profécia mind az Egyiptom északi részén élő, mind a majdan babiloni fogságban tartott júdeaiaknak, hogy visszatérhetnek még hazájukba, Izraelbe. Így szól Isten a 27. versben, Én megszabadítlak téged messziről, és a te magodat is az ő fogságuk földéről, és visszatér Jákób, és megnyugszik, és békességben lesz, és nem lesz, aki megijessze. Isten valóban a népével kötött szövetségi kapcsolat helyreállítója. Ahogy akkor történt, ismét úgy lesz, amikor az Úr visszajön mindönkért, és hazavisz bennünket.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ha nem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Apostolok cselekedete 1. fejezet 8. vers. Krisztus látható jelenlétét nélkülözniük kell a tanítványoknak, de új erőbirtokába jutnak helyette. A Szentlélek árad ki reájuk teljes mértékben, hogy elpecsételje őket munkájukra. Az üdvözítő tudta, hogy semmiféle érvelés, legyen az bármilyen logikus, nem lágyít meg kemény szíveket, nem törheti át a világias gondolkodás és az önzés kérgét. Tudta, hogy tanítványainak a mennyből kell kapniuk az erőtöbletet. Tudta, hogy az evangélium csak akkor hatásos, ha azt forró szívek és beszédes ajkak hirdetik, akiket áthat annak ismerete, aki az út, az igazság és az élet. Krisztus tanításából megértették a tanítványok, hogy a Szentlélek erejére van szükségük ahhoz, hogy megkezdhessék művüket. Nem voltak már egymást meg nem értő, független személyek csoportja, akik egymással ellenkeznek. Nem reménykedtek már a világi nagyság és méltóság elérésében. Egy akarattal voltak együtt, szívük, lelkük egy volt. Apostolok cselekedete 2. fejezet 46. vers, 4. fejezet 32. vers. Gondolataik egyetlen tárgya Krisztus volt, országának dicsősége pedig az egyetlen céljuk. Megértették azokat az igazságokat, amelyeket nem tudtak felfogni addig, amíg együtt voltak Jézussal. Addig sohasem ismert hittel és bizalommal fogadták a Szentírás tanait. Teljes szívből vágyakoztak a Jézus által megkezdett mű fejlesztésére. Felismerték a mennyel szembeni nagy tartozásukat és felelősségük súlyát, amelyet munkájuk rájuk mér.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Teremts jó világot. Ha szeretsz, akkor más szemmel nézel a világra. Nagy lelkű leszel, megbocsátó, jó szívű. Az emberek óhatatlanul is hasonlóan viszonyulnak majd hozzád, és hamarosan abban a szeretetteljes világban élsz, amit te magad teremtettél. Anthony de Melo.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Ne félj a kudarctól. Második rész. Hogy az evangéliumot hirdetem, ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 9. fejezet 16. vers. Vizsgáljuk még tovább, hogy miként gyűzhető le a kudarctól való félelem. Elsőként, kövesd az Istentől kapott életcélodat. Ahhoz, hogy igazán sikeres légy valamiben, szenvedélyesen kell akarnod. Isten nem csak a célt mutatja meg, hanem az akarást is megadja hozzá. Pál előtt számtalan karrier lehetőség állt nyitva, hiszen megvolt hozzá a tehetsége, képzettsége és összeköttetése, mégis ezt írta. Hogy az evangéliumot hirdetem, ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem. Te miért lángolsz ilyen szenvedéllyel? Ebből kiderülhet, hogy mire rendelt az Úr. Második. Tégy fel magadnak három kérdést. A. Mi a legrosszabb, ami történhet, ha nem járok sikerrel? Akkor is megmarad neked Isten, a tehetséged, a családod és sok másik lehetőség. B. Megcsinálta ezt már előttem valaki? No és ha nem, mi van akkor? C. Hiányoznak a sikerhez szükséges emberek, tervek vagy folyamatok, és ezért félek? Végül pedig válaszolja a legfontosabb kérdésre is, milyen előnyöm származhat abból, ha sikerül? Állj optimistán a dolgokhoz, nézz szembe a félelmeddel, és vald meg bátran, mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Pál Filippi beliekhez írott levele, 4. fejezet 13. vers. Ha jól ismered ezt az igeverset, akkor is mondd ki hangosan, gondold át és szívleld meg igazán az üzenetét. Tudd, hogy ha az Úr vezet, akkor mindent meg fog adni ahhoz, hogy sikeresen teljesítsd, amire elhívott.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Tökéletes tisztaság. A mai ige Jelenések 3:5. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Gondolatok az igéről: kereszt harcosai, ne adjátok fel a küzdelmet. Ne nyugodjatok, amíg teljes nem lesz győzelmetek, mert az örökkévaló jutalom megéri, hogy egész életetekben harcoljatok érte. Íme tökéletes tisztaság vár rátok. Néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, jutalmuk a szeplőtlen tisztaság. Magasztos elhivatásunk jutalma a tökéletes szentség, ne tilkozoljuk el. Milyen nagy lesz az öröm, ünnepi ruhát ölthetsz, mint aki mennyegzőre hivatalos, az öröm ruháját öltheted magadra, és ragyogni fogsz a boldogságtól. A fájdalmas küzdelmet, a lelkiismeret békessége és az Úrban való öröm váltja fel. Lásd, ha győztél, ünnepelhetsz. Pálma ág, koszorú és fehér ruha lesz a jutalmad. Úgy bánnak veled, mint győztessel, és az Úr is elfogadja győzelmedet. Besoroltatol a papi rendbe. Ott állsz az Úr előtt olyan ruhában, amilyet Áron fiai viseltek, hálaáldozatot mutatsz be neki, és az imádat tömjén füstjével lépsz színe elé. Ki ne akarna harcolni az Úrért, aki még a legkisebb szolgájának is ilyen nagy jutalmat tartogat? Ki ne akarná Krisztusért vállalni, hogy bolondnak mondja a világ, amikor odaállt a dicsőség fehér ruhája vár rá? Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén, Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án, Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Thurzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Liturgikus munkatársa képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma pénteken sok napsütést láthatunk felhőkkel, néhol eső is kialakulhat. Északias a szél, és 27-28 fokunk van. Szombaton sok napsütés várható felhő képződéssel, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották. Thank you.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Reggeli csendesség. Vajon ma meghallod Jézust, ha kopogtat?

legyen a csípőtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr ébren talál, amikor megérkezik.

Jézus az evangéliumokban többször is beszél a második eljöveteléről. Ennek az időpontját azonban sem ő, sem az angyalok nem tudják. Csak egyedül az Atya. Keresztényként úgy kell élnünk, hogy minden nap készen álljunk arra, ha ez bekövetkezik. Ennek alapvető feltétele az imádságos lelkület, Isten jelenlétének állandó tudatosítása, illetve az abba való határozott belehelyezkedés, az odafigyelés és a megszólíthatóság. Sokszor valósággal kifolyik az idő a kezünkből. Elvesztegetjük a rendelkezésünkre álló órákat, napokat, heteket. Nem élünk bölcsen, az alkalmas időt kihasználva, és nem keressük az Úr ránk vonatkozó akaratát. Megkeményedik a szívünk, és az örömteli, hálás, imádságos lelkületet felváltja a zúgolódás, a panaszkodás. Vajon te kész vagy-e arra, hogy a mindennapi nyüzsgésben, sürgésforgásban Isten szavát, üzenetét nyitott szívvel fogadt? Meghallod őt, ha kopogtat? Igyelsz rá? Ha az Úr ma megérkezne, ébren találna?

legyen a csípőt felövezve, a lámpásod meggyújtva. Mit jelent most ez a te életedben? Mit kell tenned azért, hogy Istenre irányuló figyelemmel tud megélni a mindennapjaidat? Miből kell esetleg kivonulnod, hogy a hétköznapok feladatai, kihívásai ne szippantsanak be teljesen?

Egy új esélyt kapsz ma Istentől arra, hogy a megfelelő, a helyes irányba hangold az életedet. Keresztény Krisztus követő emberként nem élhetsz úgy, hogy csak az evilági dolgokkal törődsz. Többre vagy elhívva. Ezért légy kész arra, hogy meghalt az Úr szavát. Légy megszólítható, meghívható abba a feladatba, amiben Isten látni szeretne téged.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 24-e. Jelenések könyve 9. fejezet, 1-től 12. versig. Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág kapujának kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amikor a skorpió megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de a halál elfut előlük. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló, fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, a sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné, és páncéljuk olyan, mint a vaspáncél, szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. Skorpiókéhoz hasonló farkuk és fullánkjuk volt, és a farkukban volt az erejük, hogy az embereket 5 hónapon át gyötörjék. Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abaddon, görögül pedig az Apollón, vagyis a pusztító nevet viseli. Az első jaj elmúlt, és íme még 2 jaj következik ezek után. A jelenések könyvéből több dolgot is megtudhatunk a világ végkimeneteléről. Eszerint lesz olyan, amikor már nem tart a kegyelmi időszak, nem lesznek már megtérők, megmenekülők. A bűnök megkapják méltó büntetésüket. Egy hajléktalan, börtönviselt férfival beszéltem, aki elkeserítően nehéz utat járt be. Tetlegesség és italozás jellemezte többek közt. Azt éreztem, hogy ezeket és a rossz dolgainkat be kellene zárnunk valahová, és kinyitni azt az ajtót, ahol rátalálhatunk Jézusra. Mert naponként megtalálható Jézus, és várja a találkozást. Először vagy sok ezredjére. Isten bosszúja vissza van tartva, nem ez jellemzi a személyét, de az istentelen, Isten káromló élet nem kaphat jutalmat belátás, megtérés, életváltozás nélkül. Szeretete és igazsága nem választható szét. Az említett férfival megállapítottuk, hogy Isten jóságos. Mi, bűnösök, változásra, segítségre szorulunk. S csupán az ajtó előtt állót kell behívnunk és felruháznunk hatalommal az életünk felett. Van beleszólásunk. Mi döntünk? Uram, könyörülj rajtunk, hogy még mindenki időben fogadhassa el szeretetedet, ne kelljen szembesülnie a bűnök büntetésével. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Dave M. írta a Missouriből, az Egyesült Államokból. Egy madár tanítása. Nézzétek az égi madarakat, mondja Jézus. Nem vetnek, nem is aratnak. Csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Máté evangéliumának 6. fejezetének 26. verse. Egyik reggel észrevettem egy kis verebet az ablakpárkányomon. A madár teljesen nyugodtnak látszott a gyülekező esőfelhők ellenére, de ami igazán megragadott, az a csendes magabiztossága volt. Nem kezdett kétségbe esettem menedékhelyet keresni, egész egyszerűen semmi nyilvánvaló jelét nem adta az aggodalomnak a közeledő idő miatt. Ez a látvány elgondolkodtatott. Aznap reggel szorongva néztem át a havi kiadásokat, rágottam a váratlan autójavításon és az emelkedő élelmiszerárakon. Gondos tervezésem ellenére lenyomott az aggodalomnak a súlya. De a veréb emlékeztetett Jézus szavaira az égi madarakról. Ezek a teremtmények nem tervezik meg a jövőt, és Isten mégis gondoskodik a szükségeikről. A veréb nem aggódott, teljesen a jelenben élt, bízva a gondoskodásban, ami sosem maradt el. Ez az egyszerű megfigyelés megváltoztatta a nézőpontomat. Megvan a helye a felelősségteljes tervezésnek, de az aggodalom nem adott hozzá semmi építőt a helyzetemhez. Tulajdonképpen elvette a békességemet, és megkérdőjeleztem Isten hűségét, ami addig mindig megtartott. A bizalom nem azt jelenti, hogy mindent előre megoldunk, hanem hogy hiszünk Isten folyamatos gondoskodásában, még a viharfelhők láttán is. Szerető atyánk, segíts bízni gondoskodásodban olyan természetesen, mint az égi madarak. Amen. Napi gondolat. Bízhatok, hogy Isten hűségesen gondoskodik az életemről. Imádkozzunk azokért, akik az anyagiak miatt aggódnak.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Az 1909-es esztendőben érkezett e földi terekre, e napon Károlyi Ami költőnő. József Attila díjas, köteteiben a lírai montázs az újdonság. Jeles műfordító is. Vörös Sándor költő felesége volt.

Károlyi Ami, az érdemes. Évmilliókat átbolyongva, ezért kellett születnem egy cseppnyi esőkoppanásért, mitől a fűszál megserezzen. Ezért volt érdemes. A többi mind csak ráadás, túlméretezett képkeret, előkészület, megszokás, a többi előszó és magyarázat, csillag alatti jegyzetek, de középen az a szó átüt, koporsó fedelet. Az a szó mi is lehetett, vagy szín volt, hangba forduló, csak tudnám, vagyis jól tudom, az érdemes volt az a szó.

0: Pál és Timóteus barátsága.
1: Barátság. Timóteusnak, az én szeretett fiamnak, kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Nagyon szeretnélek látni téged, hogy örömmel teljesedjek be. Timóteusnak írt második levél, első fejezet 2-4. Gondolatok az ígéről. Pál visszatért a cellájába a császár törvényszéki terméből, tudva, hogy csak rövid haladékot nyert, mert ellenségei nem nyugszanak, amíg keresztül nem viszik kivégeztetését. De tudta azt is, hogy egy időre

Igazság győzedelmeskedett. Sötét cellájában ülve tisztában volt azzal, hogy életét feláldozzák Néró egyetlen szavára vagy intésére. Timóteusra gondolva elhatározta, hogy magához hívatja. Timóteusra bízta az efézusi gyülekezet gondozását, ezért hagyta hátra, amikor utolsó útjára indult Rómába. Pált és Timóteust mély és erős szeretet kötötte össze. Timóteus a megtérése óta osztozott Pál munkájában és szenvedéseiben, így barátságuk egyre erősebbé és szentebbé vált, míg Timóteus mindazzá lett az idős apostolok számára, ami egy fiú lehet szeretett és tisztelt édesapjának. Így nem csoda, hogy Pál látni kívánta őt elhagyatottságában. Igyekezett Timóteus szívébe plantálni, a szent megbízatása iránti hűség fontosságát.

0: A föld vizet akar.
1: Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. 42. Zsoltár, első vers. Nemrég fejeztem be egy utat az Egyesült Államokon keresztül egy kis repülőgépen. Órákon átrepültünk zöld mezők, zöld erdők, zöld rétek felett. Zöld, zöld, zöld, zöld. Az új-mexikói Tucumcari közelében a szín egyre inkább barnára kezdett változni. Amikor megérkeztem Albuquerquebe, az egyetlen zöld szín, amit észrevettem a hegyekben vagy a folyóvölgyekben volt, ahol emberi települések voltak. Miért ez a különbség? A víz, az életet adó víz. Nem meglepő, hogy a Biblia, amely a ma Izrael néven ismert szárazföldön íródott, a víz látomását használja az életadó erő szimbolizálására. Testünk tömegének több mint 70%-a vízből áll. A víz az élet alapja. Ez biztosítja azt a környezetet, amelyben az életfolyamatok végbe mennek. Ez a közege az élet alapvető biokémiai reakcióinak, valamint eltávolítja az összes élő sejt által termelt hulladékot. De mit tudunk valójában a vízről? A legtöbb ember természetesnek veszi. Az apró H2O molekula, amely mindössze két hidrogénatomból és egy oxigénatomból áll. Más ekkora molekulák szobahőmérsékleten gázként léteznek. A víz abban szokatlan, hogy a molekula részei közötti különbségek miatt szobahőmérsékleten folyékony marad. Az oxigénmagok jobban vonzák az elektronokat, mint a hidrogénmagok. Emiatt a molekula egyik vége pozitívan, a másik pedig negatívan töltött. Az így keletkező pozitív és negatív végek alkotják azt, amit dipólusnak nevezünk. A vízmolekulák dipólusos jellege azt jelenti, hogy a molekulák egymáshoz vonzódnak, amit hidrogénkötésnek nevezünk. Ezek a hidrogénkötések minden egyes vízmolekulát más vízmolekulákhoz kötnek, és így egy ragadós folyadékot hoznak létre, amely rendelkezik az élethez szükséges tulajdonságokkal. De mi van akkor, ha Isten nem úgy tervezte volna ezt a molekulát, hogy úgy működjön, ahogyan működik? Mi lenne, ha a molekulán belüli különbségek nem az egész egységét eredményeznék? Feltehetjük ezt a kérdést Isten egy másik teremtményéről is. Vezethetnek-e a mi különbségeink egységhez? Remélem, teljes szívből. Dicsőítelek, Uram, isteni bölcsességedért, amely megteremtette ezt a világot és annak vizét. Segíts, hogy naponta igyak a te igéd élő vizéből.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 24-én, pénteken, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap Ószövetségi igéjét Jób könyvének 9. fejezetében, a 10. versként olvashatjuk. Isten hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Nap Ószövetségi igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott 2. levelének 4. fejezetében, a 14. versként találjuk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. A feltámadásra gyakran úgy gondolunk, mint ami majd egyszer a távoli jövőben vár ránk, remélhetőleg. Mintha a feltámadás az életünk valóságától teljesen független, túlvilági esemény lenne, amely azonban nem befolyásolja hétköznapi életünk jelenlegi menetét. Ez azonban nem így van. De hogy mit jelent a feltámadás tudatában élni a jelenben, arról a kislányaim tanítanak nekem a legtöbbet. Ők a legváratlanabb helyzetekben, homokozás közben, vacsoránál, elalvás előtt mesélnek nekem a mennyországról. Ha majd Istennél leszek, megkérem őt, hogy hadd repülhessek egy igazi szivárványszínű unikornison, mondják ilyenkor a legnagyobb komolysággal, és számukra ez legalább annyira a jelenlegi életük valósága, mint hogy átmegyünk egyik szobából a másikba. Természetes számukra az is, hogy ott együtt leszünk, hiszen Istentől csak jóra számíthatunk, nem élhetünk egymástól elszakítva. Ők nem csak remélik ezt, hanem tudják is, hogy így lesz. Bár csak ezt a tudást mi felnőttek is magunkénak tudhatnánk, akkor mi is tudnánk, hogy Isten csodálatos dolgokat tesz már most, a mi életünkben is. És a halál valóban nem több, mint hogy átmegyünk az egyik szobából a másikba. Isten áthelyez minket az egyik gondoskodó kezéből a másikba. A nap imádsága. Úrunk Istenünk, engedd, hogy teljesen beleengedjük magunkat a te gondoskodó szeretetedbe, és ne akarjunk tőled függetlenül élni. Add, hogy a halál szüntelen tudatában éljünk, de ne félelemben és tagadásban, hanem a feltámadás reménységében. Erősítsd hitünket, hogy a benned való bizalmunk a gyermekekéhez hasonlóan erős lehessen. Amen. Kovács Barbara áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Isten hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. És a nap Ószövetségi igéje, mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt.

Gábor mérnökként dolgozott egy jól fizető multicégnél Budapesten. Megvolt mindene. Biztos jövedelem, autó, lakás, karrier. De egyre többet érezte a szívében azt a halk és erős hangot, hogy többre hívtalak. Eleinte csak az Isten tiszteleten jött elő ez az érzés. Később már a munkahelyén, a tervezések közben is ott motoszkált benne. Gábor elkezdett imádkozni. Uram, mit akarsz? Mit tegyek? Egy missziós szervezetnél keresztény mérnököket kerestek Afrikába. Napelemes rendszerek kiépítésére iskoláknál és kórházaknál. A fizetés alig fedezte volna a megélhetést. Gábornak mégis úgy tűnt, Isten ezt az ajtót nyitja meg. Barátai természetesen bolondnak nézték. Elhagyni egy menő állást egy sátoros afrikai misszió miatt. Szülei is aggódtak. Gábor, mi lesz, ha nem sikerül? Ha nem lesz nyugdíjad, biztos jövőd? De az ő szívében egyre csak visszhangzott a Szentlélek szava. Jöjj! Gábor végül igent mondott. Elengedte a karrierbiztonságot, kilépett a csónakból, akár csak Péter. Az első hónapok nehezek voltak. Nyelvi akadályok, betegségek, logisztikai káosz. Volt, hogy úgy érezte, süllyed. Egy este kimerülten, a sátorban ülve elővette a Bibliáját, és kinyílt a Filippi beliekhez írott levél első fejezeténél. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi. A könnyek elöntötték a szemét. Ekkor értette meg, nem az ő feladata vízen járni, az Isten ereje tartja meg őt, de csak akkor, ha bízik benne. Az évek során Gábor több mint 20 iskolába segített áramot vinni. De a legnagyobb fényt nem a napelemek hozták, hanem a hit példája, amit a helyiek láttak benne. Egy férfit, aki otthagyta a biztosat a láthatatlanért, mert bízott Isten szavában.

Az esemény alapja az, amikor Péter Jézus hívására kilép a hajóból, és a vízen jár, amíg hitét meg nem rendíti a vihar. Krisztus tudta, hogy próbára fogja tenni tanítványa hitét. A viharra szükség volt, hogy megmutassa nekik, mennyire függnek tőle. A vihar nem a tanítványok kudarca, hanem Isten eszköze a hitük elmélyítésére. Isten népe gyakran akkor tanul meg igazán bízni, amikor emberileg minden összeomlani látszik. Péter addig volt biztonságban, amíg Jézusra nézett. Ez az alapelve a keresztény életnek is. Hit által járjunk, és nem látás szerint. A körülmények viharosak lehetnek, de ha Jézusra nézünk, megtartó erő árad felénk. Péter nem azért kezdett süllyedni, mert a szíve tele lett volna kétellyel. Ahol a hit ereje gyengül, ott automatikusan a félelem veszi át az uralmat. Az ember elfordul a forrástól, és önmagára hagyatkozik.

a kétség nem Isten távollétének a jele, hanem annak, hogy mi fordítottuk el a tekintetünket róla. De még ekkor is, ahogy Péter kiáltására történt, Jézus azonnal válaszol. Péter süllyedt, de nem veszett el. Amikor segítségért kiáltott, Uram, ments meg! Jézus nem várakozott, hogy majd megtanulja Péter a leckét, inkább adok neki időt erre. Nem, Jézus nem ezt tette, hanem azonnal megragadta és felemelte. Ez mutatja Krisztus irgalmát és türelmét. A próbák célja nem a pusztítás, hanem az erősítés. Jézus tanít, felemel, és újra vezet az úton.

mit jelent ma számunkra vizen járni. Ha úgy járnánk, mint Péter, hogy teljes hittel kilépünk, és szemünket mindig Krisztusra emeljük, akkor mi is megtapasztalhatnánk Isten hatalmának csodáit a mindennapi élet viharaiban is. A vízen járás tehát a hit engedelmessége. Amikor Jézus hív, még ha minden emberi logika ellen is szól, ez lehet például egy új szolgálat elfogadása, egy erkölcsi döntés nehéz helyzetben, a bizalom megtartása betegség, veszteség, vagy akár munkanélküliség idején. Járni a vízen azt jelenti, hogy nem a körülményekre, hanem Krisztus szavára reagálunk. Ahogy Pétert, minket is hív, jöjj! És ha süllyednénk is, higgyétek el, elég egy kiáltás. Uram, ments meg! És ő azonnal ott terem.

Segíts meg, Istenem, mert nyakamig érnek a vizek. Feneketlen iszabba süllyedtem, nincs hol megállnom. Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. 69. Zsoltár, első és második vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19-e és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A program kínálat főbb elemei hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban, kulturális programok, kórustalálkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztalbeszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás. Itt mutatják be augusztus 20-án a Gályarab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Nem csak ünnepek idején segít a Református Szeretetszolgálat. 150 olyan idős, rászoruló és család vehettek át adományt a Szeretetszolgálat képviselőitől július 14-én. Azok, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A Szeretetszolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiéniás csomagot vehettek át az ideérkezők, a nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jégkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után 2 kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a Szeretetszolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balog Róbert lelkipásztor, a Szeretetszolgálat ügyvezető helyettese. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma pénteken sok napsütést láthatunk felhőkkel, néhol eső is kialakulhat. Északias a szél, és 27-28 fokunk van. Szombaton sok napsütés várható felhő képződéssel, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Nem tudom, hogy hányan gondolkoztak el már azon, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy egy sziget élete gyökeresen megváltozzon. Ha ezt a kérdést föltesszük, akkor nyilván társadalomtudósok föl fognak sziszenni és azt mondani, hogy hát, hogyha egy természeti katasztrófáról van szó, akkor az pillanatok alatt megváltoztathatja egy szigetnek az életét, de ha társadalmi kérdéseket vetünk föl, akkor nyilvánvalóan ez hosszú idő. Tessenek csak arra gondolni, Krisztus után 60-ban vagyunk, valamikor november végén, december elején, és egy hajó vetődik ki a szigetre, illetve hát a hajó már nem annyira, mint annak a foszlányai, töredékei, romjai, mert egy kereskedelmi hajó a sziget partjainál hajótörés szenved, és kievickélnek a tengerből 276-an, és amikor kievickélnek, akkor a szigetlakók befogadják őket, de hát a szigetlakók számára ez a befogadás eredetileg mit is jelentett? Hajótöröttek, kimenekültek, segítünk nekik, tüzet gyújtunk, amire nézve azt mondja Lukács az apostolok cselekedeteiben, hogy nagyon emberségesen bántak velünk, és ettől a pillanattól kezdve mégis olyan események sorozata, láncolata következik, ami gyökeresen megváltoztat a szigeten mindent. Mindjárt az első órákban, a szárítkozás folyamatában az az ember, akiről ők nem tudnak semmit, de mi Pál apostolként ismerjük, rőzsét vet a tűzre, és belemar a kezébe egy kígyó. És a szigetlakók azt hiszik, hogy mindjárt meg fog halni, gyorsan készek is az ítélettel, erről beszéltünk az elmúlt alkalommal, hogy biztos valamiféle súlyos bűnöző, gyilkos ez az ember, nem engedik az Istenek, hogy életben maradjon. Aztán amikor kiderül, hogy semmi baja nem lesz a kígyó marástól, pedig tapasztalatuk van arról, hogy mennyi idő alatt szoktak ott meghalni az emberek egy ilyen marás után, akkor pedig azon kezdenek el gondolkozni, hogy talán valami istenség jött el hozzájuk. Aztán jön a bizonyságtétel. És az a bizonyságtétel nem csak szóban történik, hanem hogy az Új Szövetség lapjain többször is olvassuk, Isten megengedi azt, hogy először meggyógyuljon a sziget kormányzójának beteg rokona, egy idős ember, és utána jönnek a szigetlakók egymás után, hozzák a betegeket, és gyógyulnak meg az emberek, nem azért, mert Lukács, mint profi orvos, megérkezett és ellátta őket, hanem azért, mert ez a profi orvos lejegyezte, hogy mert Pál apostol Isten hatalmával gyógyított. És ezek a szigetlakók olyan mértékben döbbentek meg ezen, hogy azt olvassuk, nagy megbecsülésben részesítettek minket. Érdekes módon egyébként ez a nagy megbecsülés, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy kifejezték a hálájukat, ahogy csak tudták. Tehát ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve nem volt kérdéses, hogy van-e ruhájuk, van-e élelmük, hiszen ami szükségük nekik volt, azt pótolni igyekeztek. És a nagy megbecsülésnek nyilván az is része volt, hogy hatalmas tisztelet övezte Pál apostolt és a közvetlen munkatársait is. De muszáj szót emelni, vagy szót említeni arról a 276-ról is, akinek már korábbra visszamenő élményei voltak. Azt nem gondolták, hogy a szárazföldet elérve az, aki azt mondta nekik, hogy mellém állt az Úr angyala, és azt mondta, hogy ajándékba kapom a ti lelketeket, és meg fogtok menekülni, mert nekem mindenképpen el kell jutnom Rómába, az azon a szigeten kigyómarást él át, gyógyítani fog, és egyértelműen bizonyítéka lesz 3 hónapon keresztül, hogy a szigetre betette a lábát, nem Pál apostol, hanem az Úr Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, a világ üdvözítője. Egy különös párhuzam jutott eszembe, ami azért nagyon messze eső párhuzam, de még a 90-es évek elején jártunk feleségemmel együtt Dél-Koreában, és az volt a megdöbbentő, hogy akárkitől kérdeztük, a válasz az volt, Krisztus idejött az országba, és ez átalakította az országunkat. És ez volt az érvük a gazdasági növekedésre is. Megváltoztatta Krisztus az országunkat. Ez volt az érvük az öltözködés megváltoztatására is. Akárhova beléptünk, klasszikus, európai klasszikus zene szólt, hajnali 5 órakor az istentiszteleten több száz fős kórus énekelt, gyönyörű énekeket, nagyon szépen, akkor is azt éltük át, hogy ezek az emberek tudják, hogy honnan jönnek, és mit jelent az, hogy ide érkezett a Krisztus. Ezek a szigetlakók 3 rövid hónapot kaptak, és ez alatt a 3 hónap alatt a gyülekezet megismeri a Krisztusról szóló bizonyságtételt, alapvetően gyülekezet alapul Krisztus miatt, és úgy hagyja ott Málta szigetén Pál apostol a gyülekezetet, hogy nem csak elkezdődött, hanem ahogy Pálnak és munkatársainak nagy megbecsülése van, nyilvánvalóan amolyan hagyatékként ez a nagy megbecsülés ott marad a gyülekezetnek. Nem hiszem, hogy Máltán a következő hetekben, hónapokban olyan egyszerű lett volna keresztény üldözést kirobbantani. Ott mindenki tudta, hogy mit jelent, hogy ide jött a Krisztus. Annyira tudták, hogy ez a 276 úgy indul tovább, hogy ellátják őket mindazzal, amire szükségük van ehhez a hajóúthoz. Igen ám, de indulnak tovább egy másik hajóval, egy alexandriai hajóval, és tessék csak figyelni. 3 hónap múlva aztán elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt, és amelynek címerében Dioszkurok voltak. És itt meg is kell állni. Mert lehet, hogy kedves hallgatók közül többen vannak, akiknek ez igazából nem jelent semmit. De Pálnak, Lukácsnak, Arisztarchosnak egészen biztos végig kellett gondolni, hogy akkor most nem csak újra, mint foglyok, nyilván Lukács és Arisztarchosz nem, de Pál, mint fogoly indul tovább, hanem belecsöppennek a mindennapi élet valóságába. Ha valaki nem tudná, ezek a dioszkurok, ez iker férfi testvéreket jelent, és ez az ábrázolás Zeus 2 iker fiáról szól, akik közül az egyik a spártai király feleségétől származik. A legendák szerint, amit ők kitaláltak, a spártai király feleségének egyszerre született 2 ikerpárja, egyik a királytól, a másik ikerpár pedig Zeustól. És a 2 férfi egész életükben elválaszthatatlanok voltak, minthogyha biológiailag is egyek lettek volna, a 2 nő pedig egész életében gyűlölte egymást, és mindent megtette egymás ellen. Még mielőtt valaki azt gondolja, hogy a görög regék és mondák fognak következni most ebben a Biblia tanulmányban, nem. De azok a dioszkorok azért voltak a címerben, mert úgy gondolták, hogy a 2 megistenült Zeus fi, az megvéd bennünket a vihartól, a tengertől, amolyan kabalaként, és ezzel már meg is érkezünk ahhoz, hogy amikor a keresztény egyszer csak belecsöppen abba a helyzetbe, hogy körülveszi őt a világnak az okkult mágiával és mindenféle babonasággal terhelt légköre, akkor rá kell döbbennie, hogy hogyan tovább. Vajon milyen szívvel szállt föl erre a hajóra a tarzusi Pál? Vajon milyen szívvel szállt föl erre a hajóra Lukács és Arisztarchosz? Én biztos vagyok benne, hogy eszükbe kellett, hogy jusson, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy Atyám, én nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy tartsd meg őket, őrizd meg őket a gorosztól. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd az igazság. És hogy miért gondolom, hogy ez eszükbe jutott? Azért, mert Pál már korábban leírta a korintusiaknak, hogy megmondtam nektek, hogy tartózkodjatok a bűnben élőktől, a paráznáktól, És utána ő hozzáteszi, de nem azt mondom, hogy a világban élő paráznáktól, hiszen akkor ki kéne menni a világból. Az, hogy a világban jelen van az okkult, a babona, a misztérium, a különböző ilyen-olyan-amolyan, hogy tudunk belesni a szellemi valóság függönyei mögé, ezzel mi nem tudunk mit kezdeni. Az a kérdés, hogy ebben a helyzetben mi keresztények milyen állapotot, milyen lelkületet, milyen hozzáállást képviselünk. Amikor Pál felszállt arra a hajóra, totem, szobrok, ide vagy oda, oda Krisztus is felszállt, vagy abban a pillanatban, amikor Pál oda felszállt, akkor hirtelen elbizonytalanodott, hogy honnan kell várni a védelmet. Ugye senki nem gondolja, hogy ez a kérdés komoly. Amikor Pál apostol oda föl lépett, arra a hajóra lépett, ahogy az előző esetekben is, ő vitte magával azt a lelkületet, sőt, nyugodtan mondhatom, hogy azt a lelket, aki benne élt. Hogy is mondja ezt János apostol később az első levelében? Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. És lehet, hogy a világ az oltalmat, a védelmet, a menekülést, a megtartást, azt mindenféle okkult dolgoktól, babonás dolgoktól várja. Egyébként milyen érdekes, hogy a mai felvilágosult ember, aki állítja, hogy most már el tud szakadni a kereszténységtől és az Isten hittől, mert most már annyira sok mindent tud, és a tudományával annyira túlhaladta ezeket, ha megtetszenek nézni, akkor ez a felvilágosult ember gyakorlatilag bármiben képes hinni. Tele van az élete mindenféle praktikákkal, és itt most nem azokra gondolok, akik iskolázatlanságuk miatt könnyen elhisznek mindenfélét, hiszen nagyon sokszor tudományos címekkel rendelkező embereknél találkozunk a legsötétebb babonákkal és nagyon megdöbbentő okkult praktikákkal. Pál apostol tudta nagyon jól, hogy ő ott hagyja a szigeten a Krisztus nevéről bizonyságtevő gyülekezetet. Azt is tudta nagyon jól, hogy amikor ő tovább indul, lett légyen az bármiféle náció, egyébként hadd jegyezzem meg a lett légyen bármiféle náció, ez egy alexandriai hajó. És az alexandriai hajók nagy része a kor feljegyzései szerint héber tulajdonban volt, Alexandriának akkor 1 millió héber lakosa volt, és Alexandria szembe menve a törvénnyel fölépítette a jeruzsálemi templom mását, Alexandriában önálló főpap volt, tehát úgy álltak a dolgokhoz, kvázi mint szakadár héber közösség. Én nem állítom, hogy ez a hajó is héber tulajdon volt. De azt állítom, hogy nagyon-nagyon sokszor abban az időben az istenfélők is bizonyos kereskedelmi helyzetben eltekintettek a kereskedés okai és céljai miatt attól, hogy ebben a helyzetben az Isten félelmük valamilyen módon kidomborodjon. Na, ezt nagyon rejtjelezve fogalmaztam, akkor hadd mondjam el, hogy néhány évvel ezelőtt találkoztam valakivel, aki kedves testvérünk volt az Úr Jézus Krisztusban, és amikor megkérdeztem, hogy a nyaklánc és a nyakláncon levő szimbólum az miért is van a nyakába, akkor még fiatal ember voltam, és nem tudtam, hogy bizonyos dolgokat nem illik megkérdezni, döbbenten rám nézett, és nem azt mondta, hogy mi között hozzá, hanem azt válaszolta, hogy azért, mert ez minden ajtót kinyit az üzleti világban. Ha ez a jelkép itt van a nyakamban, akkor hirtelen elfogadott, befogadott vagyok, nem is kell kérdezni, mindenki tudja, hogy hova tartozom, és nyílnak előttem az ajtók. Az jutott eszembe, hogy egyébként ma is számos esetben találkozunk ilyen szimbólumokkal. Hányszor van, hogy elém kanyarodik valaki, azt már nem elismerem mondani, hogy néha milyen vezetési stílusban, de világít az autója hátulján egy hal. Ami azt jelenteni elvileg, hogy a keresztény testvérem. Bár a múltkor megtudtam, hogy a Nordzénnek is, ez egy halas szendvicset, illetve halkészítményeket áruló áruházlánc, ugyanez a jelkép. Egy picit másképp nézik, de nagyon hasonlít. Aztán azt is megtudtam, hogy a Fischer Dübelnek is ez a jelképe, ami hát egy picit másképp néz ki, de nagyon hasonlít. És nagyon merem remélni, hogy azok az emberek, akik csak úgy fölpingálják, vagy fölragasztják a matricát az autójuk hátuljára, nem tartoznak a keresztények közé, hogyha nem autóznak és nem viselkednek keresztényként. Pál apostol fölszáll erre a hajóra, miért? Mert neki Rómába kell menni Jézusról bizonyságot tenni. És úgy indulnak el együtt Lukáccsal és Arisztarchosszal, meg természetesen a római katonai parancsnokkal, hogy egészen biztosan tudják, hogy ettől még nem oldódik föl Pál apostolnak a fogolyvolta.

de azok, akik hajózáshoz szoktak, és ismerik az Adriának a viszonyait, egyből mondják, hogy hát persze. Kicsit valószínűleg korán indult el ez az alexandriai hajó, talán az üzleti érdekek diktálták, még az is lehet, hogy a római katonai parancsnok sürgette a további indulást minél előbb, hiszen neki már réges-rég Rómába kellene lennie. De ez azt jelenti, hogy február vége, március eleje van, amikor részben még kell számítani a viharokra, másrészt pedig nem áll be a megfelelő széljárás, még akkor indul a hajózási szezon. Valamikor decemberben szenvednek hajótörést, és valamikor február végén, március elején indulnak tovább. De ez a néhány megjegyzés azt jelenti, hogy Lukácsnak ott kellett lennie a hajón, mert különben semmi oka nem lenne leírni, hogy hát részben várakozni kellett kedvező szélre, aztán, hogy a part mentén szinte lopakodva mentek tovább, hogy védve legyenek az itáliai sziget, védte őket a nagyon erős és pont ellentétes irányú ilyenkor uralkodó szelektől, és valahogy megpróbáltak közelebb araszolni. De megérkeztek Puteoliba. Abba a kikötőbe, ahova már az itáliai Csizmádnál érkezniük kellett, innen szárazföldön kellett, hogy tovább menjen az útjuk. Itt testvéreket találtunk, akik kértek, hogy maradjunk náluk 6 napig. És itt ez most nagyon sok mindenre választ ad. Lehet, hogy most valaki csodálkozik, hogy mire is ad ez választ? Hát például, hogy mekkora tekintély az a fogolypál. Tessenek elképzelni, hogy hány fogoly teheti fel azt a kérdést az őt kísérő őrségnek, hogy nem maradhatnék itt egy hétig gyakorlatilag. Testvérek kérték, maradjunk már. És fog-e arra a parancsnok azt mondani, hogy persze, akkor mi is kifújjuk egy kicsit magunkat. Ez sokkal inkább olyan, mintha egy különös missziós utazás lenne, nem? Ahol Pál apostolnak a szava, az mintha eldöntené még az utazásnak a tempóját is. Mi is kellett ehhez? Az a szörnyű 2 hét, aminek a végén Isten rajta keresztül jelentette ki az akaratát, az a szörnyű hajótörés, ahol kiúszva ki a hajó darabjain, ki ezen, ki azon, de valahogy kievickélt mindenki a szárazföldre, és a 276 nem 275 volt, 274 vagy 273, hanem 276, ami azt jelenti, hogy minden szó szerint úgy teljesedett, ahogy Pál mondta. Aztán ez a 276 átélte, hogy milyen megbecsülést kapnak Pálék miatt, és amikor tovább indulnak, nyilván ez a megbecsülés marad. Nem írja le a Szentírás, hogy Pál kíséretében az összes római katona keresztény lett. De az egészen biztosan mondható, hogy Pál, Lukács és Arisztarchosz személye a számukra egy olyan minőséget jelentett, ami megcáfolhatatlanul bizonyította, hogy mit jelent, ha valaki keresztény. Azon gondolkozom, hogy vajon az a környezet, ahova én jutok. És ez nagyon sokféle helyzet lehet. Munkahely, akár egy kórházi ágy, egy gyülekezet, egy távoli vidék. Vajon az a környezet észleli a bennem lakozó Krisztust? Mint hogyha mostanában a keresztények között valami művi dolog lenne a kereszténység. Azt mondja a Szentírás, a lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És ezt hol termi a kedves testvér? Templompadban nehéz lesz. Hát ez csak az életkörülmények között, otthon a családban, a munkahelyen, az iskolában, a munkatársak, a szomszédok, egyáltalán a minket körülvelő társadalom szeme előtt lehet megteremni. El tudnak képzelni, kedves hallgatóim, egy olyan gyümölcsfát, ami stikában cseresznyét terem. Valahol ott a gyökér környékén lent, hogy senkit ne zavarjon vele. A cseresznyefa nyilvánvalóan szokott cseresznyét teremni. Láthatja azt mindenki, a madaraktól a gazdáig. És azt termi, amire való. Pál apostolék élete olyan gyümölcsöt termett, aminek a következményei hosszú távon kihatottak a velük találkozókra. És ennek volt a következménye, hogy a testvérek már Puteoliban is,

0: úgy fogadták őket, mint Isten küldötteit, mint Isten embereit. És tetszik tudni, szívesen meghallgatnám annak a római századosnak az emlék beszédét Pál apostollal kapcsolatban, aki őt végigkísérte. Még egyszer mondom, soha senki nem állította, hogy keresztény lett. De azt állíthatjuk ezekből a jelekből, amik ezen az úton Pál apostolékat követték, hogy ez az ember tudta, hogy mit jelent, ha valaki Krisztus követő. Eszembe jutott egy idős asszony, aki halála előtt nem sokkal azt mondta, hogy ő egész életében úgy szeretett volna a munkatársainak bizonyságot tenni, de ő egy képtelen, semmire való életet élt, ő neki soha nem sikerült bizonyságot tenni az Úrról. Aztán nagy hirtelen balesetben meghalt. Amikor a temetésére megérkeztem, pár nappal azután történt ez, hogy ezt ő nekem elmondta, és egy pár nappal azelőtt, hogy nyugdíjba vonult volna, akkor megérkeztem a temetésére, egészen megijedtem, mert nem akartak beengedni a temetőbe, azt mondta a temető szolga, hogy ide ember, már be nem megy, ide nem fér be senki. És akkor mondtam, hogy engedjenek már be, én vagyok a lelkész, aki temet. Erre való tekintettel mégiscsak beengedett. Zsúfolásig volt a temető. És odalépett hozzám valaki, bemutatkozott egy nagy vállalat vezérigazgatójaként, hogy megengedi lelkész úr, hogy mondjak egy pár szót ennél a koporsónál. Nagyon megdöbbentem és megengedtem. És amit erről az asszonyról a vezérigazgató mondott, azt mindenki meghallgathatta. Mert kiderült, hogy miközben ő ezt nem tudta magáról, az egész vállalat szemében a kereszténység élő bizonyságtétele volt egész életével. És ezt az igazgató ott el is mondta. Kihat az életünk. Akkor is, hogyha nem szeretem napon vannak. Mögöttünk vagy előttünk. Igaz-e, hogy az, aki bennünk, a szívünkben él, nagyobb, mint a világ. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Szigeti Jenő gondolkodni tanít. Kezdetben csak Isten szava volt, a gondolat a teremtő szívén, s az első legyen után világunk lenni kezdett, mert Istenben egy volt a szó, meg a tett. De Isten szavát az ember tette, nem követte, s így a gondolat is rest lett, eltévedett. Más lett a szó, és más a cselekedet. A szóból álca lett, rejtjel, szembefordult a szó a tettel, a gondolat is megbénult, mert a szó szíve bűnbe esett. A szó a gondolat méhében született, nélküle a szó hiába való, mert hiányzik belőle a szív tartalmas csendje, miből útnak indul a cselekedet, s az ember leszokott a gondolat öröméről, amire egykor teremtetett. Isten újra szólt, s az ige testté lett, mert Jézus szavában a szó bennünk testet ölthet. Hogy béna fecsegéseink bűzös tengeréből új világ szülessen, ahol a hit szeretetet teremt, s a szó gondolkodni tanítja az embereket. Jézusban a gondolat, mi a világot létrehozta, újra megszületett, hogy az úgy ismét úgy legyen, s a nem pedig nem. Mert az Isten képű emberhez, ki gondolkodni tanul, csak az a szó méltó, aminek méhében megszületik a cselekedet.

0: Egészségpercek.
1: A jó iskolai osztályzatok megszerzése nyilván elsősorban a tanuláson múlik. Azonban úgy tűnik, hogy a felkészülésre kihatással van az életmódunk. Az idáig is ismert volt, hogy a reggeliző diákok jobb teljesítményt nyújtanak az iskolában, de egy újabb kutatás szerint nem csak a reggeli fontos, hanem az összes többi étkezés is. Ötödik osztályosoknál mutatták ki, hogy minél több zöldséget és gyümölcsöt esznek, valamint minél kisebb a zsírokból bevitt kalóriamennyiség, annál kisebb valószínűséggel buknak meg a dolgozatokon. Így a helyes étrend az iskolai siker egyik kulcsa is lehet.

0: iránytű.
1: Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott értünk. A Páska egyrészt emlékeztető, másrészt előremutató, jelképes ünnep volt. Nem csak az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztetett, hanem arra a nagy szabadulásra is felhívta a figyelmet, amelyet Krisztus visz majd véghez azzal, hogy kiszabadítja népét a bűn köteleiből. Az áldozati bárány jelképezi Isten bárányát, aki üdvösségünk egyedüli reménysége. Pál apostol így mutatta be őt. A mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott értünk. Az nem volt elegendő, hogy a Páska bárányt levágják. Vérét az ajtófélfára kellett hinteniük. Éppen így Krisztus vérének érdemeit el kell fogadnia az embernek. Nem elég hinnünk, hogy Jézus Krisztus meghalt az egész világért, hanem abban kell hinnünk, hogy személy szerint értünk is meghalt. Az engesztelő áldozatot úgy kell elfogadnunk, mint amelyet Krisztus személyesen értünk hozott. Az izsop, amelyet a vérhintésére használtak, a megtisztítás jelképe volt. A bárányt egészben kellett elkészíteni, egyetlen csontját sem volt szabad eltörni. Így jelképezte Krisztus áldozatának tökéletes voltát. Eképpen Isten értünk meghalt báránya egyetlen csontjának sem volt szabad megtöretnie. Az ő csontja meg ne törettessék.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 139. rész. Isten mindenütt jelen van. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Uram, ne utáljam-e támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeim mélettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján.

0: Mai szakasz 139. zsoltár. Bizonyosak lehetünk benne, hogy Isten jól ismeri lelkünk minden rezdülését. Azt is tudja, hogy mit gondolunk, és milyen szavakat fogunk használni. Különleges az a tudat, hogy Isten tökéletesen ismer minket. Ezt tudnunk kell életünk minden percében. Másodszorban Isten mindenütt jelen van. Nem bújhatunk el előle, és nem kerülhetjük el őt, ahogyan Ádám és Éva próbálta annak idején, vagy mint Jónás igyekezett, ám hiába. De miért is akarnánk, amikor ő védelméről és világosságáról biztosít minket, és arról, hogy ragyogóvá teszi a legsötétebb napunkat is. Harmadszor pedig, ő a teremtőnk. Ő teremtette az egész világegyetemet, és mindent, ami abban van, és az embert is tudatosan megtervezte a legapróbb részletekig, a szemünket, a bőrünk és hajunk színét, egyedi vonásainkat. Egyediek és különlegesek vagyunk, és mindannyiunkkal külön terve van. Ez csodálatos. Ezt a tudást erősíti ennek a zsoltárnak az olvasása. Teljesen ámulatba ejt az a csodálatos Isten, akit szolgálok. Ő nem egy távoli Isten, aki túlságosan elfoglalt a világegyetem kormányzásával ahhoz, hogy meghitt és bensőséges kapcsolatot létesítsen velünk. Legyen vágyunk az, ami a zsoltárosé is, hogy Isten folyamatosan vizsgálja a szívünket, és vezessen azon az úton, amely a mennyországba érkezik.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Pál és Timóteus barátsága.
1: Barátság. Timóteusnak, az én szeretett fiamnak, kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Nagyon szeretnélek látni téged, hogy örömmel teljesedjek be. Timóteusnak írt második levél, első fejezet 2-4. Gondolatok az ígéről. Pál visszatért a cellájába a császár törvényszéki terméből, tudva, hogy csak rövid haladékot nyert, mert ellenségei nem nyugszanak, amíg keresztül nem viszik kivégeztetését. De tudta azt is, hogy egy időre az igazság győzedelmeskedett. Sötét cellájában ülve tisztában volt azzal, hogy életét feláldozzák Néró egyetlen szavára vagy intésére. Timóteusra gondolva elhatározta, hogy magához hívatja. Timóteusra bízta az efézusi gyülekezet gondozását, ezért hagyta hátra, amikor utolsó útjára indult Rómába. Pált és Timóteust mély és erős szeretet kötötte össze. Timóteus a megtérése óta osztozott Pál munkájában és szenvedéseiben, így barátságuk egyre erősebbé és szentebbé vált, míg Timóteus mindazzá lett az idős apostolok számára, ami egy fiú lehet szeretett és tisztelt édesapjának. Így nem csoda, hogy Pál látni kívánta őt elhagyatottságában. Igyekezett Timóteus szívébe plantálni a szent megbízatása iránti hűség fontosságát.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Ne félj a kudarctól. Második rész. Hogy az evangéliumot hirdetem, ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 9. fejezet, 16. vers. Vizsgáljuk még tovább, hogy miként győzhető le a kudarctól való félelem. Elsőként, kövesd az Istentől kapott életcélodat. Ahhoz, hogy igazán sikeres légy valamiben, szenvedélyesen kell akarnod. Isten nem csak a célt mutatja meg, hanem az akarást is megadja hozzá. Pál előtt számtalan karrier lehetőség állt nyitva, hiszen megvolt hozzá a tehetsége, képzettsége és összeköttetése, mégis ezt írta. Hogy az evangéliumot hirdetem, ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem. Te miért lángolsz ilyen szenvedéllyel? Ebből kiderülhet, hogy mire rendelt az Úr. Második. Tégy fel magadnak három kérdést. A. Mi a legrosszabb, ami történhet, ha nem járok sikerrel? Akkor is megmarad neked Isten, a tehetséged, a családod és sok másik lehetőség. B. Megcsinálta ezt már előttem valaki? No és ha nem, mi van akkor? C. Hiányoznak a sikerhez szükséges emberek, tervek vagy folyamatok, és ezért félek. Végül pedig válaszolja a legfontosabb kérdésre is, milyen előnyöm származhat abból, ha sikerül? Állj optimistán a dolgokhoz, nézz szembe a félelmeddel, és vald meg bátran, mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Pál Filippibeliekhez írott levele, 4. fejezet, 13. vers. Ha jól ismered ezt az igeverset, akkor is mondd ki hangosan, gondold át és szívleld meg igazán az üzenetét. Tudd, hogy ha az Úr vezet, akkor mindent meg fog adni ahhoz, hogy sikeresen teljesítsd, amire elhívott.

A reformáció története a mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 15. szakasza. Róma átkait szórta Lutherre, de ő mégsem félt. A világ viszont figyelte, és meg voltak győződve arról, hogy Luther vagy elpusztul, vagy meghódolásra kényszerül. De Luther nyilvánosan kimondta, miként döntött. Végleg elhagyja az egyházat. Diákok, doktorok, minden rendű és rangú polgárok sokasága jelenlétében Luther elégette a pápai bullát, az egyházi törvényekkel, a pápai rendelkezésekkel és a pápa hatalmát alátámasztó írásokkal együtt. Könyveim elégetésével ellenségeim az igazság ügyének ártottak egyszerű emberek szívében, és lelküket megrontották. Viszonzásul én is elégettem az ő könyveiket. Komoly küzdelem kezdődött most. Eddig csak játszottam a pápával. Isten nevében kezdtem ezt a munkát, de Isten hatalma által nélkülem fog befejeződni. Luther így válaszolt ellenségei gyalászkodásaira, akik ügyét gúnyosan gyengének minősítették. Ki tudja, hogy nem Isten hívotta el és választott ki, s így nem kellene elfélniük, hogy éppen Istent vetik meg, amikor engem megvetnek. Mózes egyedül volt, amikor Egyiptomból menekült. Illés is egyedül volt Akháb király uralkodása idején. Ézsaiás Jeruzsálemben, Ezékiel Babilonban volt egyedül. Isten sohasem választott prófétának főpapot, sem más fontos személyiséget, hanem sok esetben kis embereket és lenézetteket. Egyszer még pásztort, Ámost is. A szenteknek mindenkorban életük kockáztatásával kellett megfedniük a hatalmasokat, a királyokat, a hercegeket, a papokat és a bölcseket. Nem azt mondom, hogy próféta vagyok, de azt igen, hogy éppen azért kell félniük, mert én egyedül vagyok, ők pedig sokan. Biztos vagyok abban, hogy Isten igéje velem van, és nem velük. Luther emberfeletti küzdelmet vívott önmagával, amíg elhatározta, hogy végleg elszakad az egyháztól. Ez időtájt írta. Napról napra jobban érzem, milyen nehéz megszabadulni azoktól az aggályoktól, amelyeket az ember gyermekkorában magába szívott. Ó, mennyi szenvedésembe került! Jó lehet, a Szentírás mellettem szólt, míg önmagam előtt igazoltam, hogy a pápával szemben mernem kell egymagam kiállni, és őt Antikrisztusnak nevezni. Mennyit gyötrődtem! Hányszor tettem fel magamnak azokat a metsző kérdéseket, amelyeket oly sokszor hallottam a pápisták ajkáról. Csak te vagy bölcs, lehetséges, hogy mindenki más téved? És ha mégis te vagy az, aki téved, és aki oly sok lelket tévedésbe, majd pedig az örök kárhozatba sodor? Harcoltam magammal is, és Sátán ellen is. De Krisztus csalhatatlan szava erőssé tette szívemet e kétségekkel szemben. A pápa már korábban azzal fenyegette Luthert, hogy egyházi átokkal sújtja, ha nem tagadja meg tanait. Fenyegetését most beváltotta. Egy újabb bulla jelent meg, amely kimondta, hogy Luther végleg különvált a római egyháztól, és a menny átkozottjának bélyegezte őt, és mindazokat, akik tanait elfogadják. A nagy küzdelem most kezdődött el igazán.

0: hír összeállításunk következik.
1: Csak az ége. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A Biblia és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 10 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 24 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Vaet Hanan heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése és esdekeltem. 5 Mózes 3.23-tól 7.11-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek. Semmit se tegyetek ahhoz az ígéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg isteneteknek az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. 5 Mózes 4.1-2. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És esdekeltem az örökkévalóhoz abban az időben. A zsidók gyásznapján nem is a szentély lerombolását gyászoljuk, hanem Istentől való elválasztottságunkat, tanítja írásában Szerdó Cervin újpesti rabbi. Szerte a világon, az imaházakban, a Vaet Hanan heti szakasz a gyásznapot követő szombaton kerül felolvasásra. A vígasztalás szombatjának nevezik ezt a szombatot. Nevét a prófétai rész kezdő szavairól kapta: vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Ézsaiás 41. Ezt pedig úgy értsük, ahogyan a 19. Zsoltár 9. verse tanítja: az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. 19. Zsoltár 9. verse. 28. zsidó kulturális fesztivál, különleges zenei és irodalmi estek a Rumbach zsinagógában, a budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönségkedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma pénteken sok napsütést láthatunk felhőkkel, néhol eső is kialakulhat. Északias a szél, és 27-28 fokunk van. Szombaton sok napsütés várható felhő képződéssel, néhol esővel, délire fordul a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Bibliai Szabad Egyetem. A mai előadásunk címe Bevezetés az Ószövetségbe. Előadó dr. Szigeti Jenő.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tanulni csak úgy lehet, hogyha mosolyognak, és mosolyognak nagyon jó. Köszönöm szépen. Van egy merész mondatom, ezzel fogom kezdeni. Akár hisz valaki, akár nem. Ha európai ember akar lenni, akkor a Bibliát ismernie kell. Megindokolom, hogy miért. Négy indokom van rá. Az első az, hogy Európában, de a világon minden anyanyelv a Bibliára épül. Nagyon sok olyan szavunk van, kifejezésünk, közmondásunk, amit nem értenénk a Biblia nélkül. Ádám csutka. Tetszik érezni? Ez bibliai. Azután. Utánam a vízözön. Áll, mint Bálám szamara, mondjuk vizsgán a diák. És itt tovább. Tehát az édesanyja nyelvünket nem lehet megérteni enélkül, de ez más népeknél is így van. Mondok két-három példát. Most volt a Jakab király bibliájának a kerek évfordulója, tudományos ülésszak emlékezett meg róla éppen a múlt héten. Enélkül a bibliafordítás nélkül, a King James Version nélkül, ahogy mondják az amerikaiak és az angolok, ma már réges-régen nem értenék egymást az angol száz népek. Vagy, ha nincs Luther Márton bibliafordítása, akkor nem értenék a németek egymást, és sok-sok nyelvre töredezett volna szét a német nyelv. De egészen képtelen példákat is tudok mondani. A kirgiz irodalomról bizonyára, akik egy irodalomban egy kicsit jártasak, egy nevet mondok csak, tudják azt, hogy egy magas rendű irodalom, világirodalmi szintű íróik vannak, Csingiz Ajtmanov. A kirgiz nyelvet először írásban 1937-ben kezdték írni. Az első tettük, Szovjetunió részei voltak már akkor, az első tettük az volt, hogy lefordították a Bibliát kirgizre. Ez lett kirgiz irodalom alapja, ezen fejlődött úgy a nyelv, hogy kirgizül lehet írni remek regényeket, remek írókat adnak a kirgizek, mert a nyelvhez hozzá tartozik az, hogy a Biblia éljen ezen a nyelven. Ezért, hogyha az édesanyja nyelvünket ismerni akarjuk, és azt akarjuk, hogy el tudjunk tájékozódni az európai kultúrában, akkor pusztán nyelvi szempontból is fontos az, hogy a Bibliát ismerjük. A Biblia alapvető történeteit. Önök, mint ahogy elhangzott a bevezetőben, most nem bibliaórán vagy prédikáción vannak, jó lehet ez egy istentiszteleti hely, hanem iskolába tetszenek lenni. És ezen a sorozaton mi tulajdonképpen nem csinálunk mást, mint a könyvet megismertetjük. Azért mondtam, hogy a könyvet, mert Gárdonyi Géza írta le ezt, hogy a könyvek könyve a Biblia. Ez nem csak hitbeli szempontból van így, hanem azért van így, mert nem csak az egész kereszténység, hanem az európai kultúra, ami keresztény gyökerű, erre a könyvre épül fel. A második érvem a nyelv után az az, hogy humán kultúra nincsen Biblia nélkül. Tessék csak végig gondolni. Magyar irodalom. Honnan tudnánk azt, hogy pusztába bújdosunk, mint Hajdan népével Mózes bújdosott, ugye 19. század költői Petőfi, hogy ez mit jelent? Ma is van vele az egyetemen, én magyar szakosokat tanítok, és keményen kell Bibliát tanítani nekik, és most indult egy első évfolyam, megsugom, de ne tessenek elmondani, hogy elárultam. Egy ilyen felmérő tesztet írtam, hogy hol vannak a Biblia ismeretbe. Megkérdeztem, hogy hol született Jézus. Volt négy válasz, ilyen feleletválasztós teszt volt. Názáret, Jeruzsálem, Betlehem és Tel Aviv volt. Most nem beszélek arról, hogy négyen beixelték Tel Avivot, de a többség nem Betlehem volt, a többség Názáret volt. Majdnem ugyanannyi Jeruzsálem. Betlehemet csak heten találták el az évfolyamból. Tehát van mit melóznom velük, hogy így mondjam egészen népiesen a fél év végéig, hogy legalább egy szolíd bibliai ismerethez eljussanak, mert különben
Hogy magyarázzák el az ötödik osztályban, mi az, hogy pusztába bújdosunk, mint hajdan népével Mózes bújdosott? Vajon úgy, ahogyan a tankönyvben van? Mózesnél van egy egyes lábjegyzet, Mózes, a zsidó nép vallásos vezetője. Na hát, ha ebből tudják, hogy ki volt Mózes, ugye, képtelenség. De nem csak az irodalomban van ám így, és példákat tudnám szaporítani, hanem hogyha megnézzük a művészetek többi ágát, sose fogom elfelejteni, 1988-ban Firenzébe mehettem az ELTÉ-vel, az ELTÉ művészet történészek mondták, egy kedves barátom volt akkor a professzor, és azt mondta, te gyere már el velünk, mert a Bibliát is kellene tudni egy kicsikét. És hát én elmentem, ezek végzős srácok voltak, többek között voltak közöttük olyanok, akik ma vezető művészettörténészek, a nevüket nem mondom el, és ott álltunk Firenzébe a téren. Ott van Michelangelo Dávidja, persze csak a másolat, mert az eredeti már múzeumban van. Ott a tér élménye, éppen ilyen naplemente hangulat volt, pontosan az a szórt fény, ami éppen kell ahhoz, hogy ez a tér élvezetes legyen. És ezek a srácok mindent tudtak, mindent, amit lehet tudni erről a szoborról. Hol bányázták, milyen márványból, hogy látta meg, mit ír Vazári róla, és így tovább. Mindent tudtak. És már éppen el akarunk jönni, amikor odafordul hozzám az egyik fiú, nem mondom meg a nevét, aki azt kérdezi tőlem, tanár úr, csak egyet nem tudok, hogy mit szorongatja azt a csúzlit a kezibe. És abban a pillanatban átvillent rajtam, hogy ez az ember semmit nem tud erről a szoborról. Semmit nem tud, mert nem tudja, ki az a Dávid. És nem tudja azt, hogy ki az, hogy Dávid és Góliát. És ebben az élményben nagyon sokszor, megrázó élményben nagyon sokszor van részünk. Ha nem akarjuk azt, hogy a művészeti kultúra, úgy az irodalom, mint a képzőművészet, vagy a zenét is lehetne mondani, hogy mitől passió a passió, és lehetne sorolni ezer és ezer más művészeti ágat is, ha nem ismerjük a Bibliát, akkor ez zárt palack marad, és nem értünk belőle semmit. Legfeljebb a héját, a felszínét, a lényegét, a mondani valóját nem. Tehát a nyelvi kultúránk és a művészeti kultúránk miatt kell ismerni a Bibliát. De van egy harmadik és egy negyedik érvem is. A harmadik érvem az az, hogy egy kicsit most tesztelem magukat. Biztos láttak japán filmet, nem? Televízióban. És élvezték? Nagyon megoszlik a vélemény, húzza mindenki a nyakán. Nagyon jók ezek a filmek, csak az a baj, hogy a japán embernek a feje az egészen más értékrendszerint mozog ott belül. Egészen más erkölcsi normákat tart figyelembe, vagy vesz figyelembe, mint mi. Ott hajlong, ahol mi ütnénk, és ott üt, ahol hajlonganánk, nem? Miért van ez így? Miért nem érezzük ezt más filmeknél? Az indiai filmekről nem is beszélek, azok nézhetetlenek egész egyszerűen a mi számunkra. Egyszer végigindultam egy 2 órás indiai filmet, 6-szor elaludtam és 5-ször felébresztettek. Úgyhogy borzalmas volt. Miért? Ennek az oka egész egyszerűen az, hogy egy egészen más etikai értékrendszer van, amögött a kultúra mögött, ami létrehozta ezt a filmet. Gondolják el, most ugye divatba jött megint, hogy erkölcstant fogunk tanítani, már írjuk a tankönyveket, borzalmas lesz ez a tankönyv. Gondoljuk el, mondjuk egy kis példát mondok. Hát lesznek negatív, meg pozitív erények és rossz tulajdonságok, ugye erre meg kell tanítani a Pistát, Gyulcsát, Sárát, mondjuk a harmadik B-be mondjuk. Mondjuk egy negatív dolog, árulás. Lesz egy gyönyörű, szép, nagy meghatározás, vastagbetűvel szedve, bekeretezve, aztán lesz ennek a felbontása, 1-es pont, 2-es pont, 3-as pont, 4-es pont, stb. És utána a Pista, Júlcsa, Sára semmit nem fog ebből tudni. De ha a Bibliát ismeri, egy nevet mondok, ugye tetszenek tudni már a nevet. Egy nevet mondok. Azt mondom, hogy Júdás. De lehet péterkedni is, meg tamáskodni is lehet, igaz? Egy-egy nevet mondok, és abban a pillanatban beugrik egy történet.
És az európai etikai kultúra lényegében ezeken az alaptörténeteken épül fel, azokon az alaptörténeteken, amelyek az egész európai erkölcsi kultúrának a fundamentumai. Ezért, ha Európában valaki nem ismeri a Bibliát, akkor nagy bajban van. Ezért, ha hisz valaki, ha nem, a Bibliát ismerni kell, mert ha nem ismerem a Bibliát, akkor bajban vagyok. Nem ismerem azokat az alapvető etikai normákat, amit a Biblia közvetít. Azokat, azt a szótárt nem ismerem. Egy példát csak hadd mondjak rá, hogy a rendszerváltozás idején beszéltünk arról, hogy pálfordulás. Ez a pálfordulás sokan összekeverték a köpenyek forgatással. Befordítom, kifordítom, mégis bunda a bunda, ez a köpenyek forgatás. A pálfordulás az nem az, hogy én eddig ez voltam, és utána ugyanaz maradok, csak más állarcot veszek fel. A pálfordulás az az volt, hogy Saulus a damaszkuszi úton más emberré lett. Végigment az úton, elért Damaszkuszba, csak más emberként. Ha most ezt a bibliai történetet nem értem a maga mélységébe, akkor a pálfordulást rosszul fogom használni. De van egy negyedik érvem is. Tehát nem csak a nyelvi, nem csak a humán kultúra, hogy így mondjam, nem csak az etikai kultúra, etikai anyanyelv kérdése, hanem a természettudományos gondolkodás a Biblián alapszik. Na hát ezt nem tetszenek elhinni, és ne is tessenek elhinni addig, amíg én ezt be nem bizonyítom. Minden kontinensen kialakultak magas kultúrák. Beszélünk az inka kultúráról, a maja kultúráról, húsvétszigeti kultúráról, a szaharai kultúráról, Benin Ife csodálatos művészeti kultúrájáról, Szaharába, Indiáról, Japánról, Kínáról, és itt tovább. Miért nem fordult az elő, hogy egyetlen egy magas kultúrából sem lett technikai civilizáció? Miért nem lett technikai civilizáció a kínai vagy akár az egyiptomi kultúrából? Elárulom, hogy miért. Ennek egy vallástörténeti oka van. Az egyiptomiak nem a napot imádták, nem. Hanem azt mondták, hogy a napban megjelenik valami isteni erő, amelyik a földön azt a csodát hozza, hogy kikel a mag, és termés lesz. Ezt az isteni erőt vallástörténeti szóval ma, ez egy maori szó, manának hívjuk. Tehát van a napnak egy manája, és ezt kell imádni. Ezeket mitológikus kultúráknak hívjuk. Minden magas kultúra mitológikus kultúra, kivéve az európait. Megkérdezik, hogy miért. Egyszerűen azért, mert a Biblia elején egy ilyen teremtés történet van, hogy Isten azt mondja, hogy a nap, mondjuk, az csak, a héber szót mondom, majd elmondom pontosan, majdnem mimmöselet, ez a másálból van, ami azt jelenti, hogy példázni, vagy mit tudom én, példabeszéd, találós kérdés, ilyet jelent a másál főnévi formában, csak példázza a nappalt meg az éjszakát. Krisztus előtti 3. században Alexandriában egy jelentős nagy Ptolemaioszok, az induló hellenista kultúra világában egy csodálatos nagy központ épült ki, ekkor fordították az Ószövetséget, a Septuagintát, ugye 70-es fordítást, 70 tudós fordította állítólag ezt a Bibliát görög nyelvre, és az egyiptomiak a zsidókat azzal vádolták, hogy ateisták. Hát micsoda dolog az? Azt mondani, hogy a nap nem Isten, a napban nem a nap manája az nem istenség. Micsoda dolog az, hogy ti nem látjátok a tengerbe, a forrásba, a Nílusba, a sivatagba az Istent? Ti ateisták vagytok. Na most hogy függ össze ez a természettudományos kultúrával? Megint egy példával, hogy röviden tudjam mondani és szemléletesen. Ugye jó öreg Marco Polóról tetszetek hallani. Marco Polo, ez egy igazi velencei csavargó volt, aki fogta magát és elcsászkált egészen Kínáig.
Kínába egy ünnepségen részt vett, és először látott európai létére tűzi játékot. Természetesen, mint kíváncsi ember, rögtön papír ceruzát ragadott, és azt mondta, ez meg mi? A papok elmondták, hogy ez zen dolog, mert itt egy csoda zajlik. Egy alig éghető anyagot, szénport, összekeverünk egy éghetetlennel, vagy a salétrommal, kellő szent arányban, és akkor lesz egy fénycsoda, egy robbanás. Itt az istenség jelenik meg. Amikor Marco Polo ezt leírta, 700 éve már ismerték a puskaport, és egyetlen kínainak nem jutott eszébe az, ami Marco Polónak rögtön. Mire lehet ezt használni? Mert ugye a Bibliában az van, hogy művelni és őrizni kell ezt a világot. Mire lehet ezt használni? És abban a pillanatban, amikor hazacsászkált, ugye megint hőnszeretett városába, Velencébe, két helyen kezdték azonnal használni a puskaport. Egy negatív és egy pozitív irányban. És az az érdekes, hogy minden tudott dolog az európai kultúrában két előjellel jelenik meg, negatív és pozitív előjellel. Tessék megnézni a maghasadás atombomba. Ugye egyik leghatalmasabb energiaforrás, ugyanakkor elektropusztító fegyver. Gén manipuláció. Gyógyítás, és valami más. Mert egyedül Európában lesz etikai kérdés, hogy én hogy ismerem a természetet, vagy nem ismerem a természetet. Marco Polo hazajött, rögtön a bányászatba kezdték alkalmazni, még ma is fűrészelnék az isztriai hegyekbe a márványt a derék velenceiek akkor, hogyha nincsen robbantásos technika, és nem lehet a köveket robbantani, hasítani. Ugyanakkor a lőfegyvert is kitalálták. Negatív, pozitív előjel. Így tehát a természettudományos gondolkodás az, hogyha én valamit megismerek a világból, egy törvényszerűséget, és ezt én alkalmazom, ez pozitív és negatív előjelű, én vagyok a felelős gazdája ennek, nekem kell művelni, őrizni, vagy esetleg pusztítani, hogyha ördögi lélek lakik bennem, ezt a világot. Ez egy európai gondolat. Nagyon érdekes, csak egyetlen példa. Nemrég olvastam egy statisztikát, hogy Japánban azok, akik technokraták, azok döntő százalékban keresztényekké lesznek. Azért, mert ez a gondolkodási mód így jó. Nekem volt egy japán Egyiro nevű szobatárs, amikor utoljára voltam diák 79-80-ban, az egész nekrológomat tetszettek hallani előtte, Marika elmondta. Ennek például nem tudtuk elmagyarázni, hogy mi az, hogy környezetvédelem etikája. Azt mondta, hogy hát van a világ, hát az az istenség világa. És abba én megyek, és Lábújhegyen megyek, és persze, tisztelem, mint az Isten. Nem értette azt, hogy mi az, hogy én művelem és őrizem, én uralom ezt a világot, ezt nem értette. Természettudományos gondolkodás alapját. Így hát, most már eltetszenek nekem hinni, hogy az európai kultúra alapja a Biblia. Na, akkor egy lépéssel tovább megyünk. A második állításom az az, hogy a Biblia ma nagyon időszerű könyv. És ezt nem vallásos érvekkel igazolom, hanem azzal, hogy az európai kultúrában most, a 21. században, a legnagyobb probléma az nem az, hogy mi a csillagok titka, és lesz-e űrutazás, ez még az én gyerekkoromban ez egy nagyon izgalmas kérdés volt. Ez nem érdekli az embereket. Ma a legizgalmasabb kérdés Európában, hogy ki az ember? És ha volt időszerű ókori mondás, ami a Delfói Józsdának az előcsarnokába volt felírva a 7 régi bölcstől, ez a gnótisze auton. Ismerd meg magadat. A legismeretlenebb dolog ma a világon az ember. Nem tudom, hogy ki az, aki mellettem ül. Terrorista? Jámbor lélek? Barát? Ellenség? És a Biblia egyről szól.
A Bibliának a tartalma az, hogy van egy valaki, akit úgy hívnak, hogy ember.

Az ember, még Marx is úgy mondja, még vannak idősebbek, akik emlékeznek, hogy ki volt ez a Marx, mert most már elfelejtették. Marx is azt mondja, hogy az ember az önmeghaladó lény. Tehát valakinek a fejem fölött kell lenni. A Biblia azt vizsgálja, hogy Isten és ember, ember és ember között, most egy nagyon furcsa szót fog mondani, nem teológiai szót, a teológusoktól elnézést kérek, milyen adaptációs viszony van. Isten szól nekem, és én is beszélhetek vele. Ez az Ószövetség Isten képének az egyedülállósága, hogy beszélgető társam az Isten. Lehet vele még perlekedni is. Ez az adaptációs rendszer Isten és ember között, erről szól a Biblia, ez az egyik témája, de ez csak az egyik összetevője, mert van még másik három. Ugye az ember az materiális lény is. Beleilleszkedünk ebbe az egész világba minden szippantás levegővel, kortyvízzel, falat kenyérrel. Állandó adaptációs kapcsolatban vagyunk a világgal, nem? Alkalmazkodunk hozzá. Ugyanakkor egy ember az önmagában nem ember. Emberré csak úgy lehetek, hogyha van egy másik mellette. És ez a másikkal egy adaptációs rendszerben élem meg az életem. Észre lehet venni, hogyha valaki milyen társaságban van, a társaság egyszerűen elkezdi formálni az embert. Igen ám, de van egy negyedik is. És ez a negyedik adaptációs rendszer az az, hogy ember és önmaga között is egy állandó párbeszéd van. Én egy értékelő lény vagyok, nem? Odállok a kirakat elé, a hölgyekkel szoktam így viccelődni, hogy odáll a hölgy a kirakat elé, és azt mondja, jaj, de cuki ez a táska. Erre megszólal a másik nő benne, de nincs hozzá cipőd. Azt mondja ez az első nő, nem baj, majd kérek születésnapomra a férjemtől egy cipőt. Igen, de mikorra fogod fölvenni? És így tart a vita, vagy megveszi, vagy nem, ez a belső vitán dől el, nem? Hölgyek magukra ismernek, persze mi férfiak is ugyanígy csináljuk. Ez az ember emberségének a lényege. Na most a Biblia erről a négyes adaptációs rendszerről szól, Isten ember, ember, ember, ember világ és ember önmaga kapcsolatáról. Ezért a Biblia hallatlanul izgalmas mai könyv. Na most, azt mondtam, hogy mai könyv. A harmadik dolog, amit kell tudni, az az, és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a Biblia nem egy könyv. A Biblia az már egy többes számú alak. Tá, Biblia, az azt jelenti, a könyvek. Igen, nem csak a könyv nem ilyen volt, bár ezt a keresztények találták ki az összefűzött könyvet, ezt is kevesen tudják. A Biblia volt az első emlékünk arról, hogy így évekre hajtogatott összefűzött könyv van, ez a Biblia volt, ez a papírus 72-es, ami a Oxfordi Egyetem birtokában van, a British Museumban többször láttam, látszik is, ahol átszúrták ezt a papíruszlapot, ez egy nagyon érdekes, majd egyszer fogok róla mesélni. De régen tekercsekbe volt a Biblia. Méghozzá úgy volt, hogy a zsinagógában, mondjuk, vagy a keresztény gyülekezetben volt egy polc, és azon a polcon álltak sorba a tekercsek, majd milyen sorba, rögtön elmondom, rögtön. Tehát ez egy könyvtár tulajdonképpen. És az izgalmas ebben a könyvtárban az, hogy nagyon hosszú idő alatt keletkezett. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyit, 1500 évet szoktak mondani, nem tudom. Tudnélik, el akarom mondani azt, hogy a Biblia az nem úgy keletkezett, hogy volt egy író, aki azt mondta, hogy ma most megszállt az ihlet, és akkor elkezdek írni, és megírom. A Biblia szóban született. Ez a következő nagyon fontos dolog. Tehát, vegyük az evangéliumokattán. A négy evangélium előbb volt kánon, mint ahogy egy betűt leírtak volna belőle. Azért, mert Jézus nem arra adott parancsot, hogy írj, hanem arra, hogy prédikálj. És mit prédikáltak az apostolok? A kollektív emlékezet által megőrzött történeteket és jézusi tanításokat. Most ez a kollektív emlékezet által megőrzött, ez a legpontosabb rögzítési mód. A papír az mindent kibír. Kollektív emlékezet nem. Mert hogyha valaki másképp kezdte elmondani Jézusnak az egyik történetét vagy példázatát, ott ültek azok, akik átélték és

0: Ez itt a Kontakt Rádió. Folytatjuk műsorunkat.
1: Biztos tetszettek olyan helyzetben lenni, hogy van egy társaság, átél valamit, és akkor ezt elmeséljük, mert nagyon érdekes többször. Két dolog történik. Az első az, hogy minden olyant, ami egyéni, az kiszűr a társaság, és marad egy szüdzsé, ahogy mondjuk mi a folklórban, ami megmarad belőle, a másik pedig az, hogy tömörödik. Tessék megnézni, a Biblia egy nagyon tömör könyv, éppen ezért, mert szóba készült. A proféták szóba elmondták nagyon sokszor a dolgukat, Jeremiásnál lehet látni, ugye, Tokics tanár úr ennek a szakértője, hogy hát ezt elmondták, és akkor Báruk leírta, és akkor elégették, és akkor újra leírta, mert ezeket a versbe szedett profétai beszédeket viszonylag könnyű emlékelni. Ugyanígy volt ez mindennel. Persze, voltak írásbeli egységek is, például a nemzetségi táblák, például a határleírások, például a 10 parancsolat, stb., ami írásban lejegyzett rész volt, de a Bibliában, mint szóbeli írásban, egy Rikör nevezetű, nagyon híres, a 20. század 20-as, 30-as, 40-es éveiben az egyik legnagyobb hermeneutikus volt, tehát az értelmezés tudománnyal foglalkozó tudós, aki azt mondta, hogy a Bibliának 5 beszédmódja van. És ez az 5 szóbeli beszédmód megmaradt a Bibliába. Van történetek, ezek rendszerint úgy kezdenek, történt egyszer, hogy. A második ilyen beszédmód az a rendelkező beszédmód. Rendszerint így, hogy parancsol az Úristen mondván. A harmadik beszédmód az a legérdekesebb, ez a profétai beszédmód, mert a proféta, erről majd a profétai könyveknél sokat tetszenek tanulni, a proféta nem az, hogy ősz nagyszakálú bácsi, aki lógatja a világ végén a lábát, és akkor a jövőről beszél mindenféle ködös dolgot, hanem a proféta az az, aki azt tudja elmondani, hogy a jelent az Isten, hogy látja meg a múltat, meg a jövőt. Hogy lát engem az Isten? Ezért a proféta így kezdi mindig, hogy így szól az Úr. Nem az a lényeges, amit Jeremiás mond, hanem így szól az Úr. Ez a harmadik beszédmód, a profétai beszédmód. A negyedik beszédmód az a költői. Biztos megtetszenek lepődni, hogy az Ószövetségnek a nagy része vers, de az Új Szövetségben is nagyon jelentős vers részletek vannak. Nem azért, mert olyan költői vénájúak voltak az ókori emberek, hanem azért, mert a vers az azért izgalmas, mert a vers könnyen emlékelhető. Nem tudom, hogy mit tetszenének választani, hogy én ráfogok valakire egy géppisztolyt, és azt mondom, hogy vagy a Magyar Nemzet Népszabadság, mindenki pártállás szerint válassza ki, vezércikkét tanulja meg, vagy egy verset. Hát nyilván a verset könnyen megtanulni. Most a héber vers az könnyen emlékelhető vers volt, párhuzamokra épült, stb. Jézus is végsősorban ezt a technikát alkalmazza. Hiszen a jézusi mondások, gondoljuk végig, boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Egyszer kell hallani, rögtön meg lehet jegyezni, nem? Azért, mert mi mindig a Gutenberg galaxis jegyébe gondolkodunk. Hát az ókorban nem úgy volt, hogy bement az ember a bibliaboltba, és vásárolt egy bibliát, és megnézte, hát ennek szép a kötése, nem szép a kötése, ezt megvegyem, vagy azt megvegyem. Nem így volt. A Biblia a szóban terjedt. Héber gyerekek azok gyerekkoruktól fogva hallották ezeket a bibliai történeteket. Ez nagyon érdekes az Új Szövetségben. Sokszor vannak ilyen áthallásos idézetek, erre éppen mostanság kezdenek figyelni az Új Szövetséges tudósok, hogy áthallik egy történet a másik történetbe. Például, hogy Máté evangéliuma Jézus életét az a Mózes életének a paneljére mondja el, vagy ilyen áthallások vannak. Ezt nagyon világosan kell tudni. Na most, ha ez így van, akkor egy következő olyan dolog, amit meg kell vizsgálni, akkor hát a Biblia mit tart önmagáról, hogy hogy jött létre a Biblia? Sok minden összecsúszik a mi fejünkbe. Szoktunk beszélni ihletésről, és nem tudjuk, hogy mit jelent az. Mert a költők ihletése az más, mint a Biblia ihletése, de hogy miben más, ezt nem mondja el senki. Aztán beszélünk olyanról, hogy kinyilatkoztatás, meg olyanról, hogy Biblia. Meg olyanról, hogy ma is szól az Úr a Biblián keresztül. Hogy van ez az egész? Egész egyszerűen így lehetne elmondani. Kezdjük az elején. Istenről én nem tudhatok semmit a saját fejemmel a következőkért. Isten végtelen, mindenható, örökkévaló, ezeket nem tudom elgondolni. El tudják gondolni a végtelent? Nem. Örökkévaló el tudják? Nem. Tehát az Isten elgondolhatatlan. De mégis ismerjük az Istent. Miért? Azért, mert most jön a döntő szó, kinyilatkoztatja magát. Mi ez, hogy kinyilatkoztatni? Nagyon egyszerűen annyi, hogy Isten belép a mi téri idői világunkba, és ott elkezd cselekedni és beszélni. Ez a kinyilatkoztatás. Tehát vegyünk egy bibliai példát, Ószövetséget, jövő héten is el tetszenek jönni, remélem, hogy még vendégeket is tetszenek hozni. Ha el tetszenek jönni, akkor ezzel fogom kínozni önöket, Ábrám története többek között. Ábrám hall egy hangot, ez a kinyilatkoztatás, és történik Ábrahámmal valami. Na de ez nem a Biblia. Ez több, mint a Bibliában leírt ábrahámi történet, mert gondoljuk el éveken keresztül, mennyi tapasztalata volt Ábrahámnak. Tehát Isten belépett a téri idői világba, és elkezdett cselekedni. És akkor hogy lesz ebből Biblia? Úgyhogy kezdenek az emberek erről beszélni. Ábrahám elmondja a döntő történeteket, sokszor elmondja fiainak, unokáinak, elmondja az utódoknak. Azok is tovább mondják, és ez a szóbeli emlékezés, ez az emlékelés egy kikristályosodott szöveghez juttatja az embereket. És az idő egy pontján Isten indít embereket arra, hogy ezeket a történeteket jegyezzék le. Méghozzá nem is úgy, hogy egy könyvet rögtön megírnak, mert ugye Sámuel könyvét azért nehéz elhinni, hogy Sámuel írt, amikor az első könyv felénél meghal. Sámuel könyve nem azért Sámuel könyve, mert Sámuel írta. A könyveknek a címe az nem azt jelenti, hogy ő írta, hanem azért, mert a kulcs szereplő Sámuel. Ő a kulcs. Különben Sámuel könyve az a rendszerváltozások könyve. És ennek a kulcsfigurája Sámuel. Na szóval ezt most majd megtetszenek tanulni sok mindent még. Két év múlva már egészen otthonosan tetszenek ebben az egész világban mozogni. Most csak annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy az Isten emberei egy döntő ponton lejegyzik ezt az igét, és ebből egy írott szó lesz. De az írott szó is hosszú ideig szóban él. Nem úgy van, hogy felolvassák állandóan az igéket, hanem az igéket tovább mondják. Van, amikor felolvassák, sőt a felolvasásnak a nagy ünnepeken nagyon nagy jelentősége volt, de minden nap nem ezt tették, és az egyszeri felolvasástól nem jegyezte meg a nép, hanem úgy, hogy állandóan ezt elmondták. A történeteket is, a verses részeket is, a bölcsességmondásokat is, azután elmondták a prófétai részeket is, a rendelkező részeket is, és elmondták a történeteket is, természetesen. Tovább az írásbeliség után is szóban él az ige, és egészen napjainkig így él. Az a keresztény, aki úgy érzi, hogy megtért, az úgy érezte egyszer, hogy ez az ige személyesen neki szól. És ez az oka annak, hogy a Biblia most sem ment ki a divatból. Nem lehet lecserélni. Mert ez az egzisztenciális ütés, ez ott van a mi szívünkben. Hogy lehet ez irodalom történetileg? Irodalom történetileg nagyon egyszerűen. A Biblia a világirodalom első nagy realista alkotása. El tetszenek képzelni mondjuk egy olyan hőseposzt, mondjuk ha fennmaradt volna mondjuk Árpádról egy hőseposz, vagy Attiláról egy hőseposz, ugye Arany János bepótolt ezt, megírta, stb. Buda halálára, tessék gondolni, Toldira, ez is egy hőseposz. El lehet azt gondolni, hogy mondjuk olyasmit leírtak volna Árpádról, mint amit Dávid királyról leírnak, hogy hogy csábított el a szomszéd asszonyt? Nem hiszem. A hőseposz nem bírja ki a realizmust. A Biblia pedig egy reális könyv, nem szépíti az embereket bűnökről, bukásokról, győzelmekről és erényekről egyformán tudósít. Ezen sokszor megütközik a mai ember. Pedig éppen ez a Bibliának a hatása. Éppen a Biblia azt akarja elmondani, hogy ott vagy te is, mert a te életedben is vannak szép napok és csúnya napok. Bukunk és győzünk. Ezért a Biblia a világirodalom első realista alkotása. Na most, miből is áll ez a Biblia? Elmondtam, hogy az emberről szól, Isten ember, ember, ember, ember, világ és ember önmaga kapcsolatáról, és arra irányul, hogy ez a négyes kapcsolat, amit egy ilyen szép koordináta rendszerben is fel tudnánk rajzolni, ez egy beteges tanári izé, hogy a táblát piszkítjuk, na most nem akarom ezt a piszkítást csinálni. Ennek a négynek a harmóniájában van az élet titka. Erről szól a Biblia. Na de hogy? Elmondok önöknek, és ez a mai leckének az utolsó része, valamit. Hogy is osszuk fel a Bibliát? Ha egy héber Bibliát kezébe vesz valaki, a héber Bibliában van egy sorrend, ami eltér a mi Bibliánk sorrendjétől. Ugyanazok a könyvek vannak benne, csak a sorrend eltér. Most én ezt a héber sorrendet mondom el, és azt is elmondom, hogy miért különbözik a mi Bibliánk ettől a sorrendtől. Először ezt mondom el. Azért különbözik, mert mi a görög fordítású, előbb említettem a Septuagintát, a Krisztus előtti 3. században Alexandriában lefordított Bibliát, ennek a sorrendjét vettük át, mert a görögök tudták ezt a fogalmat, hogy történelem. Nagyon érdekes módon héber, ez az egész héber irodalomnak az érdekessége. Igazi történetírók csak a 19. 18. század vége, 19. század elején vannak. Egy kivétel van, a Josephus Flavius, de a középkorban például se az ókorban történelmet nem írtak a héberek. Na de erre feltetszenek lázadni, hogy Józsué könyve, Bírák könyve, Sámuel 2 könyve, Királyok 2 könyve, Krónikák könyve, az nem történelem? A héber kánon szerint nem. És ezért szeretném elmondani a héber kánon sorrendjét. A héber kánonnak a Bibliája, az igazi magva, a Mózes 5 könyve, ez a Tóra. A Tóra szó az azt jelenti tanácsútmutatás. Tehát, hogyha én megszorultam az életbe, tanácstalan voltam, akkor elmentem a paphoz, mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, mondja a proféta, csak ott az eredetiben nem tudomány van, hanem Tóra van. A papnak ajkai őrzik a Tórát. Tehát elmegyek a paphoz, és az eligazít. Ez Mózes 5 könyve, ami nem törvény. Tessék megnézni, törvény is van benne, de van elbeszélés is. És mind az 5 beszédmód, tehát elbeszélő, rendelkező, profétai rész is van. Azután vannak benne énekek, tehát költői rész is van, és bölcsességi irodalom is van, más állók is, vagyis ilyen bölcsmondások is vannak benne. Ez az alapgyűjtemény. A héber kánon azt mondja, van egy második rész, ebben a Tóra a kulcs szó. Van egy második rész, ezt úgy hívják, hogy proféták. Ezeket a profétákat a héber kánon szerint két részre osszuk. Vannak a korai proféták és a késői proféták. A korai profétákat mi nem tartjuk profétáknak, mert a korai profétákhoz tartozik Józsué könyve, Bírák könyve, Sámuel 2 könyve, Királyok 2 könyve. Ez a korai profétáknak a sora. De ez miért proféta, kérdezi az ember. Azért, mert a héber azt tudta, hogy a proféta az, aki Isten szemével látja a múltat, a jelent és a jövőt. Ha megnézzük ezeket a könyveket, ezek nem történelmi könyvek. Nem arról van szó, hogy a zsidók történetét leírja valaki, hanem benne arról van szó, hogy Isten hogy látja az ő népének az életét. Milyen buktatók és milyen győzelmek vannak a népe életében. Ezért izgalmas a kánon szempontjából ezeknek az általunk történeti könyveknek, mondott könyveknek a sora. És utána vannak a késői proféták, ide besorolja Ézsaiást, Jeremiást, Ezékielt, és a 12 kis profétát, Hóseás, Joel, Ámos, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, stb. Hol vannak a többi könyvek? Ezek a többi könyvek azok, amiket úgy hívunk, hogy iratok. Melyek ezek az iratok? Jézus is így ítézi, és ezt is érdemes tudni, hogy Jézus is azt mondja, hogy a zsoltárok. Ez volt a neve. Tudnélik ennek az iratoknak, vagy kötubimnak az összefoglaló könyve, az a zsoltárok könyve volt. Na de, nézzük csak a prófétákat. A prófétáknak is van ám egy kulcsszava. Ez a kulcsszó az az, hogy dábár. A dábár két dolgot jelent. Egyrészt ünnepélyes igét, másrészt egy dolgot, tárgyat. Ugye, ahogyan kétféle proféta könyv van az Ószövetség logikája szerint, az egyik a történéseket, a dolgot mutatja be, így dábár, az író proféták pedig az Isten igéjét mutatják be, így dábár. Tehát itt a dábár az összefoglaló szó, így gondolkodott a Héber. És ebben az iratokban mi is van? Elkezdődik a zsoltárokkal, azután a zsoltárok után van a Jób könyve és a példabeszédek. Ez a három a feje az iratok csoportnak. Miért ez a három? A zsoltároknak az a lényege, ami minden lírának a lényege. Azért szeretünk verset olvasni, sajnos ma már nem, de régen mi azért szerettünk verset olvasni, mert olyan dolgokat fogalmaz meg a költő, amit én érzek, csak nem tudom kimondani. És valamitől úgy szabadulok meg, hogy kimondom. Nézzük meg, vannak átok zsoltárok, amik nem végig átkozódnak, hanem eljutnak oda, hogy ezt a borzalmas feszültséget, ami robban az emberbe, hogy kell Istenre hagyni. Minden lelki élethelyzet benne van a zsoltárokban. Jobb könyve, ez a szenvedésnek a nagy könyve. Arról, hogy van egy ember, aki igaz istenfélő bűngyűlölő, és mégis. És mi van emögött? Miért van az életemben szenvedés? Ez a második nagy lelki problémája az embernek. A harmadik pedig az értelem. Ez a példabeszédek. Példabeszédek könyve egy olyan gyűjtemény, amiben tulajdonképpen összefoglalják az évezredek bölcsességét az ószövetségi írók. Nagyon sok olyan példabeszéd van, ami nem Héber szerzőtől származik. Agur énekes, lehetne mondani. Majd oda jutunk, akkor ezt részletesen is megtanuljuk. De mi van ezután? Van az ember életében valami, amit ünnepnek nevezünk. Ez az ünnep az nem más, mint egy különleges ráhangolódás megint az Isten dolgaira. Öt nagy ünnep van a zsidóságnál, ezért öt ünnepi tekercs volt, rövid könyvek, amelyeket egyes ünnepeken olvastak fel. Rút könyve volt az aratási ünnepen, az énekek éneke, a páska ünnepen olvasták fel, a prédikátorok könyve, azután a síralmak könyve, ami Jeruzsálem pusztulásáról szól, és az ötödik az Eszter könyve volt. Ez a megillót, tehát a öt ünnepi tekercs. De még mindig nincs meg minden könyv. A Héber kánonnak a vége nagyon izgalmas. Ugye a zsidóságnak a nagy-nagy nemzeti megpróbáltatása az a fogság volt. A fogságot ne gulágnak tessék elgondolni. A Héber fogság az egy áttelepítés volt. Éppen ezért volt veszélyes. Az a kérdés volt itt a veszélyes, nem az egzisztenciális nyomor volt itt a lényeges, mert a fogságban a zsidóság meggazdagodott. Sokkal bővebb területű helyre került, és ekkor lettek világkereskedelemben vezetők, és iparban nagyszerűek a héberek, és ezért volt az, hogy a fogságból csak kb. 10%-a tért vissza a zsidóknak. De a fogság után a nagy probléma az volt, amit egy szóval így lehet mondani, hűség. Mit jelent hűségesnek lenni külföldön, a diaszporában, a szétszórottságban, és mit jelent hűségesnek lenni, ha visszajövök Izraelbe? Egy férfi és egy nő, illetve egy nő és egy férfi mutatja be a külföldi hűséget, Eszter és Dániel. És egy pap, meg egy álomférfi, Esdrás és Nehémiás, a hazatértek hűségét mutatja be. És a Héber kánon végén van egy nagy összefoglaló, ez a krónikák könyve. A Krónikák könyve első pillanatban úgy tűnik, mintha megismételni a királyok könyvét, de nem így van. Krónikák könyve nem beszél az északi ország részről. Azért, mert a Krónikák könyvének egy tárgya van. A templom, pontosabban a templomban a Fridláda. Mert ez a gyújtó pontja az egész Ószövetségnek. Na most már csak az Új Szövetségről is mondjak egy pár szót, mert itt az ószövetségeseknek a kenyerét elveszem különben. Az Új Szövetségben négy műfaj van. Vannak az evangéliumok, amik nem Jézus életrajzok, hanem prédikációk, méghozzá ebből a szóbeli elemekből összeállított, és jellegzetes más-más négy szerkezetre összeállított, hogy így mondjam, konstrukciók. Úgy kellessék elképzelni, hogy vannak legókockák. Vannak piros, meg zöld legókockák. Mondjuk legyenek a piros legókockák a történetek, a zöldek pedig a tanítási részek. Amit sokszor elmondtak és idéztek az apostolok, akik prédikálták a Krisztust. Ezek közismertek voltak. És jön a négy evangélista. Máté megírja a zsidóknak egy jellegzetes zsidó szerkezetben, egy ilyen piramis szerkezetben, kiasztikusnak szokták mondani, de hadd mondjam így piramis szerkezetben. Azután jön Márk. Márk a rómaiaknak írja. Jellegzetesen lineáris, ahogy a rómaiak gondolkodnak. Lépésről lépésre. Jön Lukács. Lukács a hellenista városoknak írja, és Lukács jellegzetesen párhuzamosan szerkeszt. Elkezdi ugye Keresztelő János születésének bejelentése, Jézus születésének bejelentése, Mária és Erzsébet találkozása, összeköti a két szálat, azután Keresztelő János megszületése, Jézus megszületése, Keresztelő János pályakezdése, Jézus pályakezdése, Keresztelő Jánosnál megkeresztelkedik Jézus, stb. Így végig lehet menni az egész evangéliumon. János pedig az utolsó evangélista, a 95 táján írja, a görög sorsdrámák szerkezete szerint építi fel az evangéliumát. Bojki János professzor úr, református professzor úr, nemrég halt meg szegény atyai jóbarát, írt is egy könyvet, a görög dráma szerkezet a János evangéliumában, nagyon érdekes, és tényleg így van. Azután vannak a levelek. Miért a levelek? Nagyon egyszerű. Az első nagy globalizációs idő az európai történelemben, ez a római birodalom volt, a Pax Augusti. Augustus békéje. És ilyen globalizációs társadalomban elvész az egyéniség. Az intim kapcsolat. Ugye? Mert szabványosítunk mindent. A McDonald's-be lehet szabványosítani a Big Mac-et, a French fries, tehát a sült krumplit, meg a Coca-Colát, északi sarktól a déli sarkig, a bútorokat is lehet szabványosítani, a büdös is egyforma lesz mindenütt. Csak az embereket nem lehet szabványosítani, mert két egyforma ember nincs. És ezért egy ilyen globalizált helyzetben az ember keresi azt, hogy hogy maradhatok ember. Az intim műfajok az irodalomban előjönnek, a levél. Ezért 27 új szövetségi iratból 21 levél van. Ezek külön érdekességek. Aztán van még a Cselekedetek könyve, ez megint Lukácsnak a műve, és a praxeis az egy nagyon divatos műfaj volt az első században, ez egy párhuzamos életrajz. Megnézzük, hogy Péterrel, ami előfordul, az előfordul Pállal is. És van a Jelenések könyve, amelyik apokalipszis, erről kapta a műfaj a nevét, ezt most nem mondom el, hogy mi. Tehát előttünk van egy nagyon izgalmas könyvgyűjtemény, ami Ószövetségben nagyrészt héberül, kisrészt arámul, az Új Szövetségben pedig görögül, pontosabban a koiné dialektoszba, ami nem konyha nyelv, mert így szokták mondani konyha, ez nem igaz. Ez éppen olyan, mint hogy az amerikai irodalomra, az amerikai angolra azt mondom, hogy ez konyha nyelv, Hemingway és forog a sírjába mondjuk, vagy a nagy amerikai írók, szóval nem, az egy kicsit más, egy leegyszerűsödött görög nyelv, ebbe íródott, ami nemzetközi nyelv volt, amit mindenki beszélt akkor a világon, ez volt akkor esperanto, ezt nem beszélik, akkor angolja. Ez a könyvgyűjtemény csodálatosan egységes. Az egységet az ember adja. Istennel, világgal, önmagával kapcsolatos ember. És erről a könyvről könyvre haladva beszélünk. Szeretettel várok mindenkit jövő héten. Mózes első könyvébe fejest ugrunk rögtön, és Marika a többit elmondta, elmondja még most is. Köszönöm szépen a figyelmüket, szabad hívogatni, szabad jönni bárkinek, pedagógusoknak, továbbképzőre, a többinek pedig csak ismeretszerzésre. Isten áldja önöket, köszönöm a figyelmüket.
2: Bibliai Szabad Egyetem című műsorunkat hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ma indul a Művészetek Völgye Fesztivál. Mától július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden. A Balaton felvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkusz művészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet, a kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A Völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat, szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. Ismét megnyitja kapuit ma a Művészetek Völgye lélegzett református udvara. Ma kezdődik a Művészetek Völgye Fesztivál. Lélegzetvételt, megnyugvást és közösséget kínál ebben az évben is a Talján Dörögdi lélegzett református udvar is a Művészetek Völgye forgatagában mától július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint 2 évtizede tárja ki kapuit a Talján Dörögdi református templom és kertje a Művészetek Völgye ideje alatt, hogy a fesztiválozóknak értékes lelki és művészeti tartalmakat, elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugágyat a betérőknek, és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. Tarisznya evangélikus udvar a Művészetek Völgyében. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a ma kezdődő Művészetek Völgye Fesztiválon lesz mától július 24-en péntektől augusztus 2-a vasárnapig Talján Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Mivel amúgy is zeng, bong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatókkal, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti az zarándokutukat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabadulószoba, láthatatlan színház miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-én péntektől augusztus 2-a vasárnapig Talján Dörögdön, a Tarisznya evangélikus udvarban. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma pénteken sok napsütést láthatunk felhőkkel, néhol eső is kialakulhat. Északias a szél, és 27-28 fokunk van. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. A nő isteni rendeltetése. Ma erről hallhatunk Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban. A kérdés sok társadalmi és családi vitának, sőt, hatalmi harcnak kiváltó oka volt már. Pontosabban ennek a témának a félremagyarázásából eredt nagyon sok félreértés. Tehát nagyon is szükséges, hogy Bibliával a kézben higgadtan átgondoljuk a kérdést. Réfi Oszkó Ildikót hallhatjuk.
1: A nő helyzete heves viták tárgya lett az utóbbi évtizedekben. Az emancipációs mozgalom először arra összpontosított, hogy a nő joga ugyanolyan legyen, mint a férfié. Amikor ezt nem hozta meg a remélt megoldásokat, sor került a férfi ellenes hangulat felerősítésére. Mivel a következményeket egyre nehezebben lehetett elviselni, most egyre több olyan fiatal nő van, aki férj nélkül akar élni. De a gyerekről nem akar lemondani. Anyák szeretnének lenni gyerekkel, de férj nélkül. Anyák apa nélküli gyerekekkel. És mindez úgy történik, hogy közben megoldásokat keresünk a házasság válságára. Mert a házasság Isten nélkül nyomorúságos marad. De ezek olyan szükségmegoldások, amelyek valójában nem oldják meg a szükséget, sőt, csak nagyobbakká teszik. Sok ilyen szükségmegoldás Isten ellen tudatos lázadásból és az ő igéjével való szembeszegülésből következik. A tragikus ebben az, hogy közben Isten parancsolatait alapjában véve egyáltalán nem értik meg, hogy Isten igéjére olyan szándékokat fognak rá, amelyek attól nagyon-nagyon távol vannak. Mindenek előtt azt a szándékot, hogy a nőt meg akarja alázni és szolgai sorba akarja süllyeszteni. Ezért vissza kell térnünk a nő képéhez, ahogyan azt Isten igéje rajzolja elénk. Egyenrangú társnak teremtve, mondja az írás, hiszen ezt olvashatjuk Mózes első könyvének első rész 26.-27. verseiben. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket. Ebben a programot adó magyarázatban nem találkozunk a férfi előnyben részesítésével, sem a nő valamiféle leértékelésével vagy megalázásával. Isten mindkettőt a saját képére teremtette, és társakká teremtette őket. Majd ezt olvassuk. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Isten akarata az volt, hogy közösen uralkodjanak azon a földön, amelyet rájuk bízott. Mindketten ugyanazt a megtiszteltetés, közös feladatot kapták. A segítőtárs szó nem lehet leértékelés, hiszen később a nő további rendeltetésével találkozunk, Mózes első könyvének második rész 18. versében. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok hozzáillő segítőtársat. Ebben a részletesebb tudósításban Isten különösen kitér arra, hogy milyen jelleggel rendeli az asszonyt a férfihoz. Segítőtársul adja a férfi számára, aki hozzáillik. Itt is előfeltétel, hogy az asszony egyenrangú társként értsük. A segítőtárs kifejezés azonban korunkban, mivel a segítés teljesen elértéktelenedett, botránkozás kövévé lett. Ma már mindenki csak uralkodni és rendelkezni akar, már csak fizetség ellenében nyújtanak segítséget. A segítés áldását és méltóságát ma már nem mindenki ismeri. Újra meg kell értenünk, hogy a segítő társi lét a nőt nem teszi cseléddé, akinek szabad parancsolgatni, sőt, akit szabad kihasználni. Isten azért rendelte a férfi mellé, hogy megmutassa, ahogyan Isten önmagát is segítőnek nevezte. Mindeddig segített bennünket az Úr, olvashatjuk a Bibliában, Sámuel első könyvében. A fenség és a szolgálat pedig csodálatosan egyesül Jézus Krisztus személyében, aki Isten tökéletes képét jelentette ki nekünk. Királyod érkezik hozzád, és igaz, diadalmas és alázatos. Csak innen nyerhetünk helyes látást. A segítőtárs nem a nő leértékelése, hanem megtisztelése. És nem a nő alacsonyabb rendűségét akarja leszögezni, hanem sokkal inkább azt, hogy a férfinak segítségre van szüksége. Milyen nagy szükségünk lenne arra, hogy újra megtanuljunk Jézus Krisztus az élet szolgaság jellegét mutatta nekünk, amely nélkül az egocentrikus, önző érdekek és egyéni célok káoszába kerültünk. Jézus Krisztus elénk élte ezt. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Az ő követésében megtapasztaljuk a megváltást és az önmegvalósítás szolgai sorba süllyedő és meghasonlást előidéző eszményétől, és meg is tapasztaljuk, éppen mint nők azt a mély titkot, hogy aki elveszíti az életét ő irette, az megtalálja azt. És ezt olyan gazdagságban és olyan túláradásban, amelyet egyetlen, az önmegvalósításra irányuló emberi próbálkozás sem ér el. Maga Isten fogja a nő pártját. Egyszerűen nem igaz, hogy Isten a nőt hátrányosan megkülönbözteti. Az, hogy ő mennyire a nő pártját fogja, különösen házassági törvényeiben válik nyilvánvalóvá. Hiszen ezt írja Mózes első könyvének 2. rész 24. verse. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez. Istennek ez a bölcs rendelése igazán csak akkor annak a keleti szokásnak a hátteréből válik érthetővé, amely ezen túlmenően a természeti rendelésnek felel meg. Ott a nő hagyja el a családját és a nemzetségét, a férfi nemzetségébe sorolják és alárendelik az anyósának, sőt, gyakran lesz a férfi rokonok rabszolgája. Isten elrendeli, hogy ne csak a nő, sőt, hangsúlyozottan a férfi szakadjon el a szüleitől. Az ifjú pár házassági közössége zavartalanul fejlődhetik így. Ezzel a rendeléssel biztatja Isten a nőnek, mint társnak a helyét a férje oldalán. Olvashatjuk a Bibliában, hogy a házasság elválaszthatatlansága is elsősorban a nő védelmét szolgáló rendelkezés. Ahhoz, hogy kibontakoztathassa az anyaság speciális adottságát, szüksége van a házasság menedéket jelentő elrejtő helyére. Ezért természeténél fogva sokkal kevésbé hajlamos arra, hogy kitörjön a házasságból, mint a férfi. Jellemző, hogy a házassági elválás kérdését a férfiak tették fel Jézus Krisztusnak. Érdekes lenne tudni, hogy hány férfi jut egy nőre, ha arról van szó, hogy mennyien kívánják a válást. A mai világban az a tapasztalat, hogy sokkal több nő szenved a válás nyomorúságától, és sokkal több nő keresi a segítséget a házassága felbomlása ellen, mint a férfiak. Mennyi szenvedés és keserűség van azokban az asszonyokban, akiknek miután odaszánták magukat a házasságra és a gyerekekre, az öregedés közelettével át kell adniuk helyüket egy fiatalabb riválisnak, eldobva, mint egy kifacsart citrom. Milyen egyértelműen fogja Isten igéje a nő pártját egy ilyen helyzetben. Az Úr tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjú korodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyet, akiben megmaradt az Isten szelleme. Vigyázzatok ezért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségeitekhez. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr, Izrael Istene, mert erőszak tapad a ruhájára. Isten igéjében olvashatjuk azt is, hogy a feleség vágyakozik a férj után. De vajon átok ez, vagy áldás? Ki kell itt fejtenem azt a szövegrészt, amely sok félreértésre adhat okot, ez Mózes első könyvének 3. rész 16. verse, ahol Isten a bűnbeesés után a következőket mondja az asszonynak. Igen, megnövelem terhességet fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked. mégis vágyakozol a férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Könnyen értelmezzük mindezt úgy, mint átkok sorozatát. Hiszen ez igaz is, a nő szenvedései a megváltatlan világban megfelelnek az elhangzottaknak. De egészen más képet nyerünk, ha felfigyelünk egy kis szóra. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülöd meg gyermekeidet, mégis vágyakozol férjed után. A szülésre vonatkozó büntetése, mint oly gyakran a Bibliában, vigasztalás következik, hogy a házasságban a férjhez fűződő ragaszkodás legyen a feleség számára a vigasz is.
0: Annyira gyönyörű szép magyar nyelvünkben a feleség szó, hiszen benne van az az isteni szándék, hogy férfi és nő együtt képes egy egészet alkotni, külön-külön csak fél emberek lennének. Természetesen ez a házasságon belül értendő, most nem térek ki arra, amikor valaki az egyedül lét ajándékát kapta. Feleség és segítőtárs. Ez is csodálatosan gazdag jelentéstartalommal bíró kifejezés. Társ, mégpedig egy életen át, azaz a feleség társa férjének, és viszont a férj is társa feleségének, és ez egy kölcsönös, dinamikus kapcsolat. Hol az egyik segíti a másikat, hol pedig viszont attól függően, hogy ki van abban a helyzetben, hogy ezt megtehesse. Egy menyegzőn hallottam sok évvel ezelőtt egy elgondolkodtató kérdést. A történet szerint férj és feleség olvasgatnak a befűtött kandalló mellett, s a tűz már alig-alig pislákol. A kérdés pedig így hangzott az ifjú párhoz. Kinek a dolga fát rakni a tűzre? A férjé? Hát mégiscsak ő a férfi, és ez inkább férfias munka, mint nőies. A feleségé? Ez is lehet jó válasz, hiszen az otthon melegéért, ha képletesen is, inkább a feleség felel. Mindkét válaszban van igazság, csak éppen nem a teljes igazság, hiszen a jó válasz ennél sokkal egyszerűbb. Annak a dolga, aki először észreveszi. Ugyanis Isten társaknak adta a férfit és nőt egymás számára, mégpedig segítő társaknak. Egy kedves emlékem is eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Még karácsony előtt nagylányommal egy piacon vásároltunk. Ahogy elkészültünk, s igyekeztünk volna kocsinkhoz, óhatatlanul is megálltunk, s egymásra néztünk. Előttünk egy nagyon idős házas pár ment, valójában inkább csoszogott, s ketten cipeltek egy csöpp kis fenyőfát. A néni elől ment, a bácsi utána, s láthatóan minden erejüket megfeszítve vitték kicsiny kis fájukat, hogy aztán majd együtt ünnepeljenek. Hát ez gyönyörű, fordult felém lányom. Valahogy így képzelem el a sírig tartó szerelmet és szeretetet. Egyet kellett vele értenem, mert a segítőtárs akkor is segítőtárs, amikor már fogy az erő, s a legkisebb dolog megtétele is szinte lehetetlen. De együtt azért még lehetséges. A viszonthallás reményében köszönök el, Kulcsár Anikót hallották.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Fekete Károly és Székely János az Élet a tét címmel megrendezett eseményen beszélgetett az élet védelméről. Ez adta az apropót mai témánkhoz. Székely János összegző gondolata: az abortusz nem csak egy születendő gyermekről szól, hanem a társadalomról, és arról, mit gondolunk az emberi méltóságról és magáról az emberről. Már az Ószövetség leszögezi: a gyermekáldás Isten ajándéka, a gyermek a nagy család védelmében nőtt fel, ahol gondoskodtak testi-lelki neveléséről és jólétéről. A 128. Zsoltárban ez áll: felséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő, gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat.
1: Az Új Szövetségben a testet öltött Isten fia az isteni gyermek adja meg a gyermekről szóló tanítás alaphangját. Nyilvános működése során megáldja a gyermekeket, és lelkületüket a hívő ember példaképévé teszi. Ilyeneké a mennyek országa. Máté 19.14. Boldog, aki befogad egyet a kicsinyek közül, de jaj annak, aki megbotránkoztatja őket. Máté 18.6. Jézus szavai védik a gyermek Istentől kapott méltóságát.
0: Kustárné Almás Zsuzsanna, református lelkész, vázolja a problémát. Az élet él és élni akar, ahogyan Ady Endre fogalmazza. Ennek a mindent átható élet ösztönnek a bizonyítékául még a legsivárabb körülmények között is kisarjad, megszületik, létezik életjelenség. A létezésnek ebben az áramlatában az ember sajátos helyet foglal el, mert tudatos lény. Az abortusszal kapcsolatos első kérdés az, hogy az ember hogyan tekint az életre. Hogyan tekint a saját életére, a világban betöltött helyére? Megadatott neki a döntés lehetősége. Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és az utódaid is. Mózes 5. könyve 30:19.
1: A Szentírás szerint embernek lenni, szabad akarattal, döntéssel rendelkezni, felelősségvállalást jelent az élet legapróbb megnyilvánulásaiért is. A megfoganástól kezdve felelősek vagyunk az új, formálódó életért. Keresztény emberként pedig a fejlődő magzatot Isten életet teremtő szándékának, ajándékának kell tekinteni, melynek semmiképpen nem birtokosai vagyunk, hanem részesei. Erre utal Bonhoeffer megállapítása, miszerint a magzat megölése az anyamében annak az élethez való jognak a megsértése, amellyel Isten ruházza föl a fejlődő életet.

0: A családsegítő szolgálatnál mindig az volt a koncepciónk, hogy a családot az élet kezdetétől kezdjük végig kísérni a különböző életszakaszon. Ebbe beleillett a magzatvédelemmel és a születéssel kapcsolatos terület is, fogalmaz Szarka Miklós református lelkipásztor. A házastársi kapcsolatokban nagyobb, az élettársi kapcsolatokban azonban jóval kisebb a gyermekvállalási kedv, és az utóbbiakban az abortuszok száma is sokkal magasabb, mint a házasságokban. Az 1990-es évek elején 90 vagy 100 ezer, manapság 43-45 ezer abortuszt végeznek el évente Magyarországon.
1: A művi abortuszok számának csökkenése természetesen köszönhető a fogamzásgátlási technikák elterjedésének is. Hazánkban azonban kevés szó esik a témáról. Nem megfelelő a kommunikációs és az egészségügyi fölvilágosító kultúránk, továbbá a családok mindennapi gyakorlata sem teszi lehetővé, hogy ez téma legyen a családban. A média inkább a megszületett, majd kitett vagy megölt gyermekek tragédiája felől közelíti a témát. Az abortuszok száma csak is társadalmi összefogással csökkenhet. Változnia kell a szociálpolitikának, a családpolitikának, az egészségügyi és a mentálhigiénés kultúrának, a média hozzáállásának és a jogalkotásnak.
0: Az abortuszok számának csökkenésében nagy szerepe van a családvédelmi szolgálat védőinek, akik az 1992. évi családvédelmi törvény alapján kezdték meg működésüket. T. Németh László írásában Szarka Miklós református lelkész és Mágori Katalin szakvédőnő a gyakorlat felől közelíti a kérdéseket. Az abortuszt fontolgatók két alkalommal tanácsadó beszélgetésen kötelesek részt venni a szolgálatnál, de van, aki bizonytalansága miatt harmadik találkozáson is megjelenik. Az ilyen úgynevezett krízistervenciós beszélgetésen a várandós nőt segítik válsághelyzete föloldásában, ösztönözve őt egy felelősebb döntés meghozatalára, motiváltabbá téve a magzat megtartására. Szembesítik őt azzal, hogy nem csak neki van anyai önrendelkezési joga, hanem a magzat is rendelkezik az élethez való joggal, hiszen a magzat fogantatása pillanatától egyszeri, megismételhetetlen magzat ember.
1: A beszélgetés során a várandós nőt felvilágosítják a beavatkozás folyamatáról, annak esetleges testi és lelki szövődményeiről. Megismertetik vele a családtervezés korszerű, etikus módjait, fölhívják figyelmét az állami támogatásokra és a további segítő intézményekre. Beszélnek neki a szülés és az örökbeadás lehetőségeiről. Ha ezek után is az abortusz mellett dönt, rámutatnak a posztabortív, vagyis a művi terhesség megszakítás utáni lelki válság súlyos esélyére, kezelésének lehetőségeire. Szarka Miklós tanácsadóként segíti tovább a folyamaton az abortuszt fontolgatókat. Hangsúlyozza, hogy sok olyan fogamzás történik, amelyek futó kapcsolatok eredményei, ahol nyilván nincs szó családtervezésről. Ezért fontos a primer prevenció, vagyis a nem kívánt várandóság megelőzése.
0: A lelkipásztor fölhívja a figyelmet arra, hogy a művi tehetség megszakítás érintettjei még nem tudják, milyen hosszan lesznek lelkileg szenvedő alanyai az elvégzett abortusznak. Különösen

0: különösen azok, akik első alkalommal voltak várandósak, és akik nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent a magzatvesztés. Ők azután általában gyászt élnek át, és vádolják magukat vagy a társukat, akik miatt történt az abortusz. Ezek a nők rendkívül magukra hagyatottak, mi is érezzük azt a feszültséget és felelősséget, hogy minden megfogalmazott mondatunkon múlhat valami, akár élet-halál kérdés is. A posztabortív kezelés során el lehet segíteni őket arra, hogy az átélt krízis után életorientáltabbá váljanak, és ne történjen meg még egyszer az, amit korábban átéltek, sőt, később vállaljanak majd gyermeket egy arra érettebb kapcsolatban.
1: Az sem ritka, hogy házasságban 2-3 gyermek után a szociális viszonyokra hivatkoznak. Ha a nő azt mondja, a magzatvédelmi törvény szerint, hogy súlyos válsághelyzetben van, ami neki testi, lelki vagy szociális megrendülést, ellehetetlenülést okoz, akkor ezzel már indokolhatja a művi terhesség megszakítást. Az anya önrendelkezési joga a jelenleg hatályos magzatvédelmi törvény szerint így felülírja a magzat élethez való jogát. A közvélemény és a törvény olyan mértékben hatalmazza föl és erősíti meg a várandós nőt a magzatvesztésre, hogy ez szinte kész helyzetet teremt. Nagyon keskeny az az út, amelyen odaférkőzhetünk a várandós nő szívéhez, megnyitva az érzelmeit és a motiváló erőt arra, hogy az anyaságnak milyen szépségei és elköteleződései vannak.
0: Ugyanakkor nem elég, ha az egyház ne öljt, kiált, mert ez éppen azokhoz nem ér el, akik nem tudnak már különbséget tenni a gyilkosság és a művi abortusz között. Ennek hangsúlyozásától néhol a várandós nő még inkább szorongó lesz. Az Isten törvénye csak olyanoknál lehet. Az Isten törvényére csak olyanoknál lehet hivatkozni, akiknek értékrendjében benne van annak tisztelete. Az egyház fölmutatja az élet szépségét, vagy az elköteleződést, hogy az ember akkor él rendeltetésszerűen, ha gyermeket vállal, lehetőleg felelős párkapcsolatban. Az evangélium oldaláról kell közelíteni, ami egyben távlatokat nyit és feszültséget old. A magzat életben maradásáért folytatott beszélgetés is lehet evangelizáció, hiszen az Isten gondviselő és megváltó munkájával kapcsolatos tevékenységben egyaránt Isten szolgálatát végezzük Krisztus Urunknak szeretete által.
1: Kedves hallgatóink! Jónás Norbert Ferenc az adventista véleményt foglalja össze az abortusz kérdése című gondolatmenetében. Az alábbi dokumentumot több éven át tartó előkészítő tárgyalás sorozat után fogadta el az Adventista Egyház Világszervezete az 1992. évi ülésén. A dokumentum lelkipásztori jellegű tanácsokat tartalmaz az adventista hívők számára, s egyszer mind irányelvül szolgál az adventista kórházaknak és egészségügyi intézményeknek is. Napjainkban számos társaság kerül szembe az abortusz erkölcsösségének kérdésével. Az ilyen konfliktus nem hagyta érintetlenül azt a keresztény tömeget sem, amelynek tagjai felelősséget éreznek a születés előtti életért, de egyszer mind meg akarják őrizni a nők személyes szabadságát is. Az irányelv szükséges volt a nyilvánvaló, hiszen az egyház arra törekszik, hogy kövesse a Szentírást, erkölcsi vezetést adjon a tagjainak úgy, hogy megőrizze az egyén szabadságát.
0: Az adventisták úgy viszonyulnak az abortuszhoz, hogy ezzel is kifejezzék a hitüket Istenben, az élet teremtőjében és fenntartójában, valamint a keresztény ember felelősségében és szabadságában. Bár van eltérés az egyes kérdések megítélésében az abortusz körül, a hetedik napot ünneplő adventisták között is, ezzel a dokumentummal mégis kísérletet tesznek arra, hogy irányt mutassanak és megfogalmazzák az alapelvüket e kérdésben. Ez az irányelv széles bibliai alapon nyugszik. A születés előtti élet Isten csodálatos ajándéka. Istennek az emberi életre vonatkozó terve hangsúlyozza az Isten képére teremtett emberi élet szentségét, és megköveteli a meg nem született ember élete iránti tiszteletet. Ugyanakkor az is igaz, hogy az élettel kapcsolatos döntésünket kénytelenek vagyunk az elbukott világ összefüggésében meghozni.
1: Az abortusz soha nem tekinthető olyan cselekedetnek, amelynek erkölcsi kihatása elenyésző, ezért a meg nem született ember életét nem szabad gondatlanul megsemmisíteni. Abortuszt csak a legkomolyabb indok meglétnél szabad végrehajtani. Az abortusz a bukott állapotunk egyik tragikus dilemmája. Az egyháznak jóindulatú segítséget kell nyújtania azok részére, akik szembe kerültek az abortusszal kapcsolatos személyes döntéssel. Az ítélkezés nem méltó azokhoz, akik elfogadták az evangéliumot. A keresztények hivatása, hogy szenvedő, gondoskodó közösséggé legyenek, és segítsenek azokon, akik a mérlegelés és a döntés válságába kerültek. Az egyháznak, mint segítőkész közösségnek gyakorlati formában kell kimutatnia az emberek élete iránti elkötelezettségét.
0: Ez a forma foglalja magába az alábbiakat. A családi kapcsolat megerősítését, mindkét nem nevelését, a szexuális keresztény elvének megtanítását, a férfi és a nő felelősségének hangsúlyozását a család tervezésben, annak erősítését, hogy a keresztény elvvel össze nem egyeztethető magatartás következménye mindkét felet terheli. A biztonságos légkör megteremtését, amelyben az abortusszal összefüggő erkölcsi kérdéseket folyamatosan meg lehet beszélni, azoknak a nőknek a támogatását és segítését, akik úgy döntenek, hogy megszülik a válságos helyzetben fogant gyermeküket, az apák bátorítását és ösztönzését, hogy vállaljanak felelősséget a gyermekük neveléséért.
1: Az egyház kötelessége az is, hogy a segítségével enyhítse azokat a társadalmi, gazdasági és lélektani tényezőket, amelyek abortuszhoz vezetnek, valamint az is, hogy gyógyítóan gondozza azokat, akik az abortusszal kapcsolatos döntés következményétől szenvednek. Az egyház nem tevékenykedhet úgy, mint az egyének lelkismerete volna, de biztosítania kell bizonyos erkölcsi irányelvet. Az egyház nem támogatja az abortuszt, mint a születés szabályozás eszközét, és nem helyesli azt sem, ha csupán kényelmi célból követik el. Elismerjük azonban, hogy vannak helyzetek, amikor a terhes nő mérlegelheti az abortusz kérdését. Ezek a helyzetek a következők: a terhes anya életét és egészségét veszélyeztető körülmény, a magzatban megállapított veleszületendő fogyatékosság, valamint az erőszakos nemi közösülésből és a vérfertőzésből eredő terhesség.
0: A terhesség megszakításával kapcsolatos végső döntést megfelelő tanácsadás után a terhes nőre kell bízni. Segítenünk kell őt megfelelő ismerettel, bibliai irányelvvel, és szükség van a Szentlélek vezetésére is. Végül ilyen jellegű döntést az egységes családi légkörben lehet a legjobban meghozni. A keresztények elismerik, hogy mindenek előtt Istennek tartoznak felelősséggel. Ugyanakkor keresik az összhangot, a személyi szabadságuk gyakorlását és a gyülekezet, valamint a szélesebb társadalom iránti felelősség között. A döntésükben elsősorban a Szentírást és Isten törvényét veszik alapul, és ezt követi a társadalmi norma. Ezért elutasítunk minden olyan intézkedést, ami a nőt akár arra kényszeríti, hogy megszakítsa a terhességét, akár arra, hogy megtartsa a terhességét. Az egyházi intézményekben segíteniük kell kidolgozni a saját szabályzatukat, úgy, hogy az összhangban legyen ezzel az állásfoglalással.

0: Az evangelikál csoport 22 pontos nyilatkozatot tett közzé az abortuszról, melyet mi rövidítve adunk közzé. Megvalljuk, hogy mivel Isten az ember teremtője és a bűnbe jutott emberiség megváltója, az emberi élet Isten tulajdona. Az emberi lélek nem választható el a magzat testi, biológiai fejlődésétől, a fogantatás pillanatától kezdve. Elutasítjuk és ellenezzük azokat a fogamzásgátló módszereket, amelyek csak a beágyazódást akadályozzák meg.
1: A szerest fele barátodat kitétel magában foglalja a megfogant élet szeretetét is. A meg nem született gyermeket úgy kell védenünk, mint emberi életet. A ne ölj parancsolat mondani valója mindenkire nézve érvényes. Az abortusz előre megfontolt szándékkal történő emberölés, bűn.
0: Ha életmentésről van szó, jogosan választhatjuk az anya életét. Elismerjük a nők önrendelkezési jogát, ám ha nem életveszélyről van szó, előrébb helyezzük a gyermek életét, mint az édesanya szabadságát és kényelmét. Elismerjük, hogy a gyermekeket óvó társadalmi jogi védőháló fejlesztésre szorul. A nemi erőszakban fogant gyermekeknek is joguk van az élethez.
1: Amikor a magzat valószínűleg, vagy biztosan fizikai, vagy értelmi akadályozottsággal jön a világra, még kevésbé dönthetünk az abortusz mellett. Ha valaki örökbe adja a gyermekét, az megmenti annak életét. Nem feledkezhetünk meg a férfiak felelősségéről sem. Jézus Krisztus nevében minden megvallott bűnre van bocsánat, így az abortusz bűnére is.
0: A katolikus egyház többször adott ki nyilatkozatot a tárgykörben. A meg nem született gyermekeknek emléket állító vándorszobor az abortusz és magzatvesztés fájdalmát átélő édesanyáknak és családjuknak segít a múlt sebeinek földolgozásában. Amikor Szombathelyre érkezett, Székely János megyés püspökkel együtt imádkoztak az esti szentmisén megjelent hívek a megfogant, de meg nem született gyermekekért és családjaikért. Évente körülbelül 42 millió abortuszt hajtanak végre a világon, mondta szentbeszédében a megyés püspök, aki kitért rá. Fölmérések szerint az esetek 95%-ának hátterében párkapcsolati problémák állnak. Székely János kiemelte, egyházuk mindig is tanította és vallotta, hogy az emberi élet a fogantatástól kezdve szent és sérthetetlen. A mai estén imádkozzunk az édesanyákért, hogy tiszteljék gyermekeik életét. Imádkozzunk a veszélyben lévő kisgyermekekért.
1: A katolikus egyház minden olyan cselekvést tilt, amelynek egyetlen és közvetlen célja az emberi élet befejezése az anyaméhben. Az abortusz tilos, függetlenül attól, hogy a születendő csecsemő életképes-e, vagy képes-e túlélésre az anyaméhen túl. A katolikus egyház katekizmusa is megerősíti ezt az álláspontot, kimondva az emberi életet fogantatása pillanatától feltételek nélkül tisztelni és védeni kell. Katolikus egészségügyi intézmények nem nyújtanak abortuszt, illetve semmilyen módon nem segíthetik az abortusz eljárását. Azonban hozzáteszik, az egészségügyi dolgozóknak segítséget és vigaszt kell nyújtaniuk az abortusz után szenvedő nőknek. A katolikus egyház ugyanakkor megbocsátást és irgalmat kínál az abortuszban érintettek számára.
0: Az egyház az abortuszt emberélet elleni bűnnek tekinti, és az abortusz elvégzése, vagy valaki másnak az abortuszhoz való hozzásegítése automatikus kiközösítést von maga után. A Magyar Püspöki Kar abortusz elleni körlevele leszögezi, hogy igenis bűn a magzatelhajtás, a terhesség megszakítása. Bűn Isten 5. parancsolata ellen, de a 4. ellen is, és pedig olyan nagy bűn, hogy az Anya Szent Egyház kiközösíti azokat, akik ezt elkövették, a szülőket is, a tettek végrehajtóit is. És ezen kiközösítés alól csak a püspök oldozhat fel, ha a vétkesek bűnüket őszintén megbánják, és erősen megfogadják, hogy az többé el nem követik.
1: Ferenc pápa is többször tartott beszédet a témában. Az Igen az életre című beszédéből adunk részleteket. Egyetlen emberi lény sem összeegyeztethetetlen az élettel, sem életkora, sem egészségi állapota, sem létminősége miatt. Minden magzat, aki hírt ad magáról, egy nő méhében ajándék, aki megváltoztatja egy család történetét, egy apájét és egy anyájét, a nagyszülőkét és a testvérekét. És ennek a magzatnak szüksége van arra, hogy elfogadják, szeressék és gondozzák. Amikor a nők rájönnek arra, hogy gyermeket várnak, azonnal elindul bennük egy mélységes, titokzatos érzés, tudatosodik bennük egy jelenlét, amely növekszik bennük. Egész lényüket átjárja, s ez azt eredményezi, hogy már nem csak nőnek, hanem anyának érzik magukat. Az anya és magzata között azonban interaktív áthallások, párbeszéd kezdődik, amely valós és intenzív kapcsolat két emberi lény között, akik a fogalmazás első pillanatától kommunikálnak egymással, hogy elősegítsék az egymáshoz való egyre jobb alkalmazkodást, ahogy a magzat növekszik és fejlődik. Ez a kommunikációs készség nem csak a nőé, hanem főleg a magzaté, aki a maga egyéniségében üzenetet küld, hogy jelezze jelenlétét és szükségleteit az anyának. Ekképpen ez az új emberi lény azonnal valaki gyermekévé válik, egész lényével arra serkenti a nőt, hogy feléje forduljon.
0: Ma a prenatális diagnosztika modern technikái az első hetektől képesek kimutatni fejlődési rendellenességek és betegségek jelenlétét. Társadalmi szinten a fogyatékossággal szembeni félelem és ellenszenv gyakran az abortusz választásához vezet. Ma már gyakran lehet különböző gyógyszerekkel, sebészeti és egyéb rendkívüli beavatkozásokkal csökkenteni ennek veszélyeit. Ezeket a lehetőségeket és ismereteket mindenki számára elérhetővé kell tenni, hogy mélyen értő, kísérést biztosító lelkipásztori, tudományos megközelítést tudjunk elterjeszteni. Ezért nélkülözhetetlen, hogy az orvosok ne csupán a gyógyítás célkitűzését lássák világosan, hanem az emberi élet szent voltát is, amelynek védelmezése marad az orvosi gyakorlat végső célja. Az orvosi szakma küldetés, életre szóló hivatás, és fontos, hogy az orvosok tisztában legyenek azzal, hogy ők maguk is ajándékot jelentenek a rájuk bízott családoknak. Olyan orvosnak kell lenniük, aki képes mindig olyan megoldásokat keresni, amelyek tiszteletben tartják minden emberi élet méltóságát.
1: Ez a hozzáállás humanizálja a gyógyászatot, mert felelős kapcsolatra késztet a beteg gyermekekkel, akit az egészségügyben dolgozók és a család is integrált ápolásban részesítenek, soha nem hagyják el őt, emberi melegséget és szeretetet éreztetnek vele. Néha azt halljuk, ti katolikusok nem fogadjátok el az abortuszt, ez a hitetek problémája. Nem. Ez egy vallást megelőző probléma. A hitnek semmi köze hozzá. Ez később jön, semmi köze hozzá. Ez egy emberi probléma. Vallást megelőző probléma. Ne rakjunk a hitre olyasmit, ami kezdettől nem tartozik hozzá. Ez egy emberi probléma. Csak két mondat segít megérteni ezt. Két kérdés. Az első kérdés, megengedhető-e kioltani egy emberi életet abból a célból, hogy megoldjunk egy problémát? A második kérdés, megengedhető-e bérgyilkost fogadni, hogy megoldjunk egy problémát? Ne kapcsoljunk a valláshoz olyasmit, ami az emberihez tartozik. Soha, soha nem megengedett emberi életet kioltani, sem bérgyilkost fogadni annak érdekében, hogy megoldjunk egy problémát. Szögezte le keményen Ferenc pápa.
0: Kedves hallgatóink! Radkó József szívszorító poémájának részletével zárjuk mai témánkat. Halott halottaim! Mi asszonyunk! Miasszonyunk fekszik a műtőasztalon, most hoz halálra titeket. Nem kínlódik, üle alatt vödör, és ott, még anya ül meleg vérkocsonyában, a kocsonyás vérmocsárban, süppedő vérlábban, véringoványban, kicsi virág úsztatja két pici karját, állát föltartja, fuldoklik, kiáltozik. Anyám, édesanyám, fogadj vissza engem hatalmas öledbe. Nem csináltam semmit, nem csináltam semmit. Első fürdővizem a te véred vala, az lett utolsó is. Az lett utolsó is, s elhallgat. Meghalt, meg sem született, s nem halhat meg, aki nem élt még, s nem élhet, aki meg sem született, mert a halál a születőké, mert az élet a születőké.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Tökéletes tisztaság. A mai ige Jelenések 3:5. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Gondolatok az igéről. Kereszt harcosai, ne adjátok fel a küzdelmet. Ne nyugodjatok, amíg teljes nem lesz győzelmetek, mert az örökkévaló jutalom megéri, hogy egész életetekben harcoljatok érte. Íme tökéletes tisztaság vár rátok. Néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, jutalmuk a szeplőtlen tisztaság. Magasztos elhivatásunk jutalma, a tökéletes szentség, ne tilkozoljuk el. Milyen nagy lesz az öröm, ünnepi ruhát ölthetsz, mint aki mennyegzőre hivatalos, az öröm ruháját öltheted magadra, és ragyogni fogsz a boldogságtól. A fájdalmas küzdelmet, a lelkiismeret békessége és az Úrban való öröm váltja fel. Lásd, ha győztél, ünnepelhetsz. Pálma ág, koszorú és fehér ruha lesz a jutalmad. Úgy bánnak veled, mint győztessel, és az Úr is elfogadja győzelmedet. Besoroltatol a papi rendbe. Ott állsz az Úr előtt olyan ruhában, amilyet Áron fiai viseltek, hálaáldozatot mutatsz be neki, és az imádat tömjén füstjével lépsz színe elé. Ki ne akarna harcolni az Úrért, aki még a legkisebb szolgájának is ilyen nagy jutalmat tartogat? Ki ne akarná Krisztusért vállalni, hogy bolondnak mondja a világ, amikor odaállt a dicsőség fehér ruhája vár rá. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Tourcy Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Liturgikus munkatársa képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma pénteken sok napsütést láthatunk felhőkkel, néhol eső is kialakulhat. Északias a szél, és 27-28 fokunk van. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban. Világosság a világnak, Turci Árpád testvérrel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Vannak témák, amelyekről időről időre újra beszélnünk kell. Nem azért, mert újak, hanem azért, mert örök érvényűek. Ilyen a mai beszélgetésünk témája is, amely talán csendesebb, mint a mindennapjainkat betöltő hírek, mégis sokkal mélyebben érinti az életünket. A tiszteletről szeretnénk beszélgetni. Arról az erőről, amely nem zajos, nem látványos, mégis képes megtartani családokat, közösségeket, gyülekezeteket. Végső soron pedig egy egész nemzetet. A vendégünk tehát most ismét Turci Árpád testvér, szeretettel köszöntjük, és felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy figyeljenek oda erre a komoly témára, amiről most ő ad gondolatokat.
1: Öröm számomra, hogy egy ilyen fontos témáról beszélgethetünk. Úgy érzem, a tisztelet kérdése nem csupán egy erkölcsi vagy társadalmi kérdés. Sokkal mélyebbre vezet bennünket. Az ember szívéhez, ahhoz a belső világhoz, amelyből minden megszólalásunk, minden döntésünk, minden kapcsolatunk fakad.
0: Kezdjük talán a legalapvetőbb kérdéssel. Sokan érzik úgy, hogy a világ egyre nyugtalanabb, ingerültebb és megosztottabb. Valóban a tisztelet hiánya állhat ennek hátterében. Véleményed szerint miért éppen most kell erről beszélnünk?
1: Úgy gondolom, ez valóban korunk egyik legfontosabb kérdése. Az emberiség története során mindig voltak háborúk, viták, igazságtalanságok. Mégis minden korszaknak megvoltak azok a közös erkölcsi alapjai, amelyekre közösségek épülhettek. Ezek az alapok nem voltak tökéletesek, nem voltak mentesek az emberi gyengeségektől sem. Mégis létezett egy közös meggyőződés arról, hogy vannak dolgok, amelyek előtt illik megállni, amelyek előtt illik fejet hajtani. Létezett természetes tisztelet a szülők iránt, a tanítók iránt, az idősek, a közösség vezetői iránt, a templomba járás iránt, a haza iránt és mindenek előtt Isten iránt. Ma egészen más világ vesz bennünket körül. Olyan korban élünk, amely rendkívül sok értéket teremtett. A tudomány fejlődése, az orvostudomány eredményei, a technikai vívmányok, a kommunikáció gyorsasága mind olyan ajándékok, amelyekért hálásak lehetünk. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan kialakult egy sajátos szemlélet is. Egyre több ember gondolja úgy, hogy minden tekintély megkérdőjelezhető, minden hagyomány lecserélhető, minden korábbi bölcsesség idejét múlt, és minden ember kizárólag önmaga előtt tartozik felelősséggel. Kedves hallgató, gondolkodjunk el! Ez a gondolkodás első pillantásra a szabadság ígéretét hordozza. Közelebbről szemlélve azonban inkább magányt eredményez. Az ember ugyanis kapcsolatokban él, senki sem önmaga alkotója, mindannyian kaptuk az életet. Kaptunk nyelvet, kultúrát, családot, történelmet, hitet vagy éppen olyan embereket, akik hitetlenként is példát mutattak emberségből. Mindez megelőzte a saját döntéseinket. A tisztelet tulajdonképpen ennek a felismerése. Annak belátása, hogy nem minden tőlem indul ki, és nem minden rólam szól. Ez a gondolat a keresztény hit egyik legalapvetőbb felismerése is. A Szentírás első lapjai ezt a rendet tárják elénk. Mózes első könyvének első fejezetének 27. igéjét olvasom. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Ez a mondat sokkal többet jelent annál, mint hogy Isten megalkotta az embert. Azt is jelenti, hogy az ember méltósága nem a saját érdeme. Nem a tudásából fakad, nem a vagyonából, nem a társadalmi helyzetéből, és nem az ismerettségéből, hanem abból, hogy teremtője képmását hordozza. Éppen ezért a keresztény ember számára a tisztelet nem egyszerű illemszabály. Nem csupán udvariasság vagy valamiféle régi társadalmi szokás. A tisztelet hitvallás. A csendes vallomás arról, hogy a másik ember több annál, mint amit éppen látok belőle. Több annál, mint amit gondolok róla. Több annál is, mint amit elért az életben. Isten teremtménye. Korunk egyik nagy veszélye éppen az, hogy egyre inkább a hasznosság alapján ítélünk meg embereket. Mennyit termel, mennyire sikeres, mennyire ismert, mennyi követője van, mennyire látványos az élete. A Biblia egészen más szemszögből tekint az emberre. Isten előtt az idős özvegyasszony éppen olyan értékes, mint a király. A névtelen kétkezi munkás éppen olyan fontos, mint a tudós. A beteg ember méltósága nem csökken a betegsége miatt. A magzat méltósága sem kisebb, mint az idős emberé. Az emberi méltóság ugyanis nem változik az életkorral, az egészségi állapottal vagy a társadalmi helyzettel. Úgy érzem, a tisztelet hiánya nem önmagában probléma, inkább tünet. Annak a tünete, hogy az ember lassan elveszíti a kapcsolatát saját teremtőjével. Amikor Isten háttérbe szorul, előbb-utóbb az ember is elveszíti saját helyét a világban. Ekkor már nincs biztos mérce. Minden vélemény egyformán igaznak tűnik, minden tekintély gyanússá válik, minden közösség ideiglenessé lesz, és minden kapcsolat feltételessé válik. Pedig a tisztelet éppen ellenkező irányba vezet, stabilitást ad, kiszámíthatóságot teremt, biztonságot épít. Egy gyermek számára a szülők tisztelete biztonságot jelent. Egy házasságban a kölcsönös tisztelet adja a szeretet tartóságának egyik legfontosabb alapját. Egy gyülekezetben a tisztelet teszi lehetővé, hogy különböző korú, különböző gondolkodású emberek együtt tudjanak szolgálni. Egy nemzetben pedig a tisztelet teremti meg azt a közös erkölcsi talajt, amelyre a jövő épülhet. Nem véletlen, hogy a Biblia elsőként mindig Istent állítja elénk. A tisztelet nem emberekkel kezdődik, Istennel kezdődik. Malakiás próféta könyvében olvassuk ezt a megrendítő kérdést. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem? Mondja a seregek ura nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek, mivel vetettük meg nevedet? Ez Malakiás próféta könyvének első fejezetének 6. igeverse. Ez a kérdés ma is megszólít bennünket. Nem fenyegetésként hangzik, inkább fájdalmas szeletetként, mintha Isten arra emlékeztetné az embert, hogy minden más tisztelet ebből az első kapcsolatból fakad. Aki megtanulja tisztelni teremtőjét, lassan megtanulja tisztelni az életet is, az időt is, a másik embert is, a családját is, a gyülekezetét is, és végül saját küldetését is. Úgy gondolom, a mai társadalomnak nem elsősorban új szabályokra van szüksége, nem még több előírásra, nem újabb kitiltásokra, sokkal inkább arra a belső szemléletre, amely képes újra felfedezni az ember méltóságát. A tisztelet mindig belül születik meg, a külső viselkedés ennek csupán látható gyümölcse.
0: Nagyon érdekes gondolat, hogy a tisztelet valójában nem viselkedési forma, hanem belső látásmód. Sokan mégis úgy gondolják, hogy a tiszteletet ki kell érdemelni, mások szerint mindenkit ugyanaz a tisztelet illet meg. Mit tanít erről a Biblia? Beszélj arról, valójában kit illet meg a tisztelet?
1: Ez a kérdés rendkívül fontos, és talán itt érdemes megkülönböztetnünk két dolgot. Az egyik az ember veleszületett méltósága, a másik pedig az a tisztelet, amely bizonyos élethelyzetekhez, szolgálatokhoz vagy Istentől rendelt tekintélyhez kapcsolódik. A kettő összefügg egymással, mégsem ugyanaz. A keresztény ember számára minden tisztelet kiinduló pontja maga az élő Isten. Ez nem egyszerűen vallási kijelentés. Ez az egész bibliai világkép alapja. A Szentírás újra és újra arra emlékeztet bennünket, hogy minden élet tőle származik. Minden hatalom végső forrása ő. Minden ember előtte áll, és egyszer mindannyian számot adunk életünkről. A tisztelet tehát nem emberi találmány, hanem válasz Isten valóságára. A példabeszédek könyvének egyik legismertebb igeverse így hangzik. Az első fejezet, 7. igeverse. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Sokan félreértik ezt a mondatot. A bibliai Istenfélelem nem rettegést jelent, nem egy szeszélyes uralkodótól való félelmet, inkább mélységes tiszteletet, hódolatot és bizalmat. Annak felismerését, hogy Isten végtelenül nagyobb nálunk, mégis szeretettel fordul felénk. Ez a felismerés alázatra tanít, az alázatból pedig természetes módon születik meg a tisztelet. Éppen ezért a Biblia szerint elsőként Istent illeti meg a tisztelet. Nem csupán az Isten tisztelet egy órájában, nem csak imádságaink során, az egész életünkkel, gondolatainkkal, döntéseinkkel, munkánkkal, emberi kapcsolatainkkal. A Jelenések könyvében a mennyei Isten tisztelet egyik csodálatos képet árul elénk. Az angyalok és a megváltottak együtt mondják. Méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Ez a 4. fejezet 11. igeverse. Figyeljük meg azt a szót, hogy méltó. A Biblia nem azt mondja, hogy Istennek szüksége van a mi tiszteletünkre, azt mondja, hogy méltó rá. Ez óriási különbség. A tisztelet nem Isten hiányát pótolja, hanem a mi szívünket rendezi helyre. Ebből következik egy másik fontos kérdés. Mi a helye Jézus Krisztusnak? Az Új Szövetség teljes egyértelműséggel tanítja, hogy ugyanaz a tisztelet illeti meg a fiút is, mint az atyát. János evangéliumában Jézus ezt mondja, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Ez János evangéliumának 5. fejezetének 23. igeverse. Ez a kijelentés a keresztény hit egyik legfontosabb mondata, úgy érzem. Jézus nem csupán erkölcsi tanító, nem csupán proféta, történelmi személyiség, ő az Isten fia, aki emberré lett, hogy megváltson bennünket. Ezért a keresztény ember Krisztus előtt is ugyanazzal a hódolattal áll meg, mint az atya előtt. A következő kérdés természetesen az, hogy mi a helye a Szentléleknek, és hol. Bár a Biblia ritkábban használja vele kapcsolatban a tisztelet kifejezést, nagyon világosan figyelmeztet arra, hogy a Szentlélek személyét nem lehet semmibe venni. Pál apostol ezt írja az 1. Korintusi levél 6. fejezetének 19. igeversében. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Ez a kérdés arra tanít bennünket, hogy saját életünkre sem tekinthetünk könnyelműen. A keresztény ember teste, élete, gondolkodása Istenhez tartozik. Ez önmagunk iránti sajátos tiszteletet kíván. Nem önimádatot, nem önközpontúságot, hanem annak felismerését, hogy életünk ajándék. A Biblia ugyanakkor nagyon világosan beszél arról is, hogy emberek is részesülnek tiszteletben. Ennek mindig megvan az Istentől rendelt oka. Elsőként természetesen a szülők állnak előttünk. A 10 parancsolatban ezt olvassuk. Mózes 2. könyvének 20. fejezete, 12. igevers. tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Érdemes megfigyelni, hogy ez nem csupán gyermeki engedelmességről szól. Gondoljuk csak végig. A parancsolat egész életre szól. Az ember 40, 50, 70 éves korában is ugyanennek a parancsnak a fényében él. A tisztelet formája változhat. Egy kisgyermek engedelmessége másként jelenik meg, mint egy felnőtt gyermek gondoskodása. A tisztelet azonban végig megmarad. A Szentírás külön említi az idősek megbecsülését is. Mózes 3. könyvében ezt olvassuk. Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öreg embert. Félj Istenettől, én vagyok az Úr. Ez a 19. fejezet 32. igeverse. Milyen szépen kapcsolódik össze ebben a mondatban Isten tisztelete és az idős ember megbecsülése. Mintha a Szentírás azt mondaná, hogy aki valóban tiszteli Istent, annak életében ez az emberekhez való viszonyban is láthatóvá kell, hogy váljék. Pál apostol később a gyülekezet vezetőiről is ír. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Timóteus 1. levél, 5. fejezet 17. igevers. Érdemes megállni ennél az igénél is. Nem személyi kultuszról beszél, nem kritikátlan rajongásról. A Szentírás soha nem tanít ilyet. A megbecsülés a szolgálatnak szól. Annak az áldozatnak, amelyet valaki Krisztus ügyéért vállal. Ugyanez vonatkozik minden hűséges szolgálattevőre. Lelki pásztorokra, hitoktatókra, misszionáriusokra, presbiterekre, kántorokra, diakóniai munkásokra és mindazokra, akik csendben hordozzák a gyülekezet terheit. A házasságban is alapvető jelentőségű a tisztelet. Az Efézusi levél végén Pál apostol ezt írja, az 5. fejezet 33. igeverse így hangzik, az asszony pedig tisztelje a férjét. Ez az ige gyakran vált ki vitákat, pedig az előző versekből világosan látszik, hogy a férj feladata Krisztus önfeláldozó szeretetének követése. A feleség tisztelete és a férj önfeláldozó szeretete ugyanannak a kapcsolatnak két oldala. Egyik sem működik a másik nélkül. A Biblia még a világi vezetőkről is beszél. Pál apostol ezt írja a Római Levél 13. fejezetének 7. igeversében. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Ez nem azt jelenti, hogy minden döntéssel egyet kell érteni. Nem jelenti azt sem, hogy a keresztény ember elveszíti a józan ítélő képességét. A Biblia számos helyen mutat példát arra is, amikor Isten emberei szeretettel, de határozottan figyelmeztetik a vezetőket. A tisztelet tehát nem némaság, nem meghunyászkodás, nem egyfajta igazságtalanság elfogadása. Sokkal inkább annak felismerése, hogy még a földi hatalom is Isten végső uralma alatt áll. És végül van még valaki, akit gyakran elfelejtünk tisztelni. Saját magunk. Nem az önzés értelmében, nem önmagunk felmagasztalásaként, hanem úgy, ahogyan Dávid a 8. Zsoltárban csodálkozik rá az ember méltóságára. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Ez a 6. igevers. Aki felismeri, hogy Isten méltósággal koronázta meg az embert, az saját életére sem tekinthet értéktelenül. Nem élhet felelőtlenül, nem bánhat úgy önmagával, mintha az élete nem volna ajándék. Éppen ezért a Biblia tiszteletről szóló tanítása rendkívül gazdag. A tisztelet nem egyetlen ember felé irányul. Olyan, mint egy folyó, amely Istenből indul, Krisztuson keresztül árad végig az emberi kapcsolatokon, és végül visszatér Teremtőjéhez. Ahol ez a folyó kiszárad, ott lassan megkeményedik a szív is. Ahol azonban jelen van, ott még a legnehezebb időkben is megmarad valami abból a csendes rendből, amelyet Isten a teremtés kezdetén az ember életébe ajándékozott.
0: Hát teljesen igaz, hogy a mai világunkban a tisztelet nem alapelv a világban. Sokkal fontosabb a harc, a győzelem, és a tisztelet a mások iránt az néhol megjelenik, de az egyházak is mindig szoktak foglalkozni ezzel a témával, persze elsősorban Isten iránti tisztelet.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel. Induljunk el a zene után Pállal első missziós útjára. Keressük fel Galácia városait, ismerjük meg Lisztra, Ikónium világát, valamint azt a különleges helyzetet, amelyből később megszületett a Galata levél. Egy olyan levél, amelyet sokan a keresztény szabadság kiáltványának neveznek. Egyre inkább az a benyomásom, hogy a tisztelet nem egyszerűen egy emberi erény a sok közül, hanem valami olyan belső tartó oszlop, amely nélkül előbb-utóbb minden közösség meggyengül. Mégis azt látjuk, hogy ma sokan idegenkednek magától a tekintély szótól is, mintha a tiszteletet összekevernénk a behódolással, a gyengeséggel, vagy éppen a kritikátlan engedelmességgel. Miért nélkülözhetetlen a tisztelet egy család, egy gyülekezet, sőt, egy nemzet életében? Mit veszítünk el vele együtt?
1: Hitem szerint ez a kérdés már nem csupán egyéni életünkről szól, hanem közös jövőnkről is. A tisztelet ugyanis nem magánügy. Vannak olyan emberi tulajdonságok, amelyek elsősorban a saját személyiségünket formálják. A szorgalom például jobb munkatársá tehet bennünket. A türelem békésebbé teszi a kapcsolatainkat. A pontosság megbízhatóbb emberré formál bennünket. A tisztelet azonban ennél is továbbhat. Láthatatlanul átszövi az emberi együttélés egész szövetét. Olyan, mint az a finom kötőanyag, amely a falazókövek között húzódik. A járókelő nem azt nézi, amikor egy templom mellett elsétál. A tekintete a tornyot keresi, a harangot, az ólomüveget, a faragott kaput. Mégis a habarcs tartja össze a köveket. Amikor az elfárad, először csak hajszálrepedések jelennek meg, később meglazulnak a kövek is. Végül már az egész épület veszélybe kerül. Valami hasonló történik a társadalomban is. A tisztelet hiánya ritkán robban ki egyik napról a másikra. Nem egyik reggel ébred arra egy család, hogy megszűnt közöttük a megbecsülés, nem egyik vasárnap omlik össze egy gyülekezet lelki egysége. A bomlás mindig csendesebb. Apró mondatokkal kezdődik. Gúnnyal, türelmetlenséggel, megvető mosollyal, a másik ember szavába vágásával. Azzal az érzéssel, hogy engem már senki sem taníthat semmire. A példabeszédek könyve különös egyszerűséggel fogalmaz. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfúvalkodottság. Ez a 16. fejezet 18. igeverse. Ez a mondat nem csupán egy ember életére igaz. Közösségekre is, nemzetekre is. Egy kultúra addig marad életképes, amíg képes elismerni, hogy léteznek nála nagyobb értékek. Amíg tud hálával tekinteni elődeire, amíg nem akar minden reggel új világot kezdeni, mintha előtte senki sem élt volna még. A mai ember egyik legnagyobb kísértése az időtlenség illúziója. Gondoljuk csak végig, kedves hallgató. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden igazán fontos dolog velünk kezdődött. A Biblia egészen más szemléletet képvisel. Az Ószövetség lapjain újra és újra találkozunk az emlékezés parancsával. Emlékezzetek arra, mit tett veletek az Úr. Emlékezzetek atyáitokra. Emlékezzetek a szövetségre. Emlékezzetek a szabadításra. Az emlékezés a tisztelet egyik formája. A feledés sokszor már a tisztelet elvesztésének első jele. Érdemes elgondolkodnunk azon is, hogy a Szentírás miért kapcsolja olyan gyakran össze a bölcsességet és az alázatot. A mai gondolkodás szerint a tudás gyakran önbizalmat szül. A Szentírás szerint az igazi tudás inkább alázatra vezet. Minél közelebb kerül valaki Istenhez, annál inkább felismeri saját korlátait. Ezért írja Jakab apostol levelében a 4. fejezet 6. ige versében, de még nagyobb kegyelmet is ad. Ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Az alázat nem az önbecsülés hiánya, nem kishitűség vagy önmagunk lebecsülése. Az alázat valóságismeret. Annak belátása, hogy az ember nem a világ közepe. Ez a felismerés teszi képessé arra is, hogy másokat tiszteljen. A gőgös ember valójában senkit sem tud igazán megbecsülni. Mindenkit önmagához mér. Minden kapcsolat középpontjában saját személyét állítja. A tisztelet teljes ember ezzel szemben képes örülni mások ajándékainak. Képes tanulni. Képes meghallgatni másokat. Képes elismerni, hogy a másik ember tapasztalata gazdagíthatja az övét. Talán ez az egyik legnagyobb veszteségünk napjainkban. Egyre kevesebben tudnak valóban figyelni. Meghallgatni valakit úgy, hogy közben nem a saját válaszukat készítik elő. Egyre ritkább az a beszélgetés, amelyben nem győzni akarunk, hanem megérteni. A tisztelet egyik legszebb megnyilvánulása éppen ez. Jelen lenni a másik ember számára. Illés próféta története jut eszembe. Az Úr nem a szélviharban jelent meg, nem a földrengésben, nem a tűzben, hanem halk és szelíd hang szólt hozzá. Az ige így mondja a Királyok első könyvének 19. fejezetének 12. ige versében, a földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Milyen sokat mond ez a mai embernek. Korunk a hangerőt tiszteli, a Biblia a csendet ismeri. A világ a feltűnést jutalmazza. Isten gyakran a rejtettségben munkálkodik. A közösségi média azt sugallja, hogy minél többen figyelnek ránk, annál értékesebbek vagyunk. Az evangélium ezzel szemben azt tanítja, hogy Isten akkor is lát bennünket, amikor senki más nem figyel. Éppen ezért a tisztelet és a csend között is mély kapcsolat van, azt gondolom. Kedves hallgatók, gondoljuk csak végig. Aki tisztel valakit, nem érzi szükségét annak, hogy állandóan önmagáról beszéljen. Aki tiszteli Istent, megtanul hallgatni is. Aki tiszteli a másik embert, nem akarja mindenáron túl kiabálni. Ez különösen fontos a családokban. A gyermekek nem elsősorban abból tanulják meg a tiszteletet, amit mondunk nekik. Sokkal inkább abból, amit látnak. Mindig a példával való nevelés, az a tanító jellegű és erővel bíró. Abból, ahogyan az édesapa megszólítja a feleségét. Abból, ahogyan az édesanyja beszél a nagyszülőkről. Abból, hogyan viselkedünk a pénztárossal, a postással, az orvossal, a buszsofőrrel vagy az idős szomszéddal. A tisztelet ragadós ám, ugyanígy a tiszteletlenség is. Ezért olyan nagy a felelősségünk, egyetlen nemzedék sem önmagáért él. Mindig példát hagy maga után, jó vagy rossz példát. Az utánunk következők ebből fognak építkezni. A gyülekezetek életében ugyanez figyelhető meg. Egy közösséget nem elsősorban a szervezeti szabályzat tart össze, nem a programok száma, nem az épület szépsége, nem a költségvetés nagysága. A gyülekezet lelki egységét végső soron az határozza meg, hogyan tekintenek egymásra a benne élő emberek. Testvérként vagy vetélytársként? Ajándékként vagy akadályként? Krisztushoz tartozó emberként, vagy pusztán vélemények hordozójaként? Gondolkodjunk. Pál apostol a római gyülekezetnek ezt írja. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. Ez a 12. fejezet 10. igeverse. Milyen különös kifejezés ez, egymást megelőzők. Nem arra bíztat, hogy várjuk el a tiszteletet, vagy hogy kérjünk számon, nem arra, hogy kiköveteljük a magunkét, hanem arra, hogy mi kezdjük azt el. Mintha azt mondaná, a tisztelet nem jutalom, hanem ajándék. Nem annak adom, aki már bizonyított, hanem azért adom, mert Krisztus tanítványa szeretnék lenni. Úgy érzem, ebben rejlik a keresztény ember egyik legnagyobb küldetése a 21. században. Olyan világban élünk, ahol a hangos véleményből egyre több van, a csendes megbecsülésből egyre kevesebb. Ahol sokan készek elmondani, mit kifogásolnak a másikban, de egyre ritkábban mondják ki, miért hálások érte. Pedig egy családot, egy gyülekezetet, vagy egy nemzetet nem csupán a közös célok építenek. Ugyanilyen fontos a kölcsönös megbecsülés légköre is. Hiszem, hogy a tisztelet nem a múlt maradványa, nem elavult erkölcsi szabály, sokkal inkább a jövő egyik legfontosabb feltétele. Ahol újra megszületik a tisztelet, ott lassan újra megszületik a bizalom is. Ahol pedig bizalom épül, ott reménység is születik. És ahol reménység van, ott Isten mindig képes új életet fakasztani, még a legkiszáradtabb emberi kapcsolatok között is.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledünk. A tisztelet bibliai alapjairól már sok fontos gondolatot hallottunk. Hadd kérdezzem meg még azt, annál is inkább, mivel talán sok hallgatónkat személyesen is érint. A 10 parancsolatban különös parancsként olvasunk a szülők tiszteletéről. Sokan azonban már felnőttként hallgatják ezt a műsort. Vannak, akiknek idős szüleik vannak, mások már elveszítették őket, és vannak olyanok is, akik nehéz családi sebeket hordoznak. Mit jelent ma a 21. században tisztelni az édesapánkat és az édesanyánkat? Mit jelent ez egy felnőtt keresztény ember számára?
1: Ezzel a kérdéssel minden ember előbb-utóbb találkozik. Még az is, aki soha nem nyitotta ki a Bibliát. Az ember ugyanis egész életében valamilyen kapcsolatban marad a szüleivel. Gyermekként mellettük él. Felnőttként emlékeivel él együtt. Az emlékezetnek pedig különös tulajdonsága van. Bizonyára ezt sokan tudjuk. Nem engedi végleg lezárni ezt a kapcsolatot. A szülői szó, a szülői tekintet, a közösen átélt örömök és fájdalmak gyakran évtizedek múltán is elkísérik az embert. A 10 parancsolatban ezt olvassuk. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Mózes 2. könyvének 20. fejezetének 12. verse. Érdemes megfigyelni, hogy ez az első parancsolat, amelyhez ígéret is kapcsolódik. Nem véletlenül. Isten pontosan tudja, hogy a család az első emberi közösség, amelyben megtanulunk élni. A gyermek itt találkozik először a szeretettel, a felelősséggel, a megbocsátással, a türelemmel, a szabályokkal, az engedelmességgel, és természetesen a tisztelettel is. Amit itt lát, azt viszi tovább az életében. Nem változatlan formában, de mély lenyomatként egészen bizonyosan. Korunk egyik legnagyobb veszélye talán éppen az, hogy hajlamosak vagyunk kizárólag a hibák felül szemlélni az előző nemzedékeket. Minden családban vannak hiányosságok. Nincs tökéletes édesapa. Nincs hibátlan édesanya. Nincs olyan otthon, ahol soha nem hangzott volna el bántó szó. A Biblia ezt nem is tagadja. Nem idealizálja az embert. Nagyon őszintén beszél Ábrahám tévedéseiről, Dávid súlyos bűneiről, Péter elbukásáról, vagy éppen Márta türelmetlenségéről. A Szentírás mégis különös módon arra tanít bennünket, hogy az ember hibái mellett is képesek legyünk meglátni az ajándéket. Hiszen végső soron senki sem önmagát hívta életre. Mindannyian kaptuk az életet. Ez az első és legnagyobb ajándék, amelyet szüleinken keresztül kaptunk Istentől. Lehet, hogy valaki nehéz gyermekkort hordoz magában. Lehet, hogy hiányzott az édesapa. Lehet, hogy kevés szeretetet tapasztalt. Lehet, hogy mély sebeket őriz. Ezek valóságos fájdalmak, amelyeket nem szabad elhallgatni. A parancsolat mégis arra emlékeztet, hogy a szülő személye és a szülő minden döntése nem ugyanaz. A tisztelet nem jelenti a bűn igazolását, nem jelenti a rossz döntések helyeslését, nem jelenti azt sem, hogy a fájdalmas múltat meg kell szépíteni. Sokkal inkább annak felismerését jelenti, hogy Isten az élet ajándékát rajtuk keresztül adta. Éppen ezért a tisztelet felnőtt korban új tartalommal telik meg. Gyermekként elsősorban engedelmességet jelent. Felnőttként inkább megbecsülést, gondoskodást, figyelmet és hálát. A hangsúly fokozatosan áthelyeződik. Egy idő után már nem a szülő hordozza gyermekét, hanem a gyermek kezdik hordozni idősödő szüleit. Milyen megható látvány, amikor egy idős édesanya bizonytalan léptekkel indul el az utcán, mellette pedig az a fiú vagy leány halad, akit egykor ő vezetett kézen fogva. Mintha az élet csendesen körbeérne. Az egykor erős kéz elfárad, az egykor biztos tekintet homályosabb lesz. Az emlékezet lassul, a mozdulatok óvatosabbá válnak. Ilyenkor különösen világossá válik, hogy a tisztelet nem érzelem, hanem döntés. Döntés arra, hogy nem engedem egyedül maradni azt, aki egykor értem virrasztott. Pál apostol Timóteusnak írt első levelében külön kitér az idős szülő gondozására. Azt írja, hogy a gyermekek és unokák tanulják meg először a saját házuk népe iránt gyakorolni a kegyességet, és viszonozni szüleiknek azt, amit tőlük kaptak. Az ige pontosan így hangzik, ha pedig egy özvegyasszonynak vannak gyermekei vagy unokái, akkor ezek először azt tanulják meg, hogy saját családjukról istenfélő módon gondoskodjanak, és hálájukat szüleik iránt így róják le, mert ez kedves Istennek. Ez Timóteushoz írt első levél 5. fejezetének 4. igeverse. Milyen szép. Viszonozni azt, amit kaptak. Természetesen senki sem tudja teljesen viszonozni azt az áldozatot, amelyet szülei érte hoztak. Mégis sokféleképpen kifejezhető a hála. Egy látogatással, egy telefonhívással, egy üzenettel, egy türelmes beszélgetéssel, egy közösen eltöltött délutánnal, egy kézfogással, egy öleléssel, egy őszintén kimondott mondattal. Köszönöm. Úgy érzem, ez az egyik legnehezebben kimondott szó a magyar nyelvben. Pedig milyen sok mindent hordoz magában. Köszönöm, hogy dolgoztak értem. Köszönöm, hogy felneveltek. Köszönöm, hogy tanítottak. Köszönöm, hogy sokszor saját magukról mondtak le miattam. Lehet, hogy nem mindig sikerült jól. Lehet, hogy követtek el hibákat. Melyikünk nem követett el? Mégis volt szeretet a fáradtságuk mögött. Volt reménység a küzdelmeik mögött. Volt áldozat azokban az évtizedekben, amelyekről sokszor már nem is beszélünk. Azt hiszem, korunk egyik fájdalmas jelensége, hogy egyre ritkábban mondjuk ki az elismerő szavakat azoknak, akik a legközelebb állnak hozzánk. Könnyebben megdicsérünk egy idegent, mint saját édesapánkat. Könnyebben írunk elismerő bejegyzést egy ismeretlen embernek, mint hogy leüljünk beszélgetni idős édesanyánkkal. Pedig az idő különös ajándék. Lassan, de megállíthatatlanul fogy. Elérkezik a nap, amikor már nem lesz lehetőség még egy beszélgetésre. Már nem lehet feltenni azt a kérdést, amelyet évek óta halogatunk. Már nem lehet kimondani azt a mondatot, amelyet mindig későbbre tartogattunk. Sok lelkipásztor elmondhatja, hogy temetések után milyen gyakran hangzanak el ugyanazok a mondatok. Bárcsak többször meglátogattam volna. Bárcsak többször mondtam volna el, hogy szeretem. Bárcsak több időt töltöttem volna vele. Ezek a mondatok már nem a halottnak szólnak, az élő szívében maradnak. Ezért olyan nagy ajándék, amikor még van idő a tisztelet látható jeleit megmutatni. Szeretném azonban hangsúlyozni azt is, hogy a tisztelet nem kizárólag a gondoskodásban nyilvánul meg. Megmutatkozik a beszédünkben is. Abban, hogyan emlegetjük szüleinket mások előtt. Megmutatkozik abban, hogy nem alázzuk meg őket nyilvánosan. Nem tesszük nevetség tárgyává gyengeségeiket. Nem feledkezünk meg róluk ünnepeken. Nem kezeljük őket teherként. Az idős embernek nem elsősorban segítségre van szüksége. Sokszor sokkal inkább arra, hogy érezze még mindig fontos valakinek. Még mindig számít a véleménye. Még mindig van helye a családban. És talán itt érkezünk el a tisztelet egyik legmélyebb bibliai üzenetéhez. A tisztelet mindig emlékezik. Emlékezik arra, hogy senki sem önmagát építette fel. Mindannyian mások vállán állunk, tanárokként, lelkipásztorokként, szülőként, nagyszülőnként, olyan emberekként, akiknek a neve talán már nem is ismert, mégis ott él mindnyájunk gyümölcse az életünkben. A keresztény ember azért nem csupán előre tekint, vissza is tud nézni hálával. Nem a múltba kapaszkodik, hanem a múlt ajándékait ismeri fel. A hála pedig mindig megszüli a tiszteletet. A tiszteletből pedig olyan belső békesség fakad, amelyet sem a divatok, sem az évek múlása nem tudnak elvenni. Erre figyeljünk oda.
0: Kedves hallgatóink! Nagyon köszönjük, hogy Turci Árpád testvéri nagyon komolyan megfogalmazta azt, ami bennünket illet ebben a témában. Ez a téma egyértelműen olyan, amiről mindenki beszélgethetne. Testvéreivel, családjával. A tisztelet egyértelműen a szeretetnek egy alaprésze. Ha nem akarjuk a szeretetet tenni a világ alapelvévé, hát akkor nincs értelme a tiszteletnek se. Akkor inkább harcoljunk, győzzünk le mindenkit. De Isten nem ezt akarja. Pontosan az ellenkezőjét. Ő az egész világon a szeretetet akarja alapelvként. Mi is úgy beszélünk mindig Istenről, hogy ő a szeretet Istene, és ő megmutatja irántunk is a szeretetet, és kedves hallgatóink iránt is a szeretetet. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ezt a műsort is meghallgathatják, és ajánljuk mindenkinek, hogy továbbítsák is ezt a témát a világnak.
1: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink! Isten áldjon meg mindenkit!
0: Akkor, kedves Árpi, úgy legyen! Amen! Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Tökéletes tisztaság. A mai ige: Jelenések 3:5. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Gondolatok az igéről: kereszt harcosai, ne adjátok fel a küzdelmet. Ne nyugodjatok, amíg teljes nem lesz győzelmetek, mert az örökkévaló jutalom megéri, hogy egész életetekben harcoljatok érte. Íme tökéletes tisztaság vár rátok. Néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, jutalmuk a szeplőtlen tisztaság. Magasztos elhivatásunk jutalma a tökéletes szentség, ne tilkozoljuk el. Milyen nagy lesz az öröm, ünnepi ruhát ölthetsz, mint aki mennyegzőre hivatalos, az öröm ruháját öltheted magadra, és ragyogni fogsz a boldogságtól. A fájdalmas küzdelmet, a lelkiismeret békessége és az Úrban való öröm váltja fel. Lásd, ha győztél, ünnepelhetsz. Pálma ág, koszorú és fehér ruha lesz a jutalmad. Úgy bánnak veled, mint győztessel, és az Úr is elfogadja győzelmedet. Besoroltatol a papi rendbe. Ott állsz az Úr előtt olyan ruhában, amilyet Áron fiai viseltek. Hálaáldozatot mutatsz be neki, és az imádat tömjén füstjével lépsz színe elé. Ki ne akarna harcolni az Úrért, aki még a legkisebb szolgájának is ilyen nagy jutalmat tartogat? Ki ne akarná Krisztusért vállalni, hogy bolondnak mondja a világ, amikor odaállt a dicsőség fehér ruhája vár rá? Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19-e és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A program kínálat főbb elemei: hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban, kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás. Itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. A részletes, órára lebontott programokért érdemes követni az Evangélikus Egyház portálját, vagy a rendezvény hivatalos Facebook eseményét. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án, Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Thurzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal.
1: Kulturális programajánló.
2: Ma indul a Művészetek Völgye Fesztivál. Mától július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Talján-Dörögdön és Vigánt-Petenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkusz művészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet, a kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat, szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. Tarisznya evangélikus udvar a Művészetek Völgyében. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a ma kezdődő Művészetek Völgye Fesztiválon lesz mától július 24-en péntektől augusztus 2-a vasárnapig Talján-Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Mivel amúgy is zeng-bong-zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatókkal, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti az arándokutukat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabadulószoba, láthatatlan színház miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-én péntektől augusztus 2-a vasárnapig. Talján-Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Nem csak ünnepek idején segít a Református Szeretetszolgálat. 150 olyan idős, rászoruló és család vehettek át adományt a Szeretetszolgálat képviselőitől július 14-én, azok, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A Szeretetszolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag, tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiéniás csomagot vehettek át az ideérkezők, a nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jégkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után 2 kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a Szeretetszolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balog Róbert lelkipásztor, a Szeretetszolgálat ügyvezető helyettese. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítjük. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Változóan felhős, szeles és mérsékelten meleg az idő. Ma pénteken sok napsütést láthatunk felhőkkel, néhol eső is kialakulhat. Északias a szél, és 27-28 fokunk van. Szombaton sok napsütés várható felhő képződéssel, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fok várható. A folytatásban a hét elején egyre inkább anticiklonális hatások érvényesülnek hazánkban. Országszerte felhős, napos időre van kilátás.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.
0: Viva Muzika! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban egyházi kórus művekből készült összeállítást hallgathatunk.

0: elő az élet, de az evolúció, már a darwinisták ezt határozottan kifejtik, és azt mondják, nekünk nincs szükségünk Istenre, mert tökéletesen működik a világunk Isten nélkül. És ahogy látom a mai világot, egyre inkább azt látom, hogy ez a világ dől össze, mert ez a világ erkölcs nélkül megsemmisíti önmagát. És szükségünk van Istenre, nem csak a kezdetekre visszatekintve, hogy ő teremtett bennünket, nem csak az igére, amit előbb mondtál, a logoszra, hanem a mindennapjainkba. Már most egy odáig jutott a világunk, hogy egy rossz gombot megnyom, és a világunk megsemmisül, vagy legalábbis megsemmisülhet. Tehát ide kell az erkölcs. És erről szól ez a gondolat, hogy miért van valami, és miért nincs semmi, miért van kozmosz, és miért nincs káosz, miért? Mert az Isten megjelent.
1: De hogy ugye szabad, ne felejtsd, Isten helyett a józanész irányítja a világot. Ez a kifejezés, ez nagyon tetszik nekem. Nézzük meg most jelenleg a világunkat, hogy a józanész mennyire irányítja. És legyünk egy kicsit önkritikusak magunk felé. Valóban igaz, hogy a józanész olyan jó dolgokat hozott a világba, és csak a 20. századra gondoljunk, ahol a századfordulón kijelentették filozófusok, szociológusok, orvosok, hogy legyőzik a szegénységet, legyőzik a vírusokat, jóléti társadalmak lesznek, és a 20. századhoz tapad a legtöbb vér, a legtöbb szenvedés. Ez a ráció, ugye, amiről beszélünk, vagy...
2: Ez a felvilágosodás?
1: Felvilágosodás, értelem, hogy fordítsuk is le.
2: Mindig azt mondta, hogy felsötétedés.
1: Felsötét, nagyon jó, ez tetszik nekem. Én felhomályosodásként hallottam. Igen. Nekem ezt egy Frank Sawyer nevű professzor mondta, tört magyarsággal, de az is nagyon jó. És akkor azt mondom, hogy ha a rációt, tehát józanész irányítja a világot, hol az erkölcsi középpont? Mert ha én azt mondom, hogy lázadó vagyok, vagy éppen konzervatív, akkor kell egy középpont, amihez képest elmozdulok egyik irányba vagy a másikba. Tehát ha csak a józanész, ha csak a felvilágosodás, akkor nincs erkölcs. Akkor tulajdonképpen azt csinálok, amit akarok. Ja, hogy a másik embernek ez nem tetszik, kit érdekel? Erről szól a mai világunk, és itt már csak követeljük a jogokat, fújjuk a magunkét, de hol az erkölcs és hol az érték?
0: Tökéletesen így van. És hogyha ebben a világunkban az erkölcsi érték elvész, olyan hatalmas technika összpontosul egy-egy országnak a kezébe, egy-egy vezetőnek, egy-egy elnöknek, uralkodónak a kezébe, amivel vissza is élhet, mert amíg középkorban voltunk, legfeljebb, nem tudom én, a 100 000-es hadserege mellé még egy 100 000-es hadsereget tudott tenni. De most már csak gombokat kell nyomni, és repülnek a rakéták, és ebben a világunkban a legnagyobb szükségünk van Istenre, hogy az ellenségemet is, aki meg akar engem semmisíteni, és akire kész vagyok én is megsemmisíteni, azt lássam benne, hogy ő is ugyanannak az Istennek a gyereke, ő is ugyanannak az Istennek a teremtése, mint én, és közös csónakban vagyunk, mert nem igaz, hogyha én az ő csónakát meglékelem, hogy akkor én túl fogom élni. Nincs. Itt minden mindennel kapcsolatban van. És én azt hiszem, hogy ha beszélünk a globális felmeregedésről, ha beszélünk az éhségről, ha beszélünk a különböző betegségekről, és most nehogy azt gondoljuk, hogy most ez a vírus, ez a világ legnagyobb dolga. Hú, hát ha látnánk, hogy mi volt, nem tudom, ilyen pestis járvány az ókorban. Hát városok tűntek el Európa térképéről, hatalmas városok tűntek el. Persze ezzel nem akarom senkiben a vírus elleni védekezésnek a gátjait lerombolni. Nekünk mindent meg kell tenni, csak nehogy azt gondoljuk, hogy ez a legnagyobb rossz, ami velünk történhet. Igen, ez rossz, de ettől még sokkal-sokkal nagyobb rossz is történhet velünk. Ezért van szükségünk Istenre.
1: De ugyanakkor a nagyon jó is történhet. Tehát tegyük hozzá, hogy ne csak a rosszról beszéljünk. Igen. Talán ugye a vírus épp arra jó, hogy az ember leüljön egy kicsit gondolkodni, hogy mennyire elesett Isten nélkül, és megtalálja ismét az Istennel való kapcsolatát.
0: Igen.
3: És hogyha Istent félem, és ne

0: kiadok dicsőséget, akkor csak jó dolog történhet velem, mert a közelébe kerülök ilyen értelemben.
1: Legalábbis hosszú távon csak jó dolog történhet, rövid távon azért gondoljunk a mártírokra, akik odaadták az életüket az Isten szeretetéért, az igazság megéléséért, de Jézus azt mondta, ha elvesztitek, 100 annyit kaptok helyette. Úgyhogy ez nagyon fontos dolog. És akkor menjünk a következő gondolathoz, a Biblia világképe. Tehát van a mai világnak egy világképe, és el kell mondani, hogy a Bibliának is van egy világképe. A Márk evangélium 13. fejezet 7. verse. Mit is mond?
0: Amikor pedig háborúkról és háborús hírekről hallotok, ne rémüljetek meg, ennek meg kell történnie, de ez még nem a vég.
1: Háború. Milyen jó, hogy a mi generációnk, akik most itt hárman ülünk, mi nem tudjuk, hogy mi az, hogy háború, legfeljebb filmen, könyven, vagy elbeszélésen keresztül. Borzalmas a háború, és minél fejlettebb az emberiség, annál borzalmasabbá válik a háború. De van egy másik Biblia szövegünk is, Róma 5:8.
0: Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.
1: Nagyon érdekes, ahogy azt mondja, hogy halál, bűn. Tehát valahol a Biblia világképében a halál az mindig egy következmény. És a halál az a bűnnek a következménye. Mit mondott Isten, hogy amely napon, most károliul mondom, ejéndetek arról, bizonnyal halandóvá váltok. És ez így volt.
2: Bizonnyal meghaltok. Igen. Károli szerint, de azt jelenteni, amit igen, mondasz, hogy halandóvá váltok. Ugye ez egy kicsit ilyen megrettentő lehet az embernek, elolvassa mindjárt Márk evangéliumát, hogy jó, hát háború, meg háborús hír, ne félj. És akkor olvassuk utána hogy a következő igét, hogy Isten megmutatja a maga szeretetét. Tehát ez egy rész csak az egész világképből, ami a Szentírás első lapjától az utolsóig olvasható. És szerintem, tehát az én eddigi tapasztalatom alapján, amikor más keresztényekkel, hívőkkel beszéltem, az szokott az alapvető probléma lenni, hogy az egész Bibliát nem látják egy világképként. Tehát vannak, akik egy részt kiemelnek, megint mások másik részt emelnek, és azt hiszik, látják.
1: A saját formájukra.
2: Az egyik volt professzoromtól tanultam, hogy akkor jó az ember világképe, hogyha nem én alakítom magamhoz a Bibliát, hogy mit higgyek el belőle, hanem megengedem, hogy a teljes ige mérlegén én tudjak alakulni, formálódni. És ez az utóbbi az, ami nagyon hiányzik a mostani világból.
1: Köszönöm szépen. Róma 8:28.
0: Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.
1: Azért a római gyülekezetnek ezt leírni a keresztény üldözésnek a határán vagy hajnalán, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Egyrészt nem kis hitet, másrészt nem kis feladatot, harmadrészt nem kis célt jelentett. Mert ezt utólag egy kényelmes karosszékből, egy szép, csodálatos könyvtárban elmondani, békés körülmények között ez nagyon jó. De most gondoljátok el, hogy azért a világnak nem minden részén ilyen békességes körülmények között vannak a keresztények. Ugye ma elmondhatjuk, hogy a világ legüldözöttebb vallása a kereszténység. Amióta mi most itt néhány perce tanulmányozzuk a Biblia tanulmányokat, biztos vagyok benne, hogy a világ valamelyik részén már egy keresztényt megöltek. Csak azért, mert ő keresztény. Szóval ez egy félelmetes dolog, hogy minden nap több száz keresztényt ölnek meg, szélsőségesek. És mégis azt tudjuk mondani, hogy a Róma 8:28-nak igaza van, hogy akik az Istent szeretik, minden javukra van. Csak hogy ez a javuk kifejezést mi egy sajátos értelmezéssel látjuk el, és úgy gondoljuk, hogy az a jó számunkra, ha nem vagyunk betegek, ha mindenünk megvan, ha békességben vagyunk, és ezeket a gondolatokat még egy kicsit csúcsosítjuk, még négyzetre emeljük. Pedig lehet, hogy ez a minden javukra van, ebbe sok minden belefér, amit most ebben a kényelmes 21. századi elején el sem tudunk gondolni. Még az is lehet, hogy a Covid is a javunkra van. Persze ezzel nem akarok semmilyen szélsőséges szektás gondolatot kelteni, de lehet ebben is, hogy valami az Isten, valami ébresztő harangja szólal meg a lelkünkben és a lelkiismeretünkben, hogy azt a laudíci állapotot, amit idáig követtünk, azt a rutinszerű szombatról szombatra való gyülekezést, hogy egy picit állítsuk más összefüggésbe, más kontextusba. Hogy látod, Erik?
2: Hát én talán azt tenném hozzá, hogy nem csak a íróasztal mellett lehet azt mondani, hogy minden a javunkra válik, hiszen az a Pál apostol, aki írta, azért nem az íróasztal mellett írt, bár ugye a római levelet éppen nem fogságból írja, de tudjuk, hogy néhány esetben rendkívül komoly megpróbáltatásokon kellett neki keresztül menni, és ettől hiteles az üzenet. Hogyha Pál átudta ezt,
3: kosárba ereszték le, ugye?
2: Hát, vagy hirtelen én most a Filippi börtönre gondoltam, akár ugye a római, vagy a jeruzsálemi eseményt is említhetjük, ahol kosárba eresztik le. Tehát amikor egy olyan ember mondja nekem, hogy még ez is a javamra tudott válni, akkor azt mondom, hogy engem ez érdekel. Tehát legalább érdekel, mert hiteles. Manapság ugye nagyon sok ilyen kisimított arcú ember beszél a tévében arról, hogy mit kellene csinálni, és látszik rajta, hogy semmilyen megpróbáltatásban még soha nem volt része. Hát melyik akkor a fontosabb? Melyik az, ami többet mond a mai ember számára?
1: És már ezt egyetlen egy igével tudjuk még szaporítani, Efézus 6:12-vel.
0: Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai, és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
1: Tehát azt látjuk, hogy itt az efézusi levélben Pál azt mondja, hogy van egy dolog, amit mi látunk ebben a világban. Látjuk, hogy vannak ellenségeink, vannak üldözőink, vannak jó akaratóink, vannak, akik szeretnek bennünket, és vannak, akik közönösek irántunk. De azt mondja, fölülről nézve, ha meglátnánk a világot, akkor azt látnánk, hogy az Istennek van egy ellenpólusa, és az nem más, mint az ördög, a gonoszság, aki a maga eszközeivel próbálja befolyásolni a hívők seregét. Most nem akarnám azt mondani, hogy keresztényeket, mert azt hiszem, hogy keresztényeken túl is vannak hívők, és itt most nem akarok vallás közé dologgá szélesíteni a Biblia tanulmányunkat, de egy biztos, hogy ebben a világban most már lassan nem csak az Isten létét kell bizonyítani, hanem a gonosznak a létét is, mert nagyon sokan azt mondják, hogy gonosz nincs, nem létezik, az csak az emberek megnyilvánulásában. De azért, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a gonoszság az olyan, mint a gyomnövény. Akinek van kertje, az tudja, hogy milyen, hogy a gyomot nem kell elvetni, ezt mindig kapálni, meg mindig kihúzni kell, de ha egyet kihúzok, kettő nő helyette. Na, ilyen a gonoszság is az életben, a történelemben. És ahogy megyünk előre, ahogy a 21. századba beléptünk, nem csak az Isten jósága az, amelyik hát naggyá válik, hanem a gonoszság is, és ez a két hatalom, ez küzd egymással szemben áll, küzdenek egymással, és a gonoszság le akarja győzni Istent, de Istent nem lehet legyőzni.
2: Igen, és hát a gonoszságnak az a legjobb stratégia, hogyha először is ság, tehát nem személy. Igen. Akkor nem lehet megfogni, nem lehet ellene küzdeni. Ha viszont azt mondom, hogy személy, és én lennék a gonosz, a legjobb stratégia az lenne, ha letagadnám, hogy létezek. Igen. Elhitetném, hogy nem is én, hanem a jónak a rossz oldala, hogy vannak ilyen dolgok. Na, ez a mai napon, vagy a mai világban úgy talán legjobban működik.
0: A Biblia világképe kapcsán a tanulmányunk még beszél arról is, hogy a hetednapi adventistaként fontos erősen ragaszkodni a Biblia tanításaihoz, amelyekben Isten kinyilatkoztatta az embereknek az igazságot.
1: Igen, igen. Köszönöm szépen. A következő gondolatsort János evangéliuma első fejezet, és ott a 9. versétől a 14. verséig találjuk feljegyezve, és itt arról van szó, hogy imádjuk a megváltót. Ez a címszó alatt van ez a Biblia vers.
0: Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba, a világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
1: Itt nagyon szépen azt mondja, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakott, és ha jól emlékszem, az eredeti görög azt mondja, hogy közöttünk sátorozott. Mert a sátor az az izraeliták szemében az az ideális, hiszen a pusztai vándorlás során sátoroztak, sőt a honfoglalás utáni első időszakban is nem kőépületekben laktak, és volt egy olyan elgondolás, hogy amikor Izrael nagyvárosokat kezdett építeni, és nagyvárosokat lakott be, akkor jelent meg a bűn. Amíg a sátorban laktak, több generáció együtt, addig sokkal tisztább, őszintébb, erkölcsösebb volt az életük, és a nagyvárosi élettel megváltozott. Ezért Izraelben voltak olyanok, akik nem telepedtek le a városba, akik örökké sátorlakók voltak. Miért? Mert meghagyták az ősök, hogy amikor a honfoglalást befejezik, akkor sem menjetek be kőépületekbe. Szóval az ige sátorozott közöttünk. Mert a sátor az egy közvetlen kapcsolatot jelent a sátorozók között. Kőépületben megyek, elmegyek az egyik szobába, elmegyek a másik szobába, bezárom, és akkor ott már olyan dolgok történhetnek, ami nem tiszta, nem erkölcsös, nem átlátható. De az Isten fia sátorozott. Be lehetett látni az ő életét. Nem volt titka, nem voltak ajtók, legfeljebb sátornyílások voltak. Persze nyilván ezt, amit én most mondok, ezt allegorikusan értelmezzük, vagy szimbolikusan talán helyesebb, szimbolikusan értelmezzük.
2: Hát az egész sátorozás az tulajdonképpen Krisztus testé létele.
3: Így van.
2: Tehát ugye az Isten kiábrázolása, ami az embereknek mindig tabu volt, ugye nem volt szabad semmilyen módon kiábrázolni Istent, és akkor egyszer csak sátorozik, közöttünk lakozik. Ugye a görögben megjelent, de a sátorozásra utal vissza a kifejezés. Tehát ezt, hogy akarom tudni, hogy milyen Isten, akkor meg kell néznem, hogy milyen Jézus Krisztus. Tehát rátekintek, és a sátorozásban meglátom Istent. És akkor azt mondom, hogy később az új szövetségben tovább gondolom, hogy a bennem lakó Szentlélek temploma. Nem sátrat mond, hanem templomot mond. Tehát még egyel emeli is a fényét a dolognak, hogy milyen fontosnak tart engem, embert, teremtményt Isten.
1: Igen, nagyon fontos, és itt feltettem a kérdést, hiszen arról szól ez a tanulmányunknak ez a része, hogy imádjuk a megváltót, hogy mit jelent ma a 21. században imádni. Magyarországon, Erdélyben, Svájcban, Ausztráliában, Amerikában, Brazíliában. Nem biztos, hogy minden esetben ugyanaz, de nyilván van egy közös alap, amely mindegyik helyen fizikai történet, földrajzi helyen ugyanazt fogja jelenteni. Tehát a teremtőt tiszteletben részesítem. És ezt a tiszteletet soha senkinek nem fogom másnak átadni. A gyerekemet nem imádom, a feleségemet nem imádom, a gyerekemet szeretem, a feleségemet szeretem, de Istent imádok. Nagyon sokszor a magyar nyelvben, amit nagyon szeretünk, ilyen túlzásokba esünk, és akkor azt mondjuk, hogy imádjuk. Imádni azt hiszem, hogy csak az Istent lehet.
2: Mondják az angol kultúrába is, hogy imádom a gyerekemet, igen, imádom, igen, a sportolókat. Abban a pillanatban, ha ezt az imádás szót Istentől elvonatkoztatva bármire használjuk, az már bálvány. Uh-huh. És ugye itt az alapvető különbség, hogy lehet, hogy rosszul esik valakinek, hogy nem mondhatja azt a gyerekének, hogy imádja, de hol szokták elrontani a gyereknevelést? Vagy hol szokták általában az értékrendet elveszíteni az emberek, amikor azt mondom, hogy egy drága tárgy fontosabb lesz, mint a saját gyermekem, vagy a saját valamely családtagom. Én nagyon drága mobiltelefon, ugye olvastam ilyet 2 évvel ezelőtt, hogy volt, aki a fél veséjét eladta, hogy egy drága okos telefont, egy iPhone-t meg tudjon vásárolni, mert már az értékrend ott tart, hogy már a vesém se fontos. Itt van aztán az imádás és a szeretet közötti különbség a gyakorlatban.
1: Köszönöm szépen. Isten törvénye a csütörtöki gondolatunk, és ezzel kapcsolatban Szigeti testvér könyvében én úgy tudom, hogy egy nagyon szép idézetet hoztál.
0: Igen, Szigeti Jenőnek a 10 parancsolat című könyvéből szeretnék egy részletet felolvasni, amely így hangzik. A 10 parancsolat nem vallásos törvény, nem kötődik felekezetekhez, csak az emberhez. Nem is törvény olyan értelemben, ahogyan ezt a fogalmat ma használni szoktuk, hanem inkább azoknak az alapelveknek a gyűjteménye, amelyek emberi kapcsolataink rendszerét meghatározzák. Az első kőtábla törvényei megóvnak az idegen istenek rabságától, a bálványok hiába valóságától, és az esküdözés értelmetlen igazságpótlékától. Ezt a kőtáblát koronázza meg a 4. parancsolat, amiben Isten találkozásra hív önmagával. Ez a parancsolat köti össze az Istennel való kapcsolatunkat a teremtett világgal, hiszen ez a parancsolat rendeli el, hogy 6 napon át munkálkodjunk, mert csak így tudunk Isten jelenlétében a teremtés emlékünnepén az igazsággal feltöltekezni. Ennek a napnak az a célja, hogy a valóságos világ igazi lényét megértsük. A 2. kőtábla az emberek közötti kapcsolatrendszerünk alapelveit foglalja össze. Ebben található a 9. parancsolat.
1: És akkor van egy néhány szép biblia szöveg, Mózes 5. könyve 12. fejezet 8. vers.
0: Ne tegyetek úgy, ahogyan ma itt még megtehetjük. Mindenki, ahogyan jónak látja.
1: Márk 12. fejezet, és ott a 28-tól 31-ig.
0: Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr, és szeressed az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és teljes erődből. A 2. ez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.
1: Én úgy gondolom, hogy sokszor az a baj, hogy a 20. és 21. század, de különösen a 21. század úgy vonul be az emberek tudatába, mint a törvénygyártó, automatikusan gyártjuk a törvényeket, és már a törvényhozók sem látják, már külön stábot hoznak létre, hogy melyik törvényeket kell félrerakni, és már egy szakmán belül is olyan mennyiségű törvény, jogszabály gyűjtemény, hogy nem látunk keresztül, és amikor mi keresztények azt mondjuk, hogy hát ez a legfontosabb törvény, az emberek azt mondják, jaj, hagyjon már békén, hát ilyen vastag törvénygyűjtemények vannak a családjogról, a munkajogról, a pénzügyjogról, a polgárjogról, a büntetőjogról, hát én nem látok már, hát nem akarok még egy újabb törvényt. Hogy látod?
2: Eszembe jutott egy szellemes eset, ahol a közvetlenül előttem csattant össze két autó. És akkor az egyik kiszállt a másikból nagy vehemenciával, és már figyeltem, hogy ebből vajon most mi lesz, és akkor kiszedte a vétkes felett az autóba, és a következő mondta, melyik részét nem érted annak a szónak, hogy stopp. És aztán ott hagyta. És ugye tényleg sokszor így vagyunk a 10 parancsolattal, hogy hihetetlen egyszerű. Annyira, hogy a zsidók két szóba le rövidítve vésik rá a táblára. Ugye két szó. Az a két szó mindent magába foglal, és még se érti az ember. Tehát azt mondja, hogy értem én az Isten, de majd én tudom.
1: Lehet, hogy érti, csak nem csinálja. Vagy úgy csinál, mintha nem értené. Mert így kényelmesebb.
2: Igen, de ha baj van, akkor viszont miért nem hagyja ki Istent? Mert a baj az az első, jaj Uram, Istenem, hát nem olyan régen jött hozzám valaki. Azt mondja, már csak te segíthetsz, mondja nekem. Mondom, ez az a biztos, ami nem igaz, hogy csak én segíthetek. Imádkozz Istenhez. Ó, hát már az is eszembe jutott, hogy majd az Isten végül segít. Mondom, miért nem azzal kezdted? Tehát így vagyunk a parancsolattal is, hogy erkölcsi problémája van a világnak. Le van írva. Miért nem megyünk oda-vissza? Mert el kellene ismerni, hogy aki kinyilatkoztatta, adta Isten, ő fölöttünk van, és ő az, akit imádatra lehet méltatni.
1: Köszönöm szépen. Jelenések könyve 14-12.
0: Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét.
1: Már csak egy összefoglalási gondolatot szeretnénk hallani, hiszen nagyon fontos volt az a téma, amiről most tanultunk. Mit mond az összefoglalásunk?
0: Az oktatás önmagában nem szükségképpen jó. Lehetnek művelt, sőt magasan képzett emberek, akik a Biblia elveivel ellentétes nézeteket és hozzáállást sajátítottak el. Ezért van az, hogy a keresztény világnézet alapján kell állnia az oktatási rendszernek.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat, a hozzászólásokat, és az Isten áldja meg a szíveinkben ezeket a bibliai gondolatokat, világnézetet. Hajtsuk meg fejünket egy csendes imára. Urunk Istenünk, ebben a zűrzavaros, rohanó, rendezetlen világban olyan jó rád tekinteni, ahol a csendesség, a nyugalom és a békesség van, és adorunk, hogy a lelkünk is lecsendesedjen, ahogy közeledbe érkezünk. Adj nekünk egy olyan világképet, Urunk, amely bibliai, amely megállja helyét ebben a modern világban is, és add, hogy ezt az értelmet, amit mi meglátunk, el tudjuk mondani értelmesen azoknak az embereknek, akiknek fontos az életükben az igazság keresése. Ilyen értelemben legyél velünk az elkövetkezendő időszakban. Bocsáss meg bűneinket, gyógyíts meg a betegeket, óvd meg bennünket a betegségtől. Jézus nevében. Amen.
0: Amen.
1: Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
0: Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Csak az ége. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A Biblia és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 10 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 24 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Vaet Hanan heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése és esdekeltem. 5 Mózes 3.23-tól 7.11-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek. Semmit se tegyetek ahhoz az ígéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. 5 Mózes 4, 1-2. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És esdekeltem az örökkévalóhoz abban az időben. A zsidók gyásznapján nem is a szentély lerombolását gyászoljuk, hanem Istentől való elválasztottságunkat, tanítja írásában Szerdó Cervin újpesti rabbi. Szerte a világon, az imaházakban, a Vaet Hanan heti szakasz a gyásznapot követő szombaton kerül felolvasásra. A vigasztalás szombatjának nevezik ezt a szombatot. Nevét a prófétai rész kezdő szavairól kapta: vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Ézsaiás 41. Ezt pedig úgy értsük, ahogyan a 19. Zsoltár 9. verse tanítja: az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. 19. Zsoltár 9. verse. 28. zsidó kulturális fesztivál, különleges zenei és irodalmi estek a Rumbach zsinagógában, a budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönségkedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma pénteken sok napsütést láthatunk felhőkkel, néhol eső is kialakulhat. Északias a szél, és 27-28 fokunk van. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket az Óegyiptomi kapcsolat című műsorban. Ezúttal Ipa Hildikót kérdeztem meg, az ő élményeiről fognak hallani.
2: Ipa Hildikó vagyok. A nagyon jó középiskolába sikerült végeznem, Budapesten születtem. A Radnótiba gyakorlóiskolába végeztem, és utána egyetemre mentem matematika-földrajz tanári szakra. Középiskolában szerettem volna tanítani, ami nem sikerült. Rossz időszakban születtem, úgyhogy sajnos ez így alakult. Aztán ezt feladtam, és nagyon sok felé dolgoztam, tervezőintézettől kezdve a ELTE TTK-nak a dékáni hivatalába. Aztán legutoljára könyvtáros voltam, nemzetközi kölcsönzéssel és másolatszolgáltatással foglalkoztam. Először az OMIG-ban, amit megszüntettek, és akkor átkerült az egész társaság a Műegyetem központi könyvtárába. Most már nyugdíjas vagyok, és földrajzi ismereteimet felhasználva próbálkozom azzal, hogy minél több felé eljussak a világba, és mindezt meg megosszam például a József Attila Szabad Egyetem hallgatóival, meg nyugdíjas klubokkal, ilyesmi.
1: Egyiptomban hányszor jártál?
2: Hát ameddig számoltam, az 17 volt, de nem emlékszem, hogy az 17-ben benne volt-e az almási expedíció, amit én nem neveznék igazán Egyiptomnak, mert az egy egészen más dolog, de lehet, hogy az a 18. volt, akkor már nem számoltam.
1: Melyik expedícióra emlékszel a legszívesebben vissza?
2: Hát ami expedíció, hát az tulajdonképpen ez volt, tehát ez az egyiptomi almási László nyomában. Aztán voltunk még ugyanilyen expedícióval Algériában és a Tasszili-hegységben. A fő szempont az volt, hogy ősi sziklarajzokat keresgéljünk és nézegessünk. Nekem emellett még a földrajzi látvány élmény volt fantasztikusan izgalmas mind a két helyen. Azért az almási jobb volt. Változatosabb volt egy kicsit.
1: Milyen volt ez az expedíció?
2: Hát, először is ez egy nemzetközi expedíció, interneten meghirdetve, angol nyelvű és a világ minden tájáról jelentkezhetnek emberek. Nekünk szerencsére egy nagyon kicsi expedíciónk volt, ami azt jelenti, hogy összesen 5 résztvevő plusz a vezető, és hát volt 3 egyiptomi, ugye sofőr, meg kötelező katona, meg ilyesmi, hiszen határterületekre mentünk, először is a Gilf Kebirbe, ami nagyjából rajta sincs a térképeken, az ott van a Szaharának ugye a kellős közepében, de még Egyiptomban, és a másik volt az Uveinát, ami 3-as határ, egyiptomi, szudáni és líbiai. Az expedíció résztvevői között volt egy dán hölgy, egy francia hölgy, egy finn férfi, meg egy angol, meg voltam én, plusz a magyar vezetője a csoportnak, úgyhogy ez így nézett ki, nagyon klassz volt, szóval tényleg sivatagi formáktól kezdve az ősi rajzokig gyönyörűek voltak a rajzok. Például voltunk abban a híres barlangban, amit Almási fedezett fel az úgynevezett úszó emberek barlangjába. Na hát az persze közel sem volt olyan, mint amit a Angol Beteg című filmen felépítettek és megrajzoltak, de van dokumentum, szóval nagyon klassz volt, és egyáltalán hát ez a sivatagi dolog, sátraztunk természetesen, mindenkinek volt egy saját, általában kupola sátra, és hát azt föl kellett verni. Akkor napi 3-szori étkezés, reggel, délben hideg, és akkor este volt a főzőcske, de előtte naplementekor, pontosan naplementekor mindig fölmásztunk egy bucka tetejére, vagy valami klassz helyre, és akkor ott jött egy kis koktélozás, és utána kezdődött a főzőcske. Úgyhogy az már a sötétben a naplemente után volt. Szúnyogok meg ilyesmik egyetlen egy helyen volt, nem is szúnyog volt, hanem egyetlen egy helyen kellett ilyen fejvédőhálót felvenni a legyek miatt.
1: A nyilégy?
2: Azon az egy helyen igen, és azok olyan nagyon ronda fajtájú kis legyek voltak, olyan embernek szemébe mászos meg ilyesmi, tehát ezt kellett elkerülni azzal, hogy kötelező volt egy ilyen fejvédőháló. Lehetett volna állítólag vásárolni is, de hát nekem a barátnőm volt egy szép fehéret, a többinek meg zöld volt, úgyhogy én kitűntem közül ebben a fejvédőhálóval. De nagyon érdekes volt, és még az külön izgalmas volt, hogy előttünk körülbelül egy vagy másfél hónappal valami kis eső esett ott arrafelé, tehát ott nagyon a déli ritka. Része. Nagyon ritka, igen. És ennek a nyomait megtaláltuk növényzetben. virágok voltak. Volt egész picike, olyan, hogy 2-3 centi volt a növényke a virágjával együtt, de olyan is volt, hogy én mellé le tudtam guggolni, és nekem 3/4 ért a virág, és óriási féltenyérnyi levelekkel. Gyönyörű, pici, keresztes virág, lila. Úgyhogy hát a vezető mondta, az Borai András, aki akkor már körülbelül a 20. expedícióját vezette ilyen típusút Egyiptomba, azt mondta, hogy ilyen zöldnek a Szaharát ő még soha nem látta. Úgyhogy nagy mázli volt, 2 mázli. Kevés emberrel voltunk, és még zöld is volt a sivatag.
1: Fantasztikus. Mekkora területen volt ez a zöld előrész?
2: Volt, ahol egészen apró, ilyen kisújkörömnyi kavicsok között voltak, egészen picike növények. A másik pedig az a bizonyos elveszett vádi volt, amit Almási próbált repülőgépről is megtalálni, és abba voltak a nagyobb növények. Tehát az tulajdonképpen...
1: Ez az
2: zarzula, igen. Tulajdonképpen hát ez 3 ilyen egymásban nyíló völgy volt, és ott az egyikben voltak ezek a nagy virágok. Ott kaptunk aztán este egy olyan homokvihart is, hogy nem lehetett főzőcskézni, úgyhogy akkor hideg vacsora volt, be kellett ülni a dzsipekben, mert ott mese nem volt, és egyszerűen láttuk, hogy jön a fekete felhő, és akkor gyorsan be a kocsikba, és akkor aztán jött a homokvihar szépen. Na, a sátorba azért nem tudott bemászni a homok, úgyhogy ezért ez jó volt.
1: Azt szerencse, hogy olyan
2: hát igen.
1: És milyen utakon? Hogyan lehetett tudni, hogy merre lehet járni egy sivatagban?
2: Egyrészt volt olyan rész, ami keresztül vezetett mondjuk a Gilfkebérnek az egyik szélén, de hát ez olyan széles volt és tele volt autónyomokkal, hát rengetegen járkáltak akkor, még olyan biztonsági helyzet volt, hogy nagyon-nagyon sok ilyen, vagy akár előkelőbb expedíció is, mert én hallottam olyanról is, hogy ágyat vittek, meg hűtőszekrényt, meg mit tudom, mit igaz, hogy nem láttak semmit, de az egy más kérdés. Láttam egy ilyen beszámolót egyszer. Szóval olyan is volt, aztán volt GPS-ünk természetesen, és az egyiptomi iroda, aki szervezte ezt az egészet, ő megfelelő ismeretekkel rendelkezett, és hát a mi vezetőnk is már 20. expedícióját szervezte oda, tehát már csak megtanulta, hogy mi jól merre van. És neki kifejezetten voltak olyan expedíciói, szerencsére a miénk nem az volt, ahol felfedezni mentek. 2 vagy 3 napra vitték a vizet magukkal szépen a hátizsákba, és másztak megfelelő helyekre, ahol még nem járt senki, hogy hát van-e most esetleg sziklarajz. Na, nekünk viszont bemutató túra volt, tehát amit eddig felfedeztek, azt mutatták meg, úgyhogy ilyen nem volt, hogy több napi cuccot kellett volna már, mint a hátunkon vizet vinni, hát a víz volt a legfontosabb. Reggel mindig volt kávé, tea, persze, és hát mindenki kapott napi 3 liter vizet, amivel azt csinált, amit akart, vagy a fejére öntötte, vagy megitta. Amikor 40 fok fölött volt a hőmérséklet, akkor kaptunk még plusz 1,5 litert. Úgyhogy ez volt a ellátmány. Nagyon meg volt szabva, hogy miből hány darabot szabad vinni magunkkal, mert ugye hát a jeepnek annak meg volt a megfelelő térfogata. Tehát azt mondták, 4 póla 16 napra, és kész. Váltogattuk. 4 naponként előkerült ugyanaz a póló, de a sivatag annyira tiszta, és nem voltunk egyáltalán büdösek, vagy ilyesmi, izzadtunk, de egyszerűen nem volt szag.
1: Ez hogy lehet, hogy
2: Nem tudom. Tiszta volt. Jó, hát természetesen homokkal mosogatunk, meg ilyesmi, hát ez nyilvánvaló, de nem tudom, hogy miért, de ez volt a tapasztalat.
1: Ez nagyon érdekes, meglepő.
2: Igen, én is meglepődtem.
1: A sivatagban máshol jártál, más irány, más helyeken?
2: Hát
1: Egyiptomon belül az oázisokra.
2: Hát gondolok. Egyiptom, igen. Az összes oázist végigjártam, mind az 5+1-et, mert ugye a fajunk nem nevezhető igazi oázisnak, mert ugye van élő víz összekötetése a Nílussal, de az összes többit meglátogattam minimum 2-szer, de inkább 3-szor. Hát aztán Egyiptomon kívül persze Szíriában, meg Jordániában, ott is voltunk sivatagban. Aztán most legutoljára Nyugat-Kínába is sikerült elmennem a Taklamakánba. Sivatag, hol volt még sivatag? Ja, igen, Dél-Amerikában volt sivatag, Chilében, Atacama, igen. Az is volt jó, hát a Tasszili fennsíkot is lehet sivatagnak nevezni, mert hát ott is csak ilyen bizonyos medencékben, úgynevezett guelfekben volt víz. Az érdekes volt, az esőből visszamaradt, és hogyha a felszín alá ment az ember, akkor lehetett tiszta ivóvizet szerezni, pedig a felszínén úgy nézett ki, hogy az valami gáz, és nem. Semmi bajunk nem lett tőle.
1: Szahara, az egyiptomi rész. Mennyiben más, mint a többi sivatag? Tehát mi az, ami sajátossága ennek az egyiptomi sivatag?
2: Hát először is, hogyha az ember azt mondja, hogy azt a szót mondja, hogy sivatag, akkor mindenki leginkább a végtelen homoktengerre gondol. Na most hát ez persze nem így van, hanem inkább ilyen kavicsos, köves, helyenként sziklás, de viszont a Szaharának van egy olyan része, elsősorban Egyiptomban, az úgynevezett nagy homoktenger, ahol vannak ezek a 60-70 kilométer hosszúságú és legalább ugyan 60-70 méter magas, talán még magasabb dűnesorok, amin úgy keresztül nem lehet menni, hanem meg kell kerülni őket, és ebből nagyon sok van, és egy meghatározott irányban párhuzamosan futnak ezek, a légi felvételeken lehet látni, hallatlanul érdekes. Egy ilyennek a tövébe sikerült kétszer is sátrat verni, és amikor úgy messziről az ember lefényképezte, akkor is picike pontocskát a sátrat, és akkor ott magasodott mögötte a homokdűne, amire persze reggel föl kellett vászni, hogy az ember még nem a feje fölött lévő napban lefényképezett, tehát hogy a formák is látszanak, mert ugye vagy alkonyatkor, vagy pedig kora reggel kell dűnéket fényképezni, gyönyörű parabola, buckák, és így tovább.
3: Az és így tovább alatt mit mint földrajzos szakember.
2: Hát vannak ilyen hosszú válna hát nevű alakú dűnék is, vagy van olyan is, ami olyan, mintha csillag alakú lenne. Szóval a ilyenek vannak. Fogalmam nincs. Valószínűleg valami speciális széljárás lehet, mert hogy pont a csillag hogy jön létre, ezt így nem tudom, mert a többi az teljesen egyértelmű, ezek a parabolabuckák, meg ezek a hosszúk is, ami a nagy homoktengerben van, hát az a nagyon-nagyon sok ideig, a sok idő az lehet, hogy évszázadok, milliók alatt lévő egy irányba fújó szél. Valamikor a 60-as években, vagy körülbelül akkor a National Geographic csinált valami mérés sorozatot, hogy mérték valamelyik oázisba, talán a Bahariába, hogy működik ez a szél, és hogy mindig egy irányba fúj, és hogy hány centimétert megy évente, szóval ilyet csináltak. Ez is érdekes volt, és ott például a Bahari oázisban láttuk azt is, hogy az a bizonyos egy irányba fújó szél, az hogy nyeli el a öntözött művelt területeket, tehát ott a bizonyos mondjuk datolya pálmák ott kiálltak a homokból, úgy nyakig benne a homokba, és hát akkor tovább kellett menni a házakkal is, meg az ültetvényekkel is, mert hát a homokat nem lehet megállítani, és az utakat is befújja a szél a homokkal, úgyhogy nem egy olyan út maradványt láttunk, ahol szépen a dűne rajta keresztbe átment. Eltemette az utat, régi aszfaltutat, úgyhogy ilyen is volt.
3: Említetted a datolyapálmát. Az ókori Egyiptomban a sivatagi utak során volt olyan útjelző, hogy ott van egy fa, és annál a fánál kell elfordulni, vagy ott lesz egy találkozó, vagy akármi, tehát
2: ezek... Jelzőfák, jelfák.
3: Nagyon fontos volt a sivatagban az a kevés fa, hogyne. Ami volt. Találkoztatok ilyennel?
2: Igen, találkoztunk nem jelzőfával, de amikor ezen a bizonyos almási expedícióba vettünk részt, akkor Uveinátban volt egy völgy, ahol nem datolyapálmák, hanem ott szikomorfa volt. Volt, ami már meghalt, de olyan is volt, ami élt, tehát zöld levele volt, meg termése volt, szóval ilyen is volt. Pedig ezek esőoázisok, szóval ott nincs forrás, tehát ha, mit tudom én, 10 évenként most mondtam egy számot, esik valami kis eső, akkor azt ők szépen felszedik, és abból élnek.
3: Térjünk vissza a Nílus völgyébe. Merre felé jártál
2: ott? Egyiptomban elég sok felé sikerült eljutnom, gyakorlatilag Abu Szimbeltől a Nílus deltáig, és hát fontos régészeti helyeket, mondjuk nem csak az, hogy Luxor meg Asszuán, meg hát ugye Kairó környékén Géza, Memphis, Szakkara, hanem meg például a Közép-Egyiptomban, ami azért sose volt könnyű dolog oda eljutni Elminia környékére. Mert amikor egyedül voltam Egyiptomban, meg a barátnőmmel mondjuk 2002-ben, 2000-ben, akkor bizony ez a konvojos dolog volt, hogy ugye volt a Hatshepsut templomnál az a turistákat megölő vérengzés, és akkor onnantól kezdve a turista buszokat egy rakásra terelték, és akkor együtt kellett menni adott időre az egyik helyről a másikra, mondjuk Hurgadából Luxorba vagy valami, de ez egy marhaság volt természetesen, mert hol lehet a leginkább megtámadni sok embert, ahol együtt vannak. De hát az rengeteg embernek adott munkát. Ugye a katonáknak, az őrzőknek, a nem tudom én kinek, ezt csinálták el több mint 10 évig. Na szóval Miniába nehéz volt eljutni, és hát onnan akkor persze elmentünk Benihasszánban, megnéztük a középbirodalmi sírokat, meg ott van egy Hatshepsut templom, azt is megnéztük, elgyalogoltunk a sivatagba. Aztán akkor voltam természetesen Elamarnába, hogy sikerült megnézni a északi sírokat, a déli sírokat, meg az úgynevezett Eknaton sírt is, most már olyan gyönyörűen ki van építve. Aszfaltút vezet, vagy legalábbis valami borított út ahhoz a sírhoz. Hát amikor én először ott voltam, akkor még azért oda gyalogolni kellett rendesen, vagy pedig bérelni valami ócska járgányt, hogy odáig elvigyék az embert, mert azért a déli meg az északi sírok azok messze vannak egymástól, és hát ködben van még ott a palota romok, amiből hát gyakorlatilag káigérő alapfalak, meg egy oszlop felállítva. Körülbelül ez maradt, de hát például a déli sírok közül a 25-ös számú az Ajnak a sírja, hát az valami olyan gyönyörű, az a bejárati dombormű, hogy fantasztikus, és hát ott van felírva talán a legteljesebb változata az Eknaton himnuszának, szóval az egy külön szám volt, hogy oda sikerült eljutni. Közép-Egyiptom, hát úgy is voltunk, még volt, amikor El-Kabot is sikerült megnézni, tehát a várost is, meg a sírokat is. Aztán a Szilszilai kőbányába jutottunk el mind a két partján a Nílusnak, az is izgalmas volt.
3: Milyen egy kőbánya?
2: Hát hatalmas, nem tudom, 10-20 méteres függőleges sziklafalak, mintha termet lennének, hát nincs teteje természetesen, szóval ahogy ki tudták a mészkötömböket onnan vágni. Tehát egyszerűen teljesen függőleges falak léteznek, hát nem labirintusszerűen, de szóval azért olyasmi, és különböző fáraóknak, konkrétan nem emlékszem a nevükre, de sztéléik találhatók, főleg a nyugati oldalon. Aztán ott egy kicsi sír is volt, amiben nem bemenni, csak benézni lehetett, szóval ez érdekes volt. Aztán természetesen Eszna et Fukomombo, ott voltam többször is, és még egy nagy húzás volt, hát ez régen kicsit nehezebben ment. Én nagyon szerettem volna megnézni a Aszuán és Abu Szimbel között azokat a aszuáni gát miatt megmentett templomokat, a Dakkait, az Edderit, a Madát, amit ott két kupacba összehordtak, meg még egy sírt is megmentettek ott, és hát nem lehetett oda eljutni, mert ugyan út volt, csak nem engedélyezték. Hajóval kellett menni, ami akkor, hát nem tudom az most pontosan, hogy hány éve volt, de valamikor talán a 90-es években, hát az napi $100 volt a hajó. És hát csak egy fél napot sikerült lealkudnom, hogy ne kelljen délbe beszállnom azért, hogy a hajón alhassak, és azért fizessek egy $100, mikor másnap csak reggel indult a hajó tovább a Aszuánból, és akkor reggel kivittek a taxival a hajóhoz, tehát ennyit sikerült alkudnom. Hát most már persze nagyon jó el lehet menni, mert most már engedélyezik a turistáknak, most már könnyű. Hát én ezt már régen csináltam meg, de nagyon érdekes volt.
3: Hogy néznek ki most ezek a helyek?
2: Jól emlékszem, akkor az az amadai, amelyik valami olyan fantasztikus faragású domborművekkel és hieroglifírással van díszítve, és ennek a külön érdekessége az volt, nem egy túl nagy templom, de az volt az érdekesség, az az egyetlen épületet a franciák síneken vitték följebb, tehát a mostani Nasser-tól szintje fölé talán valami 6 kilométert, hogyha jól emlékszem, szóval az egy nagyon hosszadalmas munka volt, az valószínűleg az amadai volt. A Dakka és az Edder az második Ramszesz. Nem olyan főművek, mint mondjuk az Abu Szimbeli, de hát érdekesnek érdekes volt, és kár lett volna értük, hogyha azokat nem lehet látni. Na most már szerencsére lehet.
3: Na ez nagyon nagy öröm. És Filét?
2: Ó, hát Filét. De azt láttam különböző variációkban. Legelőször, mikor voltam Filé szigetén, akkor volt tervbevéve az áthelyezés, és odaig jutottak el, hogy körülvették egy gáttal, és már ki volt szivattyúzva belőle a víz, csak a gát tetejéről lehetett belenézni. És akkor aztán volt a következő fázis, amikor már áthelyezték, és akkor hát ugye hajóval kellett azt az új szigetet megközelíteni, ami megpróbáltak olyan formára kiegészíteni, amilyen az eredeti Filé volt, és hát ott felépítették ezt az egész templom együttest. Hát a keresztény emlékeket az csak valami jelzésszerűen valamit tettek át, a többit azt elnyelte a Nasser tóvize, de hát a Ptolemaiosz-kori, elsősorban Ptolemaiosz-kori és római-kori együttes az teljesen gyönyörűen megmaradt, szóval Filé az nagyon szép.
3: Aszuánban merre felé jártál még, mit néztél meg?
2: Hát Aszuánban ugye kötelező megnézni az aszuáni gátat természetesen. Jó, hát ez mondjuk a korábbi időszakban volt inkább olyan, hogy hát akkor ugye szocialista segítség mi egymás, szóval ezt meg kellett nézni. Aszuán nekem nagyon tetszik tájképileg. A Nílusnak az első kataraktája és azok a szigetek és a gránitsziklák az valami fantasztikus. És hogyha az ember a városnak a szélén, a partján végig megy, ott egy szép parkot alakítottak ki, és ugyan gyönyörűen legömbölyített pusztulás formái a gránitnak figyelhetők meg. Aztán ott van ugye a Kitchener-sziget, vagy Botanikus-sziget, ami hát egy nagyon kellemes hely. Lehet sétálni a királypálmák között, meg mindenféle virágok vannak, szerencsével még ibiszeket is, azaz kis kocsagokat is lehet látni. Aztán egyszer sikerült elmenni a kőbányába, ahol volt egy befejezetlen koporsó, meg a befejezetlen obeliszk, meg még egy szobor is, tehát az két különböző helyen volt. Aztán természetesen áthajoztam Elefantinére, ott meg kellett nézni a múzeumot, meg a romokat, meg ami fel volt oda telepítve, építve, vagy darabokból összerakva. Aztán akkor a túlsó parton az Aga Khan mauzóleum, meg ott a Szent Simeon kolostorát, és sikerült megnézni, de az csak egyszer. A jó hosszú gyalogút, tűző napon, szóval ott azért mindig rendesen süt a nap Aszuánban.
3: És a nemesi sírok?
2: Hát azok természetesen. Most már rendesen meg vannak számozva, ki van építve, úgyhogy az is érdekes. Legalább kétszer láttam, lehet, hogy háromszor.
3: Milyen különbséget tapasztaltál a különböző időszakokban tett látogatásokkor?
2: Ezt elsősorban talán az oázisokban tudnám lemérni, tehát a nyugati völgy oázisaiban. Amikor először voltam egyedül Egyiptomban egy hónapig, az 1987-ben volt, akkor nekem kifejezett célom volt, hogy azt feltétlenül meg akarom nézni, mert volt egy cikk a National Geographicban valamikor a 80-as években, és hát az, mint a földrajzos lelkemet ugye felizgatta annyira, hogy oda muszáj elmenni. Hát ott is volt a késői római kori sírok, a templom, ilyesmi, elsősorban Kalgában meg Daklában, de amikor én oda mentem, akkor gyakorlatilag erről nem lehetett tudni semmit. Tehát könyv az semmi nem volt. Volt az a cikk a National Geographicban is be volt fejezve. Akkor el kellett menni a régészeti hivatalba, ott kellett keresni valakit, aki az oázisoknak a tudora, és hát akkor az elmesélte, hogy honnan indul az autóbusz. Hát minden nap azért nincsen, de mondjuk 2-3 naponként van így az oázisok között, és akkor sakkozni kellett, hogy mikor milyen irányban, mert volt, ami Baharián keresztül ment, tehát északról volt, ami pedig Assziúttól ment, tehát délről észak felé busz, úgyhogy ezt kellett mindig kisakkozni. Akkor még annyira lehetetlen volt a szálláshely, szóval maximum volt egy kormány vendégház, és akkor a luxusnak számított a vaságyaival, nem volt emeletes ágy, mondjuk azt azért megúsztam, és hát ott közlekedés semmi. Meg kellett keresni akkor a régészeti felügyelőt, és akkor valahogyan szerezni egy kocsit, amivel aztán elvittek ide, amoda, mert hát több kilométerre voltak ezek egymástól, és hát azt nem lehet egy gyalog megtenni, mondjuk például a Daklában. Aztán helyenként ott is voltak ilyen homokformák, tehát dűnék, de nagyon kevés, tehát az ember azt várná, hogy ott elmegy az úton a sivatagi oázisok között, és akkor ott majd a homoktenger, hát ott nincs még homoktenger. Úgyhogy ilyen segítségekkel sikerült a különböző helyeket végignézni, ami kimaradt, és lehet, hogy már nem is fogom tudni sose, az a Kargában lévő római erődök, szóval abból egyet sem láttam.
3: És mi volt, azok... láttál?
2: Hát, ha én azt mindent tudnám mesélni.
3: Csak egy részén.
2: Kargában, ami igazán érdekes, az a Hibisz templom, és a másik pedig az a keresztény temető, a 4.-5. századból való, ezekkel az agyag vagy vályog építményekkel, ahol két olyan sír van, ami festve is van, az egyiknek a mennyezet, a másiknak meg a oldalán is vannak különböző bibliai jelenetek elsősorban. Tehát, és maga a temető is a formáival nagyon érdekes, tehát ahogy kiképezték a különböző sírudvarokat, kis kápolnákat, szóval ez mondjuk ott Kargában az érdekes. Tovább nem jutottam ott, sajnos.
3: Múltat nem láttad.
2: De igen, az Daklában van, az a főváros. Mármint, hogy Daklának, mint olyannak a fővárosa. Ott voltam abban a kormány vendégházban, és ami ott a meleg forrásnál van, az egy ilyen kiépített valami. Hát most már nem tudom, hogy néz ki, mert régen voltam ott utoljára, de ilyen jó vasas vize van, úgyhogy fürdőruhát mindent rendesen befog, és jó valami 39 fokos vize van. Aztán ott megnéztem egy nagyon szép forrást, ami közel van a depresszió, azaz hát az oázis süllyedéke falához. Ilyen datójapálmás, az természetes forrás, szóval az az egyik legszebb. Most már egy csomó helyen a tízikutakat furtak az oázisokban, tehát azt a bizonyos vízkészletet, ami állítólag ott van a Szahara alatt, arra most már próbálnak vigyázni, mert hogy az olyan ősi víz, hogy az nem képződik újra, szóval annyi eső nem létezik még a trópusi övezetben sem Afrikában, hogy az pótlódjon, mert először akartak egy második számú Nílus völgyet, hogy majd felfejleszik az oázisokat, de erről most már letettek. Úgyhogy ez nincs, hát azt láttam. Aztán Muzavagának a két római kori sírját sikerült megnézni. Megint csak mindenféle segítség kellett ahhoz,

0: Boguljon mindenki úgy, ahogy tud, vagy nem tud, szóval ez most már nagyon nehéz. Voltunk még több helyen is, például volt egy Ptolemaiosz-kori templom, ami félig be volt sűjjezve a sivatag homokjába, hát azt egy kicsit kiásták, és az oszlopokon lehetett látni a megfelelő Isten alakokat, meg a hieroglifákat. Aztán egy kis Mohamedán temetőt is sikerült ott megnézni, akkor azt hiszem a 6. századból való masztabákat is feltártak, ott valahol Mut környékén. 6. dinasztia. Nem, 6. dinasztia, nem század. És voltak egy téglapiramisok voltak ezek, és volt, amit helyreállítottak úgy, hogy például a sírkamrához le lehetett menni, tehát úgy kiásták magát a belsejét. Aztán olyan is van köztük, ami áll, mint téglapiramis. Hát jó, persze, ez már egy kicsit, de hát vályog téglából. Hát körülbelül ennyi volt Daklában. Akkor a Farafra az a picike oázis, ahol hát egy régi római erődnek a fal maradványait lehet meglátni a forrás körül, meg ott a gyönyörű kerteket, meg hát azt, hogy ugye az Artézik útból hogy vezetik végig csatornákon a kertekhez az öntözővizet. Ott ezt lehet látni, de hát a legnagyobb szám az onnan 40 kilométerre a Fehér Sivatag. Oda is eljutni, ha az embernek nincs egy saját autóbusza vagy saját kocsija, akkor az már macerás. A legelső alkalommal nekem ott meg kellett keresnem ajánlásra az ottani angoltanárt, megvártam, amíg befejezi az óráját, és akkor utána délután velem foglalkozott. Ami azt jelentette, hogy kellett volna egy kocsit szerezni, ami elvisz arra a 40 kilométeres útra. Na most akkor Farafrába volt 5, azaz 5 gépjármű, amiből egy rossz volt, a többi nem volt otthon Farafrába. Úgyhogy a tanár szerzett 2 motort, és a 2 motorral a hátsó ülésen mi szépen elmentünk a Fehér Sivatagba megnézni a gombasziklákat, stb. Alkonyatkor indultunk volna hazafelé, naplemente ott ért természetesen, és akkor ránk sötétedett az úton, és elfogyott az egyik kocsinak a tankjából a üzemanyag egyik motornak, igen. Aha. És akkor aztán ott várni kellett az országúton, míg egészen véletlenül jött egy autó, és akkor onnan szereztek pár deciliter üzemanyagot, és aztán visszakerültünk Farafrába. Szóval ilyen kaland is volt. De hát ez a Fehér Sivatag az mindent megért. És egy sokkal későbbi alkalommal egy olyan kétnapos kiránduláson voltunk, amikor mint éjszakáztunk a Fehér Sivatagban, hálózsákban, sátor nélkül, az úgy szépen meg volt a matracokkal, paravánnal meg volt oldva, akkor ottan sütőgetés, vacsora, tudom én, csirkét sütöttek, és akkor jött a kis herceg rókája, hogy kunyerálta a csontokat. Tényleg van fényképezve, megvan a kis herceg rókája. Úgyhogy, de hát az valami káprázatos volt maga az alkonyat, és szerencsére volt egy pár felhő az égen, és akkor olyan szép színesen ment le a nap, és hát a nap kelte, hát akkor nem volt felhő, mondjuk akkor csak a színek, úgy ugye először a vörös, aztán utána kifehéredett a Fehér Sivatag, úgyhogy ez nagyon izgalmas és nagyon szép volt.
1: Most akkor egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk a beszélgetést.

0: Folytatjuk műsorunkat, és az oázisoknál tartottunk, hogy több oázisban is voltál, akkor még a Fájumról, ami ugyan nem rendes oázis, de mégiscsak félig oázis, meg oázis néven szoktuk emlegetni, arról milyen emlékeid vannak?
1: Olyan emlékeim vannak a Fajumról, hogy hát természetesen ugye a fővárosban nagyon egyszerű eljutni akár egy autóbusszal vagy kisbusszal. Kairóból csak tudni kell, hogy honnan indul a kisbusz, de hát azért erről lehet információt szerezni. Aktuálisat is. Viszont nekem, mikor először elmentem, akkor volt egy elképzelésem, hogy az oldalára a Karuntónak, a sivatag közepébe meg kellene találni egy középbirodalmi templomot, a Medinet Mádit, és még egy római várost agyag részletekkel.
2: Szerintem Magdola lehetett.
1: Akkor nekem volt rendelve két segítő ember, azaz két kindolgozó ganzmávagos. A barátnőm kindolgozott évekig, de mire én kijutottam addigra, őt már pont hazarendelték, tehát ő nem tudott segíteni nekem, de megrendelt két ganzmávagos fiútól egy-egy napot, hogy engem vigyenek oda, ahova én akarom, kocsival. Ilyen néva 1600-as terepjáróval. Az egyik kívánságom az volt, hogy a Wadi el-Nátrumba vigyenek el, a másik pedig ez a Fajum volt. Azt mondanom nem kell, hogy a fiúk régóta dolgoztak én Egyiptomban, de még csak nem is hallottak ezekről a helyekről, és véletlenül sem. Be kell menni a sivatagba, és hogy nyugat irányba kell menni. Ennyi. Azt is tudtam, hogy 32 kilométerre van Medinet Mádi. Na most út vagy valami, hát nyomok voltak. Na de hát azt sose lehet tudni, hogy egy keréknyom ugye hova vezet. És volt egy nagyon zseniális húzásom, hogy dicsérjem magam, hogy megnéztem a kilométer órát, amikor elindultunk. És mentünk már vagy egy fél órát, és a sofőr mondta, hogy hát biztos, hogy eltévedtünk, hát nem létezik, ezért mondom. 6 kilométert tettünk meg egy fél óra alatt, hát a sivatagi homokba. De mentünk nyugati irányba, és akkor mondtam, hogy hát akkor van még egy pár kilométer, úgyhogy gyerünk. Hát az egész nap rendelkezésre állt, és akkor megyünk tovább, és egyszer csak egy szál karó feltűnik ott az út mellett, a út, hát szóval a nyom mellett, ahol éppen mentünk, és arra ki volt téve egy nyíl, és oda volt írva rá, hogy Medinet Mádi, milyen irányba. Hát azt mondtam, hogy ilyen nincs, de tényleg megtaláltuk azt a templomot. Egy kicsi ilyen templom, szoborkamrával, amiben nem volt semmi, meg föl lehetett menni a tetejére, és akkor utána még tovább kellett menni és megkeresni ezt a bizonyos római várost, aminek az volt az érdekessége, hogy többszintes épületek lehettek ott, mert mi a homok alatt ilyen dongaboltozatos helyiségeket találtunk, hát agyagtillából kirakva a mennyezetet természetesen, de gyönyörű volt, és onnan nagyon szép kilátás volt magára a tóra. Elég nagy kiterjedésű volt. Bevallom, akkor azért néhány ilyen kancsó, cserép, darabkát azért azt összeszedtem ott, mert hát azzal úgy terítve volt a városnak a teteje. De hogy ezt sikerült megtalálni, ez az egészet, egy akkora nagy buli volt, hogy tényleg fantasztikus volt. Úgyhogy ez volt, aztán nagyon szerettem a fővárosban, a főtéren ezeket a vízikerekeket, ezeket a nyíkorgok vízikerekeket. Hát ott volt egy vendéglő, és annak a teraszán volt 4 darab vízikerék. Jó néhány évvel később láttam ezt újra, és akkor már majdnem szétesett az egész, tehát senki nem gondolt arra, hogy azokat a fa lapátokat talán meg kéne erősíteni, vagy kipótolni, hogy különlegesség. És azt is tudtam, hogy a Sinuris nevű csatornának a partján még összesen 7 darab ilyen működő van. És a fiút megkértem, aki oda elvitt a Fajumba, hogy hát akkor talán keressük meg ezt a Sinuriszt, és végiggyalogoltunk egy jó részén a csatornának, és megtaláltuk az összes kereket, mert volt egyszer 4, egy helyen, aztán volt 2, meg volt 1. És így aztán a csatorna mentén visszaérkeztünk Medinet el-Fajumba. Nem emlékszem az égtájra sajnos. Csak a nevét tudom a csatornának, hogy az a Sinuris, és azon vannak a vízikerekek. Aztán utána a Vámbéri Keleti Szabad Egyetemmel is voltunk arra felé, és talán az első 4-ig el is mentünk. A kocsival meg lehet közelíteni az országúton, aszfaltúton ezt az egészet, és akkor egy kicsit kell menni a földek között, hogy az első 4-est megtalálja az ember. Hát ez volt mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogy még mindig léteznek ezek a kerekek, fogalmam nincsen. Aztán még további feltátronvárost sikerült megnézni a kertek mellett, és még egy magában a városban volt a házak között egy olyan terület, ahol egy ilyen kör alakú valami római maradvány volt, ilyen kis fülkékkel, de nem lehetett színház, mert olyan kicsi volt, de az mondjuk egy érdekes maradvány volt, meg talán 2 töredékes királyszobor, hiszem talán második Ramszesz, de ez nem biztos. azt is szinte lehetetlen volt, és csak egyszer láttam soha többet. A kerteket azt azért nagyon élveztem mindig, és még egy helyre elmentünk, ami valahol a nyugati szélén van, egy város szintén a fajunknak, vagy talán északnyugati részén. Az nagyon érdekes volt, mert akkor már csoporttal mentünk, és az autóbuszra hát ott kezdődött, hogy felszállt egy galabiás ember egy puskával, és akkor összkísért minket. És akkor ottan a busszal valahogy kanyarogtunk a kertek között, valami lehetetlen úton, és aztán én kaptam a fejemre, hogy hát hova megyek én, és megtaláltunk egy dombot. Valaki mondta talán a kísérő, hogy oda kéne fölmenni, és én nagyon gyorsan eliszkoltam föl a dombra, hogy lássak már valamit, mert azt hittem, hogy megölnek ezért az útér. És akkor onnan a dombtetőről elég tárult a város, egy gyönyörű kikövezett úttal, mindenféle épületek, akkor félig eltemetett szfinxek a homokba, még épp szfinxek is, és szóval az olyan volt, mint a mese, amikor úgy először valaki felfedezi európai részről azt, pontosan azt a hangulatot adta vissza azzal a szfinxsorral, meg volt egy templom is, ahol hát eléggé rossz állapotban lévő vésett domborművek voltak, belül oda be tudtunk menni. Szóval végül is megérte, csak egy kicsikét macerás volt eljutni oda, de amikor már megláttuk, akkor szóval megérte. Szép, úgyhogy fajunkban körülbelül ennyit láttam.
0: Merre érdemes volt. Kicsit most a Nílus völgyébe visszatérve, mondjuk a piramisok vitájára. A
1: piramisoknál igen. Nagy séta volt, több alkalommal is. Először is elmentünk Dasurba. Hát ugye megnéztük az első igazi piramist, meg a törtvonalú piramist, az épp, tehát az igazi piramisba oda be lehetett menni, és annak van két nagyon izgalmas voltozású terme, ami oda vezet a tulajdonképpen is űrkamrához. Ott is rengeteg lépcső van föl meg le, vászni, szóval azért az sem egy leányálom, de nagyon, szóval mindenképpen megérte. Hát a törtvonalú az elég messze van, viszont ott egy nagyon érdekes dolgot találtam, és pedig azt, hogy egyik oldalán megmaradt rendesen a mészkőborítás, de az nem úgy van, hogy rá volt rakva, hanem úgy bele volt faragva a kövek közé. Tehát le is fényképeztem, de ezt nem tudom rendesen elmagyarázni, de szóval nem lapokkal volt beborítva, mint ahogy az ember azt úgy gondolná, hanem egyszerűen úgy volt kifaragva a borítókő, hogy az is egy része volt a piramisnak, a piramiskövének. Ez volt a törtvonalú piramisnál, aztán akkor a 5. dinasztia piramisait is megkerestük, az Abu Szírben van, ha jól emlékszem, akkor van ott naptemplom is, azt is megtaláltuk. Igen, a Bukorab, igen. Ezt mind végig gyalogoltuk rendesen.
0: Gyalogmentetek végig?
1: Végig. Hát odáig kimentünk busztal mondjuk a településig, de hát onnan aztán már nekünk kellett ezeket megtalálni, megkeresni, de nagyon érdekesek voltak. Nagy nehezen tudtuk is azonosítani, hogy melyik kinek a sírja, mert a feliratok ilyesmet, az persze nem volt megképített, infrastruktúra sem, meg semmi, legalábbis. És a második piramis séta, inkább így mondanám, az az volt, hogy Szakkarába elmentünk a déli sírokat is megnézni, déli piramisokat. Ott rengeteget kellett gyalogolni, és nagy örömünkre azt tapasztaltuk, hogy akkor már kezdik ezt egyrészt feltárni. Franciák dolgoztak valamelyik piramison, nem nagyon akartak odaengedni a közelébe. Bemenni egyikbe se lehetett, de hát a hozzátartozó halotti együtteseket azt végig lehetett nézni, és amikor már befejeztük a piramisok nézését, akkor kiderült, hogy egy nagy kerítésbe botlunk, hogy akkor most azon hogy lehetne átkelni, mert a túloldalon ott volt az út, amin vissza kellett volna menni mondjuk Szakkarába. De hát aztán addig mentünk a drótkerítés mentén, amíg találtunk valami részt, ahol átpréseltük magunkat. Szóval ez volt a nagy Szakkara dél című séta ketten.
0: Két nőnek kivágott a sivatagot.
1: Hát ha van ilyen gondolata, csak két őrült nőnek lehet, mondjuk ez kétségtelen, hát volt. Szilszilát is ketten csináltuk, szóval voltak ilyen izgalmas dolgok. Aztán ami még nagyon tetszett nekem, az a Szívaoázis volt. Oda háromszor jutottam el Szívába. Na hát, az nagyon megváltozott. Amikor először mentem, akkor az a 1990-ben, akkor voltam másodszor egy hónapot egyedül, akkor még valami engedélyt kellett valahonnan szerezni, hogy az ember elmehessen Marzamatruhig és aztán Szíváig. És hát ott azt valahogy sikerült megszerezni azt az engedélyt, azt hiszem Marzamatruhban, de ott el kellett tölteni egy éjszakát, és akkor mehettünk tovább Szívába, és ott aztán hát gyalogoltam a különböző tanúhegyek és a sóstavak, meg a oázis datója pálmás ligetei között. Mikor az ember egyik magaslatra felmászott, például a Holtak hegyére, akkor onnan látott egy pálmatenger. Szóval az tényleg olyan volt, azt hiszem azt mondták róla, hogy 7 millió pálma oázisa valami ilyesmit mondtak róla, vagy írtak róla a könyvekben, de tényleg fantasztikus volt. És ott a Sziva oázisban van az a hely, ahol egy Ámon templom van egy hegytetején, és hát az az a legendás hely, ahol Nagy Sándornak jósoltak az Ámon papok. Hát természetesen azt is meg kellett keresni. A templom körül az egy mészkőből épült templom. Körülötte volt egy arab város, erőt fallal, és az egész egy hatalmas sziklán van. Oda el tudtunk menni, és körülbelül másfél órás gyalogút volt a városból oda kimenni. És útközben onnan le lehetett látni egy másik Ámon templom együttesre, a pálmáknak a közepibe, kerteknek a közepibe, aminek az volt a különlegessége, hogy hatalmas kőtömbök voltak. Egy kapurészlet állt ott, és azon kívül pedig hát ledöntve a különböző oszlopok, és hát akkor alján vagy a tetején hieroglif feliratok, vagy valami isten alakok, szóval úgyhogy ez ott volt. És állítólag valamilyen sejknek a egyik házába is küszöbnek elhurcolták az egyik ilyen tömböt. Azt látni nem láttam, azt csak az irodalomban olvastam. Aztán ott van egy másik hegy Szívában, a Sáli, ami egy régi ilyen gipszes agyagból készült város volt, és volt a 1930-as években valami őrült nagy felhőszakadás ott kivételesen a sivatagban, ami ezt tönkretette és lakhatatlanná tették. Viszont most már gyönyörűen kivilágítva, este élvezhető, hogyha valaki éppen Szívába száll meg. De amit még külön el akartam mondani, hogy a változás. Ez a 1990 és 2008 között, 2008-ban volt az almási expedíció, és akkor a nagy homoktengeren keresztül mi Szívába érkeztünk meg, és hát ott volt a esti búcsú pesgőbontásig még volt, mit tudom én, egy másfél órán, és akkor gondoltam, hogy elmegyek a Nagy Sándor féle Ámon templomhoz, már bemenni nem lehetett, mert addigra már záróra volt. Na de mostanra már kiépítettek oda egy aszfaltutat, ami ki van világítva kandeláberekkel, nem volt akkor kivilágítva, hogy nappal mentem, de szóval ott voltak végig a, minthogyha egy falu lett volna a sivatagon belül, de hát az csak egy út volt. És még csak nem is a kerteken keresztül vitt, de ott csak 25 perc alatt el lehetett ott jutni egyenest oda a templomhoz, míg egyébként a kerteken keresztül ott vezető, hát szekérúton az volt a másfél óra. Úgyhogy ez volt a nagy változás. Mikor először voltunk a Szívába, akkor voltak kereskedők, akik a régi beduin ékszereket árulták, gyönyörű dolgokat, ezüst jellegzetesen szívai, környéki motivumokkal díszített láncokat, függőket árultak, és akkor egy régiségboltba bementünk, akkor ott a tulajdonos az végigmutogatta a kincses ládikójának az összes darabját, és akkor az egyik utitáshoz szépen felrakta, amit le is videóztunk, hogy mit, hogyan használtak, stb. Na most 2008-ban nyomát nem láttuk innek semminek, régiségboltnak se, semminek se. Szóval úgy, hogy ékszereknek semmi nyoma nem volt. Új ékszereket csináltak, ezüst ékszereket, szépeket, de nyoma nem volt annak, hogy felhasználták volna a régi motivumokat, szóval azt elfelejtették, marhaság, mert egy hagyomány tovább kellett volna vinni, de hát nem tették. Ami viszont még érdekes volt, egy másik alkalommal elmentünk hajózni az egyik sóstóra, és ott elvittek egy szigetecskére, és a szigeten, ja, hát nagy dolog, ott lehetett sört kapni, szóval azért ez Mohamedán országban nem volt egy egyszerű dolog, és a szigetnek a partján különböző faágakat, meg nádat, meg ilyesmit láttuk, ahogy bevonta a só. Mert ugye hát ez egy szikes terület, egy lefolyástalan ez a Sziva oázis, úgyhogy a legnagyobb problémája maga az, hogy a víznek, a szennyvíznek is nincs hova elfolynia, tehát gyakorlatilag nem tudni mikor, de bele fog fulladni a saját szennyvizébe, hogyha az oázis, hogyha nem csinálnak valamit. De ez a sókiválás nagyon érdekes volt, például egy partra vetett ilyen régi plécsónaknak a végén gyönyörű sókristályokat láttunk, úgyhogy ez megint érdekes volt, és innen is, erről a szigetről egy másik szigetre át lehetett látni, ahol körülbelül ugyanolyan agyagváros volt elpusztulva, mint ami magába a Sziva városába, ez a bizonyos Sáli az egyik ilyen tanúhegynek a tetején.
0: Ez a só, ez milyen só? Ehető só, vagy sem?
1: Nem tudom, így hívták, tehát Sáli, így. Így írták ezt, és ez mindenképpen, ez egy fogalom volt ott a Sziva oázisban. Illetve hát most is az, mert ugye legutoljára gyönyörűen kivilágítva láttuk ezt mondjuk alulról, akkor már este nem tudtunk fölmenni rá. Aztán mi volt még? Igen, volt a Holtak hegye, az is egy ilyen mészkő tanúhegy, és ott vannak a 26. dinasztia beli sírok, amiben vagy be lehet menni, vagy nem. Hát egyszer sikerült, aztán utána már soha többet, csak úgy kukucskálni lehetett a rácson keresztül, mert egyszerre nem voltak hajlandók kinyitni. Nem találtuk meg a megfelelő embert, hiába szervezte az iroda az utunkat már, mint a kinti. Oda bemenni nem lehetett, csak fölmászni a hegyre, de nagyon szép és érdekes volt. Volt még egy nagyon izgalmas kalandunk, és pedig Marzamatrukban, ugye amin keresztül szokás menni Szívába, ott volt valami nagy mohamedán ünnep. Az azt jelentette, hogy a tengerparton 1 000 000 sátor, ilyen óriási, tehát amiben ágyakat lehetett berakni volt, és hát oda kivonultak az emberek, és hát mi szerettünk volna tengerbe fürödni, na most hát a hölgyek között akkor egy olyan időszak volt, hogy csak ők felöltözve nyakig bemenne a tengerbe, az, hogy fürdőruhába európaiak közéjük keveredjenek, az szó nem volt. Kora hajnalban kivittek a taxival egy jó messzire levő helyen, és azt mondták, hogy na 9-ig, 9:30-ig maradhatunk, aztán utána takarodás haza, mert nincs tovább fürdőruha, meg napozás, meg ilyesmi, mert akkor már jönnek a helybéliek, és akkor ott nekünk megállásunk nem lesz. Viszont az egyik alkalommal még a tengerparton, Marzamatrukba sikerült elmenni oda, amit Kleopátra fürdőjének neveznek. Az egy szikla képződmény, egy belülüleges szikla, ami úgy néz ki, hogy mesterségesen van kivágva, és a tengerrel egy ilyen kis csatornácskán, szóval a falon keresztül összekötetésben van, és ott nagyon szépen zubog a víz. Egy ilyen folyosón lehet lemenni ebbe a Kleopátra fürdőjébe, de nem is az az érdekes, hanem kívülről. Olyan gyönyörű ez a szikla, és megjött az a türkiszkék, kristálytiszta földközi tenger, hogy ez tényleg gyönyörű. Oda egyszer sikerült kimenni, mert az messzebb van a várostól, de ezt is láttam.
0: Fürödni fürödtél ott?
1: Hát ott a Kleopátánál nem, mert ott én kénytelen voltam fényképezni, tehát levettem a cipőmet, tapicskoltam a vízbe, de hát ott fürdésről nem lehetett szó, mert annyi idő nem volt, hogy fényképezzek is, meg még fürödjek is, de azért megáztattam a lábamat.
0: Nagy gyaloglás túra merre felé volt még, mondjuk Tébában?
1: Persze. Amikor egyedül voltam, akkor közlekedtem Deir el-Medine és a Királyok völgye között a hegyen keresztül. Csak azt mondták, hogy arra, és akkor én megpróbáltam arra menni. Fogalmam se volt, hogy kell átmenni a hegyen, hogy kell lereszkedni a másik oldalon, de ki volt taposva egy ösvény, és hát akkor én mentem a szimatom után. A völgybe a lereszkedés az nehezebb volt, mert ott több variáció volt, de viszont olyan gyönyörű volt az a tájkép, a sziklaformája.

0: Ezek a hasadékok, amely vigyázni kellett, ne putyogjon bele az ember, egy ilyen nagyon-nagyon rücskös darabokból összecementált valamilyen mészkő, nem homokkő, valamilyen mészkő, de olyan furcsa szerkezetű azok a hatalmas sziklatornyok, aminek a tetején vitt maga az út. Hát magára a hegynek a tetejére oda nem sikerült egyszer sem eljutnom. De azt többször megtettem az utat oda-vissza, tehát a hegyen keresztül, mert különben vagy fizetni kellett volna valami taxit, hogy megkerülje az ember és eljusson a Királyok völgyébe, hát vagy maradt a gyaloglás, de hát a helyiek megmutatták, hogy tessék arra menni. Sőt, egyszer volt még egy nagy kalandom, amikor a Tóth-hegyi templomot felfedezték. És hát annak nagy hírverése volt, meg ott helyreállítások voltak, stb. Én egy pár évvel utána kijutottam megint egy olyan, hogy egy napot a csoporttól elszakadhattam, és akkor a kint dolgozó egyiptológushoz elmentem, Fábián Zolihoz, és hát ő elvitt engem egy taxival egy bizonyos helyre, és mutatta, hogy arra a hegyre kell felmenni. És hogy majd másnap értem jön a taxis, az ő taxis, mert én ugyanott laktam, ahol ő. Na és akkor a taxis elvitt valameddig, azt mondta, hogy x óra múlva legyek ott, akkor visszajön értem, és menjek arra. Azaz arra az az volt, hogy én megtaláltam az utat föl a hegyre, fogalmam nincs, hogy hogy, de fölmentem arra a hegyre, és megtaláltam a templomot, körbenéztem, és aztán jöttem vissza az adott időre, úgyhogy minden stimmelt. Hogy volt nekem arra orrom, hogy hogy kell az utat megtalálni, el nem tudom képzelni, de úgy látszik, nagyon fel akartam menni, úgyhogy ez még a Tóth-hegy volt.
1: És miért volt számodra ennyire fontos Egyiptomban elmenni, megnézni ezeket az emlékeket?
0: Nem tudom, beléjük szerettem.
1: Mikor kapott el ez az Egyiptom iránt?
0: Hát a 70-es években kapott el, de bár mondjuk már középiskolás koromban is érdeklődtem, de mondjuk ugye a 70-es évek legelején, amikor megnyílt a Szépművészetiben az akkor éppen újra rendezett egyiptomi kiállítás, azóta már vagy harmadik kiállítás van, vagy most éppen egy sincs.
1: Most éppen egy sincs.
0: Igen, és hát akkor olvastam ilyesmiket. Meg az egyetemen kellett nekünk csinálni egy ilyen bemutató órát, mindenki, ez volt a feladat, mielőtt bárhol is tanított volna az ember, akkor feladat volt, és hát szereztem National Geographic-ot, és akkor még írásvetítővel kivetítettem képeket, lefordítottam szépen nagy nehezen angolból, Tutankámon, ilyen ez, meg az, meg amaz, szóval az egy izgalmas feladat volt, és a másik pedig, amikor elolvastam a Dörös Noblikortnak a Tutankámon című könyvét, és akkor annak a végén ott volt minden képről a magyarázat, hogy ez jelenti, azt jelenti, amaz jelenti, na most ez nagyon felizgatott. És így kezdtem aztán utána különböző könyveket olvasni, és képeket nézegetni, diákat készítettem, hogy majd én egyszer tanítani fogok, akkor majd azért ez is bele lesz csempészve a földrajzba, hát ebből nem lett semmi, szabad egyetemen, igen. Úgyhogy így indult.
1: Mit adott neked Egyiptom, mi az, amit az életedben, hétköznapjaidban Egyiptomhoz kapcsolódva csinálsz, érzel, szeretsz, amiben más lettél, hogy Egyiptomot megjártad?
0: Ezt nem tudom elmondani. Részben a kaland, részben a megismerés, és részben az, hogy ezt tovább lehet adni. Tehát, hogy tulajdonképpen az emberek annyira keveset tudnak Egyiptomról, azon kívül, hogy van egy Tutankámon, vannak gizai piramisok, meg még talán egy Nílus is, szóval úgy nagyjából elég nagy százaléka az átlagnak, körülbelül ennyit tud Egyiptomról. Na jó, még azt is, hogy mi a fővárosa. És ez borzasztóan kevés. És az, hogy az nem volt az világ kezdete óta az araboké, mint ahogy most, hanem ott volt egy 5000 éves civilizáció, ami 3000 éven keresztül folyamatos volt. Szóval ez azért olyan csodálatos emlékeket adott, hát mondjuk azt, hogy nagyképűen, hogy az emberiségnek, hogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy az ember megismerje. De ugyanakkor a földrajza is, hát az nem csak a Nílus létezik, hát azért Egyiptom ennél egy kicsit több. És az, hogy az országnak talán 3%-a, vagy mi, ami művelhető és azon él, az a talán 70 millió ember most már körülbelül, az 1 millió négyzetkilométernek a 3%-án, hát azért az kicsit érdekes. Na most az, hogy nem lehet lépni a mondjuk Kairó főutcáin, azért az egy más kérdés, meg az autók sem tudnak egymástól menni, pedig már több emelet magasságban vannak hidak, átvezető utak egymás fölött Kairóba, és mégis mindig mindenhol dugó van. Nem tudom többet mondani. Arab emberek nagyon kedvesek voltak. Amikor először voltam az oázisokban, akkor még oda nem járt szinte senki sem. Külföldiek legfeljebb a Bahariáig jutottak el, mert az volt legközelebb Kairóig. És akkor még mindenki segíteni akar. Tehát bárkitől bármit kérdeztem, akkor kerestek valakit, aki tudott 3 mondatot angolul, és azonnal segítettek. Szóval az fantasztikus volt. Mostanra már ott olyan turista jövésmenés van az oázisokban is, azt hiszem, hogy most már újra megint volt egy kis szünet, hogy az most már egészen más.
2: Köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Ó, egyiptomi kapcsolat! kik és hogyan

0: éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ma indul a Művészetek Völgye Fesztivál. Mától július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkusz művészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet, a kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A Völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat, szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. Ismét megnyitja kapuit ma a Művészetek Völgye lélegzett református udvara. Ma kezdődik a Művészetek Völgye Fesztivál. Lélegzetvételt, megnyugvást és közösséget kínál ebben az évben is a Talján Dörögdi lélegzett református udvar is a Művészetek Völgye forgatagában mától július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint 2 évtizede tárja ki kapuit a Talján Dörögdi református templom és kertje a Művészetek Völgye ideje alatt, hogy a fesztiválozóknak értékes lelki és művészeti tartalmakat, elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugágyat a betérőknek, és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. Tarisznya evangélikus udvar a Művészetek Völgyében. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a ma kezdődő Művészetek Völgye Fesztiválon lesz mától július 24-en péntektől augusztus 2-a vasárnapig Talján Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Mivel amúgy is zeng-bong-zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatókkal, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti az arándokutukat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabadulószoba, láthatatlan színház miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-én péntektől augusztus 2-a vasárnapig Talján Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma pénteken sok napsütést láthatunk felhőkkel, néhol eső is kialakulhat. Északias a szél, és 27-28 fokunk van. Szombaton sok napsütés várható felhő képződéssel, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Teremts jó világot. Ha szeretsz, akkor más szemmel nézel a világra. Nagy lelkű leszel, megbocsátó, jó szívű. Az emberek óhatatlanul is hasonlóan viszonyulnak majd hozzád, és hamarosan abban a szeretetteljes világban élsz, amit te magad teremtettél. Anthony de Melo.

0: A háború, a trianoni diktátum következményei és fiatalkori szívbetegsége rányomta bélyegét Dzsida Jenő életművére. A részvét, szenvedőkkel való szeretetteljes együttérzés költője volt. Fő témája a hazaszeretet, a mély vallásosság, a szerelem és a halálfélelem.
1: Hiszek a hitben, a bátorságban, az élet minden körülmények között megmaradó szépségében. Hiszek a mindenható mosolygásban.
0: A lelkemben sok melódia csak felhangoló kézre vár. Mennyi színes, szép szimfónia. Eljátszatlanul hagyni kár.
1: Ó, mi hályog borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús, kopár sziget, magyar sziget a népek óceánján.
0: Fáj a földnek, és fáj a napnak, s a mindenségnek fáj dalom, de aki nem volt még magyar, nem tudja, mi a fájdalom.
1: Szerettem volna adni, de nem volt mit. Szerettem volna kapni, de nem volt kitől.
0: Menni kellene házról házra, városról városra, mint egy izzadt, fáradt, fanatikus csavargó. És rekedt hangon, félig sírva, kiabálni minden ablak alatt. Szakadt lelket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni.

0: Valami nagy, elérhetetlen szerelem ködlik a mezők felett. Elnyújtott, fájó, végtelen kiáltás a boldogság után.
1: Mit csináljak? Két szemem álmatlan sötétben néz. Sírva mondom. Édesem, s bénán visszahull a kéz.
0: Csend van, amikor megállsz, csendje hótömbnek, jéglemezlek. Tisztán hallod, amint most üvegszívem szírmai töredeznek.
1: A horizont ma ködögbe vesző, s a nagyvilág egyetlen csöndes hómező.
0: Valami nagy, elérhetetlen szerelem ködlik a mezők felett. Elnyújtott, fájó, végtelen kiáltás a boldogság után.
1: Virág vagyok a zordon, ében fekete idők belsejében, fekete álmok erdejében virág. Csak egy a milliók közt. Százezer álomból egy álom, melynek értelmét nem találod, melynek értelmét nem találom.
0: Lüktetve fáj a fejem, szívemre nyírkos kétkedés nehezül. Mit célja, mond? Mit célja van a szerelemnek itt, és más felé bárhol?
1: A bús felejtés diadalt arat az ember legszebb álmain, s szerelmén. S mit emlékünkbe könny és vér maradt, fakula szín az évek sárga sejmén.
0: Arancselló mély húrjain zenélt a végtelen magány. Akkor megálltam kinyújtott karral, mint világtalan, kéregető, s utánat tapogattam.

0: Senki se tudja, mit veszített, de a sétatéren, a híd alatt, az ágyban, a csókban, a zsebében valamit mindenki kutat.
1: Én magamról nem is beszélek, hiszen tudom régóta már, hogy patakzó, nyílt sebe vagyok a szíven szúrt, a nyomorult világnak.
0: Ha ketten, hárman néha összejönnek, miről is folyhat köztük a szóbeszéd? Egy másik ember lesz az áldozatjuk, kínozzák, szúrják, gyilkolják szegényt. Midőn ezt hallod, fuss, szaladj el onnan, a szó mielőtt még lelkedhez ér. Rágalmat szóró, pletykázó világban lelked maradjon mindig hófehér.
1: Ezentúl immár célja van, hogy élj. Hirdest testvéreidnek messze hangzó igével, hogy csak az marad alul, ki önmagát elejti és lehull.
0: A harcot becsületesen föl kell venni, az úton becsületesen végig kell menni, a szerepet becsületesen el kell játszani, keményen és tekintet nélkül.
1: Mindenki így jár, ködbe burkoltan, árván, hangtalan, nem látjuk, nem értjük egymást. Mert, jaj, mindenkinek más világa van.
0: Jöhet ezután százszor is az ősz. Az én szememnek nem hull már a könnye. Tavaszi rózsa, megtanultam tőled, hogy nem búcsúzunk senkitől és semmitől, és sohasem örökre.

0: Ha van még szív a földön, és van még szeretet, úgy ma üljön a világ örömünnepet.
1: A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyá. Mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is, az örök jóság s szeretet, némán, nagy, forró áhítattal csókolom meg a kezed.
0: Köszönöm, Istenem, az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott testtel, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem, az édesanyámat.
1: Fényes volt, mint a csillag, forró volt, mint a tűz, fehér volt, mint a hó, s édes volt, mint a méz.
0: Lehullott, mint a csillag, elhambat, mint a tűz, elolvadt, mint a hó, s megromlott, mint a méz.
1: Ma iszonyú nagy hit van bennem, hogy a kóvágó felhőknek is útja van, s minden léptem után nyomot hagyok.
0: Szél vagyok, megbocsátod é, hogy port hintettem égszínkék szemedbe.
1: Víz vagyok. Megbocsátod-e, hogy áztattalak forró könny esőbe?
0: Árny vagyok. Megbocsátod-e, hogy véletlenül arcodra betőttem?

0: mert az égi útnak elve, kúszva, vérzőn énekelve, portól, sártól piszkosan, menni mindig biztosan.
1: Ordítok, mint a vad. Mindenki elhalad, nem veszik észre.
0: Simulok, hallgatok, kinyúlok, meghalok. Nem veszik észre.
1: Csöndbe merülsz, hallgatag vagy. Nem akar a könyv fakadni, sem a szó könnyen szakadni. Mind nagyobb a néma sejtés, mindig több a mélyre rejtés. Minden nappal, amit élsz, több, amiről nem beszélsz.
0: Emléke visszacsillog, s olykor arcomra tűz, arcomra, mely fakós elmúlt években néz.
1: Elengedem mindenki tartozását. Felejtsd el arcom romló földi mását.
0: Az ábrándok, mik itt élnek szívemben, immár tudom, hogy nem maradnak itt.
1: Minden, ami szép, gyorsan tovább ebben, az élet erre lassan megtanít.
0: Mert mi az élet? Percek rohanása. Fagyos viharként száguld mindenik, mögöttük sír a kertek pusztulása, s a rózsabokrot földig letörik.
1: Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak. Gyűrött arcomon.
0: Fáj az éjség, s a jól lakottság, mar az ital, a szomjú csíp. Zokog a nap, a lebukó nap, zokog az a távoli síp.
1: Ráébredtem az elhivatásra, vigyázok magamra, táplálkozom, sétálok nagyokat, alszom, figyelem izmaimat. Egészséges és tiszta vagyok, vidám, fénylő és bizakodó.
0: Tavasz borít virágba, rága fagy, fakóra perzsel július heve, vagy benned zsong az ős gyümölcsleve. Te élsz, s az élő fának ága vagy.
1: Madár, ha száll rád, bármi a neve, és földrehajtó súlya bármi nagy, meg nem zavar, nyugodtan várni hagy. Úgy is erröppen, tudod eleve.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat, úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Együtt létünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk, személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk, itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztőműsor vezetője. Hát akkor kezdjünk is!

1846. kérdés. Igaz-e az a szólás, hogy a szívnek nem lehet parancsolni? Válasz. Hát, nagyon kegyetlen ez a mondat, bár úgy hangzik elsőre, hogy kegyes, mert mi nem vagyunk hibásak ám semmiért, vagyis felmentő, dédelgető, és olyan, mint amikor apa megsimogatja a buksinkat, hogy jól van, na, értem én, nincs semmi baj. Pedig van. Mert sok ilyen mondat hangzik el a nép száján. Virágot lopni nem bűn, a szerelemben minden megengedett, meg a hasonló szörnyűségek. És akkor nézzük meg, hogy miért is kegyetlen ez a mondat. Azért, mert lealázza a szabad akaratot ajándékba kapott embert, egy maga tehetetlen bábá, aki ki van szolgáltatva mindenféle külső hatásnak, és hát ő a szegény, hát mit is tehetne ellene? Nos, erre találunk több választ is Isten szavában, de nézzük csak, hogyan int minket a leírt igazság. Ti pedig ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Olvassuk a római levél 12. részében. És mit jelent ez a gyakorlatban? Hát mi ez a világ? Nem a minket körülvevő létezés, hanem az Isten ellenes döntések sötétsége, az Úr jellemének a megtagadása, pedig nem így kéne lennie. Vagyis, ha kérdés, hogy igazság vagy hazugság, akkor az igazság. Ha kérdés, hogy lopás vagy tisztesség, akkor ez utóbbi. Ha kérdés, hogy paráznaság vagy tisztaság, akkor tisztaság, és így tovább. Na, ezt jelenti, hogy nem igazodok a mai korban nekem sugalt bűnös megoldásokhoz. Hát akkor mit csináljak, ha ömlik rám a bűn? Isten ezt tanácsolja. Változzatok meg értelmetek megújulásával.

Lely örömét. Nem ő maga lesz képes arra, hogy megítélje, mi a jó és mi a rossz, mert az sokszor nagyon komolyan ferdített, hanem a benne élő szent lélek fog neki segíteni, aki átlát minden szitán és cselszövésem. És ha ezt tesszük, akkor leszünk Istennek tetsző gyermek. Olvassuk a befejező gondolatokat is, tehát röviden. A sok-sok tönkrement életet és a saját kudarcainkat is látva dönthetünk úgy, hogy ezt köszi, nem kérjük. Ezt a téves és halálos fenyegetésekkel teli életet mi föl akarjuk cserélni egy jobbra. Vagyis nem a világ által súlykolt dolgot tartjuk helyesnek, hanem az Isten szavát, aki a világot és a benne lévő és élő törvényeket a mi javunkra alkotta meg. Hát könnyű ez. Nekünk nem. De ha Jézus segítségét hívjuk, ő megadja ezt nekünk, mert ezért halt meg a kereszten helyettünk, hogy mi, vele élve, tiszták és szentek lehessünk.

1847. kérdés. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy a földön kívüli emberinek mondható világ nincs? Válasz. Első gondolatként vizsgáljuk meg, hogy a Föld milyen szerepet foglal el a világ mindenségben, miért teremtette az Úr, és miért van rajta a sokféle élet, melyek jelentős része tudatos lét, de csak is az ember kiszolgálója. Nos, tanultuk már korábban is, mert benne, Jézusban, teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Olvassuk a Kolossé levél első részében. Tehát elmondja nekünk az Úr, hogy a Föld és az egész világ egyetem Jézus Krisztus által és az ő dicsőségére, vagyis ránézve teremtetett. Ez a gondolat azt jelenti, hogy Jézus nem csak a teremtés eszköze, vagyis általa lett minden, ő hozta létre, ő alkotta meg, hanem a világ mindenség és benne a Föld létrehozásának a célja is ő. Vagyis így mondja az Úr, reá nézve lett valóságá. Na, fordítsuk ezt le akkor a mi nyelvünkre. Egy apa megad minden lehetőséget a fiának arra, hogy fölépítsen egy csodálatos házat, csak is azért, mert őt szereti, és csak is az ő kedvére és teljes uralma alá vetve, az övé. Ha visszakanyarodunk a Szentíráshoz, így olvassuk. Minden teremtmény az ő felségét és dicsőségét hivatott szolgálni. Tehát meglett a menny, ahogy olvassuk először, és aztán a föld. Jézusért. Azért, hogy ez legyen az ő királysága. És jöttek az élőlények, közt az ember is a földön. Jézus egy tökéletes világot alkotott, de a jelenlévő gonoszság belerondított, és az embert, azt a lényt, akit az Úr a saját lelkének hasonlatosságára formált, eltorzította. És most figyelj, figyelj, kedves hallgató, mert mi a megoldása ennek a szégyenteljes és egyben mindent a pusztulásba, a halálba döntő helyzetnek? Az Atya megígérte, még az első emberpárnak, hogy elküldi a bűnből kivezető megváltót. De miért kellett? Mert minden ember csőstül követi el a rossz döntéseket, és ezzel már is felség áruló lett. A trónbitorló sátán tanácsa, és nem Isten kedve szerint él. A király hatalma ellen lázadónak pedig egységesen halál.

jutalma. És Jézus eljött, hogy minden egyes ember helyett meghaljon, és azokat, akik ezt elfogadták, vihesse haza a megújított szép országába, királyságába, ahol már nincs bűn és torzulás. És most csak kérdezem, az a sátán, amelynek az volt a célja, hogy az emberek is felségárulók, lázadók és gonoszok legyenek, nem ment volna el másik bolygóra is, ha ott is lett volna értelmes lény? És akkor Jézus végigjárta volna a földeket, és sorra meghal minden közösségét? Á, barátom, ugye ez balgasság. Úgy, ahogy van. Istennek ugye egy fia van a mennyben. Ezért egy királyság létezik. Tehát ebből az következik, hogy a mennyországon kívül nincs más élet a földön kívül, melyet mi keresünk. Ej, iszonyatos pénzeket és emberi erőket költünk a semmire. Jobban járnánk, ha földi életünk megjobbítására fordítanánk ezt az összeget, és bolondságokat hirdetve nem lopnánk ki az emberek zsebéből a pénzt, a lelkükből a hitet.

1848. kérdés. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy jártak-e vele, ha a földön kívüliek? A válasz. Na, hogy van. Nagyon is van, éppen hogy a rengeteg. De okosan és bölcsen kell olvasni ehhez a szentírást, és nem dugni a fejünket a homokba, vagy álszenten azt mondani, hogy jaj, ugyan már, hát ezeket a részeket hagyjuk már nyugodni, ezek tiltott részek, nem értünk mi hozzá. Ez mi? Ez egy nagy hazugság, mert a Biblia minden szava nekünk íródott, minden egyes embernek, mégpedig komoly céllal. Így olvassuk. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Timóteus második levél, harmadik rész. Tehát a tanításra, hogy okos válaszokat találj az igazságban. Hát akkor nézzük. Ez a föld nem csak az emberi lét színtere. Tudjuk, hogy angyalok sokasága jár és járt közöttünk, sőt, személyesen maga Isten is. Aztán az angyalok között érkeztek a gonosz lények, melyeknek a Sátán a vezetője, démonok élnek itt az ő felügyelete alatt, és figyelj, lapozd csak fel Mózes könyvének 6. fejezetét, és lepődj meg, mert Isten felügyelete alatt is. Ezt olvassuk. Abban az időben, amikor az Isten fiak, vagyis a sátáni démonok, bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, sőt, még azután is óriások éltek a földön. Ezek utódai, vagyis a földön kívüliek és a földiek utódai, és a föld egyre csak gonoszabbak lettek, amit jól látott a teremtő, és ennek a következménye lett az özönvíz. Vagyis a gonosz óriások hatalmaskodásának vége lett a földön. Ezek a démoni lelkek, nincs rajta mit szépíteni, hihetetlenül erősek és okosak voltak, hiszen a mennyből repítette ki őket az Úr lázadások után. Sőt, vegyük csak figyelembe, hogy vezetőjük maga a Sátán, aki Isten első számú helytartója volt a mennyben, mérhetetlenül sok tudás birtokosa és nagy erőjé. És ezt magával hozta a földre is. Hát ha úgy vesszük, akkor földön kívüliek érkeztek a személyükben, és nem valami más bolygó értelmes lényei. De mivel ezek célja mindig is a megtévesztés volt, hagytak hátra olyan jeleket, tárgyakat, véseteket, amelyekről ma azt hisszük, hogy űrhajók, mobiltelefonok, számítógépek, titkos építmények, NASZKA vonalak, meg így tovább. Összefoglalva tehát igen, mindig is jártak földön kívüliek a földön, de azok a menny lakói, és nem mások. De mindezeket ne tévesszük össze a korabeli emberek csodálatos tanálmányaival, amiket mi fölfedezve csak ámulattal nézünk. Legyen az csillagászati, számolásbeli, orvosi vagy kémiai téma. Építészeti. Sorolhatnám. Sokszor ma se tudjuk, hogy mit mire használtak, ezért legyünk alázatosak. A korabeli emberek felé ők is nagyon értelmesek voltak.

1849. kérdés. Miért mondott el az Ószövetségben Isten annyira aprólékosan mindent? A válasz. Hát igen, én is csak olvasom és csodálom Mózes könyveit, hogy mennyire részletesen leírt Isten minden tudnivalót és tennivalót. Na, nem csak az Isten tiszteletre vonatkozóan, amiről ők ugye természetesen semmit se tudhattak még, hanem a hétköznapi élettel az egymással való kapcsolatrendszerben is. De mi szükség volt erre? Hát nem természetes, hogy így kell csinálni. Ha a másik tehene elveszett és megtalálom, visszaadom neki. Ha Istennek áldozok, akkor az legyen hibátlan. Ha fogadalmat teszek, az legyen úgy, mert a törvény ezt írja a elő. És akkor figyeltem föl egy szóra. Természetes. Mert nem volt az. De miért nem? Erre is a Szentírásban kapunk választ. Most azonban, olvassuk, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől. Ugyanúgy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Római levél 7. fejezet, vagyis. Ha valaki nem a szíve szerinti, Istentől megértett és boldogan követett életben él, akkor bizonyos dolgok neki nem természetesek. Ha elveszett állatot találok, akkor lenyúlom. Ha több hasznom van a csaló mérleggel, akkor hajrá. Ha megkapom a szomszéd asszonyt, miért ne? És így tovább. És akkor, mert nem a szerető szív vezetett, le kellett írni, hogy az a szív mit csinálna, de mára már a kőszívet le lehet cserélni hús szívre, aki jó alapon élve magától a Szent Lélektől tudja meg a helyes döntések sorát.

1850. kérdés. Osztott-e Pál valamikor is úrvacsorát? A válasz. Bármennyire is hihetetlennek tűnik, de a Bibliában többször olvasunk úrvacsoráról. Például amikor Melkisédek, Sálem királya kiment Ábrahám elé, és kenyeret és bort vitt neki. Ő a felséges Isten papja volt. Hogy ki? Máig rejté. De Jézus Urunk is a felséges Úr papja, mert ő a mi főpapunk. Ugyanakkor király is, mint volt Melkisédek Sálem királya. Figyelj, csak hallgassuk a szót. Jeru-Sálem. Aztán ezt olvassuk az Abcsel 27-ben. Pált Rómába viszik rabként. A tengeren hányódnak, de ő így szólt a matrózokhoz. Isten angyala eljött hozzám, és megígérte, hogy mindenki életben marad. Ezért ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit nem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmenekülésünket szolgálja, mármint erőt ad, mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott, Istennek, mindnyájuk szeme láttára megtörte, és enni kezdett. És ők is enni kezdtek. És természetes, hogy nem vizet ittak a hajón, hanem bort. Nos, ez nem kifejezetten úrvacsora, inkább ahhoz hasonlít, amikor az Úr megtörte a kenyeret az Emmausi tanítványoknak.

És akkor íme itt vannak a következő kérdések már a jövő hétre. 1851. Mondj olyan rejtett hithőst a Bibliából, akiről nem is így nyilatkoznak. 1852. kérdés. Ismerünk-e a Bibliából olyan híres és szeretett Isten dicsőítőt, aki súlyosan megbotlott a paráznasság bűnében? 1853. kérdés. Miért van ma Istennek olyan kevés hőse a Földön? 1854. kérdés. Az egészséges beszéd, kincs, megbízható embernek ad át, aki helyesen fejtegeti Isten igéjét, olvassuk. Miért fontos ez? 1855. kérdés. Milyen helyszíneken lehet tanítani az Isten igéjét?

0: szívemet.
1: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
2: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Manapság egyre többet halljuk ezt a divatos kifejezést, szuper ötlet. Már úton útfélen abba botlunk bele, hogy valaki egy nagyszerű, szuper ötlettel áll elő. Sokszor tele vannak a hirdetések jobbnál jobb, zseniális ötletekkel, amik nem kerülnek sokba, így mindenki számára elérhetővé válnak, és segítségükkel elérhetjük azt, hogy például miénk legyen a környék legszebb kertje. Nem is olyan régen az interneten híranyagokat böngésztem, és a következőre bukkantam. A szarvasi szlovák általános iskolában szuper ötlettel álltak elő, miszerint a tananyaghoz kapcsolódó, évközben többször átalakítható két szabaduló szobát alakítanak ki. Az elképzelések szerint egy-egy osztály évente legalább 5 alkalommal használhatja majd a szobákat. A feladatsorokat a tananyag alapján állítják össze. A 4-6 fős csoportoknak nem mondják meg előre, hogy mely témából kell készülniük, ezzel szeretnék ösztönözni a diákokat, hogy minden tantárgyat komolyan vegyenek. Kiválasztanak egy-egy témát, amelyhez kapcsolódóan valamennyi tantárgy ismeretanyagát, a költeményektől kezdve a zenei műveken át a földrajzig és a fizikáig, megtanítanak a szaktanárok. Ha a módszer beválik, elképzelhető, hogy az egész iskolában így alakítanák ki a tanrendet. Egy másik híradásban pedig arról számoltak be, hogy Dunakeszi, amely egy innovatív, vagyis megújuló város, mindig valamilyen új, szuper ötlettel jön. A legújabb ötlet a város főkertészétől származik, aki csináltatott egy speciális komposztálót, hogy a lakótelepen élőknek is lehetősége legyen környezetbarátnak lenni. Kihelyezték Dunakeszi első közösségi komposztálóját a Szent István Parkban, ami a lakótelepi háztartásoknak készült. A mintegy 7 köbméteres, 3 rekeszes hulladékgyűjtő célja, hogy a háztartásokban keletkező lebomló zöld hulladék helyben hasznosuljon, és így sorolhatnám tovább a számtalan remek, rendkívüli és szuper elképzeléseket, amit ötletekben gazdag emberek találnak ki, akiknek megvan a képességük, a fantáziájuk, ne talán a szükséges anyagi forrásaik is tervük megvalósításához. Híres íróktól is szeretnék néhány idézetet említeni, melyekben az ötlet lényegét és fontosságát próbálják megfogalmazni. George Bernard Shaw érdekes példával illusztrálja az ötlet létrejöttét. Ha neked van egy almád, és nekem is van egy almám, és elcseréljük őket, mindkettőnknek egy-egy almája marad. De ha neked van egy ötleted, és nekem is van egy ötletem, és elcseréljük őket, mindkettőnknek két ötlete lesz. Victor Hugo szerint csak egy dolog van, mi erősebb a világ összes hadseregénél, egy ötlet, aminek eljött az ideje. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszki az ötlet lélektani hátterére világít rá. Néha a legfurcsább ötlet, a legképtelenebbnek tetsző gondolat is oly erősen befészkeli magát az agyba, hogy az ember végül már megvalósíthatónak képzeli. Sőt, ha az ilyen ötlet erős, szenvedélyes kívánsággal párosul, akkor az ember végzetszerűnek, elkerülhetetlennek, a sors rendelésének tekinti, és lehetetlennek tartja, hogy meg ne valósuljon. Malcolm Gladwell pedig ezt írja. Nem az a lényeg, hogy az embernek ötletei legyenek, hanem az, hogy meglegyen a recept. Hogyan használja fel ezeket az ötleteket? Ez eszmefuttatások után komolyra fordítva a szót, nincs abban semmi rossz, ha valaki új meg új, nevezzük így, szuper ötlettel áll elő. Sőt, lehet, hogy nagyon jó, és mindenki számára igen hasznosak lehetnek. Lehet, hogy kedves hallgatóink között is vannak olyanok, akik biztosan ötletekben, elképzelésekben gazdag fantáziával rendelkeznek, és szuper ötleteket találnak ki. És így van jó. Ennek csak örülni lehet és dicsérendő.
De egyről soha ne feledkezzünk meg, hogy minden ilyen kiváló képességet, adottságot, az értelmet és bölcsességet adó Istennek köszönhetünk, akiről azt írja Jakab apostol az ő levelének első fejezete 17. versében. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Ezért soha nem magunknak tulajdonítsuk a dicsőséget és az elismerést, ha sikereket érünk el, hanem az ajándékozó Istenünknek, mert egyedül őt illeti a hála és a dicséret mindenért. Csak alázat találhatunk meg előtte, aki a világon, ha szabad így mondani, a legnagyobb ötlet gazda. Hogy miért mondom ezt? Hiszen ha körülnézünk, mindenütt az ő kezenyomát láthatjuk és csodálhatjuk. Ő a mi teremtőnk, aki alkotott mindent, a földet, az eget, a napot, a holdat, a csillagokat, a növényeket, állatokat, a folyókat, és a teremtés koronájaként minket, embereket. Ha belegondolunk, mennyi kiváló ötlet, elgondolás, nagyszerű terv származik tőle, amit ő valósított meg, aminek kifejezésére kevés az emberi szó. Ezért Dáviddal együtt magasztaljuk Urunkat, és mondjuk a 8. Zsoltár szavaival. Mi, Urunk, Istenünk, mély felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. Mikor látom megeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel koronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Mi, Urunk, Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Tökéletes tisztaság. A mai ige Jelenések 3:5. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Gondolatok az igéről: kereszt harcosai, ne adjátok fel a küzdelmet. Ne nyugodjatok, amíg teljes nem lesz győzelmetek, mert az örökkévaló jutalom megéri, hogy egész életetekben harcoljatok érte. Íme tökéletes tisztaság vár rátok. Néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, jutalmuk a szeplőtlen tisztaság. Magasztos elhivatásunk jutalma a tökéletes szentség, ne tilkozoljuk el. Milyen nagy lesz az öröm, ünnepi ruhát ölthetsz, mint aki mennyegzőre hivatalos, az öröm ruháját öltheted magadra, és ragyogni fogsz a boldogságtól. A fájdalmas küzdelmet, a lelkiismeret békessége és az Úrban való öröm váltja fel. Lásd, ha győztél, ünnepelhetsz. Pálma ág, koszorú és fehér ruha lesz a jutalmad. Úgy bánnak veled, mint győztessel, és az Úr is elfogadja győzelmedet. Besoroltatol a papi rendbe. Ott állsz az Úr előtt olyan ruhában, amilyet Áron fiai viseltek, hálaáldozatot mutatsz be neki, és az imádat tömjén füstjével lépsz színe elé. Ki ne akarna harcolni az Úrért, aki még a legkisebb szolgájának is ilyen nagy jutalmat tartogat? Ki ne akarná Krisztusért vállalni, hogy bolondnak mondja a világ, amikor odaállt a dicsőség fehér ruhája vár rá? Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án, Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Thurzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Liturgikus munkatársa képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma pénteken sok napsütést láthatunk felhőkkel, néhol eső is kialakulhat. Északias a szél, és 27-28 fokunk van. Szombaton sok napsütés várható felhő képződéssel, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, önök is jól ismernek egy hangot, melynek tulajdonosát nagy szeretettel mutatom be mai adásunkban. 28 éve kezdte pályafutását a Magyar Rádióban bemondóként. De színes egyénisége nem csak így mutatkozott meg, halljuk őt énekelni is ma este is. Sőt, ha ez a mondat is ismerős, üdvözöllek, Andris vagyok, indulhatunk. Akkor mindenkinek a Vaze hangja jut eszébe. Nálam is ez az applikáció szól a kocsiban. És ideje hát, hogy eláruljam, ki ennek a bársonyos hangnak a tulajdonosa. Nagy szeretettel üdvözlöm Bordi Andrást, Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek én is, és természetesen a kedves hallgatókat is.
0: Mielőtt a csodálatos magyar nyelvről beszélnénk, kérlek szépen, mesélj magadról. Milyen családi környezetből jöttél? Voltak-e testvéreid? Kik voltak a szüleid? Mik voltak a játékaid? Egyáltalán ki volt az a kisfiú, akit Bordi Andrásnak neveztek?
1: Egy Szák nevű kis faluban töltöttem életem első 10 évét, és ez meghatározó volt a későbbi életemre, mert hát ez egy kis falu volt, ahol mindenki ismert mindenkit, és ha hiszed, ha nem, én 10 éves koromig tájszólással beszéltem. Sajnos elfelejtettem.
0: Ebből csak az maradt meg, hogy nagyon ízes a beszéded, és hol van ez a Szákfalu? Mihez van közel?
1: Ez most már Szákszent, összevonták a két falut, illetve összenőtt, összeért. Ez Komárom megyében van, tulajdonképpen Kisbér, illetve Császár és Dat között. Most azt mondom, hogy Tatabányától körülbelül 20 kilométerre.
0: Onnan tudom, mert Dadon van egy mostani növendékem, tehát hála Istennek képben vagyok.
1: Igen, igen. És mi a falunak a burga részén laktunk, ami egy völgyben volt, ami egy nagyon szűk, zárt közösség volt. Tehát itt tényleg azt gondolom, hogy ideális voltak állataink, ismertem a növényeket, volt szőlünk, jártunk szüretelni, és hát amikor kicsi voltam, anyám elküldött, édesanyám elküldött a boltba, akkor ott ültek a padon a Müller néni, Jurkek néni és a Horváth néni, és akkor mondták, hogy Piros néni, hogy gyere ide, Bandika. Oda mentem, és mondták, hogy mutasd a papírt. Mutattam anyám, mit írt oda, akkor ők tudták nagyjából, hogy mit akar főzni. Akkor, hogyha valami kellett nekik, akkor berakták a pénzt a másik zsebembe, ugye olvasni írni még nem tudtam. Akkor a Margit néni elintézte, és akkor kaptam valami szaloncukrot. Emlékszel, egy van egy húgom, aki egy évvel fiatalabb nálam, az első ilyen szerzeményemet, egy kb. 25 éves szaloncukrot vittem haza. Nem tudtuk elfelezni, apám segített a hidegvágóval, hogy igazságot lehet.
0: Hát ez nagyon...
1: olyan sokáig én cukrot nem szapogattam. Ez egy ideális környezet volt, és én nagyon-nagyon szerettem ezt a falut, és amikor 10 éves koromban beköltöztünk Oroszlányra, hát ez egy metropolis, 20 ezeres nagyváros, amikor kinyitottam a csapot, akkor folyt a meleg víz, és hát mikor fölkerültünk, akkor mindenkinek köszöntem. És óriási csalódás volt, emlékszem, mondtam édesapámnak, hogy nem köszönnek vissza az emberek. És akkor elmagyarázta, hogy nem kell köszönni mindenkinek, csak annak, akit ismersz. És hát ez a következő majdnem 11 év az Oroszlányon telt már. Ebben a városban édesapám a bányánál dolgozott, édesanyám falusi lány volt, háztartásbeli, és hát nagy tragédia, hogy 85-ben másfél év hosszas szenvedés után rákban meghalt, akkor voltam én ugye 19 éves, 18, a húgom egy éve fiatalabb, tehát ez nagyon meghatározta a későbbi életünket is. Már csak olyan szempontból is, hogy én a 16 éves korom óta kezdett nagyon érdekelni a színház. És mivel a megyében akkor színház sem volt, a Bányász színpad volt az egyetlen hely, ahol előadások voltak, elkezdtem színjátszó körbe járni. Másodszorra se vettek föl a színművészeti főiskolára, és akkor édesapám azt mondta, hogy volt egy-két jó mondása, például az egyik az, hogy ha az ember szalonnát akar sütni, akkor oda menjen, ahol ég a tűz. És azt mondta, hogy bár elvesztettük édesanyámat, ha tényleg ez az álmom, akkor próbáljam meg. És akkor följöttem egy szám magam Budapestre, a Bornagy Mária színi iskolája 2 évvel azelőtt indult talán. Jelentkeztem, fölvettek, és hát itt innentől kezdődik a budapesti életem.
0: Igen, kanyarodjunk még vissza egy pillanatra. Tudnál-e most még tájszólásban beszélni?
1: Édesanyám élete végéig tájszólással beszélt, tehát ott nagyon érdekes volt, hogy bizonyos, sőt az unokahúgom, sajnos ő is elment már, ő például rendkívüli módon hasonlított édesanyámra, alkatilag is, meg a beszédét tekintve. Tehát akkor hazamentünk, akkor mindig megkérdezték, hogy honnan jöttetek. Egy ilyen fajta hang volt, amit ma már nem nagyon tudok, illetve édesanyám olyan szavakat használt, amelyeket mi nem nagyon, én azóta nem hallottam. Amikor a gyereket piszkálták, akkor genyisztrálták, akkor lekupercud, legugolt valaki. És mivel tótok, magyarok és németek laktak Szákon, ez a nevekből is kiderül, hogy Kaluha, Jurkek, Zechmeister, Müller, nagyapám is az ő elődei, ugye galambosok voltak, galambos család, Szomorú Marci bácsi. Tehát hogy nagy békességben laktak ott, de ez a fajta együttélés érződött a beszédükön is. Tehát például a sugára, mondjuk azt mondjuk sokára, azt édesanyám nem úgy mondta, hogy sokára, hanem sokáró.
0: Jaj, igen.
1: Bőszen süt le a nyári nap sugáró. Például ő így olvasta a János Vitéz. És hát amikor engem elkezdett volna érdekelni komolyabban ez a dolog, akkor már ő sajnos nem volt velünk.
0: Iskolában mik voltak a kedvenc tantárgyaid?
1: Hát mindig a magyar történelem, tehát a humán tantárgyak. A készségtárgyak közül a gyakorlati és a rajz az a megúszás kategória volt. Tehát tényleg csak azért kaptam 4-est, hogy...
0: Ne rontsa a bizonyítványodat, igen.
1: Bizonyítványomat, meg apám barátja volt a tanár. Tehát viccelek, de tényleg, mivel jó tanuló voltam, nem akarták. 5. koromban hamutartót kellett hajtogatni plélemezből. Később, mikor rövid ideig dohányoztam, eszembe jutott, hogy biztos én sem hamuztam volna. Hát tragédia volt. Tehát korán kiderült, hogy a kétkezi munkával elég keservesen fogom megkeresni a kenyeremet.
0: Igen, mi lányok pedig kalapácsot reszeltünk annak idején. Igen.
1: De nem, egyszerűen nem tudtam. Nem tudtam, viszont énekből annyi ötösöm volt, hogy nem fért be. Testnevelésből, magyarból, történelemből. És hát a matematika sajnos nem. Biológia nem. Gimnáziumban a hipotalamusznál, az idegrendszernél elakadtam. És tulajdonképpen tündéri volt a tanárnőnk. Elmondtam egy verset órán, és megadta a közepest.
0: Nagyon jó. Akkoriban mit képzettél a jövőről, hogy mi szeretnél lenni? Mindjárt a színészet fordult meg a fejedbe, vagy akartál más lenni is?
1: Nem, én gyerekkoromban indián szerettem volna lenni, és akkor fölvilágosítottak, hogy indián nincs. Tehát nincsenek már indiánok. És akkor kérdeztem, hogy az, akit a moziban láttunk, az micsoda? És mondták, hogy az indián színész. És akkor mondtam, hogy én akkor indián színész szeretnék lenni. Uh-huh. Mert akkor lehetek indián. Az, hogy ez miről szól ez a pálya, ezt nem nagyon tudtam. Aztán később akartam lenni rádió, tévé műszerész, hogy miért, nem tudom. Mindig érdekelt a rádió. Az első rádiós élményem az volt, hogy majdnem meghaltam, mert megcsapott a dédnagyapám rádiója. Mai napig van egy hatalmas égés volt a Kisujjamon, ahol bement az áram, ugye. És valami csoda, hogy ezt túléltem. Az első kapcsolatom a rádióval tulajdonképpen onnan datálódik, hogy földes konyhájuk volt, és az a rádió, az a néprádió, tudod, az 50-es években, amit bedugtak a konnektor, és akkor fölmelegedett valami lámpa ott hátul, és akkor egyszer csak megszólalt.
0: Igen, igen, emlékszem.
1: És a nagyapám szerelte, de valamiért az öregekhez be kellett menni a nagyszobába, a tiszta szobába, és ott hagyta. És olyan szépen világított, hogy természetes volt, hogy én oda benyúlok. És nem akart elengedni. Úgyhogy nagyon-nagyon kicsi volt, hogy mi most beszélgettünk. separáció.
0: Hát ez elég kacifántos eset lehetett. No, és kifedezte fel a hangodat? Mondod, hogy iskolában rengeteg ötös volt, már akkor az énektanárod felfigyelt arra, hogy szép hangod van?
1: Hát, amilyen egy fiúnak lehet, ugye, mielőtt mutál a hangja, mindig mezzós voltam, tehát nem volt magas hangom, de az énekkart nagyon szerettem, inkább talán mondom azt, hogy jó fülem volt. Tehát rögtön vissza tudtam énekelni a dallamokat, amiket hallottam. A mai napig emlékszem, például képzeld el, hogy volt valami lengyel film a harmadik hatában, vagy nem tudom, mi volt a címe, és a mai napig emlékszem a zenéjére, és vissza is tudom fütyülni, vagy dúdolni. Mm-hmm. Akkor a hangok iránti érzékenységem, például gyerekkoromban még kicsi voltam, mikor láttam a Szegény gazdagok című Bán Frigyes rendezte filmet, ahol ugye Benkő Gyula játssza a Fácia Negrát, és a Fácia Negra a film elején megszólal, hogy a pillangós nyakét, talán ennyit. 15 perc múlva, amikor a gróf megkéri a Krencsei Marian kezét, és megszólalt, akkor azt mondtam apukámnak, hogy ő az. Ő az. A szinkronban is akárhogy elváltoztatták a hangját valakinek, a hang beszéd hordozásából, a beszéd módjából, ha föl volt gyorsítva, el volt torzítva, kicsit le volt lassítva, mindig megismertem, érdekes módon.
0: És mikor és hol láttál először igazi színházat?
1: Gyerekkoromban elmentünk a Győri Nemzeti Színházba, és hát lenyűgöző volt maga a látványvilág, a jelmezek, ahogy beszéltek a színészek. Ez valami olyan hatással volt rám, ami valószínűleg a későbbiekben meghatározta az ehhez való kapcsolatomat, de nem akartam feltétlenül, tehát 16 éves koromban jött ez tulajdonképpen, hogy én komolyan színész akarok lenni. Valamiért gátlásos gyerek voltam, és úgy éreztem, hogy egy picit, ha belebújunk ezekbe a szerepekbe, akkor
0: talán nem látszunk ki mögüle.
1: El lehet bújni ezek mögé, és akkor az nem én vagyok, hanem az a szerep. Ennél fogva a verset se szerettem nagyon mondani, mert ott azért magamat kellett. Mindig nagyon izgulós voltam ilyen szempontból. Ott magamat kellett, és a rádió is visszatérve a rádiós tévé kapcsolatára. A rádió is egy picit olyan, hogy el lehet bújni. Tehát nem az ember nem egész valójával, hanem magadból valamit azért nem viszel a vására, hanem megtartasz magadnak.
0: Igen. És azt mondod, elsőre fölvettek a színművészetire. Kinek az osztályába kerültél?
1: Nem vettek föl elsőre, sajnos harmadszorra vettek föl. Már fél évkor Gornagy Mária mondta, hogy ha így folytatod, Andriska, így hívott, akkor fölvesznek. És Bertalan Ágit és engem vettek föl először a tanodából a színművészetire.
0: Ja, tehát te először a Gornagy Mária színi tanodájába felvételiztél.
1: Igen. Jártam, és hát na, rendkívül féltem. Radnóti verset mondtam a második rostán, és Fifi néni megdicsért. Ugye Radnóti.
0: Igen.
1: És volt egy beszélgetés is, és mondta, hogy emlékezett, ahogy mondtam ezt a verset is, a második eklogát is, és nagyon, nagyon megdicsért, és nagyon boldog voltam. És hát alig vártam a harmadik postát, ahol megkérdeztem én, naív, hogy azt a verset mondhatom-e, amit a másodikon mondtam. És akkor azt mondták, hogy hát azt már hallották, ne azt mondjam. És én annyira arra készültem, hogy hirtelen lebénultam, és azt mondtam, hogy Arany János fülemi. Hogy jutott eszembe pont ez, hát ez egy vidám vers, hatodikban, ötösért tanultam meg. És hát azt hittem, és addig hagyták mondani, hogy eszi mérgében a lyukat.
0: Igen.
1: Tehát még mielőtt a cselekmény kifejtődött volna, a bevezető után megállt. És vittem a gitárt, mondom, na még talán a gitárral valamit helyre tudok hozni, lamancsolóvagja, mit tudom, megzenésített verset. És akkor azt mondták, hogy köszönjük szépen, elég. És akkor kétségbe esettem, de hát ne énekeljen. Nem, köszönjük szépen. És hát én teljesen biztos voltam. Ez nem ugye úgy volt, hogy szerdán voltak a fiúk, csütörtökön, hanem csütörtök estig kellett várni az eredményre. És igazából, mikor kimondták a nevemet ott az udvi színpadon, nem is nagyon hittem el. Jászai Laci barátom bökött meg, és mondta, hogy
0: mi van mondtak,
1: hallottad, amit mondtak? Mondom, igen, csak nem tudtam még fölfogni ezt a dolgot. És aztán Szászlónak is egy a vége, a fiúkat elvitték katonának, a mi lányainkhoz a Stól Andrisék jöttek vissza Zalaegerszegről, és mi pedig, amikor én felvételiztem, akkor Székely Zsámbéki indított osztályt, tehát a lányok hozzájuk kerültek, és mi pedig Horvai Kapás osztályba kerültünk. Illetve Marton László indította az ásokat.
0: Igen.
1: És én a Horvai Kapás osztályba kerültem, amit nagyon szerettem, de hogy őszinte legyek, nem éreztem jól magam a főiskolán.
0: Miért? Miért?
1: Tudod, hát te is tanítasz, és tudod, hogy egyik lovat ütni kell, hogy húzzon, a másiknak cukrot kell adni. És Isten bocsássa meg, Horvai tanár úr, én úgy érzem, hogy nem találta meg azt a kulcsot. Vagy én bennem nem látta azt, ami lehetett, vagy bennem sem volt, tehát ezt nem tudom. Mindig voltak saját magammal kapcsolatban kételyeim.
0: Nem lehet, hogy te elzártad azt a kulcsot?
1: Lehetséges. Nekem kell egy környezet, amiben meg tudok nyílni. Versenyhelyzetben, éles helyzetben, rosta félelemben, rosta vizsgák voltak, ugye fél évkor, évvégén, ahol kirostáltak embereket. Azokban a helyzetekben én nagyon sokszor lebénultam, és nem éreztem jól magam. De biztos ez a pályának egyfajta követelménye, és amikor évvégén előreugorva Horvai tanár úr eltanácsolt engem, akkor azt mondta, hogy hiányzik belőled az, ami ez a pályához kell, az a jó értelemben vett átlástalanság. Az a magamutogatás, az az egészséges,
0: igen,
1: kifejezési vágy.
0: Igen.
1: És ebben tökéletesen igaza volt. Tökéletesen igaza volt.
0: Ezt te akkor be tudtad látni, vagy ezt nagyon nagy tragédiaként élted meg?
1: Én azt tudtam, hogy én nem biztos, hogy ezen a pályán fogom tölteni az életemet. Tehát ennek egyik bizonyítéka talán az, hogy Asher Tamás annak idén üzent, hogy a vizsga után, hogy 5 darabban voltam, hogyha van kedvem, menjek le Kaposvárba, segédszínésznek. És hát 88-ban Kaposvár az az ország egyik legjobb színházat.
0: Igen.
1: Legendás előadások voltak, hát biztosan tudod te is.
0: Persze.
1: A Féltársulatnak nem volt diplomája. Jordán Tamás, Lukács Andor, Csákányi Eszter, mit tudom én.
0: Lázár Kati, sokan. Bár, igen.
1: Tehát sok embernek nem volt diplomája, hanem úgy lettek színészek, hogy színész 3, színész 2, színész 1, és aztán tényleg az ország legjobb színészei közé nőtték ki magukat. És akkor egy éjszakát nem aludtam, és akkor azt gondoltam, hogy biztosan akarom én is. És nem tudom, láttam magam 50. alabárdosnak az egyik Shakespeare darabban, és akkor úgy döntöttem, hogy valószínűleg nem ragyog az én homlokomon úgy az a csillag. Tehát, hogy azt szokták mondani, tudod, hogy ha kirúgnak az ablakon, vagy az ajtón, akkor bemászik az ablakon. Ha igazi színész vér van benned, akkor találsz egy darab deszkát, arra fölmész, és megmutatod magad. Bennem ilyen sose. És annyi minden más érdekelt még, hogy úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy én boldog lennék ilyen helyzetekben, amiben a főiskolában is keveredtem. És ugye a főiskolán még viszonylag zárt kis közösségben az ember piciben érzékeli azokat a nehézségeket, amelyek az életben aztán megvannak. Tehát a rivalizálást, ki hogy bírja, azt a fajta kiszolgáltatottságot.
0: Bizony.
1: Hogy onnan tudod meg, hogy játszol-e egyáltalán, hogy kírják a próbatáblára a neved, vagy sem. És valahogy ez nem, lehet, hogy az én vidékiségem, lehet, hogy az én neveltetésem volt az, ami ebben megzavart, rugalmatlan voltam nagyon. És mivel egy meghatározott értékrend szerint éltünk Oroszlányon, ez egy bányász város, ahol az emberek a 300 méter mélyen a föld alatt egymásra vannak utalva. Tehát ha valaki ott kimondott valamit, és azt mondta, hogy ez így van, és azt nem teljesítette, akkor a közösség kizárta magából. Ott nem volt játék az, hogy valaki megígért valamit, vagy mondott valamit, mert lehet, hogy másnap tehát végigmentek a bányamentő oroszlányon, minden család, minden tagjának a gyomra összeugrott, hogy jaj, mi történhetett. Uh-huh. És én is átéltem ezt, hogy egyszer csak én nem jött haza apukám a bányából, és akkor azt jött a barátja, a Sanyi bácsi, és azt mondta, hogy bejegy meg, Gizi, mondta édesanyámnak.
0: Na, akkor van a rémület?
1: Igen, és aztán kiderült. Úgyhogy én, tehát idősebb is voltam, mint a többiek talán, és azt hiszem, hogy rugalmatlanabb, kiforrottabb talán egy picit. És ugye volt egy ilyen divat, szokták mondani, hogy a főiskolán összetörik az embert, és akkor fölépítik majd az osztályfőnök ismét, mint valami modern Pigmalion összegyúrja, és színészé gyúrja az illetőt. Én ebben rugalmatlan voltam, azt tudom, biztosan. De hát én azért a színház közelében mozgolódom akárhogy is, úgyhogy...
0: Erről a második részben hallunk akkor majd többet, mert az első résznek az ideje lejárt. Én még csak azt kérdezném meg tőled, milyen zenét hallgathatnánk, majd a második részben a gitára is nagyon szeretnék rákérdezni. De most mit fogunk hallani?
1: Nagyon szeretem Balassi. Olvasni is, énekelni is, tehát ez a fajta régi magyar nyelv, ez mindig csodálattal tölt el, pázmányt olvasok, szabad időmben sokan őrültnek tartanak. Úgyhogy egy Céliához írt ritkább szerelmes dalát szeretném elénekelni.
0: Akkor ezt hallgassuk, köszönöm szépen a beszélgetés első részét, nem sokára a kedves hallgatókhoz visszajövünk.

kinek módján, nevén, szaván, szép termetén, jut eszembe én nekem. Régi nagy szerelmem, kilőn nagy keservem, vígy szerelmedbe engem. Régi nagy szerelmem, kilőn nagy keservem, vígy szerelmedbe engem.

0: csak olajat lehetett kapni, meg benzint. Úgyhogy ami lemaradt, az hétfőig nem lehetett beszerezni. Mert édesanyám főzött ebédet szombaton is, azt mondom, hogy pár tojásért, meg valami hozzávalóért leküldött engem 11 órakor az ABC-be. És az negyediken laktunk, és az első emelet fordulójában egy lány gitározott.
1: Igen, gondolom.
0: És én megkövülten hallgattam, ott álltam, és ő hát remekül játszott is, meg hát közönség is volt. És emlékszem, hogy fél egykor szegény anyám szaladt le, és nem tudta elképzelni, hogy hol vagyok. Persze a bolt már bezárt, jó nagy szidást kaptam. De ez a hangszerrel való első szó szerinti találkozásom, ez meghatározott mindent. És aztán utána addig nyúztam édesapámat, amíg vett valami gitárt, akkor hetedikes koromban együttest alapítottunk az általános iskolában, és ki mit tudon léptünk föl, és aztán 16 éves koromtól gitározni és énekelni jártunk, vagy együtt léptünk föl az akkori művelődési ház igazgatójával, Szabó Károllyal, aki magához vett, és elvitt ezekre a föllépésekre. És az ő gitárját sikerült megszerezni, ez egy Yamaha gitár volt 82 óta.
1: Hú, az egy csodálatos hangszer volt annak idején.
0: Akkor került 9600 forintba, ami három havi fizetés volt.
1: Igen.
0: És egyszerűen maga a hangszer, meg a gitározás, és aztán autodidakta módon kezdtem tanulni ettől-attól, inkább hallás alapján tanultam meg a dalokat. És képzeld, hogy volt egy, itt a hallásra visszatérve, hogy volt egy ilyen félig klasszikusnak mondható darab, amit én megtanultam. És azt társadalban játszottam, és egyszer csak jött valaki is egy ilyen bonyolult kottát elni, és azt mondta, hogy na, akkor játszd el ezt. Mondom, de hogy nem tudom. Nem. Most az előbb játszottam. És én nem tudtam, hogy én azt játszottam, és akkor elkezdtem a kottával komolyabban megismerkedni, és onnantól vált tulajdonképpen a gitározás, mint ilyen egy tudatosabb tevékenységé, de engem soha nem hangszer izgatott annyira, hanem inkább az éneklés, hogy magamat tudjam kísérni, hogy ne legyek kiszolgáltatva annak, hogy kell egy zongora, kell, mit tudom én, ez az amaz, hanem ott és akkor az ember előkapta a gitárját, és bármit el tudott énekelni.
1: Milyen stílus áll közel hozzád, mármint ott a gitáros énekléssel kapcsolatban?
0: A megzenésített versek. Én ilyen rock, blues, nem tudom milyen szólamokat, nem AC/DC-t, meg Deep Purple-t gyakoroltam annak idején, hanem megzenésített verseket, amit lehetett hallani, azokat megtanultam. És aztán igazából csak magamnak énekeltem, nagyon sokáig nem akartam én ezt közönség elé vinni, mert egyszerűen akármilyen rossz napom volt, akármilyen fáradt voltam, akár mennyien bántottak, akár milyen súlyos sérelmem volt, leültem gitározni, meg énekelni, és ez valahogy elmúlt. Olyan volt, mintha belülről lezuhanyoztam volna, nem tudom jobban megfogalmazni.
1: De ez nagyon pontos megfogalmazás, ezt nagyon értem.
0: És Földes... Nem azt mondom, inkább igen. Terápia volt ez nekem elsőszor.
1: Igen. Földesi Margit színi stúdiójában is hosszú ideig közreműködtél. Ez miből állt?
0: Ez abból állt, hogy fél évkor a színművészeti főiskolán a zenés vizsgán magamat kísértem gitára. És a musical tanszak vezetőinek oda jártak a gyerekei, és amikor találkoztam vele az utcán, akkor azt mondta, hogy ugye maga volt az, aki gitározott a vizsgát. És mondtam, hogy igen, tanulnám. Jó, itt egy telefonszám, tessék fölhívni, Földesi Margit. És hát ugye a nevét ismertem, meg a hangját is, de hát én nem találkoztam még akkor vele. És fölhívtam, és egy hétvégén Márkus Emília villájába fölmentem, ez a Vörös Hadsereg útja volt akkor még, mai Hűvösvölgyi úton, a szinkronnal pont szemben volt. És ott elkezdtem énekelni megzenésített verseket, és a gyerekek megkövülten hallgatták. És akkor

0: kérdezte Margit, hogy nem lenne kedvem ilyeneket tanítani a gyerekeknek. És hát ez óriási lehetőség és óriási élmény volt számomra. És aztán a későbbiekben, 17 évig volt ez a kapcsolat, úgyhogy tulajdonképpen együtt töltöttük ezt az időt, és aztán a későbbiekben már nem csak játékban, hanem a gitározásban, hanem a drámajátékokban is részt vettem. És ha megengedsz egy élményt, talán jellemzi ezt az egész helyzetet. Helyzetgyakorlatok voltak, és arról szólt, én akkor még a színművészetire jártam, arról szólt, hogy egy beteg kisgyerek egyedül maradt. És ezek ilyen improvizációs gyakorlatok voltak, és Margit ölt oldalba bökött egyszer, és azt mondta, hogy menj be, csinálj valamit. Hát én addig a színpadon, mint a gólem, olyan voltam. Tehát ilyen merev, darabos. Mindig azt néztem, hogy ez vajon jó lesz, nem csesznek eleérte, mit szólnak hozzá, stb. És hát valami, nem tudom már mit találtam ki, hogy az űrhajóról én is leszöktem, de én nagy darab vagyok, de én is olyan kisgyerek vagyok. És elkezdtünk beszélgetni és játszani, jó? És engem hívtak vissza az űrhajó, Margit csipogott valami, nem tudom, dramaturgia érzékkel ezt megoldotta, és a kisgyerek nem akart elengedni. És a kis kezével, de 5 éves lehetett, kapaszkodott a nyakamba, és sírt, hogy maradjak. És ez volt az a pont, amikor átlendültem egy határon, vagy nem is tudom, átléptem egy küszöböt talán. És akkor értettem meg, hogy tulajdonképpen ez a gyerek nem is játszik.
1: Hanem ez éli.
0: Hanem ő az, ami. És ez hiányzott nekem mindig is, hogy nem az, hogy te ide mész, oda mész, így innen jössz, ott állsz meg, így mond most hangosabban, stb. Tehát, hogy valahogy a tét nélküli, igazán felszabadult játékot, most ezt nem nemzeti színház szintjén ért, hanem maga ez a fajta főszabadultság vagy színpadi lét, ez bennem akkor született, vagy akkor találkoztam ezzel először. És a Földesi Margit iskolájának egyetlen, sok más mellett, az egyetlen számomra legfontosabb pozitívuma, hogy lehettél rossz. Tehát úgy mehettél föl a színpadra, hogy tudtad, hogy senki nem fog bántani érte, senki nem fog kiröhögni, senki nem fog cikizni, és kipróbálhatsz büntetlenül rossz dolgokat is. És meggyőződésem egyébként, hogyha az ember nem lehet rossz, akkor jó se lesz igazán. És ott igazán lehetett próbálni. Aztán csináltunk darabokat később, amelyekben részt vettem, és ott igazán ki lehetett próbálni bátran dolgokat. És azok a gyerekek, akik onnan színészek lettek, tényleg nagyon sokan valahogy. Csak mondok egy példát, rendkívül érzékeny gyerekek voltak. Tóth Barnabás kicsi korától kezdve oda járt, aki most akik maradtak című filmmel a világhírt éri el lassan, és bízom benne, hogy lesz folytatása is, de Kecskés Korina, Lengyel Tomi, Fenyő Iván, Dobó Kata, Horváth Lili, akikből, és Kolovratni Krisztián, most bocsánat, hogy kérek attól, akit kihagytam, hogy ezek a gyerekek ott, utána még a főiskola idején is visszajártak, és részt vettek ezeken a játékban. Mert ott bátran kipróbálhatták magukat. Szóval óriási. Margit személyiségének ez egy hihetetlen része, amelyet a gyerekek érdekében mozgósítani tudott itt. Tehát hihetetlen jó pedagógus volt ilyen szempontból, és a mai is az.
1: Tudom, hogy az Anyanyelv Ápolók Szövetségének is tagja vagy. Itt mi a funkciód?
0: A funkcióm az, hogy elnökségi tag vagyok, de hát ugye az anyanyelvi mozgalom az egy szűkkörű dolog. Vaha tanár úrnak köszönhetem, aki a beszédtanárom volt a rádióban, hogy találkoztam ezekkel az emberekkel. Ugye az elnök Juhász Judit, talán te is ismered, ő.
1: Persze, nagy természetesen.
0: Lakzusa és odaadó híve az anyai vápolásnak. Aztán bekerültem a Győri Kazinci verseny zsűriébe, a Nagy Kazinciba, és akkor tulajdonképpen a Boglári verseny, amely az általános iskolák Dunántúli döntőjének a színhelye, ott is zsűrizek, valahogy egyre jobban belegabajodtam ebbe, és már nem tudom, hogy ezek a szálak hol kezdődnek és hol érnek véget, amelyek engem az anyanyelvápolással összekötnek. Most sajnálatos körülmények között van a tanár úr elment 2 éve ugye tőlünk. Most én Kazinczy Alapítvány kurátoraként is dolgozom.
1: Általános iskolai, tehát az ilyen aféle iskolai Kazinczy díj és a nagy Kazinczy díj között mi a különbség? Mert ezt én is szeretném tudni, mert én egyike voltam azoknak, akik hála Istennek Kazinczy díjat kaptak. És Vaha Imre tanár úr pedig az iskolámnak is alapító tagja volt, ugye a Krónikás Zenedének. Én olyan boldog vagyok, hogy egyáltalán ismerhettem, és hogy milyen csodát művelt ott a gyerekekkel, hát el nem tudom mondani, és utána pedig te kerültél sorra, úgyhogy te is dolgoztál a Krónikás Zenedében, és most nagyon szeretném, ha esetleg arról is mesélnél, hogy mit tanít ilyenkor az ember beszédművészet órán.
0: Az első kérdésre visszatérve, amikor Győrben a középiskolások közül a 10 legjobbat kiválasztja a zsűri, akkor Kazinczy érmet kapnak, ami a versenyen való magas szintű helyezést jelképezi. A Kazinczy díj az felnőtteknek jár, a Kazinczy díj az egy évtizedekig tartó az anyanyelv ápolásáért tett áldozatos munka és egyéb tevékenységek jutalmaként jár, abból minden évben egyet adnak, vagy egy rádiós, vagy egy színész, illetve egy pedagógus kapja meg. Tehát az egyik díj az a felnőtteknek jár, a Kazinczy érem pedig, hát az kis Kazinczy díjnak is szokták nevezni, talán innen a hasonlóság, de azt a versenyen való kimagasló teljesítmény jutalmaként kapják a gyerekek. Visszatérve tanár úrra, én végtelen sokat köszönhetek neki. Az első versenyemre, Kazinczy versenyemre, az egyetemisták főiskolások versenyére ő vitt el. A rádióban ő volt az első tanár úr. Ha valaki ismeri, tudja, Kerekes Barnabás tanár úr szokta mondani, hogy az utolsó 21. századi lovag volt. Aki azt gondolom olyan pedagógus volt, aki nem csak tudásában, de emberségében is a puszta lényével valami olyan plusz tudott hozzátenni ahhoz, amiről beszélt, vagy amit tanult, vagy úgy tudta hitelesíteni ezeket a gondolatait, hogy az ember úgy érezte, hogy itt nem egy beszédórán vett részt. Nekem ő olyan szemüveget adott, ami segít abban, hogy túl a technikai, a beszédtechnikai és egyéb dolgokon keresztül magát az embert lássam, aki velem szemben ül, és neki köszönhetem azt is, hogy úgy próbálok tanítani, hogy az ember, ő mindig azt csinálta, hogy ő tulajdonképpen mindig háttérbe helyezte magát. Nem azért, mert álszerény volt, hanem azért, mert tudta, hogy nem ő a fontos, hanem az a fontos, akiből ki kell hozni a jobbat. És az egész lénye, az egész hatalmas tudása, az embersége, a pedagógia érzéke, ezt mind elősegítették. Tehát ő képes volt arra, hogy az ember anélkül, hogy észrevenné, jobb tudott lenni. És a beszédművészet tanítás, az nem pusztán beszédtechnikai gyakorlatok sorozata, mert attól, hogy valaki jól elmond különböző nyelvtörőket, attól még nem lesz jó beszélő. Nem tudom ezt jobban példázni, ha valaki 1500-at tud dekázni, attól még nem lesz jó futballista. Illetve hát Lionel Messinek se kell 1500-t dekázni, hanem egyszerűen az egy szakmai alap, hogy az ember kezelje a labdát. De azt hiszem, hogy a beszédünk az több puszta megszólalásnál. És én hiszek abban, hogy amikor az ember megszólal, akkor valami több történik, mint hogy megrezeg egy hangszalon. Az ember olyankor a gondolatait fejezi ki, és ezért mondják, hogy olyan a beszéd az embernek, amilyen a lelke, amilyen a gondolat. Ezek csak kihangosításai annak a lényünkben lakozó valaminek, amit egyéniségnek, személyiségnek nevezünk, ami megnyilvánul. És hát ezt tudjuk is, hogy valaki azt mondjuk, hogy megszólalásig szimpatikus és aranyos, aztán megszólal, és utána az ember csalódik. Kazinczy se véletlenül mondta, hogy szólj, és ki vagy, elmondom. És ez valóban így van. Tehát tanárul arra törekedett, hogy a beszéden keresztül az ember lelkét, az ember egyéniségét is fejlessze. És ez az, ami nagyon kevesen.
1: Nagyon kevesen tudnak, én is csak ezt tudom mondani, hogy óriási megtiszteltetés volt, hogy Vaha Imre első szóra a Krónikás Zenedébe eljött tanítani. Hát akkora megtiszteltetés, hogy nem is tudom szavakba foglalni, és mekkora élmény volt vele beszélgetni. Már maga a lénye, a kedvessége, na, hát tényleg most ez úgy nagyon belőlem is kibukott.
0: Idézve, biztos elmondta nektek is, de halál előtt mindig talált rá módot, hogy elmondja a gyerekeknek, hogy gyerekei. De hát ezt ő úgy tudta mondani az ő szajával, hogy mindenki elhallgat. Gyerekei, ne szépen akarjatok beszélni, hanem okosan.
1: Igen.
0: És ez, ha az ember belegondol, valóban. Valóban így van, a gondolatainkat kell jól kifejezni, és azt hiszem, hogy ő 64 óta kezdett tanítani, 64-ben kezdett tanítani a Magyar Rádióban beszédet, és akkor ugye még ez nem volt annyira elterjedt talán, mint ma. Ő már akkor azt képviselte, hogy nem a szép beszéd és a szép hang itt az igazán fontos, hanem az, hogy hitelesen közvetítsük azt a gondolatot, amit a papíron leírtak meg.
1: Igen, és most ezt... az Édes Anyanyelvünk című műsort, azt te vezeted.
0: Hát óriási megtiszteltetés. Ez egy olyan ikonikus műsor, amely generációk, tehát nyelvész generációk sorát öleli föl. Tehát ez, nem is tudom, hogy jutottam eszükbe, de óriási megtiszteltetés. És tudod, két éve, vagy tavaly kaptam meg a Vaha Imre díjat. A rádió fantasztikus beszédtanáráról egy díjat alapítottak, a Duna ZRT, óriási lehetőség és óriási csoda, hogy ezt megtették, és fantasztikus hála és köszönet nekik érte. És én voltam az első díjazott, és a róla elnevezett hatalmas herendi vázát fogtam a kezembe, és nem olyan régen még együtt sétáltunk a Kazinczy versenyen. Tehát valami olyan megható, és ez csak... Nem is a díj miatt mondtam el, hanem hogy tulajdonképpen szó szerint, akkor úgy éreztem, hogy szó szerint nekem tovább kell vinnem. A legjobb tudásom, természetesen kevés vagyok hozzá, de hogy megpróbáljon az ember valamit tovább adni abból, amit ő 50 éven keresztül képviselt. És képzeld, hogy 50 esztendőn keresztül minden alkalommal ott volt a Győri Kazinczy verseny.
1: Igen. Igen. Még egy fontos lépés kimaradt a beszélgetésünkből, hogy hogyan kerültél te a rádióhoz?
0: Hát Kovács Anita kolléganőm azt mondta, hogy úgy került a TBS-hez, hogy egy pillanatra nyitva felejtették az ajtót. Mondhatnám viccesen én is ezt. De hát mindennel összefügg. Ugye a színművészeti után az ELTE tanárképző karára jártam, és az ELTE kollégiumban laktam a Budaörsi úton, ahol egy hetes kortes hadjárat után a bölcsészek, a természettudományi kar, a jogászok, mindenki diákrektort választotta. És ennek egy komoly része volt, hogy egy színi előadást kellett csinálni. És hát egy barátom, aki szintén a színművészetiről jött át, megnyerte ezt a versenyt, és az akkori Danubius rádióból, Nagy Gyuri, talán emlékszel az ablakból,
1: Hogyne emlékeznék rá, szegény, ő is meghalt, igen.
0: Igen. Kijött, és riportot készített vele. És másnap behívtak bennünket, és az akkori vezetés, Kálmán Zsuzsa megkérdezte, hogy nem lenne kedvünk rádiózni, ugyanis az volt az év, tehát hogy mennyi véletlen kell ahhoz, hogy az ember, látod, nincsenek véletlenek, vagy csak látszólag. Abban az évben a Danubius nem hagyta abba nyáron, szeptemberben a műsorát, hanem egész évben magyarul folytatták. Addig ugye csak a Balatonon szólt német.
1: Igen.
0: És akkor engem, mivel mindig érdekelt a rádió, oda mentem, és külsősként riportokat csináltam. Megtanultam vágni, megtanultam riportokat készíteni, nagyon sok segítséget kaptam a többiektől. A taxis blokkád idején a hídról, a Szabadság hídról én közvetítettem a rádiót, majdnem megvertek, mikor megtudták, hogy a rádiótól jöttem, egy fodrász üzletbe menekültem be, ugye nem volt mobiltelefon. Akkor onnan telefonáltam és adtam le a tájékoztatást, hogy átengedik-e a húszszállító autókat, vagy nem. Nem is ez a lényeg, hanem hogy megtanultam ezeket a szakmai fogásokat, és dolgoztam az iskola mellett. De engem, hogy őszinte legyek, igazából soha nem izgatott belül, legalábbis a lelkem legmélyét, hogy a Billboard listán a héten a 38. helyről fölkúszott a 31-re valami angol együttes slágere.
1: Igen.
0: Úgyhogy nyitott voltam mindenre, és egy Ferenc nap előtt, amikor megkaptam azt a feladatot, hogy 3 perc 20 másodpercben készítsek egy az utcai emberekkel való riportösszeállítást, Nagy Feróról, Balázs Fecóról és Demjén Ferencről, hogy mit szólnak hozzájuk az emberek. És egy bemondót szólítottam meg, Gémezei Máriát, akit talán ismernek az idősebb hallgatók, ő televízió bemondó is volt hosszú ideig. És éppen ott ült a pagodában. És megszólítottam, és nagyon kedves volt, segített, látta, hogy fiatal, kezdő vagyok, és mondott valamit, hogy hát ő nem, de a fia nagyon szeret. És beszélgettünk, és egyszer csak azt mondja, hogy milyen kellemes hangja van magán. Nekem azt még addig nem nagyon mondta sem. Tehát én ezt nem, például nem tudtam. És gyorsan megkérdeztem, hogy hogyan lehet valaki bemondó. És akkor azt mondta, hogy lesz egy meghallgatás étfő, bal tanár úrhoz, 16-os stúdióba, este 6-ra menjek el. De egy pillanat, Feri! És Gőzsöny Ferenc, aki 100 évben egyszer jött le a büfébe, ott oda jött. És akkor mondta neki, Mária, hogy a fiatalember bemondó szeretne le. És akkor behéppen ment kával, valamit vett, behívott, beszélgettünk ott is, mondta, hogy nagyon szép hangod van, mondta Feri. És hogy összecsörrentek a poharak a büfében ott a polcon, hogy megszólalt.
1: Igen.
0: Hát mondom, nekem ilyen hangom sose lesz, hát ez képtelenség. De azért elmentem hétfőn, és 3 hónap múlva szóltak, üzentek, hogy fölvettek gyakornoknak. És aztán jártunk beszédórára, Szilágyi Zoltán kollégámmal együtt, későbbi kollégámmal, barátommal, és kérlek szépen, Egressy István volt még a bemondók főnöke, aki tévéhíradót vezetett, legendás
1: Igen.
0: Speaker volt a 70-es években. Behívott magad, és azt mondta, hogy föl vagytok véve. Ez április 1-én. És azt hittük, hogy hülyéskedik. Tehát ő jó humor ember volt. És amikor már 3. órája ültünk a különböző ilyen továbbképzéseken, tűzvédelem, munkavédelem, tudod, mik voltak ott akkor, mindent végig kellett hallgatni, hogyha ég a tűz, akkor szóljál valakinek, stb. Akkor gondoltuk, hogy talán már nem viccet, ennyire azért nem szórakoznak benne. És aztán Zolival 92. április 1-én fölvettek bennünket bemondónak, félfizetés Erdős Micu helyére, fél fizetéssel, fél ruha pénzzel, fél ebédjeggyel, fél állással, mindennel. És aztán rövid időn belül véglegesítettek bennünket teljes állásban. Úgyhogy életem első hírét még 28 évvel ezelőtt úgy kezdtem, hogy Antal József miniszterelnök. Hát azóta sokat változott a világ, meg a média is, de azt gondolom, hogy az a fajta törekvés, amelyet akkor megfogalmaztak a nálam idősebbek, az változatlan. Tehát azt hiszem, hogy a rádiónak és a televíziónak valami olyan vonatkozási intézménynek kell lennie, amihez az ember mérni tudja magát. Régen azt mondták, hogy beszélj úgy, mint a rádióban, ha szépen akarsz beszélni. És hát sok rádió, sok tévé van,
1: és bizony nagyon-nagyon más minőségek vannak.
0: Igen, sajnos. Sokan megszólalnak, fölgyorsult a világ, közvetlenebb lett, stb. Tehát mindent el lehet mondani mentségül, de azt gondolom, hogy azt a fajta törekvést nem szabad feladni, hogy régi fényében tündököljön ez a két intézmény, mert ha valami befolyásolni tudja az emberek beszédmódját, hatni, ugye nem véletlen a médiát nevezik a negyedik hatalmi ágnak. Tehát rendkívül nagy hatással van a nézőkre és a hallgatókra, és ez óriási felelősség.
1: Igen.
0: Csak az jut eszembe, hogy gondolom, amikor te azokat a verseket összeválogatod, amelyeket megzenésítesz és kiállsz velük, az egy óriási felelősség, hogy azok milyen gondolatok, milyen költők, milyen versei, amelyeket az ember továbbad a többieknek. És hát tudom, hogy nem művészi szinten, de valahol azt hiszem, hogy mi se adhatjuk alá a rádióban és a tévében.
1: Ez olyan gyönyörű szép végszó volt, hogy most már csak arra van időm, hogy megkérdezzem tőled, milyen zenét adjunk le ismét.
0: Hát akkor Nagy László gyönyörű versét, az Én szívem játszik című verset szeretném. Visszatérve a vidéki létre, Tatabányán, a Bányán színpadnál volt egy Török Ferenc nevű népművelő, aki megzenésített verseket énekelt, maga is zenésített meg verseket, és ezt például ő zenésítette meg, és ha lehet, így ennyi évtized után hadd adózzak az emlékének azzal, hogy ezt megmutatjuk másoknak is.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, élmény volt veled emlékezni, és a hallgatóknak is köszönöm, hogy minket hallgattak. Viszont hallásra Dévai Nagy Kamillát hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19-e és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A program kínálat főbb elemei hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban, kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztalbeszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás. Itt mutatják be augusztus 20-án a Gálya Rab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a toltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Nem csak ünnepek idején segít a Református Szeretetszolgálat. 150 olyan idős, rászoruló és család vehettek át adományt a Szeretetszolgálat képviselőitől július 14-én. Azok, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A Szeretetszolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag, tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiéniás csomagot vehettek át az ideérkezők, a nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jégkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után 2 kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a Szeretetszolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balog Róbert lelkipásztor, a Szeretetszolgálat ügyvezető helyettese. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítjük. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma pénteken sok napsütést láthatunk felhőkkel, néhol eső is kialakulhat. Északias a szél, és 27-28 fokunk van. Szombaton sok napsütés várható felhő képződéssel, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és külön köszöntöm mai vendégemet, beszélgető társamat, mondhatnám azt, hogy jó barátomat, dr. Cserjánk Lászlót, a Máté Szalkai Múzeum igazgatója, etnográfus, főiskolai tanár, és sokféle titulusa van, de hát majd mondja elő, hát végülis mindezt honnan indulva jutott el odáig, hogy fiatal emberként végülis azért sok-sok tanulmánnyal, tanulással, kutatással, kitüntetéssel és mindennel együtt. Ma azt lehet, hogy Máté Szalkán, de egy kicsit talán az ország majdnem minden részén ismerté vált. És ahányszor mindig rákérdezek, hogy ismeritek-e Cserjánkot, akkor azt mondják, ki nem ismeri. Úgyhogy hát most akkor ismerjék meg a hallgatók is, hogy ki is az a Cserjánk László. Úgyhogy Lajos Lacikám, köszöntelek nagy szeretettel. És egy picit magadról, hogy végül is annak idején, amikor megszülettél, ez hol történt, iskoláid, és egy picit az életutadról, egész odáig, hogy majd természetesen beszélünk arról, hogy most és jövőre vonatkozóan milyen elképzeléseid, miket csinálsz, és hogyan továbbra is benne vagy.
2: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit is. Hát mint minden ember kisgyerekként születtem,
1: nem
2: én is,
1: már
2: szüleim jó voltából.
1: Kis.
2: És hát Tőzsgyökeres szatmári vagyok, Nyírség peremén és Szatmár határán. Egy kis faluban születtem, Mátészalkáról néhány kilométerre, Nyírcsolyban. Mondhatnám azt is, hogy az Egyesült Államok fővárosától mintegy 10 000 kilométerre születtem, de nyilván ez is igaz, mint földrajz, egykori földrajz tanár, azért így is meg tudom határozni. Tehát Greenwich-től keletre valamelyest. Egy érdekes családba születtem, nagyapám is, édesapám is pálinkafőző mesterek voltak, és hát mint rendes ember én is a pálinka kultúra köré születtem, tehát ezen valamilyen formában túl léptem, és hát természetesen ugye a szülők mindig azt szeretnék, hogyha a gyerek nem az ő foglalkozását választaná, hát így kerültem én általános iskoláim után kitűnő tanuló voltam, rendes gyerek mindig, szorgalmas, odafigyelő, magaviseletből is jó voltam, most meg kicsit már kezdek romlani, de hát nagyon kiváló tanulmányi eredménye voltak, Mátészalkára jártam a gimnáziumba, Esze Tamás gimnáziumba, majd pedig a pedagógus pályát választva a Nyíregyházi Besenyei Győr tanárképző főiskola földrajz rajszakán kiváló mesterek mellett.
1: Hasonló nevezetű volt az igazgató, nem?
2: Igen, a főigazgató, igen, szintén Cserjánk László volt, hát egy nyírcsói származású születésű volt ő is.
1: De nem rokon, hanem névrokon.
2: Névrokon, így van, névrokon volt. És hát így gyakran a leveleimet mindig felbontva kaptam, mert mivel két Cserjánk László volt a főiskolán, az egyik a főigazgató, másik hallgató, úgyhogy természetes, hogy a leveleket a kollégiumban mindig a főigazgatói titkárságra vitték, és mindig így kaptam vissza, hogy téves bontás, névazonosság folytán téves bontás, úgyhogy a lányoknak mondtam, hogy nagyon óvatosan írjanak nekem, ha már írnak, mert a főigazgató úr már tudta, hogy ha azzal kezdték, hogy drágám, akkor tudta, hogy ez nem neki szólt. És hát ott végeztem 1985-ben, földrajzszakos tanárként, és hát közben megismertem feleségemet, jelenlegi feleségemet, aki nem Nyíregyházára járt, hanem éppen Sárospatakra, ottani tanítóképző főiskolába, az Iker testvérével együtt. És hát volt egy ifjúsági magazin, aminek a borítóján két ikerlányt láttam, Ősi Várak találkozója című valamilyen képriport volt, és hát szobatársam mutatom, azt mondja, hogy ismeri ezt a két, és Sárospatakra járnak a főiskolán, akkor látogassunk át Nyíregyházáról Sárospatakra, és hát ez lett az eredménye, hogy
1: látni is megszeretni.
2: Látni is megszeretni. Tulajdonképpen mint két tojás annyira egyformák voltak, akkor is, meg most is hasonlóak, és akkor nekem, én előttem kettő közül valamelyiket, úgyhogy mondom, választhatok, hogy...
1: Középsőt nem lehetett, csak az valamelyik szélső.
2: Szóval így kezdtünk, és akkor 85-ben végeztünk, ő Sárospatakon, én Mátészalkán, illetve Nyíregyházán, és hát abban az évben össze is házasodtunk, Simáti Szalkára kerültünk a akkori 5-ös számú, most Képes Géza általános iskolába, és hát ott tanítottunk 4 évig, csak közben következő esztendő már kezdtem a debreceni, akkor még Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen a néprajzkutatói szakot, és 89-ben pedig kiváló elődőm, a Szatmári Múzeum alapítója, dr. Farkas József áthívott magához munkatársnak, tehát nem sokáig taníthattam, pedig imádtam nagyon a diákokkal foglalkozni, tehát nem szakadtam el soha az oktatástól, a diákoktól, mert egy új vonalat igyekeztem bevezetni a múzeumba is, pontosan a diákok révén. Akkor még a múzeumpedagógia még nem volt ennyire közismert, de én már akkor elkezdtem ezt 1989-90 körül, és 91-ben nyugdíjba ment az elődöm, és 92-től lettem a Szatmári Múzeum igazgatója.
1: Azért ahhoz, hogy te ezt a pályát válasszad, az valami inspiráció csak kellett. Ez lehetett egy pedagógus, akire néztél, vagy olyan személy, akit szerettél volna követni. Mert az emberekben mindig van egy ilyen, hogy na ez az, lehetne az én példaképen, én szeretnék ilyen lenni.
2: Hogyne. Tehát maga a művészet iránti vonzalmam az mindig megvolt. Én zenéltem, zongoráztam, orgonáltam, korán kántor lettem.
1: Jó, de várj, de azt mondod, hogy az énekzenek kultúrába csináltad, de közben a vizuális kultúrát.
2: A vizuális kultúrát. Hát én azt mondom, a kultúrák egymástól azért nem elválaszthatóak. És a főiskolán ott ismerkedtem meg inkább a népi kultúrával, népművészet, ugye rajszakos hallgatónként kötelező tantárgyunk volt, egy nagyon fontos népművészet című tantárgy, amelynek egy kötetét én el is hoztam, amivel bizony közös gyökereink vannak.
1: Valami, igen. Hát én...
2: Az a népművészet kötet, aminek a szerzője Platti György, a te édesapád, én úgy emlékszem erre pontosan.
1: Ez pontosan így van.
2: És ez egy nagyszerűen szerkesztett kötet volt. És hogyha most az interjúról jövet, elő is vettem a polcomról, és hát örömmel láttam, hogy már akkor is mit tartottam fontosnak ebből a könyvből, mert vagy szövegkémelővel, vagy ceruzával nagyon fontos részek alá vannak húzva, és ez engem inspirált a népi kultúra kutatás iránt. Aztán egyszer kezembe került a Csángókról egy nagyon gyönyörű képes könyv. Ez megint egy olyan indítatás
1: lökés
2: volt.
1: Adott.
2: Lökés volt, így van. És akkor még annyira néprajzkutatás nem volt annyira közismert vagy közkedvelt, mint azért napjainkban. És hát ez 86-ban bizony a Debreceni Egyetemre kerültem, ahol Újvári Zoltán professzor úrnak a gondoksága keze alá kerültem. Akkor mi ugye már tanítottam mellette, tehát egyéni levelezők voltunk, a nappalisokkal együtt jártunk, és mi 5 évig ugyanúgy a nappalisokkal együtt végeztük az egyetemet.
1: Laci, te azt mondod, hogy rajzszakos is vagy, akkor valahol azért a Nyíregyházi Főiskolán volt néhány jó nevű mester. Ki az, aki mondjuk téged tanított, és akit esetleg később, ha volt kedved, akkor akár grafikába vagy festménybe azért valahol azért megjelentett.
2: Hogyne. A tanszékvezetőm Bényi Árpád festőművész volt, a csoportvezető mesterem pedig Valkovics Zoltán, akik kiváló, remek, fantasztikus emberek, egyéniségek voltak, és hát az ő személyes varázsuk is olyan impulzív volt, hogy másik apánknak is tekintettük őket is. Jóistennek egy kegyelme, hogy mindig olyan kiváló mesterek kezébe kerültem. Általános iskolás koromban is, ma reggel is, ahogy indult a Máté Szalkáról, első osztályos tanítónőm állt éppen a Zebránál. És olyan szép emlékkel gondoltam rá a Huszti Irénke nénire, aki engem megtanított a betűvetésre. És ma is egy véletem, hogy ma reggel korán indultam már, és ő ott állt, a kis társadalom ment bevásárolni, és örömmel néztem rá, hogy ő volt az a tanítónéni, aki engem megtanított írni, olvasni. Aztán későbbiek forrán a gimnáziumban is az osztályfőnökön Fülöp Sándor tanár úr egy remek ember volt, aki meg megint olyan közvetlenséggel, mert soha nem volt fedés az osztályban, hogy meg kellett valakit fedni, vagy mert olyan közvetlen kapcsolat volt vele. És később a főiskolán is, majd pedig az egyetemen is Újvári professzor úr személyében olyan atyai jó barátokra tehettem szert, akik meghatározók voltak az életem során. És én igyekeztem róluk meg is emlékezni, amikor múzeumigazgató lettem, akkor ugye már végeztem a Debreceni Egyetemen, és az első kiállításom a két mesteremnek szólt, az egyik Bényi Árpád festőművész kiállítás volt az első kiállítás, amit rendeztem, és Újvári Zoltán professzor úr nyitotta meg ezt a kiállítást. Tehát nagyon nagy tisztelettel adóztam mindkettőknek, akik sajnos már nem lehetnek velünk. Nemrég a napokban látogattam meg Újvári professzor úr sírját Gömörszőlősön, ami a Gömöri hegyekre egy gyönyörű hegyoldalban található, és hát lerúgtam kegyeletemet mesterem sírjánál.
1: Hát igen, szóval azt hiszem, hogy ezek a hatások adják azt, hogy valakivé vál valaki, és esetleg talán tovább is tudja ugyanazt a szemléletet adni másokon, ami vagy visszaigazolódik, vagy nem, zömében igen, mert másképpen ez inspirál téged is, hogy amit csináltál, annak azért van visszhangja, és neked is van sikerélményed. Te magad alkotásokban részt vettél, vagy úgy volt, hogy te mondjuk nem, tehát nem festegettél, nem rajzoltál, vagy ha igen, akkor volt-e rá időd egyáltalán?
2: Tudod, én rajztanár voltam, tehát igen. A főiskolán ugye rajztanárokat képeztek, igen. Nem festőművészeket, mert ez egy más
1: hát igen, igen.
2: Tehát nagyon fontos, hogy vizuális kultúrát közvetítettem, okítani, szemléletet formálni. Én úgy éreztem, hogy ez az én feladatom. És hogyha nagyon fontos, hogy a önértékelés az emberek helyén legyen. Tehát én nem akartam ejteni, hogy én nagyon nagy művész vagyok, én tudtam, hogy én rajztanár vagyok. És sokkal, amikor tanárként ugye a vizuális kultúrát, látásmódot tanítottam a gyerekekkel. És amikor a múzeumba kerültem, akkor is el kell döntenem, hogy nem kell ejtenem, hogy én nagy művész vagyok. Viszont egy nagyon nagy fontos küldetésem van. Azokkal az időszaki kiállításokkal, ami már most napjainkra közel 30, jövőre az 30 év, vagy a múzeumban vagyok, több mint 600 időszaki kiállításom volt. Magyarország az amatőrtől a színe javáig szinte mindenki megfordult a Szatmári Múzeumban. És hogyha nekem ez a feladatom, küldetésem, akkor nagyon fontos felelősségem van abban, hogy vizuális látásmódot, kultúrát formáljak a szatmári emberek lelkében. És úgy érzem, hogy ez a misszió, ez sikeres is volt, hiszen azok a kiállítók, akik eljöttek hozzánk, az a magas alkotói készség, képesség, amivel rendelkeztek, alakították, formálták a rendszeres látogató közönségünket, hiszen egy kisváros és annak vonzás körzetébe kialakul egy rendszeres múzeum látogató réteg. Akik kiállításról kiállításra látják azt a változatosságot, akkor havonta megújuló kiállításaink vannak, újabb és újabb kihívásokkal, akkor látszik, hogy ítéletet mondanak. Tehát aki kiállít, nagyon nagy felelőssége van, hogy mit állítok ki, mert azonnal árulkodik rólunk. Olyan, hogyha valaki elmegy egy utazásra, és akkor bemutatja ugye csak baráti körben, hogy az utazási élményeit fotókon. Azonnal árulkodik róla, hogy ő mit látott abból a világból, abból az utazásból, mi ragadta meg, azonnal árulkodik rólunk. A gondolatainkat, ha nem mondjuk el, addig még nem tudjuk, hogy mi van a másik ember fejében, de a vizuális kultúra azonnal árulkodik arról bensőről, hiszen a teremtett világ az, ami nagyon fontos. Az érzékelhető világból teremtett képpé alakítani a tapasztalható világot. És amikor ezeket a képeket az alkotó művész ugye lelke legmélyebb vetíti, és azt vetíti ki a vászonra, tehát az az igazi alkotó művész.
1: Hát igen.
2: És ez úgy érzem, hogy az
1: volt neked olyan tanítványod, aki esetleg ezt a pályát választotta?
2: Hogyne, nagyon sok tanítvány van, akik komoly művészek lettek. Említem éppen Asztalos Zsolt, kedves tanítványomat, aki Munkácsi díjas, 2 évvel ezelőtt kapotta meg a Munkácsi díjat. A Velencei Biennálén ő képviselte Magyarországot néhány évvel ezelőtt, és éppen augusztusban volt kiállítása a Máté Szalkai Szatmári Múzeumban, ahol újra bemutatkozott, és mindig visszatérnek ezek a gyerekek. Aztán a kezdő diákoknak is, vagy akik éppen főiskolára készülnek, kiállítási lehetőséget szoktam biztosítani a Szatmári Múzeumban. Egy kezdő lökést adni, hogy amikor már olyan szintre elérnek, és látom bennük a tehetségnek a csíráját, akkor egy megerősítés, egy felkészülés, egy kiállításra, és hogy bírja ezt a kihívást, bírja a kritikát. Már az elején el kell dönteni. És hát nagyon örömmel tapasztalom, hogy hát legalább 10 ilyen tanítványom, vagy volt tanítványom van, akik egyrészt képzőművészeti pályán, vagy előadó művészeti pályán mind sikeres és országos sikeret tettek szert.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, ez is egy misszió, amiről beszélsz. Annak idején Dabasi járásban próbáltuk azt, hogy az úgynevezett alkotópedagógusokat hogyan lehetne rávenni arra, hogy alkossanak, és akkor létrehoztuk az úgynevezett Nagy István képzőművészeti iparművészeti csoportot, és tulajdonképpen örültek annak, és akkor ennek megfelelően kiállítás, stb. Minden. Ahogy te mondod, gyakorlatilag a hivatás választáson keresztül, de ugyanazt csinálod jóformán, mert megteheted azt, hogy a környékben lévő összes rajztanárt időnként meghívott, hogy akkor hát ha talán valami plusz tudsz adni, ezek nem vagy hát ha sokat tudsz adni, mert mégis amit elmondtál, ez maga az oktatás nevelésnek, a vizuális nevelésnek az egyik alapja.
2: Hát pontosan, tehát a múzeumnak egyik nagyon fontos feladata, igen, ugye az oktató nevelő munka. Tehát a múzeumi kommunikáció kiállításon keresztül kommunikálunk, értéket, információt közlünk, és hát a képzőművészeten keresztül pedig érzést, egy vizuális élményt tudunk közvetíteni.
1: Na most ugye azt mondod, hogy múzeum igazgató vagy, Szatmári Múzeum, azt hiszem Európában egyedülálló gyűjteménnyel. Erről egy kicsit azért.
2: Igen, hát azért mondom, Máté Szalka, sokszor mondjuk, ugye a fő szlogen, hogy a fény városa és Hollywood bölcsője. Hát a hallgatóknak mondom el, hogy miért mondjuk meg, hogy a fény városa. Hát éppen az idén, 1888-ban, ugye 130 évvel ezelőtt, 1888-ban New York a legyidőben, Párizs után két évvel, és a főváros öt évvel megelőzve Máté Szalkán gyulladt ki az elektromos világítás, a közszélű világítás az utcákon végigvezetve, míg Pesten még ugye gázlámpákkal világítottak, Máté Szalka már elektromos áram, villanykörtécskék, Edison-féle körtécskék világították meg az utcát. Ez egy testvérpárnak köszönhető, Schwarz, Jakab és Schwarz Mór testvérpárnak, akinek korszerű mezőgazdasági gyártelepük volt. Ők a párizsi világkiállításon járva meglátták azt a svéd gyártmányú dinamót, amit megvásároltak a gyáruk korszerűsítéséhez, és akkor olyan mennyiségű áramot termett, hogy végigvezették a belvárosi lakásukig és belvárosi palotájukig, és valójában ez jelentette az első elektromos közvilágítás Magyarországon, és az övék volt az első villamosított lakóház is Magyarországon. 1888-at írunk, ugye Temesvár volt a történelmi Magyarországon az első, de a mai Magyarországon Máté Szalka. És hát éppen idén ünnepeljük ennek 130. évfordulóját az elektromos közvilágításnak, és akkor másik történt pedig, hogy miért mondjuk, hogy Hollywood bölcsője. Hát a Máté Szalkahoz közel lévő Ricse községben született egy aranyos édes kisfiú, úgy hívtak, hogy Cukor Adolf. Korán árvására jutott, Máté Szalkára került a zsidóiskolából, nevelkedett, majd 16 évesen felül a reményt hozó hajóra, kivándorol Amerikába, és ott megismeri a mozinak az ősét, ezeket a vetítő bódékat, ebből egy hálózatot hoz létre, majd ezen meggazdagszik, és ő szerződeti Amerika leghíresebb színészeit, létrehozza a Famous Players társaságot, majd pedig megalapítja a Paramount Pictures filmstúdiót, ami Hollywood első filmstúdiója volt. És innenről az a hatalmas diadalmenet, ugye 1873-ban születik, és 1976-ig, 103 éves koráig Hollywood örökös tiszteletbeli elnöke. Tehát ezért mondjuk, hogyha nem megy ki Amerikába, mindig sivatagban Hollywood helyén, úgyhogy mi állítjuk ezt Máté Szalkajon, úgyhogy ezért mondjuk, hogy Hollywood bölcsője. Aztán a másik történet pedig, hogy első világháború, milliószám szedi az áldozatait, aztán a spanyol nátha, és egy Máté Szalkai szegény Szabó családot is elpusztít, egy fiú maradt életben, Schwarz Emanuel, aki kivándorol Amerikába, ott megismerkedik egy gyönyörű lányjal, az ismerettségből barátság, a barátságból szerelem, a szerelemből házasság, és a házasságból születik egy gyönyörű gyerek, akit úgy hívnak, hogy Schwarz Bernard, ami még ugye teljesen szimpla és általános, aki aztán Tony Curtis néven válik híressé, és hát készít mintegy 130 filmet, sok-sok feleséget gyűjt magát, szerelmet, Marilyn Monroe-val, aztán ugye Jack Lemmon-nal leforgatják az egyik leghíresebb, még mindig a top listán az első komikus filmet, Van, aki forró szereti, és hát mi a minden évben két kanálból ismeretjük leginkább, és hát Tony két alkalommal is Máté Szalkára látogatott, 1985-ben is, 88-ban az apja lábnyomait kereste a Máté Szalkai utcákon. És hát ezért is megerősíti azt a hollywoodi vonalat, tehát ezért vagyunk mi rendkívül büszkék rá, és hát készült is egy projekt Máté Szalkán, az egykori mozi a Cukor Adolf filmszínházzá válik, illetve a Tony Curtis Múzeum kávéházat is létrehozzuk. Elmúlt nyáron a Tony Curtis özvegyét látogattuk meg, illetve Hollywoodot kerestük fel, és hát nagyon sok személyes relikviát ajánlott fel ennek a múzeum kávéháznak a javára, és hát tovább ápoljuk Toninak az emlékét Máté Szalkán.
1: Sőt, amikor jártam nálad, akkor hát mondtad, hogy pálinka főzés. És aztán megkínálhatsz valami, és akkor elővette egy üveget, amint Tony Curtis név. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy...
2: Hát meg is fordítottuk, hogy nem Tony, hanem Curtis Tonic.
1: Igen.
2: Ugye, és hát bizonyára emlékszel rá, hogy minden pálinkának más-más filmcím volt, és ez volt a mindenében két kanál, és egy két kicsi kávés kanál benne is volt ebben a palacban. Hát valahol körtét, gyümölcsöt tesztek bele, hát mi, hogy a lébe a kanál is benne legyen, egy két pici kanalat meghajlítva bele tudtunk préselni.
1: Igen. Jó, majd beszélünk erről a te pálinka, mert azért te itt elértél ezért egy komoly szintet a szülők örökségét is továbbítod.
2: Igen, és hát ugye a múzeumról még mi konkrétan nem beszéltem, Közép-Európa legnagyobb szekírkocsi és hindu gyűjteménye található a Szatmári Múzeumban. Kiváló elődöm kezdte a szatmári szekereknek a gyűjtésével, hiszen a Pécsi Palota, ahol a Szatmári Múzeum épülete van, kínálta egy hatalmas nagy gazdag udvara van, ami a néprajzi nagytárgyaknak a kiállítására kínálta a helyet, és elődöm a falvakat járva a 70-es, 60-as, 70-es években látta azokat a szekér temetőket egy elhagyott portákon, illetve TS majorokban, hiszen ugye a robbanó motor az pillanat alatt, mint egy 100 év alatt kiszorította ezt az eszközkultúrát, ami egy több ezer éves eszközkultúra volt, a maga a lóvontatás, illetve a kerekes járművek, és bizony a Feledés homályában emelődtek is. Akkor jut eszébe, hogy ezeket össze kellene gyűjteni az utókor számára, és pontosan most napjainkban van erre bizonyíték, hogy alig találni épp egészséges szekeret. Bennünket is kerestek néha, hogy hagyományőrző rendezvényekre kikölcsönöznék, hát ezeket már sajnos műtárgyakat nem adhatjuk oda, és már a falvakban is sajnos, ugye volt egy idő, amikor virágtartóként egyéb olyan funkcióval látták el, ami valójában méltatlan is volt egy ilyen szekérhez. Kint vagy a szabad ég alatt, ugye a keréktalpak elkorhattak, elrohattak, és bizony-bizony már nincs kerékgyártó mester sem, aki új kereket tudna, illetve olyan költséges egy keréknek a gyártása, meg maga a szaktudás veszett el. És hát mi a Szatmári Múzeumban elődöm összegyűjtött a szekereket, én pedig amikor átvettem a Szatmári Múzeum vezetését, én ezt a magyar kocsikkal, illetve hintókkal egészítettem ki, így már több mint 100 darabos a gyűjtemény a Szatmári Múzeumban, amit egy gyönyörű körpanormás kocsi színben tárunk a látogatók elé.
1: Hát ezért mondtam, hogy ez egy egyedülálló valóban. Igen. Tényleg, azt hiszem Európában nem nagyon.
2: Hát Németországban van, de így komplexitásában egy szekér, kocsi, hintó így nem található. Főúri családoknak vannak nagy gyűjteményei, ugye Váncuton, Lengyelországon, Zsesov mellett, vagy Lisszabonban van nagyobb gyűjtemény, Bécsben is a főúri hintóknak, de hát mi azért népi kultúra bölcsőjezés csak Szatmárban van, mert ugye azt mondja Adi, hogy bölcsvilág ez, legmagyarabb világa a világnak. Itt az emberek nem mozgódnak akarattal, a keserű a szájuk köpnek, a viszket a tenyerük ütnek. Na azért nem kell félni a szatmári fiúktól, de hát a szatmári 12 pont, Esze Tamás ugye talpasai, a tyukodi pajtások, mind, tehát Szatmár mindig dagasztó tekenője volt a történelemnek, tehát egy nagyon izgalmas, gyönyörű vidék.
1: Igen, azt érzékelem, hogy téged nem is lehetne onnan kirobbantani.
2: Nem is kell.
1: Pedig biztos vagyok benne, hogy szívesen látnának téged máshol is, hogy ezt a fajta népművészet és egyáltalán nemzet szeretetét mondjuk máshol is ki tudnád igazán használni, de te itt vagy otthon.
2: Igazi lokálpatrióta vagyok. Nagyon sokat utazom a világba, de mindig hazatérek. Tehát mi azt mondom, hogy Máté Szalkán lakom, de Európában élek. Tehát nagyon fontos a szemléletmód, a látásmód. Látni, tapasztalni kell. De a gyökerek azok nem szakadhatnak meg. És nem lehet, hogy mindenki, hogyha elmegy, akkor kizárja be az ajtót a végén. Hát nem lehet. Ott kell élnünk, ott kell maradnunk, és hát, mint ahogy most is itt vagyok veled, látod, hogy a világ az kicsi, elérhető. Nincsenek távolságok napjainkban. Autópálya vezet hozzánk végig, Máté Szalkán, egy 2 óra alatt a fővárosba tudunk lenni. Tehát valójában lehet, hogy te Szentendréről több idő alatt érsz be ide a stúdióba, mint én Máté Szalkáról. Tehát valójában ezek nem lehetnek akadályok, és hát ott kell használnom. Ott kell azt a közösséget szolgálnom, az egyetemes kultúrát, amit én imádok is szeretek, és a Jóisten egy kegyelme, hogy olyan életteret jártál a Szatmári Múzeumban, látod azokat a körülményeket, ahol élünk, és büszkék vagyunk rá, mert igyekszünk olyan környezetet teremteni, ami a látogatót is meglepi, hogy ezt nem is gondoltuk volna.
1: Igen, hát azért gratulálok is, mert valóban tényleg nem régen egy igazsági minisztérium nyugdíjasait vittem el, és hát te akkor nagyon aranyosan felajánlottad azt, hogy a te világodat, Szatmárt és Bereget azért hadd mutassad be te, és akkor egy napot tulajdonképpen végigjártad, és azt lehet mondani, hogy Felső-Tiszavidék, Bereg, stb. Ennek a a vidéknek a legszebb értékeit, mint azért ezek. Az emberek majdnem, hogy sírtak, annyira örültek, mert ugye hát Budapesten egy íróasztal mögül kijön, mindegy, hogy idős korában eljut odáig, hogy még életében nem járt arra. Lehet, hogy Washingtonban már járt, igen, meg a világ különböző, de nem ismeri, hogy hol él. Ezért csinálom, és ebben segítesz te is, hogy ismerjék meg azt, ahol élnek, és szeressék úgy, ahogy te, azt a vidéket, ahol te élsz. És nem az az érdekes, hogy én most mindenhogyan a tengerparton akarok lenni, hanem az, hogy itt is van tenger, szép dolgok. Úgyhogy ezzel folytatjuk a követ, egy kiszünetet most tartunk.

0: Folytatjuk tovább Cservenyák Laci barátommal a beszélgetést. Hát ugye ott jutottunk, hogy Máté Szalka. Én azt mondom, hogy valóban a számodra a világ közepe. Mert végül is, amiket elmondtál, ez az igazi éned. Itt jól érzed magad, nem kívánkodsz sehova. Természetesen az ismeretszerzés az egy más kérdés, de azt itt tudod hasznosítani. Van azért egy érdekessége ennek a városnak, amikor azt mondják, hogy Máté Szalka gyászban van. Ennek a történetét sok ember nem is ismeri. Mondjad már el azért, ez is érdekes.
1: Hogy egy népballadáról van szó, egy új stílusú népballadáról, aminek mindig valamilyen drámai esemény ugye a kiinduló pontja. Hát Máté Szalkán is így történt ez. Az 1860-as évek táján született egy jó kiállású stram legény, akit úgy hívtak, hogy Gacsaj Pestra. Jóisten minden jóval megáldott a hatalmas férfi erővel is, amit imádtak a Máté Szalkai lányok. Tehát ez így természetes valahol. De aztán hamar híre ment ennek a természetnek, és a Máté Szalkai asszonyok is szemet vetettek a mi drága, szép emlékű Pestánkra. De hát való ez is természetes, állítólag ekkor keletkezett a dal, hogy az asszony ingatag. Hát a Szalkai asszonyok is ingatagok voltak egy kicsit, de hát még ez sem okozott problémát, a végzetes katasztrófát az okozta, hogy a bíró felesége is szerelmes lett Pestába. Pesta ott is helyet lát úgy, ahogy illet, de hamar a bíró fülébe jutott, hogy csorba esett a becsületen, olyan gyönyörűen mondták ezt akkor, és akkor megbízta a Szalkai legényeket, hogy becsületbeli úgy, hát ő nem intézkedett hivatalosan, hanem a legények tegyék el Pestát láb alul. Ugye, az a jognyelvén hogy hangzik? Az a szerelemféltésből, előre megfontolt szándékkal, különös kegyetlenséggel, csoportosan elkövetett, életellenes cselekményre való felbújtás, melynek következménye széles rétegeket hátányosan érint. Hát bizony, amikor Pestre egy ilyen kimerítő nap után a keresztnél lévő csárdából kijött, ott a legények megdesték, és egy dupla élő késsel szíven szúrták, és hogy a különös kegyetlenség is meglegyen, egy részfokost a fejébe vágtak. Mérhetetlen gyászborult a városra, sírtak, zokogtak a lányok, az asszonyok is csak ők álltak titokban, és ekkor keletkezett a másik dal, ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát. És hát utána ezt a gyönyörű szerelmi történetet egy népballadában énekelték meg, ami azt mondja, hogy Máté Szalka gyászban van, mert Gacsaj Pestra halva van. Még vasárnap délután maga ment a lány után. Mondta neki az anyja, Pesta fiam, jár haza. És most a szatmári virtus, hogy nem megyek én még haza, vérbe gázolok még ma, és hogy a drámai fordulat, hogy hazafelé mentében, duflaké is a szívében, részfokos a fejében. És a ballada gyönyörű lezárás, hogy lányok, sírjatok, gyöngykoszorút fonnyatok. Tehát egy gyönyörű multipoláris szerelmi történetnek a balladában megfogalmazott története. És hogy mire a népszerűségéhez, hogy ez annyira elterjedt ez a ballada, hozzájárult a Ludas Matyi című film, amelyben a cigány banda Döbrögynek ezt a nótát húzza, amikor megy a kálói megyegyűlésre, és ott még először csárdásban húzzák ezt, majd pedig amikor harmadjára is ugye Ludas Matyi elveri Döbrögyt, akkor egy fájdalmas kesergőben nagyon óvatosan döcögve kezdik, hogy Máté Szalka gyászban van, és hát ez a nagy népszerűséghez hozzájárult. Hát aztán sok mindennel összemossák, de azért gyakran még, amikor egy-egy csoport jön, mindig megkezdődik, hogy Máté Szalka gyászban van-e. De a történetet kevesen tudják, hogy miért is volt ez. Hát ez egy valójában egy vidám, nagyon szép történet, csak mindenki úgy a gyász miatt, és ezzel szemben állítjuk, hogy a fényváros vagyunk, egyik oldal azt, hogy gyászban van, másik oldal meg az, hogy a fényváros vagyunk. Tehát ez az óriási antagonisztikus ellenmélet, igyekszünk mindig feloldani.
0: De ezt nagyon szépen köszönöm, mert azt hiszem, hogy a hallgatók nagy része ezt nem ismeri, csak ezt ismeri, hogy Máté Szalka, mert ugye ez egy egyszerű szlogenként használták.
1: Így van. És hát itt bizony azért elpufogtatják mindig a kabaré tréfában, Máté Szalka azért tesznek, azért pejoratív jelzőket, előítélettel jönnek néha látogatók, hát aztán múzeumban gyakran tapasztalom, hogy hát itt rendes házak vannak, ezt nem is gondoltuk volna. Tehát

0: az ember képzeletében, ami tőlünk keletre van, mindig hajlamosak vagyunk arról egy kicsit negatívan gondolkodni, ugye kelet, távol kelet, Kárpátalja, Ukrajna, stb. Hát ott is gyönyörű virágzó városok vannak, és hát ott is emberek élnek. És még visszatérve arra, hogy a szülőföld szeretete. Andersen nagyon hosszú időt töltött Itáliában, és idután elunta magát, és hazaindult, és a barátja mondta, hogy miért nem jó neked Itália, gyönyörű meleg tenger, gyönyörű nők, gyönyörű virág, gyönyörű növényzet, miért kell neked a bűzös, ködös Dánia? És erre Andersen azt mondta, hát kevésbé szereti az ember az anyját, ha nem túl szép. Tehát így vagyunk a szülőfölddel is. Nekünk a legszebb, a legkedvesebb, mert oda kötnek a gyökereink.
1: Ugye én szoktam mondani, a vejem már mosolyog rajta, hogy nincs mese Andersen, meghalt Münchenemnek, kilőtik az ágyúból. Erre elment Dániába, és a szülő városából hozott nekem Andersenről egy kis medált. Azt mondja, papa, akkor most már ezt is lehet. Na jó, hát ennyit a... Na most érdekesség, hogy mikor hallott az ember kvázi hivatalos szövegként ezt, hogy gyászban van. Ugye Tordján József szintén a város, azt hiszem, szülöttje, ugye?
0: Igen, a Mátészalki kórházban született, de ő Nyírkátán laktak akkor a szüleivel, ami Mátészalkától nem messze van.
1: És amikor meghalt, akkor azt mondták, hogy most már akkor Mátészalka gyászban van. Tehát összekötötték a Tordján volt miniszter urat.
0: Igen.
1: Úgyhogy, na de hát azért térjünk vissza azért a szakmádhoz, hiszen úgy mutattalak be, hogy főiskolai tanár is. Most ugye van-e ideje egy múzeum igazgatónak, aki valóban nem csak, mint a kisúja ismeri a Szatmárt, Bereget, az a Szabolcs-Szatmár Bereg megyét, meg az ország különböző részébe is hívják különböző, de hát azért tanítasz is. Igen. És hol, és mit?
0: Tehát nagyon sokrétű egy vidéki múzeumigazgatónak a... Tehát mi kultúrával, ami tudománnyal, művészettel összefügg, mindenben óhatatlanul jó értelemben az ember belekeveredik. Nagyon sok a felkérés, nagyon sok egyesület, alapítvány, magam sem tudom a számát, hogy mennyinek vagyok tagja, alapítója, elnöke, a Lubitársaság, Mátészalka Művészetbarát Egyesület, sok-sok alapítvány, Mátészalka Idősekért Közalapítvány, a Tudományos Akadémia Debreceni Bizottságában a Néprajzi Munkabizottság elnöke. Aztán soroltam, aztán Debreceni Egyetemen ott tanítok a Néprajz Tanszéken Múzeumi Kommunikációt, aztán Nyíregyházi Főiskolán egykori almáteremben ott a Rajz Tanszéken ott Államvizsga Bizottságnak vagyok mindig társelnöke. Tehát sokrétű tevékenység az, aztán múzeumi szakmában, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének most soros elnöke vagyok, szakfelügyelő, múzeumi szakfelügyelő, tehát nagyon sokrétű, 0-tól 24-ig mindig azt kérdezik a múzeumban, hogy mit lehet itt csinálni. Gyakori kérdés, mert az emberek azt gondolják a múzeumra, hát, hogy minden rendben van, hogy csak le kell porolgatni. Hát le is porolgatunk, csak nem én, hanem a takarítónő természetesen. Tehát az a háttérmunka, az a tudományos kutatómunka, ugye kutatás, publikálás, hiszen több kötetem van, amelyet írtam, szerkesztettem, folyamatos ugye a tudományos tevékenység nagyon fontos, ugye, hogyha az ember tudományos fokozattal rendelkezik, akkor bizony-bizony újra és újra.
1: A doktori disszertációt miből írtad?
0: Azt a szatmári etnokulturális folyamatok a szatmári települések társadalmában, hiszen ugye Szatmár egy sokszínű etnikai mozaikkal megáldott terület, magyarok, románok, ruszinok, tótok, svábok, zsidók, cigányok, és ennek egy nagyon színes kulturális mozaikja alakul ki vallási tekintetben, és ugye ott meghatározó felekezettel, illetve az a kulturális sokszínűség, és hogyan hat egymás az asszimiláció, hogyan jelenik meg, a magyarság hogyan tudja beolvasztani, vagy asszimilálni azokat a betelepült nációkat, amelyek ugye egyrészt munkaerőmigráció vagy rekatolizáció révén kerülnek be az egykori Szatmár vármegyébe. És az 93-ban akkor doktoráltam belőle, és 2000-ben pedig PhD fokozatot szereztem. Tehát ez a kutatómunka, ez az éjszakáknak a feladata. Tehát napközben a múzeumi élet az rendkívül pörgős, tehát kutatómunkát csak este lehet végezni, illetve ha a levéltárba beül az ember, akkor ott csend nyugalom van, de a múzeum kívülről csak tűnik olyan csendesnek, a belső élet az rendkívül izgalmas, intenzív.
1: Uh-huh. A városnak, a úgynevezett közgyűlésének nem vagy tagja?
0: Nem.
1: De gondolom azért szakmai hogy is mondjam, véleményedet azért kikikérik időnként, vagy nem? Az utóbbi hát, az a fix, nem?
0: Nagyon örömmel szolgál, hogy már jövőre szépen 30 éve, hogy a múzeumban vagyok. Hát sok polgármester volt már a városban, cserélődtek, aztán itt most negyedik polgármesterünk van az elmúlt 30 év alatt, de hát mindenkivel nagyon jó kapcsolatban voltam, vagyok, és hát ugye a múzeumi szervezet korábban nem tartozott a városhoz, hanem 2013 óta ugye megyei önkormányzathoz tartozunk, megyei múzeumi igazgatóságok voltak, és 13-ban átalakult ez a rendszer, és akkor került minden vidéki múzeum a helytadó település önkormányzatához, de nagyon, tehát olyan szimbiózisban voltunk a korábbi időben, és akkor nem a város volt a fent tartunk, hogy sokan még képviselők se tudták, hogy hát a múzeum nem a miénk. Tehát annyira láthatatlan volt
1: és
0: valójában.
1: És tényleg annak érzik maguk?
0: Igen, igen, igen, igen, abszolút.
1: Jó, hát abszolút. Én magam is tapasztaltam azt, hogy neked milyen a kapcsolatod a város vezetőivel, még a régi vezetők is, tehát Kelemen Barnabás, vagy a korábbi polgármester Szilágyi. Szóval tulajdonképpen tehát nem véletlen kérdezem, így is lehet.
0: Igen, személyfüggő. Sok esetben kollégák panaszkodnak múzeumi konferenciákon, hogy nem olyan az összhang, nem. Tehát minden személyfüggő. Tehát, hogyha mi úgy viszonyulunk, akkor kölcsönös ez a kapcsolat, akkor nagyon jól tud működni, és hát természetesen nem magunk miatt, hanem amiatt a település, amiatt a közösség miatt, hát, amiatt ott vagyunk és szolgálunk, és hát a jövünk, mi halandóak vagy mulandóak vagyunk, de a kultúra, a tudomány, a műveltség az állandó, nagyon fontos.
1: Ez így igaz, és hát végül is ez egy szellemi tőke, és ugye elkezdted mondani, ugye én abba az utcába mentem, ahol van a múzeum, és mondtad, hogy ez az utca át fog alakulni. Tehát itt most egy kicsit a jövőről is beszéljünk, amiben te is részt veszel, hiszen ott van a volt zsinagóga, amit azt hiszem, hogy a te kiállító termedként is, de ott az egész meg fog változni. Az előbb elmondott egy kicsit a volt nagy, oda kötődő személyiségeknek is az újraélése.
0: Így igaz. Tehát említettem, egy turisztikai projekt ez, amelyben megújul ez egy 500 méteres akcióterület, Máté Szalka főutcája, vagy egykori főutcája, ez a Kossuth utca, és az egyik pólusa az éppen említett Cukor Adolf filmszínház, ez a másik vége pedig a Tony Curtis múzeum kávéház, és mellette pedig közben pedig a Magyarország első villamosított lakóháza is ott van, és egy fénysugárúta vagy sétálúta szával, vagy fényjátékkal teszi izgalmassá, illetve arra a technika történeti eseményre így fog emlékeztetni ez az utcarész. És hát Máté Szalkának van egy nagyon nagy fesztiválja augusztus utolsó hétvégén, a Máté Szalkai Fényes Napok, amikor mintegy 10 000 ember vonul fel este különböző fákákkal, lámpákkal, különböző mindenféle attrakciókkal, amely egy rendkívül izgalmas, szinte megható fesztivál jelenség. Tehát amikor a közösséget úgy lehet megmozgatni és bevonni, és hogy hogyan fejlődik ez az egész történet. Az első években, most már közel 10 éves ez a fesztivál, sőt több mint 10 éves, 14. éves, hogy egyre jobban be tudjuk vonni a közönséget. Korábban még külső szemlőként a járdákról figyelték az eseményt. Most már mindenki be akar állni a menetbe, mindenki együtt akar vonulni, és egy olyan 1 kilométeres utat járunk végig, és akkor a főrendezvénytérre vonulva ez a hatalmas tömeg, és hát onnan kezdődött vesz egy 3 napon át tartó fesztivál, amelyben nagyon komoly koncertekkel, múzeumok kiállításokkal, tehát nagyon sokrétű programot nyújtunk, és hát ez a Máté Szalkai Fényes Napok.
1: Nagyon jó. Hát igen, a fényvárosának kell a fényes napok, úgyhogy nincs mese. Arra vigyázni kell, mert úgy ma divat az, hogy fákat kivágunk, hogy ezen a sugárúton ne vágjátok ki a fákat.
0: Nem vágjuk.
1: mert az adja az egyik szépségét ennek a egésznek. Úgyhogy hát igen, a platánsor. Úgyhogy. Na, de végül is ugye beszéltél arról, hogy zene.
0: Igen.
1: Hát azért nem véletlen, én úgy tudom, hogy valami ilyen rock zenekarba is. Vagy részt vettél, vagy...
0: Persze, hát ugye korán szomszédunkban egy zongora tanárnő lakott gyerekkoromban, és hát ez óhatatlan volt, hogy én is ne tanuljak zongorázni, és a Vitek Mancini egy rendkívül kedves, tehát illemtant, mindent tanultunk, zenét és illemtant, édesapja Vitek Károly zeneszerző volt, egy kiváló család, és hát még némi affinitásom is volt, és szerettem a zenét, és hát... Egy idő után, ugye szomszédunk volt a templom, római katolikusként, Pál László, szalézi szerzetes volt a plebánosunk, minisztráltam, aztán egy kántor betegség következtében a oltártól, a minisztrálásból felkerültem az orgonához, hát ez 1975-ben volt. És hát azóta is ott maradtam, és hát azóta is szolgálom a szülőfalumban, illetve a lakóhelyem is, Mátészalajtai Nyírcsaholyban lakom, az egyház községet, amelynek az egyházszentes virágjelnöke is vagyok, és hát 43 éve kántora is, férfi kart vezénylek, férfi kórusukban pasiót éneklünk, úgyhogy óriási hagyománya jönnek. Az egykori Dancs Lajos, akiről ugye iskolát is neveztek a Nagyeseden, ő Nyírcsaholyban kezdte a pályafutását, és 120 tagú énekkart alapított abban az időben. És hogy mennyire fontos, amit Kodály mond, hogy mennyire meghatározó, hogy ki az énektanár egy faluban, az mindegy, ki az operaház igazgatója, ugye a klasszikus mondása, mert ha nem olyan pillanatot leváltják. De egy énektanár egy faluban, ha 3-4 generációt tud rossz irányba vezetni, hanem olyan. És hát Dancs Lajos olyan zenei kultúrát hagyott néhány év alatt Nyírcsaholyban, hogy azóta is ez a több évtizedes hagyomány ugyanazzal a pasió elemekkel, ugyanazzal a szöveggel, érte dallammal, amit úgy annyira igénylik az egyházközség tagjai, hiszen ebben nevelődtek bele. És ez minden esztendőben olyan élményszerűen, és hát kiváló hangok vannak, ugye Tóth Ruszin lakossága van a falunak, jó hanggal a katolikus, római katolikus városban, görögben is ugye kiváló, nagyon szép népénekekkel.
1: Mind a két görög és római katolikus.
0: Igen, én római katolikus vagyok, édesanyám görög katolikus, illetve a feleségem ő görög paplány, apusom görög katolikus lelkész volt, úgyhogy mindkét liturgiát nagyon jól ismerem. Közben még pont ahol a szüleim és a mi lakásunk van, köztünk van egy református imaház, az egykori szüleim ház tulajdonosa egy Erdélyből oda települt református ember volt, egy katolikus faluba, és ő saját magának csinált egy kis imaházat, aztán most az új betelepülőkkel egy életképes kis református közösség van, úgyhogy itt teljesen ökumenikus vagyok, illetve a Máté Szalka zsinagóga, az még kulcsom is van, mert kiáltó helyként használjuk. Úgyhogy...
1: Igen, hát valóban, ugye annyi mindent csináltál, lelkesedéssel is csinálsz mai napig is. Hát gondolom ennek azért valahol erkölcsi elismerettségét azért imítam ott, valahol odafigyeltek a munkádra. Én ahogy néztem, elég sok különböző fajta szakmai kitüntetést kaptál, mondják közülük egy párat. Ami engem érdekes volt az, hogy van egy olyan, azt hiszem talán a szegedi, hogy is mondjam, valamikor C-vitamin feltalálja. Szent Györgyi Albert díj, hogy jut egy múzeum igazgató?
0: Tehát nagyon sok kitüntetésem, elismerésem van, ami jelzi azt, hogy az elmúlt 30 év vagy 35 év nem telt el tétlenül, illetve nem értékelték azt a munkát, én nagyon megható számomra, hiszen a Paul Harris díj, ugye a Rotary Klubnak ugye a díja, és a Szent Györgyi Albert díj is szintén a Rotary Klubnak a szolgálat az önérdek felett. Aha. Ennek a kitüntető, ugye Szent Györgyi Albert is Rotary tag volt, és róla van az egyik hazai kitüntetés. Aztán Holló László díj, aztán hát természetesen ugye a Pro Urbe díjat Máté Szalkáért megkaptam, Magyar Arany Érdemkeresztet, ami ugye egy nagyon komoly állami kitüntetés. Az Évembere voltam Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, megyei Prima díjas, aztán képzőtévékésű Holló László díjat kaptam. Aztán tavaly előtt a Magyar Pálinkáért érdemrendet megkaptam.
1: Na, erről beszéljünk azért egy pár szót.
0: Illetve ebben az esztendőben most kaptam meg a Pro Comitatu, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legmagasabb kitüntetését. Úgyhogy úgy érzem, hogy elismerik azt a nem is munkát, missziót vagy szolgálatot,
1: inkább jobb, hogy...
0: mert nem érzem munkának, hanem hát missziónak vagy szolgálatnak tekintem azt, amit végzek.
1: Na most ugye elvittél bennünket, nem is tudtam, hogy van ilyen, ha jól emlékszem, Vásárosnaménybe, méghozzá Kis B. Lászlóhoz,
0: Zoltánhoz,
1: aki talán Európa egyetlen egy vadászati kiállítását hozta létre saját erőből, és hát közben ott is kisült, hogy ő is a pálinka főzés egyik úgy is mondjam, hát elismert személyisége, meg te is. Hát te hoztad magaddal, ő nem tudom, hogy hoztál magával a családon belül, de végül is azzá lett, hiszen ez a borrendnek egy pálinka rend formája.
0: Ugye hát Szabolcs-Szatmár Bereg megye pálinka nagyhatalom. Ugye Magyarországon 8 eredetvédett pálinka van, ebből 3 a mi megyénkben van, a szatmári szilva, a szabolcsi alma, illetve az újfértúi fürcsös megy. És 2005-ben alakult meg a szatmárberegi pálinka lovagrend, amelynek én 2008-ban lettem a tagja, ami egy nagyon nagy elismerés, hiszen 10-15 aspiráns közül minden esztendőben csak egy lovagot választanak, és hát én azóta is, hogy ceremónia mestere vagyok ennek a lovagrendnek is, illetve van egy másik lovagrend, a Magyar Népi Ízőző Lovagrend, amelynek szintén tagja is, illetve ceremónia mestere vagyok. Tehát a pálinkához való kötődésre, mint említettem, ugye édesapám és nagyapám is pálinka főzők voltak. Édesapám 50 év alatt körülbelül 5 milliliter pálinkát főzött, és hát a szakma dohányének számított, és hát én valójában ebbe a kultúrába nőttem fel, meg láttam, tapasztaltam minden csinyát, binyát, és hát pont amikor a 93-ban, amikor a doktori disszertációmat írtam, vele egy időben szereztem meg a felelős szesztőzevezetői képesítést is, aztán később országos pálinkagyártó vizsgálnök is lettem, és nagyon komoly képzést folytatunk a gyümölcspálinka gyártó területen, ami megint ugye, tehát néprajz, hagyomány, tradíció, családi hagyomány, amit úgy érzem, hogy tovább kell vinnem. Én már magát a pálinka főzést, a édesapám sajnos meghalt 3 évvel ezelőtt, tehát a üzemet bezártuk, de elméleti oktatásban ezt a kultúrát, egyrészt a pálinka lovagrenden keresztül őrizzük ezt a kultúrát, másrészt pedig az oktatás, az ismeret átadásban, illetve a vizsgáztatás révén azoknak a számunk kérésében is aktívan részt veszek. Tehát úgy érzem, hogy ez a hobbi.
1: Igen, de...
0: Mert mindenki mindig azt gondolják, hogy minden olyan fórumra, minden olyan egyesületbe igyekeznek meghívni, ami a művészettel, tudománnyal, kultúrával függ össze. De mondom, nekem ez az a hivatásom, az természetes, tehát néha szeretnék olyat is, ami nem konkrétan ahhoz kapcsolódik, hanem valami egy picit más is. Hát ez a pálinka, illetve az ízőrző lovagrendi tagságom, ami megint az ételital, megint ugye a determináltság. Én anyai ágon, anyai nagyapám molnár volt, apai nagyapám pálinka főző. Úgyhogy enni, inni mindig volt, mint a családban, tehát nagy keserűségre nem volt ok.
1: Ha most valaki megkérdezné, hogy mit ajánlasz, ha valaki azt a vidéket akarja végignézni, hova menjen el feltétlenül, mert ugye válogatni kell, attól függ, hány napot akar tölteni, mert egy fél évre való volna, de hova érdemes menni? Mondjuk érdekes volt, sokan meglepődtek, nem tudom, hogy Penyigin azt mondja, hogy szilvárium. Na, tehát, hogy hol mit érdemes megnézni, ami olyan maradandó emléket hagy maga után, hiszen ez a vidék, ez a Felső-Tisza-vidék számomra egy kicsit még mindig érintetlenebb táj, mint sok helyen a kultúra már tönkretette a tájakat, vagy egyéb tette tönkre. Hova menjenek az emberek?
0: Ugye, hát
1: Máté Szalkán kívül persze.
0: Szatmárt a Jóisten jókedvében teremtette. 6 nap alatt teremtette a világot, a 7. napon csak Máté Szalkán, a Szatmárral foglalkozott, és hát megállotta minden, megnézte, mi van még, legyen egy kis hegyetek, akkor a hegyeket odarakta, ami most már sajnos Romániához tartozik, ugye. Aztán legelőtt folyót, 4 folyót, Tisza, Szamos, Kraszna, Túr, ez a 4 folyó szabdalja a mi vidékünket. Aztán az egykori Ecsedi lápot, ami egy természetes végvonal volt, ezért maradhatott meg Szatmárban az a ősi település típus. Ott a tatártörök nem pusztítottak, a koraközépkori templomok csodálatosak, mint egy 47 koraközépkori templom, illetve harangtorony található Szatmár Beregben. Tehát én javaslom, ugye kiinduló pontként, ha körtúrát teszünk, akkor Máté Szalkáról indulva, mint Szatmár kapujából indulva, haladunk a Krasztán áthaladva Kocsort községen, ahol a legnagyobb unitárius templom található Magyarországon, illetve a közösség, és Fehérgyarmaton keresztül már mindjárt ott vagyunk ugye a szatmári síkságon, és a Fehérgyarmatot követően Penyige. A penyigei nem tudom szilva, amiből a szatmári szilva pálinkát főzik.
1: De ezt mondjad még egyszer, mert sokan tehát azt hiszik, hogy ez egy mutasság, mi az, hogy nem tudom.
0: Tehát a szilvának ez a fajtája, hogy penyigei nem tudom, szilva, mert ugye a folyók hozzák a hegyekből a szilva magot. És elterítik az árterekbe, és ez dzsungel gyümölcsösök alakultak ki az évszázadok során. És senki nem tudta a fajtáját, mert nem nemesítették, nem úgy hozták, hanem folyó által, vagy a madarak által elhullatott magról sarjadtak ezek a hajtások. És senki nem tudta, hogy milyen szilva ez, hát nem tudom. És így maradt meg a népnyelvben is továbbra is, hogy a penyigei vagy panyolai nem tudom szilva, mindkét település azért küzd, hogy az övéik a penyigei vagy a panyolai, de az a lényeg, hogy a szilvának a neve nem tudom. És ebből készül a legjobb szatmári szilva a pálinka, ezért nem egy magvaváló, egy picit rendkívül magas cukortartalom, egy kiváló gyümölcs. És hát ott a penyige községben ott van egy lekvárium, és illetve van egy lekvárda is, ahol mindkettőben a szilva feldolgozások és lekvár vagy akár pálinka formájában, illetve aszalvány formájában mentik át magát az értéket. Onnan tovább haladom, ugye Kömörű, egy gyönyörű kis szatmári település, ahol népi építészet remekei megmaradtak, ott az árvíz nem pusztított, majd pedig Túl Istvándi, a vízimalom, ugye, amiről gyönyörű Móricz is ír, ez a háromkerekes vízimalom, majd pedig nemzeti emlékhely, Szatmárcseke. Ugye a csónak alakú fejfás temető is benne bizony, Kölcseinek a sírja, ugye a nemzeti himnusz ott születik Szatmárcsekében 1823. január 22-éről 23-ára viradóan. Majd ugye a következő Nagyar, az egykori Lubi család, Lubi Margitnak mintegy 20 000 oldalnyi kéziratos gyűjteménye van a Szatmári Múzeumban, a Lubi kastély gyönyörűen megújult színű pompájában az egész a antik rózsák kertjével, éppen nemrég volt a rózsák éjszakája a Lubi kastélyban, ami egy nagyon impozáns rendezvény, majd áthaladunk a Tiszán, a Tarpát érintjük, a tarpai kurucokat, aztán a Hétcsillag Beregdaróc gyönyörű szállodaközpont, ahol nagyon sokan ellátogathatnak, és hát utána kezdjük a középkori kis templomoknak a sorra, egyrészt a Csarodai, ahol a mosolygó szenteket láthatjuk a freskókon, a feltárt freskókon, és hát a mezitlábos Notre Dame, ugye a tákosi picinke kis templom, ami egy ékszer a maga picinségével, kedvességével, a Vert Patics falu épületével, majd pedig visszatérve ugye Vásárosra, amiben zárhatjuk ezt a túrát. De mindez a szépség mit nem érne, ha nem látnánk meg bennem az embert, a szatmári embert, aki mindig a jóra jobbra törekedett. Tehát vele, róla is általam mondhatjuk ezt, hogy baloldal ez a hazának, de a szív az baloldal dobog. Most nem politikai értelemben mondom, hanem földrajzi értelemben. Tehát tapasztaltátok azokat az embereket, akik találkoztatok a fiatal embertől, a Gábortól, a lekvárdában. Azt az idős néniket meghallottátok a templomokban tálalót vezetni. Kis B. Zolit a varászati gyűjteményébe. Tehát mindezek önmagukban semmit nem jelentenek, hogyha nincs benne az a szatmári embernek az a vendégszeretete, az a kedvessége, hogy a vendéget fogadja. Mert Szatmárban, hogy Móricz írja, a vendég az a kis isten.
1: Ez végszónak egy szenzációs. Ha ezek után valaki nem megy oda, akkor bűnkövetel. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehettünk, és mindezt elmondtad mások számára és mindenki okulására. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Csak az ége. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A Biblia és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 10 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 24 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Vaed Hanan heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése és esdekeltem. 5 Mózes 3.23-tól 7.11-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek. Semmit se tegyetek ahhoz az ígéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg isteneteknek az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. 5 Mózes 4.1-2. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És esdekeltem az örökkévalóhoz abban az időben. A zsidók gyásznapján nem is a szentély lerombolását gyászoljuk, hanem Istentől való elválasztottságunkat, tanítja írásában Szerdó Cervin újpesti rabbi. Szerte a világon, az imaházakban, a Vaed Hanan heti szakasz a gyásznapot követő szombaton kerül felolvasásra. A vigasztalás szombatjának nevezik ezt a szombatot. Nevét a prófétai rész kezdő szavairól kapta: vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Ézsaiás 41. Ezt pedig úgy értsük, ahogyan a 19. Zsoltár 9. verse tanítja: az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. 19. Zsoltár 9. verse. 28. zsidó kulturális fesztivál, különleges zenei és irodalmi estek a Rumbach zsinagógában, a budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönségkedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel, délire fordul a szél, és 25-30 fok várható. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli szél és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd a várossal, ahol 60 ezer ház épülhetne meg lapos tetőkre, vagyis a lapos tetőkre építhető házak tudományával is foglalkozunk majd a mai napon, illetve ennek kapcsán a fenntartható építkezéssel, vajon mit nevezünk fenntartható építkezésnek, és hol kiviteleztek már nagyobb épületeket Európában, ezt az elvet szem előtt tartva. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, ez is egy nagyon fontos hír, nem csak a globális felmelegedés tekintetében, erről is szó lesz. Lefagyasztják a koalák petesejtjeit és permiumait a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Ezzel is foglalkozunk majd, és azzal is, hogy új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók egyébként műholdak segítségével. Azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyermek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyeztetheti az életét. Erről is szó lesz, de mindenek előtt egy hazai hírrel kezdjük, ugyanis aggasztó változást figyeltek meg a Mátrában a kutatók, úgyhogy már is kezdünk ezzel a hírrel, én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy mind együtt vagyunk, és akkor nézzük, hogy mi a helyzet a Bükki Nemzeti Parkban. Elkezdtem megváltoztatni a magyarországi tölgyesek ökoszisztémáját. A klímaváltozással járó egyre melegebb időjárás a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának beszámolója szerint ennek következményeit nem lehet előrejelezni, de akár az emberekre nézve is súlyosak lehetnek. A tölgyesekben országszerte előforduló tölgyfalepke szinte egész életét a fák lombkoronájában tölti, példányai csak nagyon ritkán ereszkednek le a talajszintre. Napos időben a leveleken sütkérezik, ha pedig túl meleg van, a lombozat árnyas részére húzódik. Táplálkozni sem jön le az aljnövényzet vagy a cserjék virágaira, hanem a lombkoronában nyalogatja pödör nyelvével a levéltetvek által kibocsátott mészharmatot, írja a 24.hu tudományos rovata. Idén nyáron azonban a Nemzeti Park természetvédelmi őrei a Mátrában rendhagyó jelenséget figyeltek meg. A tölgyfalepkék hatalmas csoportjai pihentek az aljnövényzeten és a talajon, néhol egy pontból akár 30-40 példányt is sikerült megszámolniuk. A különös viselkedés oka minden bizonnyal a június végén tapasztalható szokatlanul nagy forróság és szárazság volt, ami miatt a lepkék a fák koronájában már nem találtak kellően hűvös helyet és nedvességet, ezért kényszerültek a talajszintre húzódni. Ez még nem tűnik nagy problémának egyébként, de egyértelműen jelzi a tölgyesekben elindult változásokat, amelyek következményeit az ökoszisztémák bonyolultsága miatt nem tudunk előrejelezni, ezért kulcsfontosságú lenne a klímaváltozást fokozó, környezetterhelő tevékenységeinket megszüntetni, vagy legalábbis mérsékelni, mondják a kutatók. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága szerint viszont a klímaváltozás okozta kihívásokkal nem csak a természetvédőknek kellene komolyan foglalkoznia, hanem a probléma előidézésében szerepet játszó gazdasági szektor szereplőinek is, sőt, szerintük a társadalom minden tagja tehet azért, hogy az éghajlati viszonyok további negatív irányba történő változását mérsékeljük. Ez tehát a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának, illetve szakembereinek a véleménye a klímaváltozás kapcsán, illetve a Mátra tölgyeseinél megfigyelhető változások kapcsán. Újabb érdekességgel folytatjuk, hamarosan Rotterdamba fogunk utazni, és a tudomány szempontjából ezúttal az építészettel fogunk foglalkozni, méghozzá a fenntartható építészettel.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: utazzunk egy kicsit a következőkben, ezúttal nem az űrbe, vagy nem a víz alá, csak egyszerűen egy európai nagyvárosban fogunk járni. Ki járt már egyébként Rotterdamban, Hollandia második legnagyobb városáról van szó, ahol 60 ezer ház épülhetne meg a közeljövőben, méghozzá nem is akárhová, a lapos tetőkre, már el is kezdték egyébként a kivitelezést, vagyis a lakhatási válságot Európa egyik legmodernebb városa meglepő helyen oldaná meg. A lapos tetők hasznosítása ma már külön tudományág, egy helyi építésziroda pedig nem is akárhogyan kivitelezné ezeket az új lakrészeket a tetőkön. Egyébként azért is kérdeztem, hogy ki járt már Rotterdamban, mert a város nagyon más, mint a legtöbb európai város. A II. Világháború úgynevezett Rotterdami Blitz bombázásában a városközpont teljesen megsemmisült, így az épület állománya jóval fiatalabb a kontinens hasonló városainál. A gyors újjáépítés modern városi tájképét merész formatervezés jellemzi, több, ma már világhírű holland építész iroda is Rotterdamból indult, nem mellékesen rengeteg lapos tetős épület áll a városban, összesen 18,5 négyzetkilométernyi lapos tetője van, ami durván 3000 futballpályának felel meg. A város technikailag 60 ezer új házat tudna befogadni a meglévő háztetőkön, lapos tetőkön. Az önkormányzat nemrég úgy döntött, hogy minden fejlesztőnek, aki ilyen úgynevezett kiegészítő lakásokat telepít, szociális vagy középosztálybeli lakásként kell megjelölnie azokat, és ezek a fejlesztők mentesülnek majd egyes önkormányzati díjak alól, amelyeket jellemzően új földterületek értékének növelésekor kell fizetni. Ami tudományos szempontból érdekes ezzel az új lapos tetőre építendő házak féle elképzeléssel, hogy a projekt a körforgásos gazdaság elveit képviseli, a puszta megfizethetőség túl is. A város ösztönzőket kínál azoknak a fejlesztőknek, akik biolapú vagy körforgásos építési rendszereket alkalmaznak, például könnyű fa vagy moduláris egységeket, amelyek nem terhelik a meglévő alapokat és minimalizálják az építkezés szénlábnyomát. Ez az építkezési forma pedig azért érdekes számunkra, magyarok számára is, mert a problémával Budapesten is foglalkoznak. Nemrég három pécsi építész hallgató panelházak tetejére telepíthető lakóegység tervét készítette el egy nemzetközi pályázatra. A projekt moduláris, hálózatfüggetlen, 25 négyzetméteres kisházai a tervezők szerint a poszt-szovjet térség bármely lakótelepéhez adaptálhatóak. Egyébként Bárány Baróth Bálint, Molnár Bálint és Kőhidi Máté munkájáról, illetve elképzeléséről van szó, írja a Rakéta. A magyarok elképzelésével tudományos szempontból valószínűleg a jövőben még fogunk foglalkozni, viszont ami a holland fenntartható építkezést illeti, egy példát hadd hozzak még, amikor évekkel ezelőtt Amsterdamban egy ideiglenes bírósági épületet húztak fel, az direkt úgy tervezték meg, hogy fenntartható legyen, vagyis a főbb elemeit később egy másik épületben is fel akarták használni. A projekt 2016-ban jött létre, és abszolút úttörőnek számított, mind a koncepció, mind a megvalósítás tekintetében. Az épület tartó elemeit könnyen szétszerelhetőként tervezték, illetve az egyes szerkezeti elemeket, még a lépcsőt is, modulokból készítették és helyben szerelték őket össze. Természetesen az épület lebontása azóta megtörtént, az nagy odafigyelést igényelt a kivitelezőktől, mert az elemeket rendszerezve kellett az új helyre átvinni, a költségek a hagyományos építészettel megegyeztek, vagy annál egy kicsit magasabbak voltak a logisztika miatt, de amint ez nem egy úttörő projekt, hanem egy elterjedt technológia lesz, akkor olcsóbb megvalósítása lehet számítani, mondják a szakértők, a tudomány nagy erőkkel foglalkozik a fenntartható épületek kivitelezésén.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában. A fejlesztések egyelőre többnyire prototípusok, de idővel környezetbarátabb alternatívát jelenthetnek a jelenlegi klímaberendezések és hőszivattyúk mellett. Nem tudom, ki az, aki tudja, hogy hogyan működik a hagyományos légkondicionáló berendezés, ugye kompresszor segítségével keringteti a folyékony és gáz halmazállapot között váltó hűtőközeget. Ez hatékony megoldás, de a rendszer sok energiát fogyaszthat, a fluorozott klímagázok pedig szivárgás esetén erősen hozzájárulhatnak a felmelegedéshez. Egyes ilyen anyagok üvegházhatása több százszor, vagy akár több ezerszer erősebb lehet a széndioxidénál. Ezek miatt, az okok miatt egyébként az Európai Unió fokozatosan szigorítja a fluorozott üvegházhatású gázok használatát. A 2024-ben elfogadott szabályozás különböző határidőkkel korlátozza vagy tiltja meg egyes hűtő és klímaberendezések forgalmazását, amennyiben azok túl magas felmelegedési potenciállal rendelkező gázokat használnak. Nem kell megijedni, ez nem jelenti azt, hogy az összes hagyományos klíma azonnal betiltásra kerül, de a gyártókat új hűtőközegek és teljesen eltérő technológiák fejlesztésére ösztönzi ez a rendelet. Az egyik ígéretes megoldáson például a németországi Saarvidéki Egyetem kutatói dolgoznak, az általuk fejlesztett elasztokalorikus rendszer nikkel-titán ötvözetből készült húzalokat nyújt meg, majd enged el. Az anyag nyújtásakor hőt ad le, tehermentesítéskor pedig lehűl, így képes hőt elvonni a környezetéből. Más vállalatok mágneses térrel próbálják kiváltani a hagyományos hűtőközegeket. Egy német cég olyan anyagokat használ, amelyek mágnesezés hatására felmelegszenek, a mágneses tér megszüntetésekor pedig lehűlnek. Ezen kívül léteznek félvezetőkre épülő rendszerek is, amelyek elektromos áram segítségével mozgatják a hőt, míg egy másik fejlesztési irány nyomás hatására felmelegedő és lehűlő kristályos anyagokkal kísérletezik. Ezekben például azok közös, hogy a hűtést nem egy csövekben keringő vegyi anyag párolgása és lecsapódása végzi. A szilárd test alapú megoldások egyik legnagyobb előnye, hogy nincs belőlük kiszivárgó klímagáz, elméletben kevesebb mozgó alkatrésszel, halkabban és hatékonyabban is működhetnek, de egyelőre nem bizonyított, hogy nagy épületek hűtésére is gazdaságosan használhatók. Minden esetre a kutatóknak többek között az anyagok tartóságát, a gyártási költségeket, a rendszer méretét és a folyamatos működés megbízhatóságát kell javítaniuk ahhoz, hogy a hagyományos klímaberendezéseket mielőbb lecserélhessük. Szükség is van erre, hiszen egyre melegebbek a nyaraink, de egyébként mielőtt azt gondolnánk, hogy csak a mai kor emberének van szüksége hűtésre, jó, ha tudjuk, hogy például már az ókori Rómában a vízhálózat és a csatornarendszer adta lehetőségeket használták ki egyes épületek falainak a lehűtésére, ezáltal az életterek komfortosabbá tételére. A modern kori légkondicionálás alapjait pedig a Faraday kalitkáról híres fizikus és feltaláló alapozta meg Michael Faraday 1820-ban Angliában. Ő ébredt rá arra, hogy a sűrített és cseppfolyósított ammónia, ha elpárologtatják, akkor hűteni képes. 4 évvel később, 1824-ben dr. John Gorey fizikus olyan kompresszoros berendezést alkotott, amellyel jeget állított elő, majd ezzel a levegőt hűtötte. Az első valódi klímákat pedig ipari céllal gyártották, ennek oka a készülékek mérete és ára volt, az elektromos légkondicionálás pedig 1902-ben jelent meg.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Lefogyaszthatják a koalák petesejtjeit és spermiumait a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól, írja a Covid. minden évben egyébként nagyon sok koalát szállítanak vadállatkórházakba betegség vagy sérülés miatt, és sajnos nem mindegyikük éli túl. Ahhoz, hogy megelőzzék a faj kihalását, az egyetem kutatói mély hűtéssel fagyasztanák le a koalák ivarsejtjeit, amelyek mesterséges megtermékenyítéssel és úgynevezett in vitro megtermékenyítéssel, azaz lombik bébi kezeléssel lehetővé tehetik az egészséges koala embriók létrehozását. A kutatók indoklása szerint erre az eljárásra azért van szükség, mert a koala egyedek csökkenő arányával az egyedi tulajdonságaikat hordozó gének is eltűnnek, amelyek segíthetnék őket a környezetükhöz való rugalmas alkalmazkodásban. Az ausztrál koala populáció például meglehetősen egyenlőtlen módon változott az elmúlt évtizedekben. Queensland és Új-Dél-Wales egyes régióiban az állatok száma az 1990-es évek vége óta akár 80%-kal is visszaeshetett az erdőirtások, a bozott tüzek és az aszályok miatt. A faj megmentése érdekében a kutatók folyékony nitrogénben fagyasztják le egyébként a koalák ivarsejtjeit. A folyékony nitrogénnek a fagyáspontja mínusz 196 Celsius fok, és úgy konzerválja az ivarsejteket, hogy azok több évtizeden keresztül is képesek éppen fennmaradni. Vincent Lynch, a New York állambeli Buffalo-i Egyetem evolúciós fejlődés biológusa és a biológiai tudományok docense úgy nyilatkozott, hogy sikeresen felélesztettek olyan sejteket, amelyeket néhány évtizeddel ezelőtt folyékony nitrogénben fagyasztottak le. Úgyhogy így próbálják a koala populációkat megmenteni. Egyébként rengeteg állatfajjal kapcsolatban hallunk hasonló híreket, elsősorban a pusztulásukról és a kihalásukról, vagy annak fenyegetettségéről, de vajon miért fontos, hogy bizonyos állatfajok vagy egy se halljon ki? Nos, a World Wide Fund nevű szervezet, vagyis a Természetvédelmi Világalap, a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete két évente közzé teszi az úgynevezett élőbolygó jelentését. A 2022-es adatok szerint 5230 emlős, madár, hüllő, kétéltű és halfaj mintegy 32 000 populációjának változását értékelték az elmúlt évtizedekre visszatekintve. Mint írták, 1970 és 2018 között átlagosan 69%-kal csökkent a populációk mérete, amit főleg az állatok természetes élőhelyének eltűnése okoz, mivel ezeket mezőgazdasági területekké alakítja az ember, de az éghajlatváltozás is egyre nagyobb veszélyt jelent számukra. A legsúlyosabb populációvesztést az édesvízű tavakban, a folyókban és vízes élőhelyeken élő fajok szenvedték el. Ezek létszáma 1970 óta átlagosan 83%-kal csökkent. A jelentés szerint a legnagyobb populációvesztés az Amazonas vidékén következett be Dél-Amerikában, ahol az erdőirtás miatt pusztulnak el az erdőkben élő fajok. Ebben a régióban a vadon élő állatok populációinak mérete átlagosan 94%-kal csökkent az elmúlt fél évszázadban. Elképesztő számok ezek egyébként, amelyekről évről évre újra és újra hallunk, illetve ezekkel a számokkal kapcsolatban kongatják a természetvédők is a vészharangokat, és visszatérve az eredeti kérdésünkre, hogy miért olyan fontos számunkra, hogy ne halljanak ki az állatfajok vagy bizonyos állatfajok. Nos, a tudósok és a kutatók továbbra is arra hívják fel a figyelmünket, hogy a természetes eredeti körforgásból való faj kiesések óriási katasztrófákat okozhatnak a környezetben, és ezek kihatással lehetnek az emberre is.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Műholdak figyelik a csendes óceán délnyugati részén zajló vulkanikus tevékenységet, ugyanis a szakértők abban bíznak, hogy ott hamarosan új sziget alakulhat ki, és szeretnék a jelenséget, illetve a folyamatot megfigyelni. A műholdas megfigyelések alapján már május eleje óta víz alatti kitörés zajlik az úgynevezett Bismarck tenger mélyén, Pápua Új-Gineától északra. Ha hirtelen nem ugrik be, segítek, a szigetország Ausztrália fölött található északra, hogyha ez így segít hirtelen valamit. A kutatók egyelőre nem tudják pontosan egyébként, hogy melyik vulkán vált aktívvá, mert a térségről nem állnak rendelkezésre részletes tengerfenék térképek, mert hogy ilyenek is vannak, de az biztos, hogy a kitörés első jeleit május 8-án észlelték földrengésmérők, ezt követően pedig több műhold is megörökítette a vízfelszín fölé emelkedő gőz és hamúfelhőket, valamint az elszíneződött tengervizet. A következő napokban készült nagy felbontású felvételek arra utaltak, hogy a vulkáni kürtő egyre közelebb került a felszínhez, az infravörös mérések pedig egy nagyjából 7 négyzetkilométeres területen mutattak ki jelentős hőanomáliát. Simon Kahn, a Michigan Műszaki Egyetem munkatársa szerint utóbbi jelentős mennyiségű forró anyagra utal. Úgy tűnik, a vulkáni kürtő jóval sekélyebben helyezkedik el, mint ahogy a korábbi tengerfenék adatok alapján feltételezték, írja a National Geographic. A műholdak nagy kiterjedésű, lebegő habkőből álló struktúrákat is észleltek, ezek a felszíni áramlásokkal sodródnak, az adatok összességében pedig azt jelzik, hogy jelentős mennyiségű vulkáni anyag jut a felszín közelébe. Jim Garvin, a NASA egyik űrközpontjának kutatója szerint a következő kérdés az, hogy valóban megszületik-e az új sziget, bár a tenger alatti vulkánok tevékenysége látványos felszíni hatásokkal járhat, azért nem garantált, hogy a szárazulat megszületik. Új szigetek létrejöttét egyébként ritkán sikerül műholdakkal valós időben megfigyelni, ezért az esemény különösen foglalkoztatja a geológusokat. Ha valóban kialakul egy új szárazulat, az kivételes lehetőséget kínálna a tudomány számára. A szakemberek nyomon követhetnék, miként hódítják meg az új területet a növények és az állatok, hogyan alakítja a felszínt az erózió, valamint milyen geológiai folyamatok formálják tovább a frissen létrejött szigetet. Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy a vulkáni kúp hamar instabillá is válhat, és akár össze is omolhat, ha pedig a tengervíz beáramlik a magmakamrába, a kitörés még hevesebbé válhat, ez pedig alapvetően megváltoztathatja a potenciális sziget sorsát. Egyébként érdekes kérdés ennek a hírnek a kapcsán, hogy vajon hány új sziget születik manapság? Nos, azt mondják a kutatók, hogy viszonylag gyakran születnek új szigetek, de nem könnyen számszerűsíthető, hogy pontosan mennyi mondjuk évente vagy 10 évente. Pontos éves statisztikát azért nehéz mondani, mert sok apró képződmény csak ideiglenes, de évente átlagosan néhány új sziget azért felbukkan a világon. A leglátványosabb módja az új szárazföldek születésének a víz alatti vulkánkitörések munkája. A víz alatti vulkánok lávát és hamut okádnak, amelyek lehűlve és felhalmozódva szigetekké emelkednek a tengerszintje fölé, illetve ha tényleg számszerűsíteni szeretnénk, hogy hány új sziget születik manapság, akkor érdemes megemlíteni az ember által létrehozott szigeteket is. Napjainkban a világ több pontján, például Dubajban vagy Malajziában építenek mesterséges szigeteket turisztikai vagy lakossági célokra.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Egy elsősorban szülőket és gyermekeket érintő tudományos hírrel zárjuk mai magazinunkat, ugyanis új biztonsági funkcióval bővíti a szülői felügyeleti eszköztárát a Meta. Mondhatnánk azt is, hogy a Meta azonnal üzenni fog a szülőknek, ha a gyermekük olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelent a gyermek számára. A mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatok egyre nagyobb nyomással néznek szembe a szabályozók és a szülők részéről is azzal kapcsolatban, miként kezelik a chatbotok a krízis helyzetbe került, különösen a fiatalkorú felhasználókat. Erre reagálva a Meta kifejlesztette kifejezetten erre a célra szánt algoritmust, amely képes felismerni, ha egy tinédzser önkárosításra utaló kijelentéseket tesz a beszélgetések, vagyis a csetelések során. annak érdekében, hogy a sokszor traumatikus értesítések indokolatlanul ne riasszák meg a családokat, a rendszer által megjelölt eseteket az üzenet kiküldése előtt hús-vér szakemberek is manuálisan ellenőrzik. A tech óriás elismerte, hogy kétes esetekben inkább az óvatosság elvét követik, így előfordulhatnak téves riasztások is, de a biztonságot tartják a legfontosabb kiindulópontnak. Az új funkció egyelőre az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kanadában lesz elérhető az Instagram szülői felügyelet szolgáltatását használók számára, a globális bevezetést pedig az év végéig tervezik, írja a Rakéta. A megelőzésen túl a Meta már egy olyan megoldáson is dolgozik, amellyel közvetlenül értesíthetnék a segélyhívó szolgálatokat, amennyiben a közvetlen öngyilkossági veszély igazolódik. Ez a vészhelyzeti protokoll nem csupán a fiatalokat érinti majd, hanem a felnőtt felhasználókra is kiterjed, ha a chatpartnerükként szolgáló robottal folytatott diskurzusok alapján fennáll az önveszélyeztetés kockázata. A vállalat számára ez az eljárás egyébként nem teljesen új keletű, hiszen a Facebookon és az Instagramon közített bejegyzések esetében már eddig is alkalmazták a hatósági kapcsolatfelvételt. A mostani fejlesztésekkel azonban ez a fajta digitális védőháló a nyilvános posztok felül kiterjed az AI-jal folytatott zárt beszélgetések területére is. Magyarán, ha a Facebookra kiír egy fiatal, vagy akár egyébként felnőtt valami olyasmit, vagy közé tesz egy olyan posztot, fényképet, amely arra utal, hogy mély depresszióban szenved, akár az öngyilkosság gondolata is foglalkoztatja, akkor az több ismerős is észreveheti, nem csak az algoritmus, és nyilván valahogy valamilyen formában segítségre siet

0: világot, akkor ez az új szülőknek szánt riasztási mód értesíti a szülőt, hogy a gyermek a számítógépén bizony olyan dologról beszélget az AI-jal, a mesterséges intelligenciával, amely veszélyeztetheti az életét. Erre szoktuk mondani, hogy hát igen, a nagy testvér már mindent lát, de lehet, hogy ezekben a helyzetekben azt is mondjuk, hogy lásson is. Ennyi fért mai tudományos magazinunkba. Remélem, hogy sok érdekességet meg tudtam osztani. Találkozzunk legközelebb is. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

1944. májusában a 15 éves, magyarországi származású Rubin Editet egy Auschwitzba tartó tehervonatra tették. Szüleitől elszakított lányt kényszermunkára küldték. Így kezdődött a kálváriája. Novemberben azonban a közeledő front miatt a nőket Bergen-Belsenbe vitték. Noha túlélte a halálmenetet, Edith mégsem remélte, hogy megéri a nyarat. Alig 31 kilogrammos volt.

Egyik nap, miközben a mezőn dolgozott, felfigyelt egy 50 év körüli tizedesre, aki szánalmat sejtető pillantásokat vetett rá. Helmut Kleinicke már egy ideje figyelte őt. Aztán elővett egy kis elemózsiás csomagot, majd letette maga mellé a földre.

várt egy ideig, majd szótlanul eloldalgott. Három héten keresztül minden nap megismételte ezt a gesztust, amivel azt kockáztatta, hogy ő is a foglyok sorsára jut. A tizedes jóindulatának köszönhetően sikerült Editnek és a többi lánynak túlélnie a kényszertábor borzalmait.

környékén. A brit csapatok elérték Bergen-Belsent, látva a lágerben uralkodó pokoli állapotokat, letartóztatták a német tiszteket, de az asszonyok a tizedes védelmére keltek. Helmut így elkerülte az akasztófát, és szabadon távozhatott.

így dolgozik a gondviselés. A jóság messze meghaladja az alkalmankénti jutalmakat, mivel általában megsokszorozódva tér vissza a jótevőhöz. A World Happiness Report 1919-es adatai alapján a jótékonyság az egyik legerőteljesebb boldogságot előidéző tényező.

az egészség terén pedig a jótékonyság csökkenti a stresszt, gyógyítja a gyulladásos megbetegedéseket, képes a gének kalibrálására, és ezáltal javítja az általános egészségi állapotot.

Mindezeken túl azonban a jótékonyság a megszentelődés eszköze. Isten azért rendelte el, hogy az adományozás szokássá váljék, hogy ellensúlyozza az önzés veszélyes és csalóka bűnét. A folyamatos adakozás halálra éhezteti az irigységet.

ha az önzés bezárja előttünk az üdvösség ajtaját? Mi lenne, ha kipróbálnánk a második tized bibliai receptjét a szegények megsegítése érdekében? Tudd meg, hogy ez egy nagyon hatékony módszer.

ne kés jót tenni a rászorulóval, ha hatalmadban van, hogy megtedd. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 27. vers.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Dave M. írta a Missouriből, az Egyesült Államokból. Egy madár tanítása. Nézzétek az égi madarakat, mondja Jézus. Nem vetnek, nem is aratnak. Csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Máté evangéliumának 6. fejezetének 26. verse. Egyik reggel észrevettem egy kis verebet az ablakpárkányomon. A madár teljesen nyugodtnak látszott a gyülekező esőfelhők ellenére, de ami igazán megragadott, az a csendes magabiztossága volt. Nem kezdett kétségbe esettem menedékhelyet keresni, egész egyszerűen semmi nyilvánvaló jelét nem adta az aggodalomnak a közeledő idő miatt. Ez a látvány elgondolkodtatott. Aznap reggel szorongva néztem át a havi kiadásokat, rágottam a váratlan autójavításon és az emelkedő élelmiszerárakon. A gondos tervezésem ellenére lenyomott az aggodalomnak a súlya. De a veréb emlékeztetett Jézus szavaira az égi madarakról. Ezek a teremtmények nem tervezik meg a jövőt, és Isten mégis gondoskodik a szükségeikről. A veréb nem aggódott, teljesen a jelenben élt, bízva a gondoskodásban, ami sosem maradt el. Ez az egyszerű megfigyelés megváltoztatta a nézőpontomat. Megvan a helye a felelősségteljes tervezésnek, de az aggodalom nem adott hozzá semmi építőt a helyzetemhez. Tulajdonképpen elvette a békességemet, és megkérdőjeleztem Isten hűségét, ami addig mindig megtartott. A bizalom nem azt jelenti, hogy mindent előre megoldunk, hanem hogy hiszünk Isten folyamatos gondoskodásában, még a viharfelhők láttán is. Szerető atyánk, segíts bízni gondoskodásodban olyan természetesen, mint az égi madarak. Amen. Napi gondolat. Bízhatok, hogy Isten hűségesen gondoskodik az életemről. Imádkozzunk azokért, akik az anyagiak miatt aggódnak.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Jónás próféta veszélyes hajóútja után 700 esztendővel Pál apostol is átélt hasonlót a tengeren. Erről az apostolok cselekedetei 27. fejezete 20-tól 26-ig tartó verseiben olvashatunk. Erről szól Cseri Kálmán 2008 őszén elhangzott igemagyarázatának részlete, amelyben a két főszereplő viselkedésének hasonlóságait és különbözőségeit foglalja üzenetté.
2: Sok hasonlóság és sok lényeges különbség van Jónás és Pál apostol útja között. És éppen ezek a különbségek lehetnek ma számunkra üzenetté. Mi volt a hasonlóság? Mindketten Isten emberként szálltak hajóra. Mindketten Istentől kaptak feladatot. Mindkét hajó viharba került. Mindkét hajó rakományát beleszólták a tengerbe, hogy könnyítsenek magukon, és ettől is reméljék, hogy megmenekülnek. Ezek mellett a formai hasonlóságok mellett azonban lényeges különbségek vannak a két ember magatartása, lelkülete között. Jónás szabad elhatározásából szállt hajóra. Pál apostolt fogolyként vitték. Jónásról azt olvastuk, hogy aludt a hajó alján. Pálról megtudjuk ebből a fejezetből, hogy éberen ölködött a fedélzeten. Jónás azt mondta, hogy dobjatok engem a vízbe. Pál pedig mindent elkövetett, hogy kimentse a vízből azokat, akikkel együtt utazott. Jónás megfizette ennek az útnak az árát. Pál ingyen utazott, igaz, fogolyként. Jónásról azt olvastuk, hogy csak akkor vallotta meg ki az ő Istene, amikor rákényszerítették. Pál magától beszél arról a hatalmas Istenről, akinek ő nem csak szolgál, hanem akinek ő a tulajdona. Jónás nem érdekelte az, hogy mi történik utitársaival. Pál mindent megtett társai érdekében. Jónás gyűlölte azokat, akikhez Isten küldte. Pál mérhetetlenül szerette őket, köztük még a császárt is, akinek a színe elé vitték. Jónás megpróbált elbújni az emberek elől, Pál pedig akaratlanul is végül az események irányítójává válik. Jónás szabad emberként is rab volt, a gyűlöletének, a bosszú vágyának a rabja, Pál pedig megbilincselve is teljesen szabad volt. Szabad minden félelemtől, és szabad arra, hogy mindent megtegyen másokért. Akik Jónással utaztak, azok kis híján neki köszönhették, hogy elvesznek. Akik Pállal utaztak, azok neki köszönhették az életüket. Jónás csak teher volt azon a hajón, Pál pedig maga lett a mentőcsónak a többiek számára a nagy viharban. Mi volt ennek a sok és nagy különbségnek az oka? Az, hogy Jónás háttal állt Istennek, Pál pedig a hajón is, viharban is, életveszélyben is, megbilincselve is, Isten színe előtt élt, vele szoros közösségben. Jónás makacsul ragaszkodott a saját akaratához, és engedte, hogy elragadják a saját indulatai, Pál pedig következetesen, eltökélten Isten akaratát akarta cselekedni, pontosabban mindent megtett azért, hogy Isten rajta keresztül elvégezze azt, amit ott akar. Ezért szüntelenül figyelt Istenre, ezért volt mindig vevőképes, hallotta, amit Isten mondott neki még ilyen kétségbejtő helyzetben is, vállalta azt, amit Isten igéjeként megértett, tovább mondta a többieknek, megvallotta, nem félt attól, hogy mit szólnak ehhez a pogányok, nem szégyelte a Krisztus evangéliumát, eltökélt Krisztus tanítványként utazott ott a hajón, ő ott is szolgálatban volt, küldetését teljesítette, egyértelmű, határozott önazonosság tudata volt, tudta, hogy ki küldi, kikhez küldi, miért küldi, ez csak látszat, hogy a rómaiak taszigálják őt megbilincselve, és majd odaviszik a császárhoz, azért viszik oda, mert Isten előre megmondta neki, hogy királyok és császárok előtt is bizonyságot teszel rólam. Itt Isten akarata teljesedik, ezek az emberek csak statiszták ebben a nagy drámában, ő azonban ismeri a rendezőt, ő ránéz, és amit Isten mond, az neki szentírás, arra ráépíti az életét. Ha Isten azt mondta, hogy mindnyájan megmenekültök, akkor nem kell tovább félni. Nem fél, és ez a bizonyosság kiárad belőle másokra is. Ebben a reménytelen, kétségbeejtő helyzetben ott van egy stabil ember, aki nem csak a láthatókat érzékeli, hanem a láthatatlanokat is, és így lesz áldássá mások számára. Jézus Krisztus ilyenekké akar formálni minket. Mindnyájan onnan indulunk, ahol Jónás volt. Mindnyájan úgy jövünk a világra, hogy nincs kapcsolatunk Istennel, hogy nem értjük őt, hogy addig, amíg meg nem könyörül rajtunk, addig képtelenek vagyunk az ő akaratát cselekedni. Sőt, ha vallásossá lesz valaki, Istent is arra akarja felhasználni, hogy a maga saját akarata megvalósulását segítse. Addig mindig mi tűzzük ki a célokat. Addig az ember nem hallja, hogy mit mond Isten, és nem élt egyet vele. És éppen ezért a saját erejére és a saját értelmére kell hagyatkoznia. Jézus Krisztus azért jött, hogy megismertesse velünk ezt az igazi, ahogy ő mondta, ezt a valóban létező Istent. Azt az Istent, aki csak ugyanolyan, amilyennek Jónás fölháborodva jellemezte őt, hogy te irgalmas és könyörülő vagy, és a gonosz miatt is bánkódsz. Ő valóban bánkódik a gonosz miatt. Azért küldte utánunk az ő egyszülött fiát. Ennek a hatalmas és kegyelmes Istennek a mentő szeretete éppen Jézus személyében jött egészen közel hozzánk. Azért, hogy kiszabadítson ebből a lelki süketségből, az Isten akarata cselekvésére való képtelenségből, hogy kiszabadítson a magányból, a reménytelenségből, a hitetlenségből, az értelmetlen létből, és felszabadítson bennünket arra, hogy tudjunk Isten dicsőítve és egymás javára élni. Egy picit nézzük meg közelebből is, hogy milyen volt az a lelkület, amit már Jézus munkált ki Pálban. Mert ő sem így indult, csak gondoljunk arra, hogy milyen céllal ment Damaszkuszba. Hogy lesz valaki ilyenné? Jónási lelkületből ilyen pára jellemző Jézusi lelkületet. Hogy kaphatunk mindnyájan? Mert ezt mindnyájunknak ígéri Isten. Pál útja úgy kezdődött, hogy ott a damaszkuszi úton átgondoltan és komolyan föltette ezt a kérdést életében először Jézusnak: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És komolyan vette, amit mondott. Azt is, hogy Jézust, mint urat szólítja meg, és mostantól fogva kész neki engedni, mint az ő szolgája, és egy vágya maradt: mit akar, hogy ő cselekedjék? Akkor lesz értelmes az élete, akkor végzi el azt, ami véget Isten őt teremtette, ha ez az akarat valósul meg az életében. Aztán ettől kezdve ehhez szabta magát. Ezért vállalta azt a Jézust, akinek elkezdett engedelmeskedni, ő miatta került halálos veszedelembe, Jézus miatt tartóztatták le, de vállalta a szenvedést is, azt viszont nem, hogy olcsó prédaképpen rövid úton kivégezzék. A Krisztusnak engedelmes hívő nem múja, nem bamba, nem veti magát oda olcsó prédául az ellenségnek. Jézusért mindent vállal, de a rendelkezésére álló tiszta eszközökkel él. Ezért fellebbezett Pál a császárhoz. Ezek után már nem oldhatták ki az életét otthoni ellenségei. Aztán, mikor már a hajón van, kamatoztatja a tapasztalatait. Ő nagyon sokat utazott, s figyelmezteti a hajósokat, hogy ilyenkor már nem kellene elindulni ilyen hosszú útra, mert rövid időn belül megérkeznek a minden évben megérkező nagy viharok. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem veszel közületek, csak a hajó. Honnan veszi ezt, ez a furcsa ember? Megmondja, hogy honnan. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, akinek szolgálok, és ezt mondta. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy minden úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell majd kivetődnünk. Amikor már mindenki a halálát várja, és csak egyetlen kérdés van, hogy mikor következik az be, mert ezek után, ebben a helyzetben csak ez jöhet, akkor megszólal egy ember, és azt mondja, hogy föl a fejjel, emberek, nincs vége semminek. A múltkor nem hallgattatok rám, de én most újra azt tanácsolom nektek, mert az Isten, akit én ismerek, azt mondta, hogy nekem a császár elé kell állnom. És mind a 276-an, akik a hajón vagyunk, meg fogunk menekülni. Ez egészen bizonyos, mert én hiszek az Istennek, hogy minden úgy lesz, ahogyan ő megmondta nekem. Ebben a néhány mondatban egész sor tény jelenik meg előttünk. Mindenek előtt az, hogy lehet így élni, mindenféle helyzetben, ilyen helyzetben is, bilincsekkel a kezén, hogy szoros kapcsolatban marad Isten gyermeke az élő Istennel. Beszédes viszonyban marad, bármikor megszólítható. És természetesen ő is bármikor megszólíthatja, mint gyermek az atyát. Kész meghallani, halló távon belül van mindig, akárhova viszik is. És amit Isten mondott, azt komolyan veszi. Hiszek az Istennek, hogy amit megmondott, az pontosan úgy beteljesedik. Egy szigetre kell kivetődnünk. Hány sziget van a földközi tengerben? Nagyon kevés. Isten azonban megmondta, akkor ez így lesz. Hogyan történik ez meg? Azt Isten tudja. Mikor történik meg? Azt is ő tudja. Hát akkor mi mit tudunk? Azt, hogy ő igazat mondott. És ettől kezdve szent kíváncsisággal várjuk, hogy hogyan teljesedik be az ő ígérete. És Pál ezt nem szégyelte megvallani a nyilvánosság előtt, mert tisztelte azt az Istent, akit ismert, s akiben hitt, és mert nagyon szerette azokat, akik közé Isten őt akkor ott elhelyezte. Nem ő választotta ezt a társaságot, nem ő jelentkezett, hogy bilincseljék meg, de mindezt elfogadta Istentől, és ott is az ő küldetésében volt. Hogy szerethette azokat, akik nem sokkal előtte lesöpölték, elnémították, a jó tanácsa nem hallgattak, akik megbilincselték, akik fogolyként cipelik magukkal a legszörnyűbb helyre, az oroszlán szájába, Rómába, a császár elé. Úgyhogy az Isten szeretete kitöltetik azoknak a szívébe, akik az ő szent lelkét kapták az újjászületésben.
1: Mi is onnan indulunk, ahonnan Jónás, hallottuk Cseri Kálmán ige magyarázatában, de Jézus Krisztus azért jött, hogy megismertesse velünk az igazi Istent, és képessé tegyen arra, hogy Isten dicsőítve és egymás javára éljünk. Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket, áldott szép hetet kívánunk, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszonthallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Csak az ége. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 10 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 24 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Vaet Hanan heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése és esdekeltem 5 Mózes 3 23-tól 7 11-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek. Semmit se tegyetek ahhoz az ígéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg isteneteknek az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. 5 Mózes 4, 1-2. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És esdekeltem az örökkévalóhoz abban az időben. A zsidók gyásznapján nem is a szentély lerombolását gyászoljuk, hanem Istentől való elválasztottságunkat, tanítja írásában Szerdó Cervin újpesti rabbi. Szerte a világon, az imaházakban, a Vaet Hanan heti szakasz a gyásznapot követő szombaton kerül felolvasásra. A vigasztalás szombatjának nevezik ezt a szombatot. Nevét a prófétai rész kezdő szavairól kapta: vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Ézsaiás 41. Ezt pedig úgy értsük, ahogyan a 19. Zsoltár 9. verse tanítja: az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. 19. Zsoltár 9. verse. 28. zsidó kulturális fesztivál, különleges zenei és irodalmi estek a Rumbach zsinagógában, a budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönségkedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kapnak. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án, Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A thurzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal.
0: Kulturális programajánló.
1: Ma indul a Művészetek Völgye Fesztivál. Mától július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Talján-Dörögdön és Vigánt-Petenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkusz művészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet, a kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat, szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. Tarisznya evangélikus udvar a Művészetek Völgyében. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a ma kezdődő Művészetek Völgye Fesztiválon lesz mától július 24-en péntektől augusztus 2-a vasárnapig Talján-Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Mivel amúgy is zeng-bong-zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatókkal, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti az arándokutukat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabadulószoba, láthatatlan színház miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-én péntektől augusztus 2-a vasárnapig. Talján-Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Nem csak ünnepek idején segít a Református Szeretetszolgálat. 150 olyan idős, rászoruló és család vehettek át adományt a Szeretetszolgálat képviselőitől július 14-én, azok, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A Szeretetszolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag, tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiéniás csomagot vehettek át az ideérkezők, a nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jégkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után 2 kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a Szeretetszolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balog Róbert lelkipásztor, a Szeretetszolgálat ügyvezető helyettese. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítjük. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Változóan felhős, szeles és mérsékelten meleg az idő. Szombaton sok napsütés várható felhő képződéssel, néhol esővel, délire fordul a szél, és 25-30 fok várható. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli szél és 26-32 fok valószínű. A folytatásban a hét elején egyre inkább anticiklonális hatások érvényesülnek hazánkban. Országszerte felhős, napos időre van kilátás.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Teremts jó világot. Ha szeretsz, akkor más szemmel nézel a világra. Nagy lelkű leszel, megbocsátó, jó szívű. Az emberek óhatatlanul is hasonlóan viszonyulnak majd hozzád, és hamarosan abban a szeretetteljes világban élsz, amit te magad teremtettél. Anthony de Melo.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallja. Nem tudom, hogy van vele a kedves hallgató, de én saját tapasztalatból is tudom, hogy miközben valljuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen Isten embere minden jó cselekedetre felkészített, azért vannak a Szentírásnak olyan részei, ahol gyorsan igyekszünk átjutni rajta, mert hát igazából a mi szempontunkból olyan sokat nem mond. Mert vagy nem ismerjük a történelmi körülményeket, vagy egyszerűen úgy érezzük, hogy a lényeg majd nyilván csak ezután következik, és én azt hiszem, hogy időnként muszáj lefékezni. Ma valami hasonlót fognak tapasztalni, kedves hallgatóim, hogy egy picit behúzzuk a kéziféket, mert van egy olyan részeit Pál apostol életének, amiről el kell, hogy mondjam, hogy én magam még igehirdetést soha nem hallottam. És amikor elkezdtem végig gondolni ezt a szakaszt, akkor egyik pirulásból a másikba estem, hogy miért nem gondolkoztam ezen még soha. És elég lényeges pedig. Tessék csak figyelni, a biztonság kedvéért hozzáolvassuk azt is, amiről már a múlt héten beszéltünk, csak azért, hogy az összefüggést jobban értsük. Apostolok cselekedetei 28. fejezet 11. versétől olvasom. 3 hónap múlva azután elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt, és amelynek címerében Dioszkóruszok voltak. Ugye itt tudjuk, hogy a Málta szigetét hagyják el, éppen ezután a 3 hónap után. Szirakúzába érkezve ott maradtunk 3 napig. Innen a part mentén hajózva megérkeztünk Régiumba, és mivel 1 nap múlva feltámadt a déli szél, másnap Puteoliba értünk. Itt testvéreket találtunk, akik kértek, hogy maradjunk náluk 6 napig. Így érkeztünk Rómába. Itt egy pillanatra mindjárt meg is állunk. A múltkor már beszéltünk erről a bizonyos Puteoliban töltött 6 napról, ahonnan a 7. napon mennek tovább, de én azt gondolom, hogy ez megér egy pici kis elgondolkozást. Valószínűleg ott van Pál szívében egy óriási feszültség. Akkor fogja ezt bárki megérteni, hogyha valami különleges párhuzammal arra gondolunk, hogy kijelöltek egy napot egy nagy műtétre. Az érintett én vagyok, és szeretném, ha most a kedves hallgató is ide képzelni magát, tehát mi vagyunk az érintettek, nekünk lesz műtétünk. Ez a műtét 1 év múlva lesz. Ugye sajnos a mai közegészségügyi helyzetben ez könnyen előfordul, hogy valakinek kiírnak 1 év múlva, meg 2 év múlva, meg 3 év múlva egy műtétet. Tudjuk, hogy meg fog történni, azt is tudjuk, hogy egy nagy műtét, amire készülünk, az nem kellemes dolog, de azért nem 3 évet szokott az ember nagy feszültségben tölteni. Pál apostol már akkor tudta, hogy a császára fellebbezett, amikor Cézáreában volt börtönben. Na de utána el kellett indulni, jöttek a hajózással együtt járó mindenféle dolgok, problémák, aztán ott volt a hajótörés, ott volt a Málta szigetén töltött 3 hónap, Isten újra és újra megerősítette Pál szívében azt a tudatot, hogy neki Rómába kell menni, de amikor Régiumban elérte, ahogy ma mondanánk, az olasz földet, tehát Róma központi félszigetére az olasz csizmára tette a lábát, akkor azért pontosan tudta, hogy innen most már, hát ahogy Julius Cézár mondta, maradjunk stílusosan, a kocka el van vetve. Amikor az ember ott van a műtő ajtónál, már tolják azon a bizonyos kis kocsin. Aki élt már ilyet, annak nem kell magyarázni. Aki nem élt át ilyet, annak meg nem tudom, hogy lehet-e magyarázni. Szóval amikor viszik a kocsival, akkor azért az emberben rengeteg kérdés hirtelen föl tud támadni. Olyan kérdések is, amit nem is gondolt, hogy neki bármikor eszébe fog jutni. És egészen más még az imádság is, amit ilyenkor elmond az ember. Ezzel nem rihogatni szeretnék senkit. Csak azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert Pál apostol nem volt embertelen ember, vagy ember feletti ember. Ott volt a szívében az érzés, az izgalom, a félsz. Tessenek csak arra gondolni, hogy mit jelent, amikor megérkeznek, és egyszer csak Puteoliban valahogy testvérek jönnek szembe. Pál apostol tudatában volt, hogy Rómában, mármint a római területen, a főváros környékén nem egy és nem kettő hívő testvér van. Többekeket név szerint ismert. De ez egy óriási megerősítés, hogy ideértem, teljesen idegen vagyok, és nem vagyok idegen. És nem vagyok idegen. Emlékszem arra, hogy amikor katonaságnál elküldtek bennünket mezőgazdasági munkára, és az ország másik végébe kellett utazni, ráadásul egy olyan csapattal mentem, akik közül senkit nem ismertem. És amikor odaértünk, és beélve a településre megláttam egy imaházat, akkor nagyon dobbant a szívem, és az első vasárnap, amikor oda mentem, ráadásul szombaton érkeztünk, tehát az első vasárnap, amikor oda mentem, körülvettek a testvérek. És nekem ez meghatározó volt a következő egy hónapra. Nem voltam idegen. Egy olyan területen, ahol én soha az életben nem jártam előtte. Nem voltam idegen. Miért? Mert körülvettek a testvérek. És ráadásul ezek a testvérek azt kérték, hogy tessék nálunk maradni a következő héten. Ugye ez a 6 napig ott kell maradni, és majd a 7-en indulnak tovább. Ez azt jelenti, hogy ott töltenek egy teljes hetet. És a százados, ezt már a múlt alkalommal említettem, úgy tűnik, hogy jó indulattal, jó szándékkal, némely biblia magyarázó azt is felveti, hogy talán ekkora már réges-rég Julius százados is keresztény, ezt nem tudjuk, erre nézve nincs visszajelzésünk, egy biztos, hogy ott maradnak együtt. És mit csinál Pál? Nem gondolom, hogy a tengerparti strandokat látogatja, és még egy utolsó nagy bukfencet akar vetni a tengerben. Én úgy gondolom, hogy azt, amit egyébként csinált Troászban is, amikor ott volt egy hétig, meg csinált Filippiben is, meg csinált Tesszalonikában is, meg aztán Efézusban is, amerre csak járt, mit is tett Pál? Mindenütt bizonyságot tett az Úr Jézus Krisztusról, és hirdette az igét. És ezek a testvérek, ha azt kérték, hogy maradjon ott egy hétig, akkor ez nyilvánvaló, hogy az első bizonyságtétele után is tudták, hogy nekik szükségük van arra, hogy végig gondolják együtt az apostollal, és apostolként fogadták. Nem fegyencként, akivel most kötött ki a hajó, és itt vannak a fegyőrök. Egyébként azon a hajón igen szép számmal kellett, hogy legyenek fegyencek. Hiszen nem Pál apostol volt az egyetlen, akit egy egész római szakasz kísért, hanem ez, mint ahogy abban az időben egyre másra előfordult, egy bizonyos elítélt szállítmányt, vagy akár bírósági tárgyalásra váró szállítmányt vitt magával, és ennek megvolt a maga rendje. És ezek a testvérek azt akarták tudatosítani, lehet, hogy nem is akarták, de mindenképpen megtették, hogy testvérünk vagy, és mi is neked, és köztünk van a helyed, és mi nem csak szeretünk téged, hanem elismerjük az Úr benned jelenlétét, és azt az ajándékot, amit az Úr neked a tanításra adott. Aztán úgy olvassuk, hogy náluk maradtuk 6 napig, és így érkeztünk Rómába. Itt az így érkeztünk Rómábával van egy kis probléma, itt senkit nem szeretném, ha félreérteni, de ez a kis probléma annyi, hogy talán inkább az lenne szerencsés, ha úgy fordítanánk, hogy így haladtunk tovább Róma felé. Mert hogy Puteoli Rómától még 250 kilométernél egy kicsit többre van. Tehát amikor valaki odaér, akkor még nincs ott. Hiszen Rómába kell menni. És tessék nézni, mi történik? Mikor az ottani testvérek hallottak érkezésünkről, elénk jöttek Appius fórumáig és Trész tabernéig. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt bizakodással. Kezdhetném én itt, és talán jobb is lett volna, ha az egész mai Biblia tanulmányt ezzel az utóbbi mondattal kezdtem volna, hogy megtelt bizakodással. Ezek szerint Pálnak a szívében lehettek kétségek? Hát amikor Korintusnak levelet ír, akkor őszintén bevallja egy korábbi helyzetről, hogy én nagy félelem és rettegés között jelentem meg nálatok. Na de hát egy apostol. Nem fél, nem retteg, nem ijed meg, semmitől, soha, hősként áll. Na most szeretném mondani, hogy valaki ezt összetévesztette a falon lógó zrínyílónak képpel, tetszik tudni. Mert ott van ez a kirögzített kép, ahogy hatalmas karddal a kezében, éppen a hazáért. Csak tetszik tudni, a bátor ember, és általában a hősök nem arról szólnak, hogy nem ismerik a félelmet, hanem arról, hogy legyőzik. És a félelmüket alá tudják rendelni abban az adott pillanatban annak a célnak, amiért küzdenek. Aki nem ismeri a félelmet, az vakmerő. Egyébként is van valami hiányossága, mert a félelmet Isten azért építette belénk, hogy bizonyos reakciók jól és időben jelentkezzenek. Mert különben nem tudunk válaszolni a környezetünkből élő, minket érő fenyegetésre. De az az ember, aki bátor, az alá tudja rendelni a félelmét egy adott helyzetnek. Pál apostol is ismerte a félelmet. És azt mondja, hogy nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Itt azt hiszem, hogy sokan attól tartanak, vagy arra gondolnak, hogy amikor azt mondja Pál, hogy nem a félelem lelkét kaptuk, hogy nem félünk. Nem. A félelem lelke az más. Ez egy démoni teher az emberen, szemben azzal, amikor az erő lelke lakik az emberben, az élő Istennek a jelenléte. De ez nem arról szól, hogy nekünk nincsenek reakcióink. És igenis, ki kell mondani, hogy Pál apostol nagy izgalommal nézett előre, hiszen ő egy bírósági tárgyalásra fog menni majd. Olyan emberek fognak róla ítélkezni, akikről azért mindenki tudja a történelmet ismerők közül, hogy meglehetősen hektikusan gondolkoznak. Egy római császár azért nem arról volt nevezetes, hogy hosszas és józan mérlegelés után hoz meg döntéseket, hanem nagyon sokszor a pillanatnyi helyzet, pillanatnyi kedv, ahogy ébredtünk, vagy éppen ami most történt, akár egy szó, és élet és halál. És Pál ezt pontosan tudja. És akkor mit tapasztal? Tessék csak nézni, két úton lehet Puteoliból abban az időben eljutni Rómába. Az egyik egy félig hajóval, egy csatornán megtehendő út, a másik pedig a Via Appiának a meghosszabbítása. Egy olyan évszázadokkal korábban élt cenzorról kapja a nevét ez az út, aki ezt az utat megtervezte, ráadásul kiviteleztette, és ezért jelent

45 mérföldre van Rómától. Úgyhogy tessék szépen megszorozni egy kicsit, ez azt jelenti, hogy ez körülbelül 70 kilométer. Abban az időben illett a kedves vendéget sokszor a település határánál fogadni, és ezzel is kifejezni, hogy megjött valaki, akit nagyon vártunk, nagyon szeretünk, elé megyünk, és már együtt megyünk vele haza. Na de ez nem Róma határa. 70 kilométer az abban az időben egy kétnapos út. És a testvérek azt akarják érzékeltetni Pállal, hogy nekünk az jött meg, aki sok évvel ezelőtt, ezt úgy tessék érteni, hogy több mint három évvel ezelőtt írt egy levelet, ahol megerősített bennünket, akkor azzal bátorított bennünket, hogy szeretne hozzánk jönni, majd tőlünk megy tovább a mi imádságunkkal, talán áldásunkkal, kíséretünkkel, Hispániába, a mai spanyol területre, viszi majd tovább az evangéliumot, és most megérkezik. De hát tudják, hogy fogolyként, részben egészen biztosan, úgy elindult a hír Puteoliból, és hamar megtudták Rómában a testvérek, hogy na kikötött az a hajó, amely Pál apostolt hozta. Na de kik lehetnek ott? Ha ebben segítséget akarunk kapni, érdemes a római levél végéhez lapozni, mert ott az elköszönések között, a személyes üdvözlések között jó pár nekünk is ismerős nevet is felsorol. Azt mondja Pál, ajánlom nektek nőtestvérünket Fébét. Fébé a kenkreai gyülekezet szolgájaként Páltól kapja az ajánló levelet, Kenkrea volt Korintusnak a kikötő városa, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy milyen izgalmas lehetett, hogy ott egy nőtestvér tudta elvinni a lelkipásztori, ma így mondanánk lelkipásztori szolgálatot a sok matróz között, akik megtértek, de úgy engedi tovább Pál, hogy ad egy ajánló levelet a rómaiaknak. Tehát Fébé egészen biztosan ott van Rómában. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Hogy kerül Priscilla és Akvilla Rómába? Hát ugye, hogy is került onnan el? Mert ők onnan indultak, amikor Claudius császár elrendelte, hogy minden zsidónak el kell hagyni Rómát azonnal. És akkor mentek ők Korintusba, aztán Pállal együtt Efézusba, és amikor elmúlt a császár meg vele a rendelet, meg ez az antiszemite nyomás, akkor azért nekik mégiscsak az volt a hazai terep, tehát nyilván visszamentek Rómába, de mire Pál apostol Rómába érkezik, egyes becslések szerint már 10 000-es a keresztényeknek a száma, nagyon sok házi gyülekezettel, amelyek között nyilván Priscilla és Akvilla, ahogy mindenütt, ahol jártak korábban a görög világban is, a házuknál gyülekezet volt, nyilván Rómánál is ott van a házuknál a gyülekezet. Aztán köszöntsétek az én szeretett Epainetoszomat, aki Ázsia tartományának zsengéje Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy ez az Epainetosz, ez valahol Efézus környékén ismerte meg az Urat ugyanúgy. De valami miatt, talán Akvilával és Priscillával indult, és végezte a munkáját Rómában. És lehet folytatni egészen a sor, tessék csak nézni. Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat, köszöntsétek Urbánoszt, aki munkatársunk Krisztusban, és az én szeretett Stachikoszomat. Köszöntsétek Apellész, Krisztus kipróbált emberét, köszöntsétek az Arisztobulosz házanépéből valókat, köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat, köszöntsétek a Narcissus házanépéből azokat, akik az Úrban hisznek, köszöntsétek Trifajnát és Trifószát, akik fáradoznak az Úrban, köszöntsétek a szeretett Persziszt, aki sokat fáradozott az Úrban, köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. Na de mit is jelent ez? Hogy amikor Pál beteszi a lábát arra a bizonyos csizmára, és ott vannak a kétségek a szívében, akkor többek között az lehet a kétség, az én testvéreim most hogy fognak mellém állni. Mert amikor Efézusban baj volt, persze mellém álltak. Amikor itt is, ott is, amott is, még be is börtönöztek, mellém álltak. Na de most a császár van a túloldalon. És mivel a császár van a túloldalon, itt a felségárulásnak a ténye nagyon könnyen előkerülhet, vajon vállalnak engem az én testvéreim? Mit tetszik gondolni, hogy az a kör, aki 70 kiló

0: méternyit elé ment, és ott volt az Appius fórumán. Vajon hogy fogadta Pált? Na és akkor a másik. Az a másik, az egy kicsit közelebb van, az csak 30 mérföld, azaz olyan bő 45-50 kilométer. Ha nagyon durván fordítanánk a nevét, akkor három kocsmának is lehetne fordítani, egy ilyen vendégfogadó valami. Na de szeretném tisztázni, hogy igazából a leginkább olyan helyet jelentett akkor ez a bizonyos taverna, ahol mindent lehetett kapni. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy inkább bevásárlóközpontnak fordítjuk, ahol tényleg megpihenhet az utazó, meg még föl is töltheti a készletei. És oda megy elé egy másik csoport. Na de, hát dagad a csapat. Tetszett már arra gondolni, hogy vonul Pál, szükségképpen mint fogoly, és nyilván nem ugorhat ki csak úgy a foglyoknak a sorából, és közben egyszer csak mellé csatlakozik Appius fórumán egy csapat hívő testvér, aki nem csak mellé csatlakozik, hanem egyértelműen Pál oldalán áll, egy szeretett tanítványi kör, és nyilván útközben, ha másütt megengedte Julius százados, akkor gondolom útközben is megengedte, hogy Pál beszélgessen, tanítson. Talán ezek a testvérek együtt énekeltek is, addigra már kiváló himnuszok voltak, már a Krisztus himnuszt is kezdték valószínűleg énekelgetni, amit később a Filippieknek aztán Pál le is jegyez. És aztán jön egy másik csoport, szinte felén az útnak, amit addig együtt tettek meg a tanítványi körön, és ez a másik csoport is odaszegődik, és lehet, hogy már nagyobb a csoport, mint az egész addigi fogoly kísére. És bocsánat, de Rómában, amikor megérkeznek, nekem egy különös spirituálé hátterű ének jutott eszembe, amit a dél-amerikaiak énekeltek annak idején a szentek bevonulására. Rómában nem egy vert had vonul be, hanem a testvérek, akik hisznek az Úrban, kísérik azt az apostolt, aki most megérkezett, és amikor Rómába beteszi a lábát, akkor már bizakodással, megtelt szívvel azt olvassuk, hogy mikor látta Pál őket, hálát adott az Istennek, és megtelt a szíve bizakodással. Szeretném nagyon hangsúlyozni, kedves hallgatóim, egyáltalában nem mindegy, hogy Isten szolgálja, miféle visszajelzést kap. És Pál apostol számára ez óriási visszajelzés volt. Aquilla, Priscilla, Urbanus, Rufus és a többiek. Olyanok, akik harcostársak, fegyvertársak, akik rokonom az Úrban. Nem hagyott el az Úr. De az sem lényegtelen, hogy is nem hagytak el ezek a testvérek. Az már csak tetézi ezt a dolgot, hogy amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. Hát ez lehetett csak az igazán izgalmas dolog, tudnélik az őt őrző katona, hogy senki ne értse félre, ettől még Pál apostol ez a katonához rögzítve volt. Nem csak egy helyen kellett lakni, hanem minden bizonnyal a katona viselte az egyik bilincset, ami a másik oldalon Pálhoz volt kötve, hiszen ő a császár fogja, tehát ő nem tűnhet el csak úgy szőrén szálán véletlenül valahogy, most már a császár előtt kell vele elszámolni, és ennek megvoltak az őrzési szabályai. De milyen érdekes lehetett, amikor Pál újra és újra ennek a katonának, és nem egy katonának, hiszen ők váltásban voltak, a többi katonának is a füle hallatára, ott a római fogságban imádkozott. Vendéget fogadott, és bizonyságot tett a Krisztusról. Diktált, leveleket diktált gyülekezeteknek. Itt jutott megtérésre Onézimus, akinek a sorsáról innen rendelkezett, és innen írta a levelet, nem csak Kolosséban, hanem Filemonnak is. Pál apostolnak ez a római fogsága ebből a különleges háttérből kinőve egy rendkívüli evangelizációvá, Krisztus nevének a dicsőítésévé válik. Vajon Isten útját járta Pál ezzel a fogsággal? Tessenek el gondolkozni. Annál is inkább javaslom, mert az apostolok cselekedeteiből már csak egy ige hirdetés van hátra, de remélem, hogy az eddig elhangzottak arra ösztökölnek bennünket, hogy gondolkozzunk el a minket elhívó, kiválasztó, megtartó és egész utunkon végig kísérő Úrról. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 24-e.
2: Dézsi András a debreceni református kollégiumban volt iskolamester. A 16. századi magyar bibliai elbeszélő énekek kiemelkedő művelője. 5 darabját ismerjük. A világ kezdeti tüllött dolgokról, Izsák áldozatjáról, Makabeusról, az Lévitáról História, a Mózes és Józsué hadáról az Amelek ellen, az ifjú Tóbiásnak házasságáról való História, énekbe szerzetett 1550-ben, meg a halott temetéskor való isteni dicséret. Mind az 5 ének, mely összesen 1924 sorból áll, megjelent Bornemissza énekes könyvében. A szerző neve a versfőkből tűnik ki.
1: Árkai Aladár tervei szerint az 1908-ban alakult Fasori Református Egyházközség gyűjtése alapján 1911-ben indult meg a Fasori templom építése. Az Istenháza alapjában véve családi ház, a családfő maga Isten, mi a körülötte letelepedő sereg, az ő háza népe, írta dr. Ravasz László, az egyházkerület püspöke. Az épület magyar népművészet ihlette pirogránit burkolata a bécsi zsolnai gyárban készült. A festett üvegablakokat a neves üvegfestőművész Roth Miksa alkotta. Gerle János szerint a gyönyörű templom a késő szecessziós építészet egyik csúcspontja. A századfordulós stílustörekvések és nemzetközi hatások szintetizáló összefoglalása. A magyar iparművész hasábjain pedig így fogalmaztak. Károli Gáspár nyelvének építészetre fordítása ez. Súlyos veretű, kemény magyarság.
2: Jánosi Lajost 1927-ben ezen a napon szentelték lelkészé. Tanult Sopronban, a Lipcsei, a Rostoki és az Apszalai Egyetemen. A révkomáromi gyülekezet segédlelkésze, majd lelkipásztora. 1934-től a Soproni Evangélikus Hittudományi Kar tanára, majd a kar dékánja. Közéleti tevékenysége sokágú, a Dunán inneni egyházkerület törvényszéki bírája és az Egyetemes Egyházi Lelkész Képesítő Bizottság tagja. A Prágában tanuló Magyar Evangélikus Egyetemi Ifjúság lelki gondozásának megszervezője, majd a Koppenhágában megtartott második egyetemes egyházi konventen delegátus. Nyugdíjazása után a budapesti skandináv nagykövetségek lelkésze. Főbb művei. A Szentírás az akadémikusok életében. Az evangélikus liturgia megújhodása történeti és elvi alapon. A mindennapi istentisztelet. Régi magyar liturgikus imádságok az egyházi év ünnepeire. A 16. század magyar istentiszteleti öröksége. A magyar reformáció istentisztelete és énekei.
1: Károly Ami költőnő, műfordító 1909-ben látta meg a napvilágot. Magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett, 1940-ben első verseit Babits Mihály közölte a Nyugatban. Korai kötetei mesék, később is írt gyermekkönyveket, Vörös Sándorral közösen is, ilyen a Tarkaforgó meg a Hetet Hét Ország. Önálló lírája a Harmadik Ház című kötetében mutatkozott meg. A kozmikus és mitológikus távlatot a mindennapi élet részleteinek megfigyelésével ellenpontozza. A Kulcsjuk líra és az Egy marék por kötettel új kompozíciót alakított ki, a lírai montást, amely idézetekből és reflexiók kombinációjából áll. válogatott műfordításainak a Vonzások és Viszonzások címet adta. A szellemi rokonság jegyében fordította le Emily Dickinson válogatott írásait. Aforizmája: az ember számba veszi veszteségeit, melyek egyben nyereségek is, és a korallok türelmével újra felépíti magát.
2: Ruggero Ricci élete 1918-tól 2012-ig ívelt. Az olasz-amerikai hegedű virtuóz, akit a 20. század Paganinie néven tiszteltek, csoda gyerekként 10 éves korában Mendelssohn Bertoldi hegedűre és zenekarra írt koncertójával mutatkozott be. Karrierje 1929-ben a Carnegie Hallban, majd az Egyesült Államok és Európa minden jelentősebb zenei helyszínén folytatódott. 1934-ben londoni, bécsi, firenzei és berlini turnéja után hazatért. 1946-tól újra elbűvölte a világot, főként Paganini műveinek előadásával. Több egyetemnek a vendégprofesszora. 1984-ben a Budapesti Zeneakadémián nem is egy hangversenyt adott, részben szóló műveket, részben pedig kamaradarabokat interpretálva.

0: Vajon igaz dolog-e Isten előtt? Rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre. Ítéljétek meg! Apostolok cselekedetei 4:19.
1: Sok embert éppen a legközelebbi hozzátartozói akadályoznak a hitre jutásban, pedig Isten parancsolja valamennyiünknek, hogy megtérjünk. Lehet, hogy ez az isteni akarat éppen mi ránk irányul, de úgy véljük, környezetünk nem engedné meg, hogy ezt elfogadjuk. Minden esetre az emberek rábeszélése és ítélkezése károsan befolyásolhat. Aki egyszerű óvatosságból, vagy másra való tekintettel hagyja magát föltartóztatni, az hűtlenné lesz az Isten hívása és parancsa iránt. Jaj annak, aki inkább enged embereknek, mint Istennek. Sokszor előfordul az is, hogy az emberek Isten parancsának megtagadására akarnak rávenni. Fölöttesünk megkívánja például, hogy hazugsággal leplezzünk valamit üzleti vagy hivatali szempontból. Álljunk meg ilyenkor erősen, tudva, vállalva, hazug szó ne hagyja el ajkunkat. Lehet, hogy nem tiszta ügyekbe, csalásokba, lopásba akarnak magunkkal sodorni. Sokszor nehéz ellenállnunk, mert emiatt a többiek nem érik el céljukat, önző tervük meghiúsul. Lehet, ezért kiközösítenek, vagy esetleg elbocsátanak állásunkból, de mégis törekedjünk kiállni Isten parancsa mellett, ahogy írva áll a Máté evangélium a 4. fejezet 10. versében, az Urat, a te Istenetet imádd, és csak néki szolgálj. Az ezzel ellentétes engedékenység elszakít Istentől. Ám ha őt követve, az ő hű gyermekeként akarunk cselekedni, neki mindig van útja számunkra. Ha a könnyebbnek tűnő megoldást választjuk, és hajlunk az emberek elvárásai felé, nehéz bonyodalmakba juthatunk, és mindenképpen elzárjunk utunkat a kegyelem trónjához. De hogyan tehetné ezt meg Isten gyermeke? Semmilyen pillanatnyi vélt előny nem szakaszhat el Istenünk szeretetétől. Ragaszkodjunk az ő igéhez és akaratához.
0: Istenem, erős, bízó hitet kérő imámat ma idős Erdélyi László versével adom eléd. Uram, amikor a hosszúnak tűnő várakozásban elfáradunk, amikor az a vajmi kevés idő olyan vége láthatatlannak tűnik, add, hogy látásunk és hitünk épsége megmaradjon. Uram, szabadíts meg minket bűneinktől, amelyek fátyolt vonnak szemünkre, és megrontják látásunkat. Vedd el tőlünk a félelem lelkét, amely lerombolja hitünket, és megbénítja akarásunkat. Segíts világosan látnunk, és teljes bizonyossággal hinnünk, hogy terved időben megvalósul. Te nem késel az ígérettel, de vársz, hogy mi is készen legyünk, hogy meglássuk dicsőjöttödet. Urunk, vedd el bénaságunkat, és szabadíts meg bilincseinktől, amelyek fogva tartanak. Szabadítsd föl járásunkat, és tisztítsd meg látásunkat, mert erőnk feletti utunk van. Tudjuk, hogy a teremtett világ már célba érkezésre vár. Add, hogy mindnyájan készen várjuk jöveteled nagy pillanatát. Óvd meg minket a meghátrálástól, és a mindvégig való kitartáshoz te adj hitet, és te adj erőt. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma indul a Művészetek Völgye Fesztivál. Mától július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petenden. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet, a kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat, szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. Ismét megnyitja kapuit ma a Művészetek Völgye lélegzett református udvara. Ma kezdődik a Művészetek Völgye Fesztivál. Lélegzetvételt, megnyugvást és közösséget kínál ebben az évben is a Talján Dörögdi lélegzett református udvar is a Művészetek Völgye forgatagában mától július 24-e és augusztus 2-a között. Több mint 2 évtizede tárja ki kapuit a Talján Dörögdi református templom és kertje a Művészetek Völgye ideje alatt, hogy a fesztiválozóknak értékes lelki és művészeti tartalmakat, elcsendesedési lehetőséget kínáljon. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány által működtetett udvarban egyszerre adnak frissítő üdítőket, nyugágyat a betérőknek, és lehetőséget arra, hogy mélyebben megismerjék küldetésüket. Tarisznya evangélikus udvar a Művészetek Völgyében. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a ma kezdődő Művészetek Völgye Fesztiválon lesz mától július 24-en péntektől augusztus 2-a vasárnapig Talján Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Mivel amúgy is zeng-bong-zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklős programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatókkal, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti az arándokutukat. Várják szeretettel a botfülűeket és az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetések, szabadulószoba, láthatatlan színház miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-én péntektől augusztus 2-a vasárnapig Talján Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel, délire fordul a szél, és 25-30 fok várható. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli szél és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.
1: A reformáció története. Húsz és Jeromos, harmadik rész. A világosság Csehországból átterjedt Németországba, ugyanis az egyetemi zavargások miatt a német diákok százai hagyták el Prágát. Sokan közülük Husztól hallották először a Biblia tanításait, és hazatérésük után szülőhazájukban terjesztették az evangéliumot. A prágai események híre Rómába is eljutott, és Huszt nem sokára a pápa elé idézték. A pápa előtti megjelenése a biztos halállal lett volna egyenlő. Csehország királya és királynéja, az egyetem, a nemesség tagjai és az állami hivatalnokok együtt fordultak a pápához, és kérték, engedje meg, hogy Husz Prágában maradjon, és képviselője adja át a választ Rómában. E kérés teljesítése helyett a pápa megtartotta Husz tárgyalását, és a reformátort elítélte, majd Prága városát kiközösítéssel sújtotta. Abban a korban az ilyen ítélet mindig általános riadalmat keltett. A vele járó szertartások nagyon alkalmasak voltak az emberek megrémítésére. Az emberek a pápát Isten képviselőjének, a menny és pokol kulcsai őrzőjének tartották, aki épp úgy sújthat földi büntetéssel, mint lelkivel. Azt hitték, hogy a menny kapui bezárulnak a kiközösített terület előtt, és ameddig a pápa nem szünteti meg az egyházi átkot, a halottakat Isten kirekeszti a mennyei boldogságból. E rettenetes csapás jeleként beszüntettek minden Isten tiszteletet. A templomokat bezárták. Az esketések a templomkertben történtek. A halottakat nem volt szabad beszentelt földbe eltemetni. Teremtési szertartás nélkül az árokba hantolták őket, vagy elásták a mezőn. Így próbált Róma a képzeletre ható intézkedésekkel uralkodni az emberek lelkiismeretén.

0: Prága városában minden a feje tetején állt. Sokan húszt okolták a katasztrófa miatt, és át akarták adni Róma bosszújának. A reformátor egy időre visszavonult szülőfalujába, hogy a vihar lecsendesüljön. Prágában maradt, barátainak ezt írta. Azért vonultam vissza közületek, hogy Jézus Krisztus példáját és parancsolatát kövessem, nehogy beteg lelkű emberek örök kárhozatot vonjanak magukra, és nehogy okot adjak a kegyesek szenvedésére és üldözésére. Azért is vonultam vissza, mert attól félek, hogy a kegyetlen papok még sokáig megtiltják Isten igéjének prédikálását közöttetek, de nem azért hagytalak el titeket, mert megtagadom Isten igazságát, amelyért az ő segítségével kész vagyok meghalni. Husz nem hagyta abba munkáját, hanem bejárta a környező vidéket, és prédikált a lelkes tömegeknek. Az intézkedések tehát, amelyekkel a pápa el akarta folytani az evangéliumot, inkább szárnyakat adtak neki. Semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. 2 Korintus 13.8. Husz lelkében pályának ezen az állomásán fájó harcok dúlhattak. Bár az egyház megpróbálta a villámaival megsemmisíteni, ő mégsem tagadta meg az egyház tekintélyét. Szemében Róma egyháza még mindig Krisztus jegyese volt. A pápa pedig Isten képviselője és helytartója. Ami ellen Husz harcolt, az a hatalommal való visszaélés, és nem maga az elv volt. Ez viszont erős belső harcot váltott ki a meggyőződése és a lelkiismerete között. Ha a hatalom igaz és csalhatatlan, mint ahogy hitte, miként érezheti magát kényszerítve az egyházzal szembeni engedetlenségre? Úgy látta, vétkezik azzal, ha engedelmeskedik, de a problémát nem tudta megoldani. Óráról órára kínoszta a kétség.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Negyedik rész. Husz János a hatalommal való visszaélésnek nem engedelmeskedett. A legjobban azzal tudta ezt önmagának megmagyarázni, hogy megismétlődött az, ami Krisztus korában történt. Az egyház papjai gonoszokká váltak, és törvényes hatalmukat törvénytelen célokra használták. Ezért fogadta el azt az elvet, amelyet másoknak is hirdetett, hogy a Szentírás tanainak az értelem útján uralnia kell a lelkiismeretet, azaz a Bibliában megszólaló Isten, nem pedig a papság által megszólaló egyház, a csalhatatlan vezető. Amikor egy idő után Prágában alább hagyott az izgalom, Husz visszatért a Betlehem kápolnába, hogy még buzgóbban és bátrabban prédikálja Isten szavát. Ellenségei energikus és befolyásos emberek voltak, viszont a királyné és számos nemes őt pártolta. A nép közül is tömegek álltak mellé. Tiszta, fölemelő tanításait és szent életét összehasonlítva a katolikusok kapzsiságával, erkölcstelenségével, az általuk prédikált megalázó dogmákkal, sokan megtiszteltetésnek tartották, hogy táborához tartozhatnak. Husz mindeddig egyedül dolgozott. Most azonban Jeromos, aki angliai tartózkodásakor elfogadta Wycliffe tanításait, szintén bekapcsolódott a reformáció munkájába. E két ember életútja ezután egymásba fonódott, és a halál sem választotta el őket egymástól. A lángelme csillogásának, az ékes beszédnek és a műveltségnek népszerűséget kiváltó ajándékait Jeromos különös mértékben megkapta. Husznak viszont több olyan tulajdonsága volt, amely a jellem igazi erőssége. Higgadt ítélő képessége féken tartotta a lobbanékony, de őszinte alázatos Jeromost, aki fölismerte Husz értékét és elfogadta tanácsait. Együttes munkájuk nyomán a reformáció gyorsabban terjedt.

0: Isten lehetővé tette, hogy e kiválasztott emberekre nagy világosság sugározzék. Megnyitotta szemüket, hogy lássák Róma számos tévedését, de a teljes világosság, amelyet Isten a világra akart sugározni, még nem fénylett föl előttük. E szolgái által Isten vezette ki az embereket a katolicizmus sötétségéből, de még sok nagy akadályt kellett leküzdeniük. Lépésről lépésre vezette őket, úgy, hogy el tudták viselni. Arra nem voltak fölkészülve, hogy a teljes világosságot egyszerre fogadják be. Épp úgy elfordultak volna tőle, mint a sokáig sötétségben élők a déli nap fényétől, ha teljes verőfényében rájuk sugárzik. Ezért Isten apránként tárta föl az igazságot a vezetőknek, hogy a nép be tudta fogadni. Századról századra egyik hűséges munkás követte a másikat, hogy egyre tovább vezessék a népet a reformáció útján. Az egyházszakadás tovább tartott. Most már három pápa versengett a főhatalomért, és viszályuk bűnbe sodorta és fölkavarta a keresztény világot. Nem volt elég, hogy egyházi átokkal dobálóztak, még földi fegyverekhez is folyamodtak. Mindegyik igyekezett fegyvereket vásárolni és katonákat szerezni. Természetesen pénzre volt szükség, és hogy pénzhez jussanak, áruba bocsátották az egyháznak adott ajándékokat, hivatalokat és áldásokat. A papok is, feletteseik példáját követve, lelki javakkal űzérkedtek. Harcoltak, hogy megalázzák vetélytársaikat, és megerősítsék saját hatalmukat. Husz napról napra egyre erőteljesebben emelte föl hangját a vallás lepje alatt megtűrt förtelmességek ellen, és a nép nyíltan okolta a katolikus vezetőket azokért a szenvedésekért, amelyek a keresztény világot sújtották.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Ötödik rész. Úgy tűnt, hogy Prága városa ismét véres küzdelem küszöbén áll. Mint ahogy az előbbi korokban is volt, most Isten szolgáját vádolták meg azzal, hogy ő az Izrael megháborítója. Királyok első könyve 18. fejezet 17. verse alapján. A város újra egyházi átok alá került, Husz pedig visszavonult szülőfalujába. Véget ért bizonyságtevése, amely oly híven hangzott el a szeretett Betlehem kápolnából. Mielőtt azonban életét az igazság tanújaként feláldozta volna, nagyobb szószékről kellett szólnia az egész keresztény világhoz. Zsigmond császár kívánságára a három rivális pápa közül az egyik, 23. János, az Európát felzaklató bajok orvoslására egyetemes zsinatot hívott össze Konstancban. 23. János egyáltalán nem örült annak, hogy a zsinatot össze kell hívnia. Jelleme és politikája még az olyan főpapok vizsgálódását sem bírta ki, akinek az erkölcse épp oly laza volt, mint a korabeli egyházvezetőké. Zsigmond kívánságával azonban nem mert szembeszegülni. A zsinat fő célja az egyház szakadás orvoslása és az eretnekség kiirtása volt. Ezért a két ellenpápát és Husz Jánost az új nézetek fő terjesztőjét a zsinat elé idézték. Az előbbiek, féltve biztonságukat, nem jelentek meg személyesen, hanem megbízottaikkal képviseltették magukat. János pápa, a zsinat látszólagos összehívója, súlyos kétségek között jött el. Azt gyanította, hogy a császár titokban el akarja távolítani. Mégis nagy pompával a legmagasabb rangú egyházi személyek és udvaroncai kíséretében vonult be Konstancba. A város egész papsága és előkelősége a polgárok hatalmas tömegével együtt kiment, hogy fogadja. A pápa feje mellett arany baldacin volt, amelyet 4 főmagisztrátus vitt. Az oltári szentséget előtte vitték. A bíborosok és nemesek díszes öltözéke impozáns látványt nyújtott.

0: Eközben egy másik jövevény is közeledett Konstanzhoz. Husz János. Tudta, hogy milyen veszély fenyegeti. Úgy búcsúzott el barátaitól, mintha soha többé nem találkoznának. Azzal az érzéssel haladt útján, hogy az egyenesen a mágiára vezet. Csehország királyától és Zsigmond császártól ugyan kapott menleveleket az útra, mégis mindent elrendezett, mint aki számít a halálra. Egyik levelében, amelyet prágai barátainak címzett, ezt írta. Testvéreim, a királytól kapott menlevelemmel távozom közületek, hogy találkozzam számos, halálos ellenségemmel. Teljesen rábízom magam a mindenható Istenre, megváltómra. Hiszem, hogy meghallja buzgó imátokat, bölcs és okos beszédre nyitja számat, hogy szembe tudjak velük szállni. Szent lelkével megerősít az igazságban úgy, hogy bátran szembenézzek kísértéssel, börtönnel, és ha kell, a kegyetlen halállal is. Jézus Krisztus szenvedett azokért, akiket szeret. Csodálkozhatunk-e akkor példáján, amit azért hagyott nekünk, hogy mi is türelemmel viseljünk el mindent üdvösségünkért. Ő Isten, mi pedig teremtményei vagyunk. Ő az Úr, mi pedig a szolgái. Ő a világ ura, mi pedig hitvány halandók. Ő mégis szenvedett. Miért ne szenvednénk mi is, különösen, ha a szenvedés megtisztít? Ha tehát, kedveseim, halálom növeli Isten dicsőségét, imádkozzatok, hogy gyorsan következzék be, és Isten tegyen képessé arra, hogy minden csapást el tudjak viselni. Ha pedig úgy jobb, hogy visszatérjek közétek, imádkozzunk Istenhez, hogy szégyenfolt nélkül térjek vissza, és az evangélium igazságának egy kis töredékét se hallgassam el, hogy olyan jó példát hagyjak testvéreimnek, amit követhetnek.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Hatodik rész. A testvéreinek írt levelet Husz János így fejezte be. Talán soha többé nem láthatjátok arcomat Prágában, de ha a mindenható Isten vissza akar adni nektek, akkor még nagyobb odaadással növekedjünk törvényének ismeretében és szeretetében. Egy másik levélben, amely egy papnak szólt, aki az evangélium híve lett, Husz mélységes alázattal beszélt saját hibáiról. Azzal vádolta magát, hogy élvezettel viselt pompás öltözéket és órákat pecsérelt el haszontalan dolgokkal. Majd ezeket a megható intelmeket tette hozzá. Bárcsak Isten dicsősége és lelkek mentése foglalkoztatná elmédet, és nem az egyházi javadalmak és birtokok. Óvakodj attól, hogy házadat jobban ékítsd, mint a lelkedet. Mindenek előtt lelked építésére legyen gondod. Légy jóindulatú és önzetlen a szegényekhez, és anyagi javaidat ne pazarold lakomákra. Ha nem javulsz meg, és nem tartózkodsz a hiába való dolgoktól, attól tartok, néked is kemény fegyelmezésben lesz részed, akár csak nekem. Ismered tanaimat, mivel gyermekségettől fogva oktattalak, ezért nem szükséges többet írnom neked. De Urunk szerelmére, esdekelve kérlek, ne kövesd azokat a haszontalanságokat, amelyeket tőlem láttál. A levél borítékjára még ezt írta. Kérlek, barátom, ne törd fel addig e pecsétet, amíg halálomról meg nem bizonyosodtál. Útközben Husz mindenütt látta tanai elterjedésének jeleit, és azt, hogy az emberek szívesen fogadják, csak úgy tódultak hozzá. Egyes városokban A magisztrátusok kísérték az utcákon,

0: Konstanzba érkezésekor Hus teljes szabadságot kapott. A császári mellevélen kívül a pápa személyesen garantálta védelmét. A pápa és a bíborosok azonban megsértették e határozott és megismételt nyilatkozatot, mert parancsukra a reformátort csak hamar letartóztatták, és egy undorító börtönbe vetették. Később átvitték a Rajnán túlra egy erődített várkastélyba, és ott raboskodott tovább. A pápa nem sok hasznot húzott szószegéséből. Nem sokára ugyanabba a börtönbe került. A zsinat bebizonyította, hogy gyilkosságon, szentségáruláson és paráznaságon kívül a leggaládabb bűnökben vétés, amelyeket nem illik megnevezni. Ezt a zsinat maga jelentette ki. Végül megfosztották a tiarától és börtönbe vetették. Az ellenpápákat szintén eltávolították, és új pápát választottak. Bár a pápa egymaga nagyobb bűnöket követett el, mint amivel Hus egyszer is vádolta a papokat, és amiért reformációt követelt, mégis ugyanaz a zsinat, amely a pápát megalázta, lépéseket tett a reformátor elpusztítására is. Hus bebörtönzése mélységes felháborodást keltett Csehországban. Tekintélyes nemesek nyomatékosan tiltakoztak a zsinatnál egy alázatosság ellen. A császár, aki nem szívesen egyezett bele a menlevél megsértésébe, ellenezte a Hus ellen lefolytatott eljárást. De a reformátor ellenségei rosszindulatúak és elszántak voltak. Hivatkoztak a császár elfogultságára, gyengeségére és az egyházért való buzgalkodására. Hosszas érveléssel próbálták bebizonyítani, hogy az eretnekek vagy eretnekséggel gyanúsítottaknak adott szót nem kell megtartani, még akkor sem, ha a császár és a király menlevelet adott nekik. Így hát győztek.
1: Krisztus zászlóvivői.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

Hetedik rész. A börtön nyírkos és áporodott levegőjétől Húsz belázasodott, és kis híján meghalt. A betegségtől és a fogságtól elgyengült Húszt végül a zsinat elé vitték. Láncokkal terhelve állt a császár előtt, aki előzőleg becsületszavát adta, hogy megvédi. Hosszú kihallgatása alatt szilárdan képviselte az igazságot. Az egyházi és állami méltóságok gyülekezete előtt bátran és álhatatosan tiltakozott a papság romlottsága ellen. Amikor választania kellett tanai visszavonása és a halál között, inkább vállalta a mártír sorsot. Isten kegyelme támogatta. A végső elítélése előtti szenvedélyteljes hetekben mennyei béke töltötte be lelkét. Börtönömben megbilincselt kezemmel írom ezt a levelet, írta egyik barátjának, holnapra várva halálos ítéletemet. Ha majd Jézus Krisztus segítségével újra találkozunk az elkövetkezendő élet boldog békességében, meg fogod tudni, hogy az irgalmas Isten miként mutatta meg önmagát nekem, és mennyire támogatott engem a kísértések és próbák közepette. Sötét börtönében előre látta az igaz hit diadalát. Álmában újra ott járt a prágai kápolnában, ahol az evangéliumot prédikálta. Látta a pápát és püspökeit, amint törlik le azt a Krisztusképet, amelyet a

0: Amikor a reformátor az álmát elmesélte, ezt mondta. Meggyőződéssel vallom, hogy Krisztus képét soha senki többé el nem törölheti. Sokan szerették volna eltüntetni, de nálam sokkal jobb prédikátorok fogják újra minden szívbe belevésni. Huszt utoljára vitték a zsinat elé, amely hatalmas és fényes gyülekezet volt. A császár, a birodalom fejedelmei, a királyi követek, a bíborosok, püspökök és papok, és a hatalmas tömeg, amely azért jött, hogy a szemlélője legyen a nap eseményeinek. A keresztény világ minden részéből összegyűltek az emberek, hogy lássák az első nagy áldozatát annak a hosszú küzdelemnek, amelynek az volt a célja, hogy kivívja a lelki ismereti szabadságot. Husz, amikor végső döntésre szólították, kijelentette, hogy nem hajlandó meghátrálni. Átható tekintetét a császárra szegezve, aki olyan gyalázatosan megszegte adott szavát, és ezt mondta, saját szabad akaratomból határoztam úgy, hogy megjelenek-e zsinat előtt, az itt jelenlévő császár nyilvánosan vállalt védelme és adott szava mellett. A zsinat minden résztvevője Zsigmondra nézett, és a császár arca bíborvörös lett. Az ítélet kihirdetése után elkezdődött a megalázó szertartás. A püspökök papiruhába öltöztették fogjukat, Husz, amikor a papi palástot átvette, ezt mondta. A mi urunk Jézus Krisztusra, amikor Heródes Pilátus elé vezette, fehér köntöst adtak, hogy azzal is bántsák.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Nyolcadik rész. Husz, miután megint arra buzdították, hogy lépjen vissza, a nép felé fordulva így válaszolt. Milyen arccal tekintsek akkor az ég felé? Hogyan nézzek arra a sok-sok emberre, akiknek a tiszta evangéliumot prédikáltam? Nem, többet ér nekem üdvösségük, mint ez a halálra szánt szegény test. A ruhadarabokat egyenként vették le Huszról, és mindegyik püspök egy-egy átkot mondott a ráeső ceremónia végzése közben. Végül a fejére tettek egy sapkát, illetve egy gúla alakú papírsüveget, amelyre félelmetes démon alakokat festettek. Az elején jól láthatóan ez állt. Fő eretnek. A legnagyobb örömmel viselem ezt a megalázó koronát, érted, ó Jézus, mondta Husz, aki értem a tövis koronát viselted. Az így felékített Husznak a főpapok ezt mondták, most lelkedet az ördögnek áldozzuk. Én pedig, mondta Husz, szemét az égre emelve, rád bízom lelkemet, ó Úr Jézus, mert te megváltottál engem. Huszt ezután a világi hatóságok, akiknek átadták, elvezették a vesztőhelyre. Óriási tömeg követte, fegyveresek százai, pompás öltözékű papok és püspökök, valamint Konstanc lakosai. Amikor a mágiához kötözték, és már csak a tűz meggyújtása volt hátra, még egyszer azt tanácsolták a mártírnak, hogy vonja

a visszatévedéseit és mentse meg magát. Milyen tévedéseket vonjak vissza? Kérdezte Husz. Egyben sem tartom magam vétkesnek. Isten a tanúm, hogy minden írásommal és prédikációmmal lelkeket akartam megmenteni a bűntől és a kárhozattól. Ezért a legnagyobb örömmel pecsételem meg véremmel azt az igazságot, amelyről írtam és prédikáltam.

0: Amikor a lángok fellobbantak körülötte, énekelni kezdett. Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Addig énekelt, amíg hangja örökre elnémult. Még ellenségeit is szíven ütötte ez a hősies viselkedés. Egy ügybuzgó katolikus így jellemezte Husz mártíromságát, és Jeromosét, aki nem sokára követte őt a halálban. Mindketten kitartottak utolsó órájukig. Úgy készültek a tűzhalálra, mintha menyegzőre indultak volna. Fájdalom kiáltása nem hallatszott ajkukról. Amikor a lángok felcsaptak, zsolozsmába kezdtek, és a vadulizó tűz alig tudta elnémítani éneküket. Amikor Husz teste elégett, hamvait az alatta lévő földdel együtt fölszedték, és a Rajnába szórták, a folyó pedig elvitte az óceánba. Husz üldözői hiába képzelték, hogy egyszer s mindenkorra kiirtották az általa prédikált igazságokat. Nem is álmodták, hogy a tengerbe még aznap eljutó hambak azt a magot szimbolizálják, amely a föld minden országába eljut, és az akkor még ismeretlen földeken bő gyümölcsterméssel teszi bizonyságát az igazságról. Az a hang, amely megszólalt a konstanci tanásteremben, olyan visszhangot keltett, amely az eljövendő századokon át vég és végig hallható lesz. Husz nem volt többé, de az igazság, amelyért meghalt, soha nem enyészhet el. Hitének és kitartásának példája tömegeket bátorít arra, hogy álljanak ki szilárdan az igazságért, vállalva a kínzást és a halált. Husz kivégzése az egész világ előtt tanúskodott Róma szószegő kegyetlenségéről. Az igazság ellenségei öntudatlanul is előbbre vitték azt az ügyet, amelyet meg akartak semmisíteni.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Kilencedik rész. Egy másik mágiát is felállítottak Konstancban. Egy másik tanú vérének is bizonyságot kellett tennie az igazságról. Amikor Husz a zsinatra indult, búcsúzáskor Jeromos bátorította és kitartásra buzdította. Azt mondta, hogy bármilyen veszélybe sodródik, ő maga siet segítségére. E hű tanítvány, amikor tudomást szerzett a reformátor bebörtönzéséről, kész volt ígéretét azonnal teljesíteni. Menlevél nélkül egyetlen társa kíséretében elindult Konstancba. Amikor megérkezett, mindjárt látta, hogy csak magát tette ki veszélynek, de nem tehet semmit Husz szabadulása érdekében. Ezért elmenekült a városból, de útban hazafelé elfogták, és láncra verve egy csapat katona őrizetében visszavitték. Amikor első ízben jelent meg a zsinat előtt, megpróbált az ellene felhozott vádakra válaszolni. Próbálkozását azonban a lángokba vele, a lángokba vele kiáltással fogadták. Börtönbe vetették, és leláncolva gyötrelmes testhelyzetbe kényszerítették. Csak kenyeret és vizet kapott. Néhány hónap múlva a börtönélet kegyetlenségeitől halálosan megbetegedett. Ellenségei, attól félve, hogy kicsúszik a kezük közül, enyhítettek a sorsán, de egy évig börtönben tartották. Husz halála nem váltotta be a katolikusok reményeit. Menlevelének megsértése felkavarta a felháborodás viharát. A zsinat ezért jobbnak látta, hogy Jeromost elégetése helyett megpróbálja visszalépésre kényszeríteni. Jeromost tehát a gyűlés elé vitték, és lehetőséget adtak neki a választásra. Vagy visszavonja tanait, vagy a mágjára kerül.

0: A halál fogságának mindjárt az elején irgalmas cselekedet lett volna a börtönsors szörnyű gyötrelmeihez képest. De most a betegségtől, a börtönélet kegyetlenségétől legyengült, a félelemtől és bizonyságtalanságtól meggyötört, a barátaitól elválasztott, és 20 halála miatt elcsüggett Jeromos bátorsága megtört, és meghajolt a zsinat akarata előtt. Elkötelezte magát a katolikus vallás hű követésére. Jeromos elfogadta a zsinat határozatát, és ő is elítélte Wycliffe és Hus tanait, kivéve azokat, amelyek a római egyház szerint is szent igazságok. Ez volt az a kibúvó, amivel Jeromos megpróbálta elhallgattatni lelkiismeretét és elkerülni a halált is. De börtöne magányában tisztábban látta testét. Hus bátorságára és kitartására gondolt, és éles ellentétként önmagára, az igazság megtagadójára. Majd gondolatai a mesterre terelődtek, akinek szolgálatára elkötelezte magát, és aki érte elviselte a kereszthalált. Visszalépése előtt a szenvedések közepette az a bizonyosság vigasztalta, hogy Isten pártját fogja. De most bűntudat és kétely gyötörte lelkét. Tudta, hogy Róma még többet fog kívánni tőle, mielőtt békejobbot nyújt neki. Az az út, amelyre lépett, csak teljes hitehagyással végződhet. És döntött. Azért, hogy megszabaduljon a szenvedéstől, nem fogja megtagadni urát. Nem sokára újból a zsinat elé vitték. Behódolása nem elégítette ki bíráit. Vérszomjuk, amelyet 20 halála felkeltett, újabb áldozatokat követelt. Jeromos csak az igazság maradéktalan feladásával menthette volna meg életét, de ő elhatározta, hogy megvallja hitét, és követi mártír testvérét a lángok közé.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizedik rész. Jeromos tehát visszavonta előbbi nyilatkozatát, és a haldokló jogán ünnepélyesen lehetőséget kért a maga védelmére. A főpapok azonban félve szavai hatásától követelték, hogy erősítse meg, vagy tagadja meg az ellene felhozott vádak igaz voltát. Jeromos tiltakozott ez ellen a kegyetlenség és igazságtalanság ellen. 341 napig tartottatok bezárva egy rettenetes börtönben, szólt. Szenny, piszok, bűz közepette, és a legnagyobb szükségben majd magatok elé rendeltek. A halálos ellenségeimet meghallgattátok, engem viszont nem engedtek szóhoz jutni. Ha valóban bölcs emberek és a világ világosságai vagytok, vigyázzatok, nehogy az igazság ellen vétkezzetek. Ami engem illet, én csak gyönge halandó vagyok. Életemnek nincs nagy jelentősége. És amikor arra intelek benneteket, hogy ne hozzatok igazságtalan ítéletet, inkább a ti érdeketekben, és nem önmagamért szólok. Végül helyt adtak kérésének. Jeromos letérdelt bírái jelenlétében, és imádkozott, hogy Isten lelke irányítsa gondolatait és szavait, hogy semmi olyat ne mondjon, ami ellenkezik az igazsággal, vagy ami méltatlan mesteréhez. E napon Isten teljesítette azt az ígéretét, amelyet az első tanítványoknak adott. Helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, de mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátok lelke az, aki szólt ti bennetek. Máté 10, 18-20.

0: Jeromos szavai még ellenségeiben is csodálkozást és csodálatot ébresztettek. Egy egész évig börtönbe volt zárva, ahol testileg és lelkileg iszonyatosan szenvedett. Nem volt lehetősége olvasni, sőt, még csak nem is látott. Érveit mégis olyan világosan és olyan meggyőzően adta elő, mintha zavartalanul tanulhatott volna. Felhívta hallgatói figyelmét azokra a szent emberekre, akiket az igazságtalan bírák elítéltek. Szinte minden nemzedékben voltak olyanok, akiket miközben koruk népét igyekeztek felemelni, ellenségeik gyaláztak és kiközösítettek, de akikről később kiderült, hogy megbecsülést érdemeltek volna. Krisztust is igazságtalan törvényszék ítélte el, mint gonosztevőt. Visszalépésekor Jeromos helyeselte Husz elítélését. Most azonban kijelentette, hogy megbánta és bizonyságot tett a mártír ártatlanságáról és szentségéről. Ismerem gyermekségétől fogva szólt. A legkiválóbb ember volt, igazságos és szent életű, és ti elítéltétek, pedig ártatlan volt. Én is kész vagyok meghalni. Nem fogok meghátrálni a rám váró kínok elől, melyeket ellenségeim és a hamis tanúk készítettek számomra. Egy napon számot kell adniuk a nagyistennek csalásaikról, mert őt nem lehet becsapni. Jeromos, aki vádolta önmagát az igazság megtagadásáért, így folytatta. Ifjúságom óta elkövetett bűneim közül egyik sem nyomja úgy a lelki ismeretemet, és nem okoz olyan szívbemarkoló bűntudatot, mint amelyet ezen a végzetes helyen elkövettem, amikor a Wycliff ellen és a szent mártír barátom és mesterem Husz János ellen hozott aljas ítéletet helyeseltem. Igen, teljes szívemből megvallom ezt a vétkemet, és mély fájdalommal jelentem ki, hogy gyalázatosan meghunyászkodtam, amikor a haláltól való rettegésemben elítéltem tanaikat. Ezért kérem a mindenható Istent, bocsássa meg kegyesen bűneimet, és különösen ezt a legförtelmesebbet.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizenegyedik rész. Bíráira mutatva Jeromos keményen mondta: Wycliffet és Husz Jánost nem azért ítéltétek el, mert megtámadták az egyház tanait, hanem egyszerűen azért, mert elítélték a papság botrányos dolgait, a pompájukat, a gőgüket, a papok és főpapok minden bűnét. Állításaikat, amelyek megcáfolhatatlanok, én is úgy hiszem és vallom, amint ők. A prelátusok dűtől remegve félbeszakították Jeromos beszédét. Mi szükség van további bizonyítékra? Saját szemünkkel láthattuk a legmakacsabb eretneket. Jeromos, aki a viharban is szilárd maradt, így kiáltott. Hogyan? Azt hiszitek, hogy félek a haláltól? Egy teljes évig egy félelmetes föld alatti börtönben tartottatok, ami szörnyűbb volt, mint maga a halál. Kegyetlenebbül bántatok velem, mint ahogy egy török, zsidó vagy pogány tenné, és a hús szó szerint lerohadt csontjaimról. Mégsem panaszkodom, mivel a siránkozás nem illik ahhoz, aki bátor. Kifejezni sem tudom, mennyire megdöbbent, hogy egy keresztényjel ennyire embertelenek vagytok. Újra kitört a düroham, és Jeromost sietve a börtönbe vitték.

de az összegyűltek között volt néhány olyan ember is, akikre Jeremos szavai mélyen hatottak, és szerették volna életét megmenteni. Egyházi méltóságot látogatták meg, és unszolták, hogy engedelmeskedjék a zsinatnak. A legfényesebb kilátásokat csillogtatták meg előtte jutalomként, ha meghódol Róma előtt. De miként mestere, amikor felkinálták neki a világdicsőségét, Jeremos is megingathatatlan maradt. Bizonyítsátok be nekem a Szentírásból, hogy tévedek, mondta, és elállok tőle. A Szentírásból, kiáltotta egyik megkísértője, általa kell mindent megítélni? Ki értheti meg azt, amit az egyház meg nem magyaráz? Érdemesebb az emberi hagyományokban hinni, mint megváltunk evangéliumában? Kérdezte Jeremos. Pál nem biztatta azokat, akiknek írt, hogy figyeljenek az emberi hagyományokra, hanem ezt mondta, kutassátok az írásokat. Eretnek, volt a válasz. Sajnálom, hogy ilyen sokáig kérleltelek, látom, hogy az ördögöztök él. Jeremos felett nem sokára kimondták az ítéletet. Kivezették ugyanarra a helyre, ahol Husz áldozta fel életét. Énekelve ment útján, arca örömtől és békétől ragyogott. Tekintete Krisztuson csüggött, és már nem félt a haláltól. Amikor a hóhér mögéje lépett, hogy meggyújtsa a mágját, a mártír így kiáltott, lépj csak bátran előre, gyújtsd meg a tüzet előttem. Ha féltem volna, nem lennék itt. Amikor a lángok felcsaptak, körülötte imádkozni kezdett. Uram, mindenható atyám, kiáltotta, szállj meg és bocsásd meg bűneimet, hiszen tudod, hogy mindig szerettem igazságodat. Hangja nem volt már, de ajka még mozgott, imádkozott. Amikor a tűz megemésztette, a vértanú hamvait az alatta levő földdel együtt összeszedték, és mint 20 hamvait a rajnába szórták.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Tökéletes tisztaság. A mai ige Jelenések 3:5. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Gondolatok az igéről. Kereszt harcosai, ne adjátok fel a küzdelmet. Ne nyugodjatok, amíg teljes nem lesz győzelmetek, mert az örökkévaló jutalom megéri, hogy egész életetekben harcoljatok érte. Íme tökéletes tisztaság vár rátok. Néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, jutalmuk a szeplőtlen tisztaság. Magasztos elhivatásunk jutalma, a tökéletes szentség, ne tilkozoljuk el. Milyen nagy lesz az öröm, ünnepi ruhát ölthetsz, mint aki mennyegzőre hivatalos, az öröm ruháját öltheted magadra, és ragyogni fogsz a boldogságtól. A fájdalmas küzdelmet, a lelkiismeret békessége és az Úrban való öröm váltja fel. Lásd, ha győztél, ünnepelhetsz. Pálma ág, koszorú és fehér ruha lesz a jutalmad. Úgy bánnak veled, mint győztessel, és az Úr is elfogadja győzelmedet. Besoroltatol a papi rendbe. Ott állsz az Úr előtt olyan ruhában, amilyet Áron fiai viseltek, hálaáldozatot mutatsz be neki, és az imádat tömjén füstjével lépsz színe elé. Ki ne akarna harcolni az Úrért, aki még a legkisebb szolgájának is ilyen nagy jutalmat tartogat? Ki ne akarná Krisztusért vállalni, hogy bolondnak mondja a világ, amikor odaállt a dicsőség fehér ruhája vár rá. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén, Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án, Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Thurzi Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Liturgikus munkatársa képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében. A Veszprémi Főegyházmegye október 9-től ismét elindítja a liturgikus munkatársak képzését a plébániákon szolgálatot teljesítő 30 és 55 év közötti laikus férfiak számára. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A képzés célja, melyre várják a plébániai munkatársak önkéntes szolgálattevők jelentkezését is, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. A program segítséget nyújt a résztvevők számára ima életük elmélyítéséhez és ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni mind a lelkipásztorokkal, mind a többi plébánián szolgálatot végző társukkal. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fok várható. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli szél és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you. Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Love Story és azután című műsorunk. Ebben, mint házaspár, kedves feleségemmel vagyunk a házigazdái a műsornak, és mindig házaspárokat invitálunk meg ebbe a műsorba, akik beszélnek a találkozásokról, tehát a Love Story-ról, és utána az élet megéléséről, ami ugyanolyan számunkra is, keresztény házaspárok számára, mint bárki másnak, mármint a felmerülő problémák, nehézségek, jó dolgok, rossz dolgok úgy egy csomagban, de talán annyi a különbség, hogy a hitünk átsegít sok-sok nehézségen, sőt, és ez a vendégeink egyedi házasságukból is kiderül, különböző sztorik kerülnek elő, és talán sokak életére passzolni fog. És olyan házaspárokat szoktunk meginvitálni, akik már hát általában minimum 10 éve házasok. Na most a mai kivétel lesz, mert itt kiderült, hogy nem sokkal több, mint 2 évvel ezelőtt történt a házasság, és hát ennek is megvan a maga sztoria, és nem sokára fogják önök is hallani, és hát szeretettel köszöntjük a stúdióban Kondot és Ágotát, és ők fognak beszélni akkor a Love Story-ról, de előtte még két-két mondatos bemutatkozást, és akkor utána a elég egyedi Love Story-t indítsuk el.
4: Kond, Ágota?
5: Akkor kezdem én, mint hölgy. Én HR szakember vagyok, HR területen dolgozom, humán területen. Vállalkozóként saját cégem van, és ahogy elvégeztem a Pécsi Egyetemet, az élet egy irányba sodort engem, amiben már több mint 20 éves tapasztalatom van. Ebből az egyik a tréning és a coaching, tréningeket tartok. Ezen belül is kommunikáció, asszertív kommunikáció, időmenedzsment, céltudatos élet, önmotiváció témakörökben, illetve a másik terület, amiben tulajdonképpen 2005 óta tevékenykedek, most már 18 éve, az a fejvadászat, és 17 óta autóipari gyáraknak fejvadászok zömében, villamosmérnököket, mérnököket keresek, úgyhogy hát én ebből járulok hozzá a családi kasszához, én ebből élek, vagy ebből élünk az én oldalamról.
4: Igen. Köszönjük. Kond?
6: Én ügyvédként dolgozok már 1994 óta. Saját cégem van nekem is, főleg cégekkel, ingatlanokkal, agrárjoggal foglalkozok. Korábban foglalkoztam családjoggal is, de az már leépülőben van. Úgyhogy én meg ezzel járulok hozzá a családi kasszához.
4: Mert hogy most már együttesen élitek az életeteket, ahogy hallottuk az elején, egy kicsit többen, mint 2 év óta, akkor vágjunk bele a Love Story-ba. Te kezded először, Ágota.
5: Jó. Hát kezdjük a legelején, mikor még nem ismertük egymást. Én 2019 novemberében voltam a gyülekezetünkkel Izraelben. Szívem vágya volt eljutni, és egy olyan gyülekezethez csatlakoztam, az Omega Budapesthez, ahol senkit nem ismertem, csak hirdették az utat, akkor én még másik gyülekezetbe jártam. Úgyhogy hát felszálltam a repülőre, bemutatkoztam Süveges Imre pásztornak, hogy én volnék az a külsős becsatlakozó, és 2019 novemberében a Boldog Mondások hegyén kaptam egy proféciát, hogy én egy éven belül férhez fogok menni. Én ezt a proféciát nagyon megragadtam, mert megírta Isten a Biblia első lapjain, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, és én akkor már 49 éves voltam, és még nem adtam fel azt a vágyamat, hogy egy társat, egy férjet szeretnék kapni az Úrtól. és 2020 szeptemberében eszméltem rá, hogy jaj, hát nekem már esküvőt kellene szervezni, de sehol egy férfi. Akkor már az Omega gyülekezetben jártam, akik egyébként nagyon felkarolják az egyedülállókat, és hál' Istennek elég gyakran vannak is nálunk esküvők, és hát azt láttam, hogy így egyházi körökben, amennyire ismertem a férfiakat, tudtam, hogy nem sok esélyem lesz ott férjet találni, úgyhogy bátorított a lelkipásztorom arra, hogy elég stabil keresztény vagyok, nyugodtan ismerkedjek a világban, ő biztos benne, hogy engem nem fog egy férfi magával vinni a világba, úgyhogy felregisztráltam a Tinderre.
4: Ez érdekes, egy pásztor ilyenre bátorít, az nem semmi.
5: Igen, nem mindenkit egyébként, de én akkor már alfa tanító voltam, meg baptista családban születtem, elég konkrét bibliai értékrendekkel bírtam már akkor is. Felregisztráltam a Tinderre, a gyülekezetből egy fiatalember segített megírni egy frappáns bemutatkozó szöveget, amiben szerepelt az, hogy élőhitű keresztény vagyok, értse, aki érti úgy, ahogy, de engem link férfiak ne keressenek. És hát 2020 októberében meccseltünk.
6: Azt hiszem csak, hogy ismerősnek jelöljük egymást, ez azt jelenti.
5: Igen, igen. És aztán tudtam, hogy a férfi udvarol, tehát vártam, hogy egy szimpatikus férfi, ügyvéd, azt írt, hogy egy tényleges kapcsolatot keres. Hát ha ír, akkor majd elkezdünk kommunikálni egymással, és november 5-én megkérdezte, hogy van-e kedvem egy zöld teához. Aztán...
6: Megerősíti,
5: igen, és akkor november 14-én találkoztunk, akkor már pont bezártak minden éttermet, úgyhogy javasoltam, hogy találkozzunk Etyeken, én akkor ott éltem, és már akkor is ment a főzőműsorom, és hétfőn volt a következő forgatási nap, és gondolkoztam, hogy milyen zöldségfasírtot készítsek, úgyhogy erre az első randira kétfajta fasírtal készültem, céklafasírtal, meg sárgarépafasírtal, meg karfiolmártogatossal, meg gyógyteával, és kont kiérkezett Egyekre, nekem ott volt a kis hátizsákomban a piknik.
4: Mert hogy nem ülhettetek be sehová.
5: Hát,
4: és te mit szóltál ehhez, kont?
6: Én örültem a privát egyeki pikniknek, úgyhogy...
4: Hol nagyon... volt?
6: Kinn a Szőlőhegyen valahol. De nagyon jó, és igen, nagyon finom volt minden, úgyhogy hát a férfi...
4: De hideg is volt, nem?
6: Hát november végén már eléggé fagy körül volt.
4: Aha.
6: Mert ugye a férfi embert a hasány keresztül lehet a legkönnyebben becserkészni, úgyhogy sikerült is.
4: Sikerült, ízlett a fasírt.
6: Igen, nagyon.
4: Szóval főleg, nem villás reggelire, meg
6: villás
4: ebédre?
6: Villás uzsonna vagy... volt. De nagyon jó sikerült.
5: És hát még ez az első találkozáshoz hozzátartozik, hogy én bizonyságot tettem Konnak. Elég sokat cseteltünk, tehát azt tudtam, hogy nem Isten tagadó, de hogy mit jelent az, hogy élőhitű keresztény valaki, azt nem, lövése nem volt. És én elmondtam neki, hogy nekem Isten az első, én Istennek köszönhetem, hogy normális vagyok, hogy munkám van, hogy otthonom van, hogy vállalkozást tudok fenntartani, és nekem fontos a gyülekezet, a tanítás, én minden nap olvasok Bibliát, én minden nap imádkozok, és beszéltem egy kicsit gyakorlatiasan is a hitemről, és megerősítettem Kontot abban, hogyha soha többet nem hív fel, nem fogok megsértődni, mert lehet, hogy ez az ő számára riasztó, de aztán mi történt?
6: Hát én a fasírtra koncentráltam, úgyhogy nem sikerült úgy igazából fölfogni, de aztán haladtunk tovább.
4: Az mit jelent?
6: Találkoztunk még egyszer.

0: És mi volt a második találkozáskor?
1: Hát az már egy romantikus vacsora volt a Annahegyi McDonald's drive-in-jában, mert nem volt semmi nyitva.
0: Oké.
1: Okay. Utána meg fölmentünk az Annahegyi kilátóra, az évszázad legnagyobb szélviharában. Legalább emlékezetesre sikerült.
0: Aha. Ezt te találtad ki?
1: Vagy még... Ad-hoc a helyszínen. Azt hiszem, ugye?
2: Igen, valahogy így volt. Aztán eljött a gyülekezetbe is, találkozott a lelkipásztorommal.
1: Először egy ismerkedési estet tartott a lelkipásztor.
0: És ez milyen volt?
1: Hát ez egy vacsora volt egy Szilárdéknál, elmondhatom. De én nem tudtam, hogy ennek mi a célja.
0: Ja!
1: Úgyhogy jó sikerült.
0: Tehát magyarul a lelkipásztor is beleszövődött ebbe a
1: Kíváncsi volt rám, hogy...
0: Kíváncsi volt.
1: Aztán kielégítettem a kíváncsiságát. Ágota szerint túlságosan is.
2: Hát illetve az is célja volt, hogy, hogy ugye tudták, hogy Kond nem élő hitű keresztény, hogy megmutassák Kondnak, hogy egy lelkipásztor, egy presbiter, egy vállalkozó nem feltétlen egy ilyen szűklátókörű fanatikus ember, hanem ők is normális, jófej, húsvér emberek, bármiről lehet velük beszélgetni, úgyhogy igazából egy nagyon finom lakomával fogadtak minket Szilárdék, és ott volt lelkipásztor a Szilárd, meg az Olivér, Tursics Olivérről is volt már itt a stúdióban. És akkor a srácok így beszélgettek a vállalkozásokról, a pénzekről, a politikáról, második világháborúról, minden tasis téma, ami őket érdekelte, mi lányok megbeszélgettünk a mi kis csajos dolgainkról, és hát végül is őt meggyőzte arról, hogy ezek az emberek nem képmutatók, hanem tényleg
0: normális emberek.
2: Normális emberek.
0: Tehát tudtál velük rögtön egy hullámhosszra?
1: Semmi nem volt, ami akadályozott volna, persze. És nyitottak voltak bármire, ahogy én is.
0: Ez volt a második, és mi volt a harmadik, Randi?
1: Nem, ez volt a harmadik.
0: Ez volt a harmadik, bocsánat, igen, nem jól számolok.
3: A kilátó a évszázad legszelesebb napján, az volt a második.
0: Igen.
1: De nem tudott minket szétfújni a szél.
3: És benned hogyan alakult az, hogy az ágott a szavaival, illetve hát mi is ezt a szó fordulatot használjuk, hogy jutottál el egy ilyen általános istenhitről, vagy ilyen vallásos meggyőződésből személyes hitre, ha erről mondaná egy pár szót.
1: Hát messzebbről kell azért elindulni, szerintem. Ugye engem megkereszteltek, nagyapám az katonatiszt volt Hortinál, és mondta, hogy akkor november 7-én kell keresztelni a gyereket. November 7-én kereszteltek, biztos, ami biztos, de hát nekem közöm nem volt se az egyházhoz, se a valláshoz. Hát, ugye 70-es, 80-as években esélytelen lett volna ezzel foglalkozni, mert hát nem is volt, aki rávezessen. Ugye én vidáman éltem, pogány stílusban, nem is tudom, 50 évet körülbelül. Bár korábban az előző házasságban jártunk a katolikus egyháznak a miséire, de...
0: Semmi.
1: Hát erősen ilyen bizánci ritusnak tűnt föl nekem, hogy nem tudtam, hogy mi a kapcsolat, meg olyan mindegy, nem képernyőre való, amit gondolok, de hát az nem mélyítette el az Isten hitet az emberben. Itt viszont ugye teljesen más jellegű a dolog, mert ugye próbacseresznyi alapon elmentem egy istentiszteletre, nem tudom, január első hetébe, 21-be, és ez teljesen más volt, érdekesebb volt a kapcsolat, meg az emberek is, hogy nem színjátszókörnek tűnt az egész. Tehát azért ez jó iránynak tartottam akkor, aztán úgy ott maradtam spontán is dalolva.
0: És akkor ez igazából elkezdtetek járni, és akkor megjött a
1: együtt
0: hit.
1: Együtt is, meg oda is, igen.
0: Tessék?
1: Együtt is, meg oda is.
0: Igen, megjött a hit a szívedbe.
1: Igen.
0: Ezt el tudtad mondani? Hogy valósult ez meg így kifele kommunikálva?
1: Kommunikáltam kifele?
2: Nem szeretsz erről beszélni egyébként. Nem,
1: ugye ez belsőleg élem meg inkább.
0: Aha. Amúgy is egy ilyen introvertált ember vagy.
2: Nem mindig.
0: Nem mindig. akkor azért az ágota kihozza belőled a másik oldalt is.
1: Az összes oldalt.
0: Igen. Na, ez nagyon jó.

0: Igen, de akkor menjünk tovább a love story-ban.
1: Hát igen, érdekes volt az ismerkedés, mert Kond és az ő családja, az anyukája, a testvérei elég nehezen beszélnek nagyon intim dolgokról, tehát én nekem így trénerként, coachként olyan volt Kondot fejtegetni, mikor az ember a hagymának a héjait szedi le.
2: Kagylót nyit ki.
1: Vagy kagylót nyit ki. Tehát az ugye erősen feszegetni kell néha késsel, és sok-sok dologról beszélgettünk, amiről élete során eddig még senkivel nem beszélgetett, mert hogy így hozta az élet, meg nyilván ez kultúra is. Az én családom nagyon kommunikatív család, mindent egymás fejéhez vágunk, aztán meg agyon ölelgetjük, puszilgatjuk egymást. De minden család, meg minden ember más és más, tehát hogy ez így van. És hát igazából a gyülekezetünkben gyakran van az a tanítás végén, hogy a pásztor felszólítja azokat, akik még nem tértek meg, de meg akarnak térni, akkor elmondhatják a megtérők imáját, meg menjenek előre, és kérjenek imát, és hát én láttam, amikor Kond ezt a megtérők imáját elmondta, meg ugye a mi gyülekezetünkben mindig van vagy hitmentori program, vagy alfa program, ami tulajdonképpen ugyanaz, akik ismerkednek a Bibliával, a kereszténységgel, a hittel, azok csatlakozhatnak be ebbe a körülbelül 3 hónapos, 4 hónapos programba, és minden héten egy felépített tematika szerint átbeszéljük, hogy ki Isten, ki Jézus, ki a Szent Szellem, hogy íródott a Biblia, mi a bűn, hogy olvassunk Bibliát, hogyan legyünk tanítványok. Tehát egy nagyon klassz kis tematika, és ebben januárban be is csatlakozott Kond, és én is mindig mentem vele, és azért itt eléggé képbe került azzal, hogy mit jelent az, hogy egy élő gyülekezet, meg egy élő keresztény, kicsoda és micsoda, és aztán elkezdtek jönni az ima meghallgatások is, tehát
3: együtt kezdtetek el imádkozni valamiért?
1: Konkrét dolgokért, igen.
3: Miért imádkoztatok Kond?
2: Sok mindenért. És mindegyik működött.
1: Aha. Sok ima meghallgatásunk.
3: Hát, gondolom még.
2: Gyömrőn laktunk, és szerettük volna új házat. Aha. Tágasat, naposat. Nem a belvárosban. És ez rögtön 3 hónap alatt összejött.
1: Hát ez már a házasságunk után volt, és most még a randizás időszakában tartunk.
3: Túl lassúak vagyunk ott.
1: Nem, hanem...
2: volt beszűkítve az időkeret?
1: A gyerekek, mert Konnak van 2 gyönyörű kislánya, és azért tehát a gyerekekért nincs nap, hogy ne imádkoznánk. Tehát, hogy például velük kapcsolatban is voltak ima meghallgatásaink. Amúgy elég gyorsan összeházasodtunk, mert Kon megtért, bemerítkezett, megkérte a kezem, eljegyeztük egymást, és össze is házasodtunk 8 hónappal azután, hogy megismerkedtünk, mert láttuk, hogy működik, és hogyha házasság előtt így működik, utána már csak még jobban fog működni, és hála jó Istennek működik. És igen, nagyon sok jóval megáldott minket az Atya. Például egy kicsi parasztházban éltünk, amit 6 hét alatt el tudtunk adni, úgyhogy vannak gyömrő ingatlanok, amiket 2 éve nem tudnak eladni, és egy nagyon szép házat kaptunk Pázmándon, ami minden álmunkat beteljesítette. Tehát nekem egyébként tényleg ez így üzenném is az egyedülállóknak, hogy nekem mai napig megvan a listám a telefonban, hogy én milyen férjet szeretnék.
3: Na, mesélj.
1: És én ezt bátran elmondtam Konnak is, mert mindent ki tudtam pipálni, tehát, hogy Isten minden vágyamat teljesítette. Hát, hogy legyen hívő, de ő ugye megtért, szeresse az embereket, szeresse a jó borokat, szereti, aha, ki tudja mutatni a szeretetet felém, ki tudja, tudjon szeretetet elfogadni, legyen kinesztetikus, tudjátok, ez a testi érintés, mi nagyon szeretünk bújni, akkor ha lehet, vállalkozó legyen, legyen nagyvonalú, legyen jó humorú.
4: Hát elég hosszú listád volt.
1: Sokhoz, igen. De hát azért...
2: Egy nem jött be, nem 180 centi.
1: Azt hittem, hogy 100 centi.
2: Nem 180 centis vagyok.
1: Igen, igen. És hogy, és a házban is volt egy kérésünk az atyától, hogy, hogy legyen, legyen két vendégszobánk, a két lánynak, ha nálunk akarnak lenni, legyen konnak irodának hely, két fürdőszobánk van, az nem is volt a listán, mégis megkaptuk, spájzom is van, van egy gyönyörű nagy konyhakert, van két kis ház, ahol a hifi cuccokat tudjuk tárolni, és a falu utolsó előtti utcájának utolsó előtti házában élünk, tehát van, hogy egy nap csak négy autó megy el az utcában, és az annyira jó.
0: Ez nyugis.
1: Fú, nagyon nyugis.
2: A tücskök hangosak egy kicsit, de ezt elviseljük.
0: Ez gyönyörű nagyon. Hogy sikerült teljesen a múltat a hátad mögött hagyni?
2: Hát én gyakorlatilag húztam egy vonalat, hogy innentől én előre fogok nézni és haladni.
0: Te az a típus vagy, aki ezt könnyen megcsinálod.
2: Igen. Igen, mert változtatni nem tudok a múlton. Akkor fölösleges fölidegesíteni magam rajta, tehát akkor inkább mosolyogjunk és menjünk előre. És ez működik.
0: Hát hála jó Istennek, igen. Ez az igazi pálfordulás, mondja a Biblia. És te azért nem 20 éves voltál, amikor sikerült mindezt.
2: De most már az.
0: Most már 20 éves, melletted. Aha, ezt gondolom. Azért bátorítsuk a hölgyeket arra, hogy ne féljenek, hogyha van ilyen háttér, aki mögöttük van, aki bátorítja őket, akkor vágjanak bele.
1: Én nagyon bátorítani szeretnék minden egyedülállót, 30-40-50 felett lévőt, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból, ragaszkodjanak a bibliai értékrendjükhöz, de lépjenek ki a komfortzónájukból, és legyenek kreatívak, én 50 évesen mentem férhez, és nagyon sok mindent feladtam, de tudom, hogy Kond is nagyon sok mindent feladott, mert nyilván másmilyen lehetett az előző feleségével a mindennapok, és más velem, tehát hogy biztos, hogy neki is sok feladás volt meg, azért 50 évesen az ember...
4: Rigolyás,
1: köszönöm, rigolyás.
2: Én?
1: Nem, én.
4: Nem,
1: én. De hogy megéri, annyira jó az az egység, amiben élünk, meg a sok bohockodás, meg vicceskedés, meg Isten ebben is annyira jó fej volt, hogy azért én egyedülállóként is tudtam koncertekre járni, utazni, sokfelé jártam a világba, és ja igen, még az is a listámon volt egyébként, Jóci, hogy szeresse a zenét. Na, ha látnád, hogy mennyi hifi cuccunk van, megirigyelnéd. Eladó egy része egyébként, csak úgy mondom.
0: Itt a reklám.
1: Nem, de hogy egy olyan társat kaptam, aki szereti a zenét, szeret koncertekre járni.
0: De jó.
1: Tehát, hogy a hobbingban is közösek vagyunk, szeretünk utazgatni, van, hogy csak elmegyünk valahova, eszünk egy ott, és megyünk haza, tehát semmi extra, de hogy mindent olyan jó közösen csinálni. És hogy igen, ehhez fel kell adni azt, hogy én mikor kelek, mikor fekszek, vagy
0: igen,
1: hogy...
0: Igen, szóval ennek azért az árnyoldalát is mondjuk el, hogy kell alkalmazkodás
1: nagyon
0: képesség.
2: De ez nem árnyoldal.
0: Nem?
2: Nem.
0: Nem, mesélj
2: erről. Az, hogy összecsiszolódunk, és mi összecsiszolódás közben is rengeteget nevetünk egymáson, félreértéseken. Tehát nem bosszúsak vagyunk, nem vitatkozunk, vagy veszekszünk, hanem röhögünk simán.
0: Komolyan?
2: Igen.
0: Tudtok erre egy példát mondani? Ilyen jó kis sztori.
2: Annyira triviális, hogy minden nap megtörténik. Tehát.
0: Például hát
1: Elmondok egy példát, ugye most azért komoly hitel van a házunkon, hogy tehát, hogy valamit valamiért, tehát az, hogy ilyen körülmények között élhetünk, ezt nem tudtuk volna megvalósítani hitel nélkül, mert nem volt annyi pénzünk, és Kond gyűjti a kazettákat, meg szeret hifi cuccokat vásárolni. Jó, őt a kazetta simítja ki, engem a kozmetikus, aha, az arcomat.
0: Oh, okay.
1: Igen, de egyszer véletlen rendelt egy 25 darabos CD lejátszót. Tehát, hogy 25 darab CD-t bele tudsz rakni, és akkor az 2 hétig hallgathatod, mire körülbelül végére érsz.
0: Okay.
1: És váltig állított, hogy ezt véletlenül rendelte. Véletlenül.
2: Egy új árver is jó oldalra regisztráltam, és véletlenül rányomtam a megveszem gombra.
0: Oh.
2: Bárkivel előfordul.
0: És ez vele is elő szokott fordulni.
4: Ha már itt ilyen műsorban.
0: Személyes dolgokról igen, beszélünk.
4: Igen.
1: És akkor én nem tudom, hogy más házasságban ezt a feleség hogy reagálja le, de mondtam, hogy okay, ha véletlen elköltöttél 50 000 forintot, akkor kérjünk már kárpótlást Istentől, hogy ezt hozza már be, mert azért csak hitelt kell fizetnünk, tehát az Erztének nem tudjuk bevinni a CD lejátszót, hogy itt van a törlesztő egy része, és hogy bejött valami plusz munkapont, ami így...
2: Egy elég nagy.
1: Tehát, hogy, igen, tehát hogy Isten például ilyenben, vagy hát nyilván vannak egészségügyi kihívásaink is, vagy például volt, aha, olyan, hogy a nagyobbik leányzó így néha hetekre tűnik, és akkor figyelj, böjtöljünk egy napot, ne együnk szilárd ételt, imádkozzunk, és aznap telefonál Lina. Tehát, hogy senki nem ír rá, hogy figyelj, apád böjtöl, akkor hívd már fel őt, hanem tehát, hogy Isten azonnal válaszol, meg jót akar adni, meg Isten azt akarja, hogy egészségben, jólétben, bőségben éljünk, és hogy bármi nemű kihívásunk van, az Atya elé visszük, és ő meghallgat minket, és

0: Említettétek, hogy mind a ketten vállalkozók vagytok, a listádon rajta is volt, hogy vállalkozó legyen. És azt is mondtátok, hogy mindent együtt csináltok.
1: Igen.
0: De a vállalkozásotok teljesen más irányú.
1: Igen. Nem?
0: Nem.
2: Nem, hát ugye én tudok neki szerződést írni, vagy ha szerződést kap ellenőrizni. Tehát azt is, ha én ügyféllel foglalkozok, ő lekáderezi, hogy mi a benyomás, hogy érdemes vele foglalkozni, vagy nem. Tehát azért átfedésben vagyunk. Aha. Van közös halmazrészünk.
0: Tehát mint HRS átnézed a vendő ügyfelet, vagy ilyesmi?
2: Beszél velük.
1: Szoktam
0: coach,
1: terelgetni őket, meg igen, ez is egy komoly bizonság most így, ez te jutottad eszembe, Jóci, hogy Kond Üllön élt, aztán Gyömrön telepedett le, hogy közel legyen a gyerekekhez, és ott nagyon sok haver vette körbe, hogy jaj, Kondikám, nézd már meg ezt, nézd már meg azt, meg jaj, küldök egy papírt, fordítsd le meg. Nem nyomná rá egy pecsétet, és arra jöttem rá, amikor összeházasodtunk, és oda költöztem, hogy rengeteg az ingyen munkája, hogy meg rengeteg az olyan haver, aki így...
2: Uh-huh. Vérszívó.
1: Szeretni, hát vérszívó, hogy... igen. Tehát, hogy az ügyvéd haverom. És hogy én ezt nem láttam jónak. Tehát azért a Bibliának erre elég komoly tanítása van, hogy aki amiben jó, abban lehet adakozni, tehát hogy a gyülekezetünk felé nyilván nagyon sok embernek ingyen adja a jogi tanácsod, vagy kedvezményes áron vállal el egy-egy munkát, de hogy konkrétan le kellett építeni azt a kört, aki csak időt rabolt, de mondjuk még egy üvegbort vagy egy táblacsokit se küldött érte cserébe, de én azt láttam, hogy az én férjem este 9-kor még a számítógép előtt ül, és vasárnap hazamegyünk a gyűliből 1 órakor, megebédelünk, és 4-től 8-ig még a laptop előtt ül és dolgozik, és mondom, hogy? Tehát, hogy meg kellett tanulni, pont tegnap hozta fel a példabeszédek könyvéből a Szent Szellem ezt az igeverset, hogy aki puha a munkájában, az társa annak, aki meglop téged. Valami ilyesmi igevers.
0: Aki tönkretesz, igen.
1: Aki tönkretesz.
0: Attól, hogy melyik fordítás.
1: Igen, és hogy ezt...
0: Aki lágyan viseli magát
1: igen,
0: a dolgaiban, hasonló ahhoz, aki tönkretesz,
1: igen,
0: valami
1: igen, ilyesmi. Igen, valahogy így.
0: Fordítás függő.
1: És hogy, mert hogy tőlem is sokszor kérnek tanácsot, hogy munkát keresnek, és nyilván segítek, de kell, hogy legyen ellenértéke, és ezt még mai napig tanuljuk, de Kondnak is tanulni kell, hogy azért csak 10 évet járt egyetemre, van 3 diplomája, tehát, hogy egy ügyvéd nem azért ügyvéd, hogy majd a haveroknak ingyen fog szerződéseket.
0: Bocsánat, teljesen idevág, a Reader's Digest-ben olvastam 10-akárhány évvel ezelőtt egy viccet, nem tudok jól viccet mesélni, remélem sikerül visszaadni, egy ilyen nagy partin összetalálkozik egy orvos egy ügyvéddel, és hát ismerik egymást viszonylag jól, és akkor oda megy a partin az ügyvédhez, az orvos, és mondja, hogy te azt mondja, segítsél már, hát itt is jönnek hozzám a bajaikkal, én mint magánember vagyok itt, és nem akarom mindenkinek a búját, baját, egészségi problémáját végighallgatni, hogy tudsz-e valami ötletet mondani? Ó, azt mondja, nagyon egyszerű, mondja az ügyvéd. Velem is ugyanezt csinálták, partikon jöttek hozzám, ó, de jó, hogy itt vagy, van egy ilyen problémám, ügyvédi szempontból kéne megoldás, mit tanácsolsz? És akkor tudod, hogy mit csináltam? Azt csináltam, hogy adtam tanácsot, és utána küldtem egy csekket, $200, azzal a felirattal, hogy partin, ekkor és ekkor tanácsadásért $200. Ó, köszönöm nagyon. És tudod, mint megszűnt minden, utána lekoptak rólam. Ó, de kedves vagy, köszönöm szépen minden. Egy hét múlva jön neki a levél. Partin tanácsadásért $200 jött az orvosnak. Úgyhogy ez egyébként tényleg igaz, vagy szoktak úgy is fogalmazni, meg kell tanulni nemet mondani.
1: Igen.
0: És sokszor a jó

0: emberek arra mennek rá, és van ilyen, hogy sajnos ezt némelyek megérzik, és kvázi ráutaznak már elnézést, és akkor jól kihasználják, és pont a családi élet, sőt, önmagunk védelmünkbe szükséges.
1: Igen.
0: Nemet mondani, ebben nekem is növekedni kell, úgyhogy most ezt magamnak is mondtam.
2: Ügyfeleknek szoktam mondani, hogy addig jó, amíg orvost meg ügyvédet nem látunk. Legutóbb egy orvos ügyfélnek mondtam, és akkor, na most mi van?
1: Ez nagyon jó. Igen. Igen.
3: Szóval ágott ez a két év, összehasonlítva az előzőekkel, nem cserélnéd vissza.
1: Semmi pénzért nem cserélném. Kondra megérte várni 20 évet, az biztos. Tehát ez 20 év pusztaság, úgymond, de megérte. Az a 20 év is tartalmas volt, míg, vagy 25, ameddig, amíg egyedülálló voltam. Az a vicces egyébként, hogy ugye ő egy évvel idősebb nálam, és majdnem, hogy szomszédok voltunk, amikor ő legény volt ténylány, én a Baross utcában raktam, ő a Desefiben, és ugyanazokra a helyekre jártunk bulizni, és nem találkoztunk.
2: Vagy nem emlékszünk.
3: Igen.
1: Tehát, hogy Isten ezt valahogy így rendelte el, és azért Isten megadott nekem sok klassz élményt egyedül, valószínűleg felkészített engem egy nagyon jó házasságra, megvárakoztatott, Konnak van két gyönyörű kislánya, akik tényleg a nagyon szépek, nagyon okosak, nagyon helyesek, de én minden egyedülálló férfi és nő barátomnak, ismerősömnek kívánom, hogy rakják magukat a harmadik helyre, Isten, házastárs, és utána csak én. És mert megéri. Én temettem el már egy barátnőmet el két éve, aki nem élte meg az 50 évet. Senki nem volt, és két műtét között hospice kórházban volt, és hiába volt céges Mercedes-e, BMW-je, minden megtakarított pénze orvosokra ment el, és meghalt. És hogy nincs szomorúbb annál, amikor azt látom, hogy egy egyedülálló ki van szolgáltatva, és nincs körülötte senki, aki megtörölné a homlokát, vagy kaját vinne neki.
3: És milyen jó, hogy most már együtt csináltok.
1: És hogy nagyon mi sok mindent. Körülbelül 50 évig tervezünk élni, mert vegetáriánusok vagyunk, meg mozgunk is azért a kertben is, meg a faluban is. Tehát mi azért hosszú távra tervezünk, ha jó Isten éltet minket.
3: Igen.
1: De nagyon jó.

0: És van egy műsor a Pax TV-n, amit hát, egyedül... Igen,
1: hát sokan láthatták már nyilván Ágotát és Kondot, mióta összeházasodtatok, együtt csináltok a műsort, és nagyon élvezem az ottani beszélgetéseket.
0: Ennek a Kondnak a vicces beszólásait, igen. És a szemöldök húzás, ami most is igen, nagyon jól igen. Megy. Aha.
1: Illetve, hogy alakult az, hogy úgymond beszáll a Kond ebbe a műsorba?
2: Uh-huh. Hát ez is annak a bizonyos Szilárdnak köszönhető, aha, a presbiterünknek, hogy egyszer kérdeztem, hogy mit gondol, hát mondja már el. Azt mondta, hogy hát Ágota, unalmas vagy egyedül. Hoppá. Unalmas vagy, mint az összes többi nő, aki egyedül főzöcskézik a kamera előtt. Rákattintok, és megyek is tovább, ne haragudj. De itt van egy jó humorú, jó memóriájú férjed, mi nem állítod a kamera elé.
0: Aha.
2: És ez is a házassági egység.
0: Fantasztikus.
2: Hogy nem kellett győzködni, meg zsarolni, azt mondta, hogy jó.
0: Aha.
3: Zsarolni, nem kapok enni.
2: Igen, és ennyi volt a történet, és ugye másfél éve már így.
0: Már másfél éve?
2: Aha, mert tavaly
0: ennyire
2: január.
0: Ennyire hamar belefogott a...
2: Egy évet csináltam egyedül, vagy bő egy évet, és aha, utána jött ő. Uh-huh. Igen, a kamera elé.
0: És akkor nagyon élvezzük a történelmi hátteret, amit elmondasz a kajáról, meg a borról, meg...
2: Jó, igen.
0: Ez fantasztikus.
1: Az számomra még az egy érdekes dolog, hogy mondtátok, hogy mind a ketten vegetáriánusok uh-huh. vagyok, tehát nem vegánok, hanem vegetáriánusok, ugye az tudom, az egy kicsit
0: azért
1: megengedőbb
0: kicsit, igen,
1: a vegetáriánus. Uh-huh. És ez előtte is így volt, vagy kvázi az Ágota fertőzött meg ezzel? Már elnézést, hogy így mondom.
3: Ő a tettes.
0: Ő a tettes.
1: Igen, aha, igen.
3: Aha. Előfordul, hogy húst teszünk, tehát az nem merev szabály ez.
2: Ha vendégek jönnek, húst készítünk, ha vendégségbe megyünk, megesszük, de 20-ból 19-szer, ha megkérdezem Kondot, hogy kér-e húsos kaját, nem kér. Én amúgy körülbelül 2000 óta vagyok vegetáriánus.
0: Milyen okból lettél az?
2: El volt savasodva a szervezetem, és lugosítani akarták mindenféle teákkal, meg kúrákkal. Édesanyám gyógyszerész, és mondta, hogy figyelj, vagy elköltesz 100 000 forintot erre a kúrára, vagy elfelejted a savas hatású ételeket. Hmm. És akkor elkezdtem csak lugos ételeket tenni, ami zömében zöldségek, néhány gyümölcs, teljes kiörlésű vagy gluténmentes kenyér, és semmi ilyen előkészített ételt, szalámit, meg ilyeneket, semmit nem. Úgyhogy mi amúgy otthon nem szoktunk venni, amúgy van egy kecskefarm Pázmándon, tehát nagyon sok kecskesajtot eszünk, meg ha megkívánjuk a szalámit, nagyon finom kecske szalámit eszünk.
0: Wow.
2: Sertés az én konyhámban 30 éve nincsen, tehát sertés nincsen. Csirkét szoktunk készíteni néha,
0: meg
2: vagy borjút,
0: halat is.
2: De akkor, amikor így ilyen általános hétköznapok vannak, akkor leves, főzelék, saláta, és ezek variációi. Hát már jó sokat lefőztünk az Ágota konyhájában is, kamera előtt, meg amúgy is a Facebookon is nagyon sok receptünk van, amik mind zömében vegánok. De lement Kond cukra, mert mikor megismerkedtünk, magas volt a cukra, úgyhogy kidobáltam Gyömrön az összes cukrot, elajándékoztam egy srácnak, aki...
0: Ezt hogy bírtad, Kond?
3: A csoki gyűjteményét.
2: Csoki gyűjteményét. Mert azt láttam, szeret nasízni, aha, és azt láttam, hogy mars, szelet, zacskó,
0: és
2: meg
0: és nem lettél mérges, vagy...
2: Hát...
3: Volt választásom.
2: És akkor mondtam, hogy lehet nasízni.
1: Nem, attól felmegy a cukor.
2: Lehet nasízni almával, sárgarépával, fehérrépával.
0: És ez a nasízával.
2: Szereti.
3: Karolámi, káposzta, nyersen, bármit.
0: Aha, tehát ez a lényeg, hogy legyen valami nasi.
3: Ja, leköti a figyelmet.
0: Aha.
2: És lement a cukra gyógyszer nélkül.
0: Aha. Teljesen normálisra.
2: Tökéletes.
0: Nem kell semmit szedni,
2: semmi.
0: Hát ez nincsen kristálycukor
2: nálunk. Igen.
3: De magadat is helyreállítottad.
2: Magamat is helyreállítottam.
1: Én egyébként pont ezen gondolkodtam, amikor azért tettem fel ezt a kérdést, hogy Kond, a megismerkedésetek előtt milyen étrendet követett, hogy azért az első randin azzal várni, hogy sárgarépás fasírt, meg céklás fasírt, hát nem tudom, bocsánat, én teljesen megértem, mert bizonyos egészségügyi okok miatt én is pár hónapig full vegán voltam ráadásul. Aha. Most is azért egész, szóval hát nem akarok képmutatóskodni, szóval nem mindig tartom, de azért,
0: azért
1: odafigyelek, akkor igen, maradjunk ennyiben. Igen. És tehát most nem, 3 éve még ezen inkább így csipkelődtem ilyenekkel, hogy azért egy jó csülök pörkölt az az igazi, vagy ilyeneket bedobtam, de tehát hogy az első randira azért az nagy bátorság volt ágott.
3: Szép Mirelit pizza gyűjteményem volt, tehát ahhoz képest viszont előrelépés.
0: Ahhoz képest egy ugrás. Azt a...
2: Uh-huh. Hát, de a fűszerezésen múlik ám, Jóci. Uh-huh. Tehát a zöldséges kajákat úgy lehet fűszerezni, hogy...
3: Tud olyan zöldségfasírtat, hogy nem mondod meg róla, hogy nem hús.
2: Hogy nincsen benne uh-huh. hús. Uh-huh. És tudod, mit rakok bele, amitől egy totál amatőr nem tudja, hogy hús vagy nem hús? Diót. Uh-huh. Daráldiót. Uh-huh. Meg töltött paprikát, borsófehérje uh-huh. granulátummal. Aki nem ismert, nem járt a konyhában, simán megeszi, hogy ez darált hús.
0: Akkor most hagyd mondjak valamit a kedves nézőknek, kövessék a Pax TV-n Ágota konyháját, és nagyon sok recept ott van. Szívesen látjuk mi is őket, mert ott van kont humora is, nagyon jól mutatnak a képernyőn.
1: Egyébként, hogy visszaigazoljam a műsorodat, ez 2-3 napja volt. Még nővérem, aki egyedül él egyébként, és mentem hozzá, és pont szokta nézni a Pax TV-t, és pont a ti műsorotok ment, és mondja, várjál, ez érdekel ez a recept, a jó recepteket mond mindig, figyel. Ez úgy, hogy teljesen lekötötte a figyelmét a nővéremnek, és azt mondja, csak mindig elfelejtem, hogy van a recept, de ott állt készen, hogy fölírja. Azt mondtam, mert szereti nézni ezt a műsorot.
3: Fönt vannak a honlapodon a receptek, nem?
2: Szóval, amúgy a honlapod, meg a Facebookon,
0: mindegy, a tévét nézi, úgyhogy... A korosztály, azt tudjátok, egy kicsit fontos.
2: Igen.

0: Néhány percünk van hátra. Beszéljetek még arról, hogy a gyűliben is van feladatotok. Talán együtt, vagy hogy csináljátok a gyűlis feladatot?
1: Hát másfél évig csináltuk a büfét a gyülekezetben.
0: De azt együtt csináltátok.
1: Együtt. És egy hónapban egy vagy két vasárnap délelőttet. Ez azt jelenti, hogy bevásároltunk, megcsináltuk a szendvicseket, és kiszolgáltuk a kedves sorban állókat.
2: Remek kávét tudok főzni.
0: Kávét tudsz főzni, nagyon jó.
1: Otthon is ő főzi nekem, ne hozzá se nyúl.
0: Ez nagyon fontos dolog.
1: Igen.
2: Hogy fölébredjen, két kávéig nem tud beszélni. Hosszú szünetet tartok az első meg a második között.
1: Kedves vagy. Igen. És aztán most abba hagytuk a büfét idén januárban, és most a Komatál szolgálatban vagyunk benne.
0: Komatál?
1: Komatál, ha a kisbaba érkezik, ugye az első hónapra be van úszva, hogy ki mikor visz a családnak ételeket, és akkor most ezt a szolgálatot csináljuk.
3: Ez konkrétan miből áll?
1: Tudod,
3: hogy
1: akkor
3: ti főztök?
1: Hogy én otthon megfőzöm. Okay. És ugye jó dolgunk.
3: És akkor meglátogatjátok a újszülőt.
1: Elviszük őket, a kaját.
2: Én vagyok a kukta.
1: Igen.
0: Az igen.
1: Meg a sofőr.
0: Meg a sofőr. Fantasztikus. Igen.
2: Multifunkciós.
0: Igen, igen.
1: Meg az Alfán vagyok tanító, és hát sajnos zömében csak akkor van kaja, ha én el tudok menni, mert most is krumplis pogácsát sütöttem a résztvevőknek, úgyhogy ma visszük az Alpára. És
2: míg hagyta, teszteltem a kocsiba.
1: Ugye, járunk házi csoportba, oda sem szoktunk üres kézzel menni, meg hát most tele van a fagyasztónk zöldségekkel, elraktunk vagy 60 liter paradicsomlét, vagy 30 liter körte almalét, vagy 10 liter baracklevet, lekvárokat, nagyon sokféle lekvár befőttet.
2: Ketchupot.
1: Ilyen ketchupot. Úgyhogy, hát a Gósen földjén élünk, ezt adta nekünk az atya. Minket elkerült eddig minden vihar, jégeső. Mindig akkor esett, amikor már nagyon kellett, tehát elképesztő komolyan, ahogy az Isten gondoskodik rólunk.
0: Hát ez csodálatos volt hallani, és az, hogy két éve vagytok együtt, és tényleg mindent együtt csináltok. Igen. Azt látom, hogy tényleg az Isten olyan kegyelmes volt hozzátok, hogy így mindent gyorsan, egyszerre, és működnek a dolgok. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és őszintén beszéltetek az életetekről.
3: Mielőtt a végszó kimondanád, egy ige eszembe jutott, ugye a Joel Profita könyvében van, hogy Isten azt ígéri, hogy bepótolja azokat az éveket, amiket a szöcske és a cserebogár tönkretett.
1: Így van.
3: Mondja ott az ige. Tehát, tényleg azt láttuk az életeteken, hogy ebben a gyors tempóban Isten úgymond kárpótolt. És ez tényleg csodálatos látni, mert te ragaszkodtál Istenhez, megvallottad a hitedet. Én emlékszem, az elején erre is buzdítottad a egyedülállókat, hogy vállalják föl a hitüket, és tegyék le a lábukat.
1: Igen.
3: Te is ezt tetted, és az Isten ezt látja és gondoskodik. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt így elmondtad, mert azt hiszem, ez sok egyedülállónak bátorítás volt. Uh-huh. És külön élveztem azt a pontját ennek a bizonyságtételednek, hogy Imre azt javasolta, hogy vagy olyan erős keresztény, hogy merjél úgy ilyen értelemben kifele. Hát ez egy elég rizikós tanács, de nagyon bölcs tanács volt, mert tényleg Isten meg tud állni, és ezen a területen, bár a szokványos menetrend nem ez, de jó pár ilyet láttunk már, hogy az erős hitű keresztényeket Isten megáldotta ezekben a dolgokban is.
1: Igen. És azért én azt is tapasztalom, hogy szerintem sok ember, férfi is és nő is vágyik egy stabil értékrendre, egy stabil értékrendű társra. Tehát, hogy gondot sem kellett győzködni, meg térden állva könyörögni, hogy térjél már meg, hanem munkálkodott az Úr a szívében, meg tényleg vágyott egy tartalmas, őszinte kapcsolatra. Uh-huh. És hogy azért az zömében az emberek, legalábbis én remélem, hogy így vannak vele, hogy nem a komolytalan link dolgokra vágynak mélyen a szívükben, hanem tartalomra.
0: Akkor még egyszer nagyon köszönjük. Kicsit megduplázódott a befejezés, de azt gondolom, hogy így volt jó. Isten áldjon meg benneteket.
2: Köszönjük.
0: Nagy szerelmet továbbra is, köszönjük. Egészséget, boldogságot, együtt munkálkodást az Isten szőlős kertjében.
1: Köszönjük.

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Protestáns sokadalom. 2026-ban is megtartják a rendezvényt augusztus 19-e és 20-a között Budapesten, a Budai Várban. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen a református, evangélikus, baptista és metodista egyházak mutatják be értékeiket kulturális és hitéleti programokkal várva a családokat. A rendezvény központi helyszínei a Bécsi kaputér és a Kapisztrán tér. A program kínálat főbb elemei hálaadó istentiszteletek, augusztus 19-én ökumenikus istentisztelet a Bécsi kaputéri evangélikus templomban, kulturális programok, kórus találkozók, szabadtéri koncertek, kerekasztal beszélgetések, valamint kiállítások a Magyar Nemzeti Levéltárban. Színházi előadás. Itt mutatják be augusztus 20-án a Gályarab oratóriumot. Családi és gasztronómiai programok, hagyományos ételek, kézműves vásár és cserkész foglalkozások. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a toltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Nem csak ünnepek idején segít a Református Szeretetszolgálat. 150 olyan idős, rászoruló és család vehettek át adományt a Szeretetszolgálat képviselőitől július 14-én. Azok, akik az elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A Szeretetszolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag, tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiéniás csomagot vehettek át az ideérkezők, a nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jégkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után 2 kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a Szeretetszolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balog Róbert lelkipásztor, a Szeretetszolgálat ügyvezető helyettese. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel, délire fordul a szél, és 25-30 fok várható. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli szél és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Teremts jó világot. Ha szeretsz, akkor más szemmel nézel a világra. Nagy lelkű leszel, megbocsátó, jó szívű. Az emberek óhatatlanul is hasonlóan viszonyulnak majd hozzád, és hamarosan abban a szeretetteljes világban élsz, amit te magad teremtettél. Anthony de Melo.

0: Vajon igaz dolog-e Isten előtt? Rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre. Ítéljétek meg! Apostolok cselekedetei 4:19.
1: Sok embert éppen a legközelebbi hozzátartozói akadályoznak a hitre jutásban, pedig Isten parancsolja valamennyiünknek, hogy megtérjünk. Lehet, hogy ez az isteni akarat éppen mi ránk irányul, de úgy véljük, környezetünk nem engedné meg, hogy ezt elfogadjuk. Minden esetre az emberek rábeszélése és ítélkezése károsan befolyásolhat. Aki egyszerű óvatosságból, vagy másra való tekintettel hagyja magát föltartóztatni, az hűtlenné lesz az Isten hívása és parancsa iránt. Jaj annak, aki inkább enged embereknek, mint Istennek. Sokszor előfordul az is, hogy az emberek Isten parancsának megtagadására akarnak rávenni. Fölöttesünk megkívánja például, hogy hazugsággal leplezzünk valamit üzleti vagy hivatali szempontból. Álljunk meg ilyenkor erősen, tudva, vállalva, hazug szó ne hagyja el ajkunkat. Lehet, hogy nem tiszta ügyekbe, csalásokba, lopásba akarnak magunkkal sodorni. Sokszor nehéz ellenállnunk, mert emiatt a többiek nem érik el céljukat, önző tervük meghiúsul. Lehet, ezért kiközösítenek, vagy esetleg elbocsátanak állásunkból, de mégis törekedjünk kiállni Isten parancsa mellett, ahogy írva áll a Máté evangélium a 4. fejezet 10. versében, az Urat, a te Istenetet imádd, és csak néki szolgálj. Az ezzel ellentétes engedékenység elszakít Istentől. Ám ha őt követve, az ő hű gyermekeként akarunk cselekedni, neki mindig van útja számunkra. Ha a könnyebbnek tűnő megoldást választjuk, és hajlunk az emberek elvárásai felé, nehéz bonyodalmakba juthatunk, és mindenképpen elzárjunk utunkat a kegyelem trónjához. De hogyan tehetné ezt meg Isten gyermeke? Semmilyen pillanatnyi, vélt előny nem szakaszhat el Istenünk szeretetétől. Ragaszkodjunk az ő igéhez és akaratához.
0: Istenem, erős, bízó hitet kérő imámat ma idősbb Erdélyi László versével adom eléd. Uram, amikor a hosszúnak tűnő várakozásban elfáradunk, amikor az a vajmi kevés idő olyan vége láthatatlannak tűnik, add, hogy látásunk és hitünk épsége megmaradjon. Uram, szabadíts meg minket bűneinktől, amelyek fátyolt vonnak szemünkre, és megrontják látásunkat. Vedd el tőlünk a félelem lelkét, amely lerombolja hitünket, és megbénítja akarásunkat. Segíts világosan látnunk, és teljes bizonyossággal hinnünk, hogy terved időben megvalósul. Te nem késel az ígérettel, de vársz, hogy mi is készen legyünk, hogy meglássuk dicsőjöttödet. Urunk, vedd el bénaságunkat, és szabadíts meg bilincseinktől, amelyek fogva tartanak. Szabadítsd föl járásunkat, és tisztítsd meg látásunkat, mert erőnk feletti utunk van. Tudjuk, hogy a teremtett világ már célba érkezésre vár. Add, hogy mindnyájan készen várjuk jöveteled nagy pillanatát. Óvd meg minket a meghátrálástól, és a mindvégig való kitartáshoz te adj hitet, és te adj erőt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ha egy bibliai ígét meg akarok érteni, akkor mindig két kérdést kell feltenni. Akkor, amikor ez az ige elhangzott, akkor mit mondott Isten ezen az igén keresztül, és ma mit mond nékem ez az ige? Ezért ennek a sorozatnak azt a címet adtuk, hogy akkor és most. Elérkeztünk jelenések könyvének az első nagy szerkezeti egységéhez a bevezető után. János Pátmoszon, börtönszigeten, öreg emberként nézi a tengert, és arra gondol, hogy mi lehet a gyülekezetekkel. Mi lesz veled, kereszténység? Domitianus birodalma ekkor recseget ropogott, és benne a kereszténység sorsa is. Harmadik generációs keresztény nemzedék nő fel, és az első szeretett tüze kezd pislogni. Ezért van az, hogy régi-régi feljegyzések és régi-régi tanúbizonyságok szerint János, amikor a gyülekezet elé állt, mindig azt mondta, hogy fiacskáim, szeressétek egymást. Erről tanúskodik az evangélium is, erről tanúskodik a három jánosi levél is. Ez tölti be János szívét. Mi lesz veled, kereszténység? És ekkor Isten elküldi Jézust, és az előző alkalommal láttuk, hogy az ember fiához hasonló Jézus, mint főpap, megjelenik a gyertyatartók között. És Jézus a gyertyatartók között elkezd szolgálni, úgy, mint ahogy a földi templomban. Ez a templom már akkor régen nem állt, már csak az öregek emlékezetében élt, hogy mindig úgy kezdődött a mindennapi templomi szolgálat, hogy a főpap bement, ellenőrizett mindent, meggyújtotta a gyertyatartókat, és világosság lett a templomba, hogy előkészüljenek a nagy-nagy illattételi oltár áldozatára, amivel bevezetődött mindennapi templomi szolgálat. És ez a főpap a tenyerén 7 csillagot tart. Tartja az egyházat. És az első nagy tanulság az volt, hogy Jánosnak nem magának kell állni a sarat, nem maga tartja a hátát a gyülekezetekért, hanem Jézus kezében van az egyház története. És 7 gyülekezetnek címzett levél következik ezután. A jelenések könyve az nem történelemkönyv. Benne nem egyház történelemről van szó. Hogyha csak egyház történelmet akarunk ebből a könyvből, akkor csalódni fogunk. A jelenések könyve az más. Többről szól. Rólunk szól keresztényekről és az üdvösség történetéről. És ez az üdv történet az, aminek mindnyájan részesei vagyunk. Hiszen a megváltási terv lényege az bennünk játszódik. Mert mit ér az, hogyha a világ sorsának nagy-nagy vonulataival tisztában vagyok, csak éppen értem, nem halt meg Jézus. A felsorolt 7 város, Efézustól egészen Laodiceáig, valós gyülekezeti problémáit ismeri János. Dolgozott ezekben a gyülekezetekben, mielőtt fogságba került. Szinte név szerint ismer mindenkit. Tudja a gondokat, bajokat. És most Jézus egy nagyon különös, történelmileg hiteles látomást ad Jánosnak, mert a 7 város jelképében, a 7 város valós sorsának a tükrében megmutatja az egyház történelmet. Nem sorba, hiszen minden időben voltak efézusi, szmírnai, pergámumi, tiatírai, és még laodiceai gyülekezetek is. Megmutatja azt, hogy a Krisztussal való kapcsolatunknak milyen buktatói és milyen lehetőségei vannak. Nagyon érdekes, hogy nem olyan régen rájöttek a Biblia kutatói arra, hogy ezeknek a leveleknek a formája, a szerkezete az nagyon egyforma, ezt mindig tudtuk, de rájöttek arra, hogy ez a hetita szerződések mintájára íródott levelek. Hiszen ezek a városok mind a régi hetita birodalom, amelyik akkor már 1500 éve nem létezett, kultúrájának a romjain élő gyülekezet volt, és ezek az ősi jogszokások éltek. És ez a hetita szerződési forma az, ami jellemzi ezeket a gyülekezeti leveleket, hiszen egy egész sereg ilyen hetita szerződést találtak meg a kutatók még a 19. század végén. Odáig azt se gondolták, hogy a hetita birodalom volt, azt hitték, hogy ez egy mesebeli birodalom. Amikor 1880-as években Borgaszkölyben, ez egy törökországi kis település, a határában megtalálták a hetita birodalom fővárosát, és vele együtt megtaláltak egy csomó-csomó diplomáciai levelet. Ezek a levelek nagyrészt ilyen szerződések. És ebben a szerződésben volt egy formai rend. Minden jelenések könyvebeli levél eszerint a rend szerint íródott meg. Ez a rend az, hogy van egy bevezetés, és a bevezetésben mindig a szövetséget kötő uralkodó megnevezi magát, és felsorolja a jellemző tulajdonságait. Ez a jelenések könyvében is mindig úgy van. Mindig így kezdődik, hogy ezt mondja az, aki, és akkor sorolja, hogy ki az, aki szerződést köt a gyülekezettel. A második lépés mindig egy történeti prológus volt. Ez a történeti prológus elsorolta azt, hogy milyen kedvező és kedvezőtlen, jó és rossz kapcsolatban voltak eddig egymással a magas szerződő felek, ahogy ezt ma mondanák. És ez az, amit úgy kezd a jelenések könyve mindig, hogy tudom a te dolgaidat. Isten előtt nincsen titok. Tudja a győzelmeinket, tudja a kudarcainkat. És minden levélben erről van szó.

Majd jött a harmadik lépés. A szövetség feltételeit sorolja fel. Mire kötünk szövetséget? Mi az a cél, ami a szövetség tartalma lesz? És ez az, amit a jelenések könyvei levelek úgy vezetnek be, hogy térj meg. Isten szövetségkötésének az a célja, hogy mi hozzátért emberek legyünk, vele élő kapcsolatot építsünk ki. És utána ezek a szerződések mindig úgy fejeződnek be, hogy egy tanúságtétel van, amiben elmond sok minden dolgot, amit ki kellett hirdetni, amit közhírré kellett tenni, és ez az a közhírét tévő rész, ez a záradék, amit legszélesebb körbe kommunikáltak, ma így mondanák az emberek között, ez az, amit úgy mond a jelenések könyve mindig, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És végül mindig van egy nyomatékosító üzenet, ami rendszerint így kezdődik, aki győz. Miért mondtam én el ezt a viszonylag unalmas formai részt? Azért, mert a jelenések könyvének ezt a hét levelét úgy lehet megérteni, hogy Isten az egyházzal újra és újra szövetséget akar kötni. A megváltási terv lényegében nem más, mint egy nagy szövetségkötési folyamat. A megváltási tervnek az a lényege, hogy Isten újra és újra megszólít bennünket, újra és újra be akar emelni bennünket a vele való szövetségbe, újra és újra azt akarja, hogy bizonyos dolgokkal szembeforduljunk, és bizonyos dolgoknak odaforduljunk. Azt akarja, hogy szüntelen megtérés legyen a mi életünk, ahogyan ezt Luther annak idején prédikálta, hogy a keresztény élet az nem más, mint szüntelen megtérés. Mert csak így érhetjük el azt a célt, ami minden keresztény ember előtt van. Arról is sokat beszéltünk ebben a sorozatban, a jelenések könyve olyan, mint egy piramis. Úgy mondtuk, hogy kiasztikus szerkezetű, ezt már nagyon sokan tudjátok ezt a szót. A hét gyülekezettel szemben a jelenések könyvének a végén áll egy gyülekezet. És a hét gyülekezetben, aki megtér, az lesz ennek az egy gyülekezetnek a tagja. És én úgy gondolom, hogy a megváltási terv az azt jelenti a mi számunkra, hogy mindnyájan különböző élethelyzetekben, különböző történeti helyzetekben, különböző társadalmi helyzetekben, különböző kisebb-nagyobb gondokkal sújtva és gondoktól felmentve ennek az egy gyülekezetnek a polgárai szeretnék lenni. Így kezdődik ez a levélsor. És éppen ezért ennek a levélsornak a megértése döntően fontos a mi üdvösségünk szempontjából. Ha egyszerűen csak történetinek vesszük ezt, hogy egyszer régen volt egy efézusi gyülekezet, aztán azt is szokták mondani, hogy ez az apostoli kort szimbolizálta, hát hogyha a páli leveleket elolvasuk, akkor nem éppen jellemző, a páli levelekben mondjuk a korintusi első levelet elolvasuk, nem éppen jellemző az efézusi kor szellemére, már az efézusi levél szellemére az, ami a korintusi gyülekezetben van. Nem, itt többről van szó. Minden időben van mind a hétféle gyülekezet. A döntő kérdés az az, hogy én hogy akarom megélni az Istennel, emberrel, világgal, önmagammal való közösségemet. Hogy élem meg azt, hogy az egyháznak, mint élő testnek, mint Krisztus testének a része vagyok. És éppen ezért úgy fejeződik be minden levél, hogy nem azt mondja, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek, tehát az efézusinak, a szmirnainak, vagy a pergámoniak, vagy a tiatírainak, vagy a laodiceainak, hanem úgy fejeződik be minden levél, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Mindegyiknek, mind a hétnek. És benne te is ott vagy. Én is ott vagyok. Mit mond a lélek nekem? Ezért a jelenések könyve nem egyszerűen egy történelmi tanulmány. Benne van az egész egyház történet, ez igaz. Benne van az egész egyház történet minden mozzanata, ez igaz. De én hol vagyok az egyház történetében? Én hol vagyok az üdvösség történetben? Én nekem milyen a viszonyom? Az én életemben hogy kopogtat Jézus? És hogy hallom meg ezt a szót?
Mert hogyha a jelenések könyvét csak úgy nézzük, hogy ez beteljesedett, ez beteljesedett, ez beteljesedett, kipipáljuk, akkor ez a könyv egyszerűen nem mond nekünk semmit. Mit érdekel engem az, hogy mi történt a középkorban? Hogy mi történt a világ más részén? Ha én pontosan tudom is azt, mit jelent ez az én üdvösségem szempontjából? Ha nem nekem szól, ha nem engem indít megtérésre, ha nem nekem szól, hogy légy buzgóságos és térj meg, akkor nem ér ez az e-levél nekem semmit.

Így hát most 7 alkalommal, levélről levélre végig fogjuk tanulni ezt a sorozatot, és azért mondtam el ezt ilyen részletesen az elején, mert minden levelet úgy lehet megérteni, ha én is ott vagyok abban a gyülekezetben, és én is úgy érzem, hogy nekem szól ez a levél. Hogyha én ezt csak megcímezni tudom, hogy ez a régi időkről szól, és legfeljebb csak némi tanulságot vonok le, és nem én vagyok a címzett, akkor az egy gyülekezetnek szóló ígéret, ami a levél végén van, az új Jeruzsálemről szóló ígéret, az nem nekem fog szólni. És ez tragédia lesz. Ezért olvassuk el most ezt a levelet, és utána nem teszünk mást, mint lépésről lépésre megértjük azt, hogy milyen üzenetet mond itt Isten nekünk, 21. századiaknak. Kicsikét mindig visszanézünk az efézusiakra, de mindig úgy, hogy az efézusiak tükrében önmagunkat lássuk. Olvasom az igét. Második fejezet első 7 verse az efézusiaknak írt levél, így szól. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyát közötti jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viseled el a gonoszokat, és próbára teszed azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találod őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely Isten paradicsomában van. Ennyi ez a rövid levél. Efézus egy nem akármilyen város volt. Róma után a birodalom legnagyobb városa volt, az egész kis-ázsiai résznek a központja, a császárkultusznak is ez volt a központja, gazdag város volt, vallásilag is egy központ volt, ugye emlékezzünk az apostolok cselekedetéből, a nagy az efézusi Diána, az Artemis kultuszról, ugye Diána az Artemis tulajdonképpen. Azután itt volt minden okkult tudománynak is a központja. Innen terjedt el minden titkos tan, ami az első század kereszténységének a legnagyobb ellenfele volt. Itt kellett helytállnia Jánosnak is, hiszen mielőtt Pátmoszra került, hosszú ideig Efézusba élt. Erről a gyülekezetről van szó. De mit mond Isten? Úgy, mint a hetit a szerződésekben, itt is bemutatkozik. És azt mondja, hogy az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Sokan megkérdezik, hogy ki ez a gyülekezet angyala. Az angyalon mi mindig valami földön túli lényt értünk, valami transzcendens valóságot, holott nem erről van szó. Az angyal az egyszerűen küldöttet jelent. Az efézusi gyülekezet angyala az, aki az efézusi gyülekezetnek írt üzenetet továbbítja. Az üzenet továbbítókról van szó. Ezeket akarja eligazítani az Isten. Ezek által akarja elmondani Efézusban a mondandóját Isten.

És azt mondja, ezt mondja az, ugye bemutatkozik, ahogy a Hettita szerződésekben, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó közötti hár. Ez a kép visszautal az előző alkalommal látott képre, amikor ugye a templomba bemegy a pap, megtisztítja a gyertyatartókat, és itt láttuk ezt a képet, hogy ez a főpap, ez a

Az efézusi korban, az Efézus eredeti idején, az első században épp úgy nagy üzenet volt, mint ma is az. Mi ebben az üzenetben a lényeg? Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy valahol nagyon messze fönn az égben van egy mennyei templom, és ott történik valami, Jézus közbenjárói szolgálatot folytat, ezt tudjuk, mint egy dogmatikai igazságot, és elfelejtkezünk arról, hogy mi ebből a közbenjárói szolgálatból élünk. Nem általában jár közben Jézus. Ő tartja a mi életünket a tenyerén. Úgy, mint gyülekezetet, és úgy is, mint egyént. A 21. századi ember hitének az egyik legnagyobb gondja az, hogy a gondviselő közbenjáró Istenbe vetett hitünk gyengült meg. A mi Isten képünk a filozófusok Isten képe. Vitatkozunk a Szent Háromságról, vitatkozunk arról, hogy hogy Isten, hogy ember, Jézus, ezer-ezer kérdésről. És a lényegről felejtkezünk el. Isten a te és az én gondviselőd. Aki gondot visel rád, aki tudja, hogy a te életedben mi a lényeg, aki minden gondodat magára veszi, az, akinek a tenyerén vagy te, az, akiért Jézus Krisztus a mennyben, az atyánál közben jár. Ez az alap. Ennélkül a Jézus Krisztus nélkül, a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat nélkül nincsen üdvösség. És Efézusban is ezt kell tudni. Az efézusi gyülekezet, majd rögtön látni fogjuk, küzd valamivel a szeretet meghidegülésével. A szeretet meghidegülésének nem az az útja, hogy én meg te elrendezzük egymással a dolgainkat. Van, aki a jeruzsálemi felházott pünkösd előtt is úgy képzeli el, hogy ott elkezdtek békülni egymással az apostolok. Szó sincs erről a Bibliában. Az apostoloknak nem békülni kellett. Felháznak az a lényege, és ez a szeretetnek is a lényege, hogy az Istennel való kapcsolatunk, gyakorlati kapcsolatunknak kell megerősödni. Pontosabban ezt úgy lehetne mondani, hogy abban kell megerősödni, hogy Isten az nem magára hagyott bennünket, mint egy felhúzott órát, hanem Isten a tenyerén tart. Naponta kapcsolatod lehet vele. Ő ott van a gyertyatartók között. Ő ott van és közben jár érted. A tenyerén vagy. És hogyha így érted meg Jézust, hogy a tenyerén vagy, akkor érted meg azt tulajdonképpen, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Nem holmi dogmatikai elgondolások felett vitatkozni. Nem azt jelenti, hogy én ezt vagy azt vagy amazt a hőstettet véghez viszem, vagy ezt vagy azt betartom, megtartom. Nem. Jézus tenyerén vagyok. Jézus gondot visel rám. Jézus az, akitől függ az én életem. És ez a Jézus Krisztus, aki így mutatkozik be, és nem véletlenül mutatkozik így be, mert itt a lényeg, ez a Jézus Krisztus, aki tovább azt mondja, tudom a te dolgaidat, tudok a cselekedetekről. És elmondja azt, amit tud Jézus Krisztus Efézusról. Az efézusi lelkületű emberekről, és az efézusi gyülekezetről is. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára teszed azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találod őket. Az efézusi lelkületű ember számára sok-sok elismerendő dolog van, és ezeket az elismerendő dolgokat fel is sorolja egy sorba az ige. Azt mondja, tudok cselekedeteiről, fáradozásodról. Efézusban nem olyan hívek vannak, akik nem fáradoznak. Nem olyan hívek vannak, akik csak éppen beszélnek a hit dolgairól, vagy éppen megszokásból elmennek a templomba.

Efézusban olyan emberek vannak, akik készek fáradozni azért az igazságért, amit megismertek. Azt mondja, tudok a te fáradozásodról. És tudok a te álhatatosságodról is. Az álhatatosság egy kulcsszava tulajdonképpen az egész új szövetségnek és a Krisztus várásnak. Emlékeztek? Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Mondja Jézus, amikor az ő második eljövetele előtti időről beszél. Vagy Lukács ezt úgy fogalmazza meg, hogy a ti béketűrésetek által nyeritek meg a ti lelketeket. Ez a béketűrés szó ugyanaz a görög szövegben, mint az álhatatosság, ez a hypomone szó. A ti béketűrésetek által, álhatatosságotok által nyeritek meg a lelketeket. Vagy az egész könyvnek, a jelenések könyvének a csúcsán is ott áll az a nagy ige, ami az egész üzenetet összefoglalja, hogy itt van a szentek békességes tűrése. Megint a hypomone szó van, az álhatatosság szó van. Itt, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Azt mondja, tudok a te álhatatosságodról. Ez az álhatatosság nem más, mint a keresztény ember belső egyensúlyozó érzékszerve. Ez az álhatatosság a gyakorlatban nem más, mint az, hogy én Jézussal szövetséges viszonyban vagyok, de úgy, hogy tudom, hogy ő vezet engem. Van személyes meggyőződésem. Ez az álhatatosság abból épül fel, hogy újra és újra az én tapasztalataim mögött, amit a mindennapi életben tapasztalok, észreveszem Jézust. Jézus nem kívül lévő valóság. Jézus nem az, hogy valahol nagyon messze, valahol a mennyben valaki közben jár értem. Hanem ez a Jézus úgy jár közben értem a mennybe, hogy minden gondomat ő rá vethetem, mert neki gondja van rám. Az álhatatos ember ezt ismeri fel. Az álhatatosság az tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden élethelyzetben kitartok Jézus mellett.

Azt mondja, tudom a te dolgaidat, tudom álhatatosságodat, fáradozásodat, és arról is, hogy nem viselheted el a gonoszokat. Ez megint egy nagyon érdekes dolog. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy kétféle magatartás lehet. Az egyik magatartási mód az az, hogy hát a többiek gonoszok, nem törődök a világgal, a többiek gonoszok, mindenki maga bőrét viszi a vására, mindenki maga üdvözül, vagy maga kárhozik el, és ez rendben van. Én begubózom, fő az, hogy én jól vagyok az Istennel. Aztán van egy másik álláspont is, ami a keresztes vitézeknek a tévedése. Nekem mindenkit le kell győznöm, akit én gonosznak tartok. Nekem lándzsával és pajzsal, karddal a kezemben vagdalózni kell az igazságért, mert nekem harcolni kell az igazságért. Az igazságért nem harcolni kell, az igazságot élni kell. A baj nem itt van. A baj ott van, hogyha valaki megalkuszik a gonoszsággal, és ez más jelent. Nem harcot, és az sem, hogy nem törődök a világgal, a világnak száz bajával, hanem valami mást. Hogy a jót nem mond rossznak, és a rosszat nem mond jónak. Hogy az igen, igen legyen, és a nem, nem legyen. Mi mindig azt hiszük, hogy mi az igazságot ki kell, hogy harcoljuk. Nem. Az igazság éltet bennünket, mert Jézus az igazság, ő az út, az igazság és az élet. Efézusban azt tudták az emberek, hogy az igaz, akkor is igaz, hogyha mindenki mást mond. És a gonosz, akkor is gonosz, hogyha mindenki rossznak mondja. Itt nem szabadságharcosokról van szó, nem forradalmárokról van szó, itt álhatatos emberekről van szó, akik Istenhez igazodnak. Ez volt Efézusnak a legfontosabb tulajdonsága. És Isten ma olyan embereknek akar látni bennünket, mint az efézusiakat. Azt akarja, hogy mi is ilyen álhatatos, a jó mellett kiálló, a gonosz gonosznak mondó emberek legyünk. Az első század egy nagyon nehéz időszak volt az egyház életében. Az az időszak, amit átélt János, és ebben benne van János egész személyes tapasztalata, az nagyon érdekes volt. Az evangélium hihetetlen gyorsan terjedt. Gondoljuk el, hogy nincsen televízió, rádió, tömegkommunikációs eszköz, sajtó, semmi. És 70 év alatt az egész akkor ismert földön a kereszténység elterjedt. Miért? Azért, mert voltak emberek, akik elmentek és bizonyságot tettek. Na de ahol megjelenik a jó, megjelenik a rossz is. Az első század azért volt nagyon nehéz század, mert megjelentek a hamis tanítók, a hamis apostolok. Már János második, harmadik levelét, hogyha nézzük, vagy az apostoli íratokat, már a Pál íratokban is ezekről szó van. Jönnek emberek, akik elkezdenek a saját felfogásuk szerint valami újat mondani, valami izgalmasat. És vajon hűséges marad-e a kereszténység, vagy szétesik a kereszténység? Ez lesz a második századnak a nagy problémája. A második század közepétől, különösen a 70-es évektől kezdve megjelenik a gnosztikus kereszténység, az, amiről itt a nikolaiták cselekedete kapcsán beszél éppen Isten igéje, akik azt mondják, hogy nem kérem, van egy magasabb rendű tudás. Nem elég az egyszerű evangélium, hogy én nekem szeretni kell a másikat. Ó, dehogy is. Ez az egyszer egye csak a keresztény életnek. Nem a szeretetről van itt szó, mélyebb tudásról. És ezek a gnosztikusok megpróbálták Istent is bizonyos szabályok közé szorítani. Elmondták, hogy az anyag az rossz, minden, ami test, az rossz. Elmondták azt, hogy a teremtés is rossz. Elmondták azt, hogy Jézus testetöltését sem úgy kell elgondolni, hogy az evangéliumok mondják. Ekkor születik Júdás evangélium, amiről nagyon sokat beszélnek, de régen tudjuk ezt az evangéliumot. Egy
Második század végén keletkezett irat, amiben azt mondja el ez az evangélium, hogy Júdás a legnagyobb szent az apostolok között, mert ő volt az, aki Jézust a testétől megszabadította. Itt jön a testtől független lélek, a halhatatlan léleknek, a plátói téveszméje itt lopózik be a kereszténységbe. És azt mondja az efézusiaknak Jézus Krisztus, hogy tudom a te dolgaidat, tudom, hogy ezeket a hamis tanítókat, hamis apostolokat megméred, és akik apostoloknak mondják magukat, azokat megpróbálod, és ha nem azok, ha hazugok, akkor te megmaradsz az igazság mellett.

tovább megy a levél. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terheket viseltél, és nem fáradtál el. Ez Jézus gyönyörű elismerése. Bárcsak mi is ilyen efézusiak lennénk. Terheket viselnénk, és nem fáradnánk el. Viszont mindig a győzelmeink másnapján vagyunk kísérthetőek. Ezt sose felejtsük el. Ha megnézzük mondjuk Pétert. Amikor kimondja az új szövetség alaphitvallását, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És Jézus azt mondja, hogy erre építem fel az én anyaszent egyházamat. Akkor Péter elkezdi fedni Jézust, amikor jelenteni kezdi szenvedését. Hogy ő neki meg kell halni azért, hogy ez igaz legyen. Ments Isten, ez nem történhetik meg veled. És akkor Jézusnak kell elmondani Péterre azt a kemény mondatot, amit a farizeusokra sem mondott el soha. Távozz tőlem, Sátán, mert bántásomra vagy. Én úgy gondolom, hogy ez a nagyon kemény mondat, ez mindig figyelmeztet arra, hogy a győzelmeink másnapján mi hajlamosak vagyunk arra, hogy átvegyük Jézus kezéből a megváltási terv irányítását. Sokszor a győzelmeink másnapján elcsüggedünk, nem? Gondoljunk Illésre. Illési korszakban élünk, az utolsó időket hasonlítja az Ószövetség már, Jézus is használja ezt a képet Illéshez, Noé napjaihoz és Illés napjaihoz. Illés is a kármeli hős volt, és amikor a Kármelen győzött, akkor el akart menni meghalni a pusztába, menekülve Jezabel üres fecsegése elől. Győzelmeink másnapján vagyunk kísérthetőek. És így van ez Efézusban is. A hűség az igazsághoz egy nagyon fontos alap. Na de mi van a szeretettel? Hát azt mondja, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg benned az első szeretet. Mi az, hogy szeretet? Az embernek nincs szeretet hormona, ezt nagyon sokszor elmondtam. A szeretet az azt jelenti, ez másik szóval itt tudom mondani, hogy harmónia. Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagammal kibékült viszony. Lényegében a mennynek ez az anyanyelve. Ha én itt a Földön nem tanulom meg szeretni a másikat, az Istent, teremtett világot és önmagamat, akkor a mennyben nem fogom beszélni a menny anyanyelvét, tehát nem is jutok oda. Efézusnak az a nagy kihívása, hogy visszatalál-e az első szeretethez. Visszatalál-e oda, honnan kiesett. Azt mondja, emlékezzél tehát, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteket, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat. A megtérés az nem csak azt jelenti, hogy az igaz tanítást ismerem. Sokan azt gondolják, hogy ennyi a megtérés. A fejem megtér. Tudom az igaz tanításokat, tudom, hogy mit mond a Biblia. Annyira megtértem már, hogy el tudom mondani, igen, ez hamis tanítás, ez hamis apostol, ezzel szembefordulok. Nem. A megtérés az több ennél. Visszatalálni az első szeretethez. Visszatalálni Jézushoz, a szeretet forrásához. Mert ez nem történik meg. Minden erényünk ítéletté válik. És ezért mondja tovább, hogy te felismerted a nikolaiták cselekedetét, és ezt elismeri, megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amit én is gyűlölök. Megvan benned az, hogy te azokat a gnosztikus tanításokat, aminek az a lényege, hogy az előbb mondtam, hogy egy felsőbbrendű lény lettem azzal, hogy megismertem tulajdonképpen a Biblia mélyebb tanítását, és nem csak a héját értem,
hanem mindenféle titkos dolgot a Bibliából ki tudok számolni, és nagyszerű elméleteket alkotok, proféciákat gyártok, és profécia magyarázatokat, ezzel felébe emelkedtem minden embernek. Nem. Nem ez a megtérés. Megtérés az, hogyha én naponta én-te viszonyba kerülök azzal a Jézus Krisztussal, aki szeret engem. Mert szeretet hormonom nincs. A szeretetet csak úgy tudom birtokolni, hogyha tudom azt, hogy ő szeret engem, és ezt a szeretetet tovább tudom adni. Ha be tudok kapcsolódni ebbe az isteni szeretet láncba, ez a megtérés. Újra és újra visszatérni Jézushoz. És azt mondja, akinek van füle, hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ez az első században is érvényes volt. A 20. is, 21. is. Vajon hallom-e azt, hogy Jézus ma is azt akarja, amit Efézussal? Légy álhatatos, amit tőlem kaptál, azt őrizd. Ítéld meg mindazt, ami ezzel szembe áll. A jót jónak mond, és nem mond gonoszt jónak. Tehát az úgy legyen úgy, hogy a hegyi beszéd szavával szóljak, a nem pedig legyen nem. De ezen felül, hol van az első szeretet? Jézus személyes vezetésének tudata hol van a mi életünkben?

Mert Isten szerződést akar kötni velünk. Azt akarja, hogy annak a nagy mennyei gyülekezetnek mi is részesei legyünk, amiről a Jelenések könyvének a végén fogunk tanulni. Mert azt mondja, akinek van füle a haja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, és így fejeződik be, aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Nem véletlen ám, hogy amikor a hét gyülekezetnek írt levelet, elkezdi János, az életfájáról beszél, és a Jelenések könyvének a végén is erről az életfáról olvasunk. Mert mi az életfájától indultunk el, annak idején a paradicsomból. Jézus Krisztus keresztfája, a visszaszerzett életfa első záloga volt. És minden, ami a mi életünkben van, az kell, hogy szolgálja. Hogy együnk majd arról az életfáról, ami odaát van, ahová készülünk. Mert itt a Földön különbözőek az emberek, különbözőek a gyülekezetek, különbözőek a helyzeteink, különböző megpróbáltatások alatt vagyunk, különböző kísértések között vagyunk, különböző féleképpen nyilvánul meg Istennek az akarata a mi életünkben, a hét gyülekezetnek írt levélben. De a Jelenések könyvének végén csak egy gyülekezet van. És ennek az egy gyülekezetnek az lesz a részese. Annak ad enni az élet fájából Jézus Krisztus, aki ezt az első szeretetet újra megtalálja. Enélkül, az első szeretet nélkül nincsen üdvösség. Mert a menny anyanyelve a szeretet. És erre a szeretetre hívott el bennünket az Isten. És lehet, hogy az utolsó időkben, és nem csak lehet, ezt tapasztaljuk, mert Jézus mondta, és ez a profécia teljesedik, a szeretet sokakban meghidegül, nem? Lehet, hogy a hit is, amikor eljön az embernek fia, mondta Jézus, ahogy talál-e hitet a földön. De ahol a hit és a szeretet nem találkozik egymással egy ember szívbe, ott eltűnik a remény. És hogyha a remény eltűnik, akkor a mi életünk is hiába való lesz. Adja Isten, hogy mi a szeretett emberei legyünk és maradjunk. Amen.

Sumonyi Zoltán, a szeretet himnusza. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék emberként s angyalként szólanom, csak zengőért vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyek bár próféta, vagy tudós eretnek, s lehet oly hitem, hogy hegyeket mozdít meg, mégis semmi vagyok híján szeretetnek. És a vagyonomat mindet fölétetem, s bár testemet is végül tűzre vetem, de szeretet nélkül mit sem használ nekem, ha pedig szeretet nincs bennem. Alkalom adódjék emberként s angyalként szólanom, csak zengőért vagyok, vagy pengő cimbalom. Hiszen a szeretet bosszú tűrő, kegyes, hiszen a szeretet nem irigy, ingyenes, hiszen a szeretet egész, nem részleges. Jövendő mondások mind eltöröltetnek, megszűnik tudomány, megszűnnek a nyelvek, mert az része csak az örök szeretetnek. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék emberként s angyalként szólanom, csak zengőérc vagyok, vagy pengő cimbalom. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy is gondolkodtam, úgy is ismertem meg színről színre mindent, s ti is így ismertek, de most tükör által homályosan látunk. Most csak rész szerint van bennünk a világunk, most csak, mint a gyermek, teljességre vágyunk. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék emberként vagy angyalmód szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 24-én, pénteken, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap Ószövetségi igéjét Jób könyvének 9. fejezetében, a 10. versként olvashatjuk. Isten hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Nap Újszövetségi igéjét Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott 2. levelének 4. fejezetében, a 14. versként találjuk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. A feltámadásra gyakran úgy gondolunk, mintha mi majd egyszer a távoli jövőben vár ránk, remélhetőleg. Mintha a feltámadás az életünk valóságától teljesen független, túlvilági esemény lenne, amely azonban nem befolyásolja hétköznapi életünk jelenlegi menetét. Ez azonban nem így van. De hogy mit jelent a feltámadás tudatában élni a jelenben, arról a kislányaim tanítanak nekem a legtöbbet. Ők a legváratlanabb helyzetekben, homokozás közben, vacsoránál, elalvás előtt mesélnek nekem a mennyországról. Ha majd Istennél leszek, megkérem őt, hogy hadd repülhessek egy igazi szivárványszínű unikornison, mondják ilyenkor a legnagyobb komolysággal, és számukra ez legalább annyira a jelenlegi életük valósága, mint hogy átmegyünk egyik szobából a másikba. Természetes számukra az is, hogy ott együtt leszünk, hiszen Istentől csak jóra számíthatunk, nem élhetünk egymástól elszakítva. Ők nem csak remélik ezt, hanem tudják is, hogy így lesz. Bárcsak ezt a tudást mi felnőttek is magunkénak tudhatnánk, akkor mi is tudnánk, hogy Isten csodálatos dolgokat tesz már most, a mi életünkben is. És a halál valóban nem több, mint hogy átmegyünk az egyik szobából a másikba. Isten áthelyez minket az egyik gondoskodó kezéből a másikba. A nap imádsága. Úrunk Istenünk, engedd, hogy teljesen beleengedjük magunkat a te gondoskodó szeretetedbe, és ne akarjunk tőled függetlenül élni. Add, hogy a halál szüntelen tudatában éljünk, de ne félelemben és tagadásban, hanem a feltámadás reménységében. Erősítsd hitünket, hogy a benned való bizalmunk a gyermekekéhez hasonlóan erős lehessen. Amen. Kovács Barbara áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Isten hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. És a nap Újszövetségi igéje, mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Csak az ége. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A Biblia és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 10 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 24 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Vaed Hanán heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése és esdekeltem. 5 Mózes 3.23-tól 7.11-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek. Semmit se tegyetek ahhoz az ígéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg isteneteknek az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. 5 Mózes 4.1-2. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És esdekeltem az örökkévalóhoz abban az időben. A zsidók gyásznapján nem is a szentély lerombolását gyászoljuk, hanem Istentől való elválasztottságunkat, tanítja írásában Szerdó Cervin újpesti rabbi. Szerte a világon, az imaházakban, a Vaed Hanán heti szakasz a gyásznapot követő szombaton kerül felolvasásra. A vigasztalás szombatjának nevezik ezt a szombatot. Nevét a prófétai rész kezdő szavairól kapta: vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Ézsaiás 41. Ezt pedig úgy értsük, ahogyan a 19. Zsoltár 9. verse tanítja: az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. 19. Zsoltár 9. verse. 28. zsidó kulturális fesztivál, különleges zenei és irodalmi estek a Rumbach zsinagógában, a budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönségkedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kapnak. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Szombaton sok napsütés várható felhőképződéssel, néhol esővel, délire fordul a szél, és 25-30 fok várható. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli szél és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket. Feltétel nélkül adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Fekete Károly és Székely János az Élet a Tét címmel megrendezett eseményen beszélgetett az élet védelméről. Ez adta az apropót mai témánkhoz. Székely János összegző gondolata: az abortusz nem csak egy születendő gyermekről szól, hanem a társadalomról, és arról, mit gondolunk az emberi méltóságról és magáról az emberről. Már az Ószövetség leszögezi: a gyermekáldás Isten ajándéka, a gyermek a nagy család védelmében nőtt fel, ahol gondoskodtak testi-lelki neveléséről és jólétéről. A 128. Zsoltárban ez áll: felséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő, gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat.
1: Az Új Szövetségben a testet öltött Isten fia az isteni gyermek adja meg a gyermekről szóló tanítás alaphangját. Nyilvános működése során megáldja a gyermekeket, és lelkületüket a hívő ember példaképévé teszi. Ilyeneké a mennyek országa. Máté 19:14. Boldog, aki befogad egyet a kicsinyek közül, de jaj annak, aki megbotránkoztatja őket. Máté 18:6. Jézus szavai védik a gyermek Istentől kapott méltóságát.
0: Kustárné Almás Zsuzsanna református lelkész vázolja a problémát. Az élet él és élni akar, ahogyan Ady Endre fogalmazza. Ennek a mindent átható élet ösztönnek a bizonyítékául még a legsivárabb körülmények között is kisarjad, megszületik, létezik életjelenség. A létezésnek ebben az áramlatában az ember sajátos helyet foglal el, mert tudatos lény. Az abortusszal kapcsolatos első kérdés az, hogy az ember hogyan tekint az életre? Hogyan tekint a saját életére? A világban betöltött helyére? Megadatott neki a döntés lehetősége. Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és az utódaid is. Mózes 5. könyve 30:19.
1: A Szentírás szerint embernek lenni, szabad akarattal, döntéssel rendelkezni, felelősségvállalást jelent az élet legapróbb megnyilvánulásaiért is. A megfoganástól kezdve felelősek vagyunk az új, formálódó életért. Keresztény emberként pedig a fejlődő magzatot Isten életet teremtő szándékának, ajándékának kell tekinteni, melynek semmiképpen nem birtokosai vagyunk, hanem részesei. Erre utal Bonhoeffer megállapítása, miszerint a magzat megölése az anyamében annak az élethez való jognak a megsértése, amellyel Isten ruházza föl a fejlődő életet.

0: Következzék a Református Magzatvédelem Egyházunkban című állásfoglalás. A családsegítő szolgálatnál mindig az volt a koncepciónk, hogy a családot az élet kezdetétől kezdjük végig kísérni a különböző életszakaszon. Ebbe beleillett a magzatvédelemmel és a születéssel kapcsolatos terület is, fogalmaz Szarka Miklós református lelkipásztor. A házastársi kapcsolatokban nagyobb, az élettársi kapcsolatokban azonban jóval kisebb a gyermekvállalási kedv, és az utóbbiakban az abortuszok száma is sokkal magasabb, mint a házasságokban. Az 1990-es évek elején 90 vagy 100 ezer, manapság 43-45 ezer abortuszt végeznek el évente Magyarországon.
1: A művi abortuszok számának csökkenése természetesen köszönhető a fogamzásgátlási technikák elterjedésének is. Hazánkban azonban kevés szó esik a témáról. Nem megfelelő a kommunikációs és az egészségügyi fölvilágosító kultúránk, továbbá a családok mindennapi gyakorlata sem teszi lehetővé, hogy ez téma legyen a családban. A média inkább a megszületett, majd kitett vagy megölt gyermekek tragédiája felől közelíti a témát. Az abortuszok száma csak is társadalmi összefogással csökkenhet. Változnia kell a szociálpolitikának, a családpolitikának, az egészségügyi és a mentálhigiénés kultúrának, a média hozzáállásának és a jogalkotásnak.
0: Az abortuszok számának csökkenésében nagy szerepe van a családvédelmi szolgálat védőinek, akik az 1992. évi családvédelmi törvény alapján kezdték meg működésüket. T. Németh László írásában Szarka Miklós református lelkész és Mágori Katalin szakvédőnő a gyakorlat felől közelíti a kérdéseket. Az abortuszt fontolgatók két alkalommal tanácsadó beszélgetésen kötelesek részt venni a szolgálatnál, de van, aki bizonytalansága miatt harmadik találkozáson is megjelenik. Az ilyen úgynevezett krízistervenciós beszélgetésen a várandós nőt segítik válsághelyzete föloldásában, ösztönözve őt egy felelősebb döntés meghozatalára, motiváltabbá téve a magzat megtartására. Szembesítik őt azzal, hogy nem csak neki van anyai önrendelkezési joga, hanem a magzat is rendelkezik az élethez való joggal, hiszen a magzat fogantatása pillanatától egyszeri, megismételhetetlen magzat ember.
1: A beszélgetés során a várandós nőt felvilágosítják a beavatkozás folyamatáról, annak esetleges testi és lelki szövődményeiről. Megismertetik vele a családtervezés korszerű, etikus módjait, fölhívják figyelmét az állami támogatásokra és a további segítő intézményekre. Beszélnek neki a szülés és az örökbeadás lehetőségeiről. Ha ezek után is az abortusz mellett dönt, rámutatnak a posztabortív, vagyis a művi terhesség megszakítás utáni lelki válság súlyos esélyére, kezelésének lehetőségeire. Szarka Miklós tanácsadóként segíti tovább a folyamaton az abortuszt fontolgatókat. Hangsúlyozza, hogy sok olyan fogamzás történik, amelyek futó kapcsolatok eredményei, ahol nyilván nincs szó családtervezésről. Ezért fontos a primer prevenció, vagyis a nem kívánt várandóság megelőzése.
0: A lelkipásztor fölhívja a figyelmet arra, hogy a művi tehetség megszakítás érintettjei még nem tudják, milyen hosszan lesznek lelkileg szenvedő alanyai az elvégzett abortusznak. Különösen azok, akik első alkalommal voltak várandósak, és akik nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent a magzatvesztés. Ők azután általában gyászt élnek át, és vádolják magukat vagy a társukat, akik miatt történt az abortusz. Ezek a nők rendkívül magukra hagyatottak, mi is érezzük azt a feszültséget és felelősséget, hogy minden megfogalmazott mondatunkon múlhat valami, akár élet-halál kérdés is. A posztabortív kezelés során el lehet segíteni őket arra, hogy az átélt krízis után életorientáltabbá váljanak, és ne történjen meg még egyszer az, amit korábban átéltek, sőt, később vállaljanak majd gyermeket egy arra érettebb kapcsolatban.
1: Az sem ritka, hogy házasságban 2-3 gyermek után a szociális viszonyokra hivatkoznak. Ha a nő azt mondja, a magzatvédelmi törvény szerint, hogy súlyos válsághelyzetben van, ami neki testi, lelki vagy szociális megrendülést, ellehetetlenülést okoz, akkor ezzel már indokolhatja a művi terhesség megszakítást. Az anya önrendelkezési joga a jelenleg hatályos magzatvédelmi törvény szerint így felülírja a magzat élethez való jogát. A közvélemény és a törvény olyan mértékben hatalmazza föl és erősíti meg a várandós nőt a magzatvesztésre, hogy ez szinte kész helyzetet teremt. Nagyon keskeny az az út, amelyen odaférkőzhetünk a várandós nő szívéhez, megnyitva az érzelmeit és a motiváló erőt arra, hogy az anyaságnak milyen szépségei és elköteleződései vannak.
0: Ugyanakkor nem elég, ha az egyház ne öljt, kiált, mert ez éppen azokhoz nem ér el, akik nem tudnak már különbséget tenni a gyilkosság és a művi abortusz között. Ennek hangsúlyozásától néhol a várandós nő még inkább szorongó lesz. Az Isten törvénye csak olyanoknál lehet. Az Isten törvényére csak olyanoknál lehet hivatkozni, akiknek értékrendjében benne van annak tisztelete. Az egyház fölmutatja az élet szépségét, vagy az elköteleződést, hogy az ember akkor él rendeltetésszerűen, ha gyermeket vállal, lehetőleg felelős párkapcsolatban. Az evangélium oldaláról kell közelíteni, ami egyben távlatokat nyit és feszültséget old. A magzat életben maradásáért folytatott beszélgetés is lehet evangelizáció, hiszen az Isten gondviselő és megváltó munkájával kapcsolatos tevékenységben egyaránt Isten szolgálatát végezzük Krisztus Urunknak szeretete által.
1: Kedves hallgatóink! Jónás Norbert Ferenc az adventista véleményt foglalja össze az abortusz kérdése című gondolatmenetében. Az alábbi dokumentumot több éven át tartó előkészítő tárgyalás sorozat után fogadta el az Adventista Egyház Világszervezete az 1992. évi ülésén. A dokumentum lelkipásztori jellegű tanácsokat tartalmaz az adventista hívők számára, s egyszer s mind irányelvül szolgál az adventista kórházaknak és egészségügyi intézményeknek is. Napjainkban számos társaság kerül szembe az abortusz erkölcsösségének kérdésével. Az ilyen konfliktus nem hagyta érintetlenül azt a keresztény tömeget sem, amelynek tagjai felelősséget éreznek a születés előtti életért, de egyszersmind meg akarják őrizni a nők személyes szabadságát is. Az irányelv szükséges volt a nyilvánvaló, hiszen az egyház arra törekszik, hogy kövesse a Szentírást, erkölcsi vezetést adjon a tagjainak úgy, hogy megőrizze az egyén szabadságát.
0: Az adventisták úgy viszonyulnak az abortuszhoz, hogy ezzel is kifejezzék a hitüket Istenben, az élet teremtőjében és fenntartójában, valamint a keresztény ember felelősségében és szabadságában. Bár van eltérés az egyes kérdések megítélésében az abortusz körül, a hetedik napot ünneplő adventisták között is, ezzel a dokumentummal mégis kísérletet tesznek arra, hogy irányt mutassanak és megfogalmazzák az alapelvüket e kérdésben. Ez az irányelv széles bibliai alapon nyugszik. A születés előtti élet Isten csodálatos ajándéka. Istennek az emberi életre vonatkozó terve hangsúlyozza az Isten képére teremtett emberi élet szentségét, és megköveteli a meg nem született ember élete iránti tiszteletet. Ugyanakkor az is igaz, hogy az élettel kapcsolatos döntésünket kénytelenek vagyunk az elbukott világ összefüggésében meghozni.
1: Az abortusz soha nem tekinthető olyan cselekedetnek, amelynek erkölcsi kihatása elenyésző, ezért a meg nem született ember életét nem szabad gondatlanul megsemmisíteni. Abortuszt csak a legkomolyabb indok megléténél szabad végrehajtani. Az abortusz a bukott állapotunk egyik tragikus dilemmája. Az egyháznak jóindulatú segítséget kell nyújtania azok részére, akik szembe kerültek az abortusszal kapcsolatos személyes döntéssel. Az ítélkezés nem méltó azokhoz, akik elfogadták az evangéliumot. A keresztények hivatása, hogy szenvedő, gondoskodó közösséggé legyenek, és segítsenek azokon, akik a mérlegelés és a döntés válságába kerültek. Az egyháznak, mint segítőkész közösségnek gyakorlati formában kell kimutatnia az emberek élete iránti elkötelezettségét.
0: Ez a forma foglalja magába az alábbiakat. A családi kapcsolat megerősítését, mindkét nem nevelését, a szexuális keresztény elvének megtanítását, a férfi és a nő felelősségének hangsúlyozását a család tervezésben, annak erősítését, hogy a keresztény elvvel össze nem egyeztethető magatartás következménye mindkét felet terheli. A biztonságos légkör megteremtését, amelyben az abortusszal összefüggő erkölcsi kérdéseket folyamatosan meg lehet beszélni, azoknak a nőknek a támogatását és segítését, akik úgy döntenek, hogy megszülik a válságos helyzetben fogant gyermeküket, az apák bátorítását és ösztönzését, hogy vállaljanak felelősséget a gyermekük neveléséért.
1: Az egyház kötelessége az is, hogy a segítségével enyhítse azokat a társadalmi, gazdasági és lélektani tényezőket, amelyek abortuszhoz vezetnek, valamint az is, hogy gyógyítóan gondozza azokat, akik az abortusszal kapcsolatos döntés következményétől szenvednek. Az egyház nem tevékenykedhet úgy, mint az egyének lelkismerete volna, de biztosítania kell bizonyos erkölcsi irányelvet. Az egyház nem támogatja az abortuszt, mint a születés szabályozás eszközét, és nem helyesli azt sem, ha csupán kényelmi célból követik el. Elismerjük azonban, hogy vannak helyzetek, amikor a terhes nő mérlegelheti az abortusz kérdését, ezek a helyzetek a következők: a terhes anya életét és egészségét veszélyeztető körülmény, a magzatban megállapított vele születendő fogyatékosság, valamint az erőszakos nemi közösülésből és a vérfertőzésből eredő terhesség.
0: A terhesség megszakításával kapcsolatos végső döntést megfelelő tanácsadás után a terhes nőre kell bízni. Segítenünk kell őt megfelelő ismerettel, bibliai irányelvvel, és szükség van a Szentlélek vezetésére is. Végül ilyen jellegű döntést az egységes családi légkörben lehet a legjobban meghozni. A keresztények elismerik, hogy mindenek előtt Istennek tartoznak felelősséggel. Ugyanakkor keresik az összhangot, a személyi szabadságuk gyakorlását és a gyülekezet, valamint a szélesebb társadalom iránti felelősség között. A döntésükben elsősorban a Szentírást és Isten törvényét veszik alapul, és ezt követi a társadalmi norma. Ezért elutasítunk minden olyan intézkedést, ami a nőt akár arra kényszeríti, hogy megszakítsa a terhességét, akár arra, hogy megtartsa a terhességét. Az egyházi intézményekben segíteniük kell kidolgozni a saját szabályzatukat úgy, hogy az összhangban legyen ezzel az állásfoglalással.

0: Az evangelikál csoport 22 pontos nyilatkozatot tett közzé az abortuszról, melyet mi rövidítve adunk közzé. Megvalljuk, hogy mivel Isten az ember teremtője és a bűnbe jutott emberiség megváltója, az emberi élet Isten tulajdona. Az emberi lélek nem választható el a magzat testi, biológiai fejlődésétől, a fogantatás pillanatától kezdve. Elutasítjuk és ellenezzük azokat a fogamzásgátló módszereket, amelyek csak a beágyazódást akadályozzák meg.
1: A szerest fele barátodat kitétel magában foglalja a megfogant élet szeretetét is. A meg nem született gyermeket úgy kell védenünk, mint emberi életet. A ne ölj parancsolat mondani valója mindenkire nézve érvényes. Az abortusz előre megfontolt szándékkal történő emberölés, bűn.
0: Ha életmentésről van szó, jogosan választhatjuk az anya életét. Elismerjük a nők önrendelkezési jogát, ám ha nem életveszélyről van szó, előrébb helyezzük a gyermek életét, mint az édesanya szabadságát és kényelmét. Elismerjük, hogy a gyermekeket óvó társadalmi, jogi védőháló fejlesztésre szorul. A nemi erőszakban fogant gyermekeknek is joguk van az élethez.
1: Amikor a magzat valószínűleg, vagy biztosan fizikai, vagy értelmi akadályozottsággal jön a világra, még kevésbé dönthetünk az abortusz mellett. Ha valaki örökbe adja a gyermekét, az megmenti annak életét. Nem feledkezhetünk meg a férfiak felelősségéről sem. Jézus Krisztus nevében minden megvallott bűnre van bocsánat, így az abortusz bűnére is.
0: A katolikus egyház többször adott ki nyilatkozatot a tárgykörben. A meg nem született gyermekeknek emléket állító vándorszobor az abortusz és magzatvesztés fájdalmát átélő édesanyáknak és családjuknak segít a múlt sebeinek földolgozásában. Amikor Szombathelyre érkezett, Székely János megyéspüspökkel együtt imádkoztak az esti

0: Tőlük kaptak. Az ige pontosan így hangzik, ha pedig egy özvegyasszonynak vannak gyermekei vagy unokái, akkor ezek először azt tanulják meg, hogy saját családjukról istenfélő módon gondoskodjanak, és hálájukat szüleik iránt így róják le, mert ez kedves Istennek. Ez Timóteushoz írt első levél 5. fejezetének 4. igeverse. Milyen szép. Viszonozni azt, amit kaptak. Természetesen senki sem tudja teljesen viszonozni azt az áldozatot, amelyet szülei érte hoztak. Mégis sokféleképpen kifejezhető a hála. Egy látogatással, egy telefonhívással, egy üzenettel, egy türelmes beszélgetéssel, egy közösen eltöltött délutánnal, egy kézfogással, egy öleléssel, egy őszintén kimondott mondattal. Köszönöm. Úgy érzem, ez az egyik legnehezebben kimondott szó a magyar nyelvben. Pedig milyen sok mindent hordoz magában. Köszönöm, hogy dolgoztak értem. Köszönöm, hogy felneveltek. Köszönöm, hogy tanítottak. Köszönöm, hogy sokszor saját magukról mondtak le miattam. Lehet, hogy nem mindig sikerült jól. Lehet, hogy követtek el hibákat. Melyikünk nem követett el? Mégis volt szeretet a fáradtságuk mögött. Volt reménység a küzdelmeik mögött. Volt áldozat azokban az évtizedekben, amelyekről sokszor már nem is beszélünk. Azt hiszem, korunk egyik fájdalmas jelensége, hogy egyre ritkábban mondjuk ki az elismerő szavakat azoknak, akik a legközelebb állnak hozzánk. Könnyebben megdicsérünk egy idegent, mint saját édesapánkat. Könnyebben írunk elismerő bejegyzést egy ismeretlen embernek, mint hogy leüljünk beszélgetni idős édesanyánkkal. Pedig az idő különös ajándék. Lassan, de megállíthatatlanul fogy. Elérkezik a nap, amikor már nem lesz lehetőség még egy beszélgetésre. Már nem lehet feltenni azt a kérdést, amelyet évek óta halogatunk. Már nem lehet kimondani azt a mondatot, amelyet mindig későbbre tartogattunk. Sok lelkipásztor elmondhatja, hogy temetések után milyen gyakran hangzanak el ugyanazok a mondatok. Bárcsak többször meglátogattam volna. Bárcsak többször mondtam volna el, hogy szeretem. Bárcsak több időt töltöttem volna vele. Ezek a mondatok már nem a halottnak szólnak, az élő szívében maradnak. Ezért olyan nagy ajándék, amikor még van idő a tisztelet látható jeleit megmutatni. Szeretném azonban hangsúlyozni azt is, hogy a tisztelet nem kizárólag a gondoskodásban nyilvánul meg. Megmutatkozik a beszédünkben is. Abban, hogyan emlegetjük szüleinket mások előtt. Megmutatkozik abban, hogy nem alázzuk meg őket nyilvánosan. Nem tesszük nevetség tárgyává gyengeségeiket. Nem feledkezünk meg róluk ünnepeken. Nem kezeljük őket teherként. Az idős embernek nem elsősorban segítségre van szüksége. Sokszor sokkal inkább arra, hogy érezze még mindig fontos valakinek. Még mindig számít a véleménye. Még mindig van helye a családban. És talán itt érkezünk el a tisztelet egyik legmélyebb bibliai üzenetéhez. A tisztelet mindig emlékezik. Emlékezik arra, hogy senki sem önmagát építette fel. Mindannyian mások vállán állunk, tanárokként, lelkipásztorokként, szülőként, nagyszülőnként, olyan emberekként, akiknek a neve talán már nem is ismert, mégis ott él mindnyájunk gyümölcse az életünkben. A keresztény ember azért nem csupán előre tekint, vissza is tud nézni hálával. Nem a múltba kapaszkodik, hanem a múlt ajándékait ismeri fel. A hála pedig mindig megszüli a tiszteletet. A tiszteletből pedig olyan belső békesség fakad, amelyet sem a divatok, sem az évek múlása nem tudnak elvenni. Erre figyeljünk oda.
1: Kedves hallgatóink, nagyon köszönjük, hogy Turci Árpád testvéri nagyon komolyan megfogalmazta azt, ami bennünket illet ebben a témában. Ez a téma egyértelműen olyan, amiről

0: mindenki beszélgethetne testvéreivel, családjával. A tisztelet egyértelműen a szeretetnek egy alaprésze. Ha nem akarjuk a szeretetet tenni a világ alapelvévé, hát akkor nincs értelme a tiszteletnek se. Akkor inkább harcoljunk, győzzünk le mindenkit. De Isten nem ezt akarja. Pontosan az ellenkezőjét, ő az egész világon a szeretetet akarja alapelvként. Mi is úgy beszélünk mindig Istenről, hogy ő a szeretet Istene, és ő megmutatja irántunk is a szeretetet, és kedves hallgatóink iránt is a szeretetet. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ezt a műsort is meghallgathatják, és ajánljuk mindenkinek, hogy továbbítsák is ezt a témát a világnak.
1: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink! Isten áldjon meg mindenkit!
0: Akkor, kedves Árpi, úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Részvét. Sok évvel ezelőtt egy szomszédom tragikus balesetben elveszítette egyik gyermekét. Nem ismertem jól, de mivel a gyermek ilyen szörnyű körülmények között halt meg, napokig sírtam. Végül néhány hét elteltével írtam egy levelet a szomszédomnak, és meglepett, hogy választ is kaptam rá. Azt írta, hogy az olyan üzenetek, mint az enyém is, egy kis napfényt hoznak a borús napjába. Azóta minden évben írok pár sort neki, a gyermeke halálának és születésének évfordulójára. Egyik véletlen találkozásunkkor megölelt a szomszéd asszonyom, és azt mondta, soha ne hagyd abba a levelek küldését. Mindenki más már elfelejti. A háláját fejezte ki ezzel, hogy még sok évvel a tragédia után valaki megosztja vele a gyászát, amit ő soha nem fog tudni elengedni. Jézus annak idején átérezte, mi a gyász, és arra tanított, osztozzunk mások fájdalmában. Néha ez a részvét olyan egyszerű, mint egy ölelés, egy üzenet és Jézus szeretete.

Mondd, köszönöm a szívárgó könynek, s ne töröld sietve a szemed, hogyha sírva is, létezni könnyebb, halott ki meg sem született. Ha törten, ha verten is, ki élő plazma éjszakában nem maradt. Léte a teremtés szekeréről ellopott zöld fűszál pillanat. Eves nagyot, fogd marokra késed, harab, mint retket az örömöt. Rosszabb volna meg nem születésed, életed akárhogyan nyögött. Fagyalszírom zuhatagban járva, semmitől, s mindentől részegen, eszméltessen a világ csodája. Ámulj önnön létezéseden. Az égboltról ne hitt, hogy mennyország, de váddal se bánsd az életet. Nem köszönt be még egy élet hozzád. Ez az egy is, véletlen tied. Ne a korhadásnak higgy, a lángnak. A pitypangos fűbe vesd magad, ne könyörögj nagyon a világnak. Ne vesd rá, és gyorsan döntsd hanyat. Baj, ha ér, fejed ne ejtsd a porba, lelkek élnek a romok felett. Táncolj, mint a ronyruhájú zorba, ünnepelve akár szégyened. Köszönd meg a legfeketébb macskát, mely előtted keresztbe futott. Utcán elszórt innyahéjak mocskát, amelyen a lábad megcsúszott. Köszönd meg, ha fájdalmak facsarnak. Szenvedésed is hasznodra volt. Mondd, köszönöm a legárvább sorsnak, hiszen az is ember sorsa volt.

Zsoldos Andor, szó. A szó, ha elteszed emlékbe, édes lehet, mint égi béke. Melengető, símogató, mint nyári szélcsendben a tó. A szó, ha elteszed emlékbe, szívedben, mintha mécses égne. Kis sárga láng, pislákoló, sebet szelíden ápoló. A szó, ha elteszed emlékbe, gonosz lehet, mint kígyó mérge. El is pusztíthat, mint akit a kígyó méreg megvakít. Ha jót akarsz tenni szíveddel, emlékbe csak a jó szót tedd el. A rosszat dobd az útra ki, hogy rátaposson valaki.

0: Haraszti Sándor, uram, csak egy vagyok. Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégei sorába híva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényem bár, de úgy szeretne. Mégis, talán, ha meg lehetne, rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék. Azért előttem mégis ott lebeg aranytermed, s a szívem úgy remeg. Aranytermed, s az én ruhám. És ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire. A díszes asztalnak legvégére, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán, ha meg lehetne, uram, nem kellenének drága ételek, nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jólétre jutnak. Erre már kívánságok felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll, azért szívem mégis remegve vár. Kegyelmednek sugára végre tán dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ez tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.
1: Bódás János, elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút kegyetlen. Sok öröm van, elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart. Nem árt neki szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor.